Edmondhoz. Ady Endre verse. Rózsafa vonóként nagy zöngési úrhoz surlódjék ez írás Móri Zsigmond úrhoz. Szóban hozta volna el a beteg, ki küldte, de sok életlázban magát tönkre hűlte. Mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem, adják át Móricznak ezt az én levelem. A könnyes áldott hang, aki által adja, éppen úgy áldassék, mint az, aki kapja. Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, tudod jól, hogy folyva az ember, amit mond. Ezért is jövök most hozzá kényes verssel. Én fajta versekben az ember nem kertel. Jövök hozzád versben, betegségben, búban, jól kezdett s elromlott dicső háborúban. Jövök egy kis kopott, szép tavaszi éggel, egy kis megszólással, egy kis irítséggel. Boldog Móricz Zsigmond, ki nem korán kezdted, aszúra fog érni minden szép gerezded. Rajtad már nem ülhet rohadt magyar átok, ez okos elkésés, ez a magyarságod. És mégis siettél, meglepődve vitted súlyát az újságos, magyaros szent hitnek. Dőlj fel feleséggel, gyermekkel, várással, sok most ébredező ókitalálással. És ha hébe-hóba talán másként véled, erős vagy, mert erős lelkedben az élet. Temeszteni is tudsz, és tudsz támasztani. Sári bíró vallja, és bőz túridani, de ezerszer szebben, mert újabbról vallja, győző nagy lelkednek mindenki zsivalja. És ami benned él, s el fog jönni hozzánk, mi néha sápasztja magyar piros orcád, ezer kimondatlan magyar bánat, titok, szépség várja vágyón, Móricz beszélni fog. Hisz én is kimondtam néhány magyar újat, de Mese királyfik tátosai fújnak, ördög hordjon el már minden bolond verset, életet kívánunk, valószínűt, nyerset, s amit meg nem adhat rímek ezer hagyja, mi új ludas matyink többször visszaadja. Öregi fiú zsigám, sok mindent hallhattál, halva, nézve, írva, sok-sok-sokat adtál. De amíg rossz fogunk, végleg el nem vásik, mégiscsak a legszebb, a legjobb, a másik. Gondolom, te voltál ez a másik nálunk. Egy kicsit életünk, egy kicsit halálunk, egy kicsit undorunk, egy kicsit örömünk, szóval az életet, mely tőlünk messze tűnt, édes Móricz Zsigám, te hoztad volt vissza. Kedves magyar részeg, kedves Bornenissa, rád furcsa emberek furcsáan figyelnek. Ma te vagy a tévő és jótékony gyermek, nyugat csapatjának keleti zászlója, mi nagy csatázásunk, nagy igazolója. Néha kényeskedő, de magyar hatalmú, nyugatba tört magyar, s duzzadt bizodalmú, papnak indult lélek, de szabad, pacsirtás, szentírásos ember, kinek szent az írás.
Ma te vagy a magyar s rendkívüli követ, ma benned sarjadnak az ős magyar tövek. Hatám bolondítnál, s igazi se volnál, mert szépen hazudtál, engem igazolnál. Téli Budapestnek kevés vidám fája, Móricz Zsigmond úrnak csodatettét várja, s ha várja, várhatott, s ha várta, megkapja, Móricz a váratlan tavaszoknak apja. De engem szeressen, így üzenek neki. S jó, hogyha az embert ilyen is szereti, aki nem hatalmas, s több a hatalmasnál, s ha kinek árt is, milliomszor használ. Adassék-e levél Móricz Zsigmond úrnak, kit most érdemelten szépen koszorúznak. Koszorút nem viszek, írás megy helyette, de ott leszek mégis, míg élek mellette. Készül, mert készítik az én szemfedelem, de Móricz Zsigmond is megmarad én velem. Magyar sorskockákon ez ígyen döntődött, mind összekerülünk, közös mártír hősök. S ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni, volt egy szent szándékunk, gyönyörűket ír.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életet. Hely, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, s attól úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turi Dani, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsuttyából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami fogymeleg.
2: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Üstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta újfent a derek a hajlását.
1: Dani akkor nem szólt,
0: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtül, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorintgatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, muramiste, muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről, meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lohmannról,

Turidani ostán mégis hazatúzott. De a lelke feneki meg a feneke lelke. Aj, nagy keserves fenekedéset kegyőzte az életjét. Aj, muram is, te muram is, te! Hódott a nyelvének ilyen. Bétökkel vártál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésében, és attól úgy. De úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsapt a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidani, szélesen, beckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigparaszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgat, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izzgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzét. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsikájá, mint téli teptinc a vágásról. Az a szép! Az a szép! Egyszerre, Bila jön vele szembe. Az megnézte a teptinca egészbe, és csak úgy csuncsutjából oda pislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a hóna alól nézte. De az itt pesderekát végig riszálkolta valami forgy meleg, te valami forgy meleg. Hé, muram, te Bila, merre lófra?

0: anyagyere, fél méterre kilóba. És úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Állját, fejtét adott a kaját. Egyet roppantott és megcsóválta a fejemből. Úgy lett a gyere. Aztán visszaérte, mint arany. Nyaklá, szétnyúlva. Gyeresen. A férfi meg néz, és már torlakozott a torkába a nagy utána. Valami erős, nehézséges látság fogta el. Ej, uram is, te uram is, te állnál fogta. Tégköpött, odafökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
1: a verszi herceg feleség. Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle. Különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímeset még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
2: Mi áradban erre, Túri urám?
1: Kérdengette a herceg asszony csak úgy közömbölre.
0: Instála bucse, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta Turidani makacs menet. Egyszer csak fogtos akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. Fényben forróság fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen förtelemség mikkalására elszédjük. Megkábul, összebányad, lecsuppant, odarigyent a férfi zekés melletekére. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönő, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú fűtös férfi. Az igaz. A nagyon, a kérlelhetetlen, az ősösztönő.
2: De szép, én uram, uram, uram!
1: Nyögte el a lélek,
0: pihedve, mint a nyarat szaki csipbe. Dani meg nézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogott, tipegett utána. Úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indul. A férfi. Két uralkodó herceg jött vele szembe három belénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
2: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, dram.
1: Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, rizsálva odakente a palánkhoz, melyik be is ott a paprikot a kezébe. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meringét tovább sár. Népies irámba.
3: Herceg Ferenc.

Szabó Lőrinc. Bünkösdiben sike az esőcskéről. Egy kicsit esett ma délután. Mentem a körúton át. Jött szembe egy masamódlány, egy polgár és két kalmár. Jót tesz a termésnek az árport, mondta valaki ezt. És lelkemben egy szóra kinyílott. Egy mélység, és több mondta el ezt. Vérzápor és genyzivatar volt az egész történelem. Harcolt ég, és pokol és dögvész, tűz és víz, és a többi elem, anyag és erő és elektron, a rádium és tatai briget. Lent a mélyben

bünköskor tüzes nyelvek zuhogtak az égből alá. Naprendszerek pofozták egymást, két rostélyos egymást falán. Így dudaláztam magamban, és gondoltam, meglepem erre ki, de nem volt nálam elég pénz. És inkább írtam egy versikét.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a világ talan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már postán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. És a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok ízet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időnek. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.

0: Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
1: Az irodalom történetében azok a költők maradnak fiatalok,

nem kerülnek a maguk méltó helyére. Akikről szólva még mindig kívánunk valamiféle igazságtételt. Szabó Lőrincet ez a fájdalmas hiány teszi, nagyon is aktuális, időszerű, szinte fölfedezendő fiatal költővé, hogy noha a köztudatban, az irodalomban mindenki ismeri a magát, a művét, nem analizáltuk még eléggé, nem tettük a méltó helyére. Szabó Lőrincnek az óriási érdeme az, hogy az őszinteséget a mi színvonalunkra tudta emelni. A múlt század költői is őszinték voltak, sőt, majdnem hitvallásuk volt az Adinak szinte a vezér elve, hogy magáról mindent bevalljon, de ez hova tovább önfitoktatássá vált. Szabó Lőrinc azonban a maga önmarcangoló, önboncoló költészetét olyanná tudta fejleszteni, hogy az nem az ő saját egyéni életét ábrázolja csak, hanem ugyanakkor mindig általános, mély, nagy emberi érzéseket fed fel. Nagyon sokat lehetne beszélni még arról, hogy mi mindenben nem tudtunk elég fényt sugározni Szabó Lőrinc költészetére. Én magam eleget beszéltem, írtam róla, de még mindig a tollamban volna egy igen hosszú tanulmány például az ő ritmusáról. A legutóbbi időkben nagyon sokat beszélnek éppen a magyar vers üteméről, a magyar új versnek a ritmusáról, de arról, hogy Szabó Lőrinc hogy tudta ezt a ritmust időszerűvé, maivá, és mégis ugyanakkor hitelesen klasszikussá tenni, nagyon kevés szó esett. De beszéljünk mostan a lélektani részéről az ő óriási eredményeinek, és ebben azt hiszem első helyen áll a Semmiért egészen című verse, amely a maga kegyetlenségével mégis egy igen mély emberi, őszinte indulatot fejez ki. Ha figyelmesen hallgatjuk majd ezt a verset, első hallásra az a gondolatunk támadhat, hogy a költő fő gondja az volt, hogy csak magáról beszéljen. Valóban így történt. Szabó Lőrinc, ahogy ma mondják, maradéktalanul föltárta lelkének minden rejtelmét, de ugyanakkor a fő gondja mégis az volt, hogy azzal ne diszelegjen, hanem használjon valamit. Akármennyire meghökkenünk a túlzó önzésén ennek a versnek, ha magunkba tekintünk, meg fogjuk látni, hogy mélyen elítélően vagy helyeslően fogadhatóan, de mélyen igaz emberi érzést fejezett ki.

Kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Boris. Boldog vagyok, hogy így szeretlek. Így, ilyen forrón és fájdalmasan. Élek, hogy őrizzelek. Már meg sem idézlek, mégis itt vagy. Sorsomat figyelik gyötrelmesen szép álom szemeid, s ahogy kigyúlnak régi tájak, évek, kigyúlsz te is, s érzem, szívedben érzed szívem vezető gyöngétségeit. Ez a boldogság most a fájdalom, ez egyesít, s legjobban, ó, nagyon teljesen, mikor édes arcodon mosoly fut át, kissé gúnyos, de végképp értő, bízó, s kezdi kötekedését, így szeretnél akkor is, hogyha élnék. Verset.

Borsos Miklós szobra Szabó Lőrincről. Járom a nyakon, emberre mondva henye szólam, hisz a barom sem tűr lassanként testi kinti, s egyszerre oda minden oltalom, a kert végig is műteremben, ahogy a szem oda tekint, aknarobban, némán, de annál hirtelenebben az idegekben. Az a vén vál ott igaza szólás jármot visel. Járomból csavarulna az égre a fej, s abból a néma jaj, a márvány dübörgő hangjaival. A szemüveges dúlt szemek lép közelükbe, láthatatlan és épp azért lerázhatatlan igazsúlya alatt düllednek és esengenek. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Miért? Villámütési pillanat. Társam lehet, akiben bűntudatig ér. És most tiéd a szó, mennydörgő kőajak, megvallató. Nincs hangosabb, mint mikor a csönd vádol, mint amikor a száj már csak magának rángja, fáj, s nem vár megváltást a világtól. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Szapári Péter sarkában a pogány ekével, fölötte Isten nélküli egével, oly mélyen érti, másként nem mehet, nem esdekel, nem önmagáért esdekel. Ne így mégsem egymással emberek. A gyáva tagad csak, a gonok korosság, abba bízva, hogy megmaradhat, ha nem felel. De itt mindnyájunkról hult egy lepel. Szívek és orcák törlődnek tőle, mint az ablak. Fényt fogadnak, fényt adnak. Tekints szét tisztán, ettől nő egy ország. Tekints szét magadat, szabadnak.

A költő önmagával felesel. Hely, Kassák Lajos, derék Kassák Lajos, de sokan neheztelnek rád, vicsorítják fogaikat, és fenik a késüket. Miért mondod, hogy kedves és bőkezű hazádban nincs semmi, ami előtt érdemes lenne mélyen kalapot emelni, együgyű képpel hajlongani jobbra-balra a hála és köszönet nevében? Hely, egyszer már megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ahelyett, hogy szétnéznél a börzén, közvetítenél vagy kereskednél, költeményeket firkálsz, meggyalázod az anyagot és formát. Mindenki megvetért a maga kis értelmével is hiszi, joggal süti le pilláit, ha rólad van szó. Hivatlan vendég vagy köztünk, és sajnos nem találsz ki az ajtón, amit annyiszor föltártunk előtted. Menj, mondják, nem állhatjuk szúrós tekintedet, kusza darabos verseit kellenek az ördögnek. Nevetéseddel és konok tagadásaiddal ne sebezd meg bennünket, akik különben is annyira vérzékenyek vagyunk. Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak, vagyok, amilyen vagyok, az atya egyetlen fia, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre. Dologkerülő a munkások közt, törvénybontó a körtők előtt, akiknek nehezen viselem el irítségét és szánom őket, hogy olyan öregen jöttek a világra, s fáradtan üldögélnek üres kaptáraik körül. Öreg vagy már, te is mondják, méheit feleszik saját mézüket, és ezért haragos a tekintedet, és keserű a szád íze. Eljön majd az idő felelen, mikor leültök az asztalomhoz, mézet kanalazni, gyönyörködtök a kiszállt rajokban, melyek az én dalaimat dalolják, a virágzó rétek fölött, és tükröződve a csobogó patakok ezüstjében.

0: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
1: Alapjába véve minden írásom és minden képen megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyámat úgy én, még ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztálló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész éjjel utatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet bírni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én fölvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatni össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélye, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a felitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én
2: nem hittem, kasárkmester, az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kasár köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránitcika, olyan az a kötet.
1: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? De ugyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem vers, ez kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, amit mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évekről, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberek. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor már nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, és a körülményeim is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációban, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, époszat a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam. Hát én nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamtól. Mert a mai verseim például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
3: Monológ. Meghajszolnak a nappalok, és tévedésbe ejtenek az éjszakák, de nem adom föl a reményt, hogy egyszer győztesként vonulok be a városba, ahol születtem. Ne forduljatok el tőlem, barátaim, hogy újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem, sohasem mondok le a szédületbe ejtő távlatokról, a kalandok fanyar ízéről. Az értelem és érzelem fegyverével értetek harcolok, barátaim, akik oly könnyű szívvel hagytok magamra hajszás nappalaimban, tévedésbe ejtő éjszakáimban. Hűen önmagamhoz. Nem futamodom meg a vihartól, mely életem gyökérszálait tépdesi. Látom az evakuáltak kétségbeejtő vonulását, meggyötört asszonyokat, reményüket vesztett férfiakat, és az álmaiból fölriasztott gyerekeket csodálkozó nagy szemükkel és az ajkak színtelen tört vonalával. Fáj értjük a szívem, de nem csatlakozom hozzájuk. Állok a vártán, elgyötörten és keményen. Hiszek magamban, ahon a gyermek hisz álmaiban, mocskos sejem gubanc van a kezemben, előbb kibontom a szálat, aztán a fekete mély kút fölé hajolok, honnan majd könnyes arcom néz rám vissza. Reggeli séta. Egyedül kószálok a hegyen, úgy érzem magam, mintha egészséges és gondtalan lennék. Nem is emlékszem szívem riadozására, önkéntelen sóhajaimra, sorozatos kudarcaimra. Círogat a friss széljárat, és magába fogad a gazdag vegetáció, mintha egy lennék vele. Alattam él a város, de nem látom évszázados sebeit, nem hallom csikorgó sirámait. Tudom, rossz mostohám volt ez a város, nagyon jól tudom, és nem haragszom rá. Közel az égi magassághoz, fiúi szeretettel vallok neki álmaimról, vágyaimról, reményeimről. A szálloda teraszán. Idegen emberek, megint idegenek, és még idegenebbek. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük, ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe, s szinte látom, hogy elvérzenek a májusi napnyilaitól. Ezek között, az idegenek között én vagyok a házigazda, névtelenül. Ők talán észre sem vesznek engem, én gyönyörködöm bennük. Látom mozgásuk kecsességét, hallom emberi szívük dobogását, mely az én szívem dobogásához hasonló. Nem váltunk szót, de értjük egymást, oldhatatlan szomjúsággal ürítjük poharunkat. Néhány sorban. Sok bú és bánat után ismét a tiéd vagyok. Szavaim áradata ne támadjon rá többé, két szemem kék tőre is és szúrjanak meg többé, olyan vagyok, ahogyan megkívántál magadnak azon az alkonyon. Emlékezz, emlékezz a folyón gazdátlan csónak úszott lefelé, egy madár elveszett párját siratta a fán, én az ifjúságodot dicsértem, s te kondyba tűzted szép vörös hajad. Vagyonom és fegyvertáram. Kedves tárgyaim az asztal üveglapján, nagyon szegényes az özbenyomás, különböző világtájakról érkezett festéktubusok, barátaim küldték, akik feloldani kívánják magányomat, és megértik képeimet, melyek az egyszerűség és tisztaság nyelvén beszélnek. Néhány megfakult fénykép összekuszált múltamat idézik. Fehér papírlapok szétfolyt vércseppek nyomaival. A költő elvetélt magzatairul vallanak, és levelek, levelek, amiket nem válaszoltam meg, s ezért állandóan nyugtalanítanak. Ecsetek, tollak, ceruzák, az én gyarló fegyvereim, amikkel a békéért és boldogságért harcolok. Beígért kórus. Semmi nem mond már, csak a szél. Vészkürtök tölcséréből szakadt ki újszülött hangok kíséretében. Hogyan tört össze a tenger síma tükre, és a cserepei hogyan ordítottak. Láttam a kétségbe esett erdőt, hullottak, zsugorodott levélkönnyei, hangyák mászták meg, és a madarak elhagyták. Ó, de ne legyek én az árulkodó vénember, a rossz híreket hozó. Láthatjátok, kegyetlen fogaival mindent véresre mart az idő, nincsenek védőügyvédei, csak bandzsal ügyészei vannak, megszámlálhatatlan fegyverrel gyilkol, és kiszámíthatatlan változó indulataiban. De eljön a pillanat, gondolom, mikor a láncok acélszemei megolvadnak, s mind az elszabadult vihar tombolása felhangzik a kórus, keserűvé vált szánknak visszatarthatatlan éneke. Ez a dallam mondja majd el fölkelésünk és győzelmeink történetét, megszült és születendő gyermekeink örömét. Ekkor majd eláll a szél, a tenger ismét felcsillog a mélyből, erdők tarkán kivirágoznak, s a hajdan romba dűlt városban én hallom meg először a beteljesülés énekét.

Vassák Lajos, mesteremberek. Mi nem vagyunk tudósok, sem méla aranyszájú papok, és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába, s akik most ájultan hevernek a tengerfenekén, napos hegyeken és a ménykővert mezőkön szerte az egész világban. A kék firmamentum alatt most bitangvérben fürdenek az órák. De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét bérkaszárnyák alján, szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag. Tegnap még sírtunk, s holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. Igen, mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, s holnap már áldomást tartunk az új falakon. Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra, s félre az állam dekorációkkal, a holdvilággal és az orfeumokkal. Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd, és játéknak az Eiffel-torony mását. Bazaltalpú hidakat, a terekre új jeleket zengő acélból, s a döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk. És megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld, s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk. Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten.

0: ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon tévejünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd dumnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. André Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. André Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel torony, a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízrózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellette lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezet élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmi gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűkkerébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel. Törzséte. Beszélek, beszélek, írok, írok, festek, festek, vágyakozom, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek, ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldöm gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végre tekik tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
0: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gálya, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén, és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok, házai, erdők, fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolszor. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehultak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.
2: Monológ.

0: Németh László 68. születésnapján Gulyás Pálról tartott előadásának bevezetője a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban 1969. április 18-án.
1: Gondolkoztam, Gulyás Pálnak melyik tulajdonsága az, amelyel fiatal szívekbe bevezethetném. Tán az, amelyikre őnekik is szükségük lehet életükbe, a lelki erő, a szívóság és eltökéltség, amely a legmostohább adottságokat, a legpokolibb körülményeket is, a tehetség táptalajává, a kibontakozás eszközévé tudja változtatni. A mi nemzedékünkben ők ketten voltak, Kodolányi János és Gulyás Pál, akikben ezt a képességet, ezt a lelki erőt a legnagyobb mértékben csodálhattuk. Kodolányi János hibás, gyenge testéhez elég nehéz természetet is kapott, még pályája közepén, mint családes ember is iszonyú nyomorúsággal küzdött. Gulyás Pál egy 48 kilós szikár testet hurcolt a debreceni ipariskola felé, ahol nagy darab álmos inasokkal kellett küzdködnie, kis családjával egy városszéli bérházban élt. Nagy szerzeményük a Bocskai kerti szőlő volt, amelynek a homokja elnyelte a kis jövedelmet, és amelyből a pajolok kirágták a frissen tetett fákat. Irónikus, oktató, természete is könnyebben szerzett ellenségeket, barát, mint barátokat. S a kortársa kicsinlésén kívül az irodalom vezérét is magára tudta haragítani. Nagyon jellemző, hogy a két ember hogy küzdött meg ezekkel a korlátokkal. Kodolányi János túltette magát rajtuk, mint egy nem törődött velük, mint a társadalom kritikusa, nagy történelmi tablók festője, az egészség szempontjaival, a teljes élet képeiből

ami a halálos beteg fiatal barátját, a debreceni költőt, már születésemkor eleste, a csíra volt rossz, rossz volt az étel, rossz volt bennem az összetétel, az ég rosszul rendezte el bennem éjszakot és delet, a nap bennem rosszul delet, a hold bennem rosszul rak. És mégis, ha keressük a képet, amelyet arcképe gyanánt használhatunk, akkor Kölcsey versét választhatjuk a legjobban. Ő is olyan volt, mint Kölcsey. Éteri szellem, akinek alig volt a földön földi teste, csak úgy lézengett testelen a levegő vásznára festve. S ő is jogot szerzett, hogy ahol a látszat egészség a naphatalmát csörget is nyomában átok és homák el, az élet hiteles.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

az gyűjtés. A gyűjtés az ember ősi ösztöne. Minden gyermek fejlődésének bizonyos szakaszában gyűjteni kezd, és ez akkor szellemi életének jelentékeny részét lefoglalja. A felnőtt emberek milliói érzik szükségét annak, hogy ezt életük nagyobb részén nem ritkán egész életükön át folytassák. A gyűjtés szenvedélye úgy látszik örök, a gyűjtés tárgya azonban koronként változó. A reneszánsz nemes urai az antik világ emlékeit hajszolták, nagy frigyes, tubákos szerencéket gyűjtött, ma bélyegeket őrizgetnek féltett kincsként. A művészet bármely ágával kapcsolatos emlékek gyűjtése állami feladat, s kiterjedt, de még egyre bővülő múzeumhálózat gondoskodik a közgyűjtemények őrzéséről és gyarapításáról. Az államilag támogatott közgyűjtemények mellett azonban ott áll a magángyűjtők sokasága, akik a gyűjtés nagyon is hasznos szenvedélyének kiélésében szórakozást, pihenést, sőt, valamiféle

0: Valamiféle határozott életcélt látnak. A gyűjtés mindig egy kicsit hiúság kérdése is, valami olyat birtokolni, ami másnak nincs. A gyűjtők ezért kerestek, és természetesen találtak is mindig olyan területeket, melyre még előzőleg senki nem gondolt. Mindig akadtak, akik egy új gyűjtési terület feltárásával új gyűjtőgárda megalapítóivá váltak. Jean-Nicolas Marie de Gaulle a 18.-19. század fordulóján nagyszerű és később szakszerűen feldolgozott paróka gyűjteményt hordott össze. Roach Smith a legkülönbözőbb korokból származó lábbeliket gyűjtötte. Meyer Bernek, a neves zeneszerzőnek testvére viszont sétabotokból állított össze hatalmas gyűjteményt. A gyűjtőidővel területének elsőrangú ismerőjévé fejlődik, és szaktudása nem egyszer a tudomány vagy művészet ismeretanyagát gazdagítja. A gyűjtés mindig pénzkérdés is. Voltak korszakok, amikor a gyűjtés fő úri szórakozás volt, és rengeteg pénzt emésztett fel. Ma tömegmozgalom, és ezért a gyűjtés területe elsősorban a mindennapi életben nagy tömegekben előforduló tárgyakra terjedt ki. Találóan apró gyűjtésnek nevezték el. Tömegmozgalommá válása az első világháború évére tehető, amikor egyszerre nagyon sokan kezdték összeszedegetni a különböző háborús emléktárgyakat. Igaz, hogy az összeszedett sok emléktárgyból csak kevesen teremtettek végül is rendezett gyűjteményt. Pedig az apró gyűjtésnél nem annyira az egyes darabok értéke lényeges, bár néha ez is egész tekintélyes lehet, hanem sokkal inkább a rendszerezett gyűjtemény egész. A sokféle gyűjtési lehetőség között kapott helyet a hanggyűjtés is. Gianni Bettini a legelső híressé vált hanggyűjtő volt. Bettini gyűjteményét később üzletileg is kiaknázta, méghozzá olyan borsos áron, hogy nagyobb számú felvételt csak a milliómos Vanderbilt tudott tőle megvásárolni. A Bettini gyűjteményt később szétszóródott a világban, végül sajnos elpusztult. Másik nevezetessé vált hasonló gyűjtemény Lionel Mapleson által összehordott több száz darabból álló fonogram gyűjtemény. Mapleson a New Yorki Metropolitan Opera ház könyvtárosa volt a századforduló éveiben. 1900-ban szerzett egy fonográfot, és 1901 és 1903 között a színfalak mögött a kötélpadláson vagy az egyik páholyban elhelyezkedve számos fonográf felvételt készített a színház opera előadásairól. Egy gyűjtemény nevezetességét az adja, hogy sok felvétele aránylag tűrhető állapotban napjainkig megmaradt. E felvételek megőrizték olyan kiváló művészek hangját, kikről egyébként semmiféle más hangfelvétel nem készült. A Mapleson féle gyűjtemény fonogramjain maradt meg néhány hangnyi szerep töredék, a kor legnagyobb terroristájától, Jean Dureszkétől, a világhírű magyar tenorista Antesz György hangját is egy gyűjtemény tette halhatatlanná. Az első gyűjtők művészi értékű hangemlékek megszerzésére törekedtek. A hanggyűjtésnek ez a változata sokáig egyedülálló. A magnó kifejlődésével új gyűjtési terület különült el, melyet találóan hangvadászatnak neveztek el. A gyűjtés e fiatal ágának célja aktuális, vagy a mindennapi élet akusztikai jelenségeinek lerögzítése. Híres művészek, politikusok, sportemberek hangjának, nagy jelentőségű eseményekről származó hangdokumentumoknak összeszedése, vagy a mindennapi élet zajai, a fürdőszobában magát operaénekesnek képzelő és teletorokkal éneklő szomszéd hangjának megörökítése egyformán tárgya a hangvadászatnak. Egy gyűjtési terület ma már igen gazdag világszerte, és a hangfelvételek nemzetközi cseréje is kiterjedt módja a gyűjtemény gyarapításának. Az első szovjet mesterséges égítés távíró jelének hangfelvételek keresett gyűjtési objektum, és azzá vált az első űrhajós hangja is. A gyűjtés e fajtájának eszköze a magnó, s fő vonzereje a hangdokumentum megszerzésének módja, a felvételkészítés, amelyben van valami a vadászat izgalmából. A hanglemezgyűjtő ezzel szemben kész hangfelvételekből válogatja össze gyűjteményét. E terület másfajta örömet nyújt, talán kevésbé izgalmas, viszont kifinomultabb mű élvezettel jár, s jellege a nemesebb műtárgyűjtéshez áll közel.
1: Kalevala Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnót a fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosa, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg bejnem őnen, hangi csálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, ujja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm örömné lendül, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallán zsendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a mén szőre csengett, bongott a paripa szőr újongott. Zengett az agvejnemőnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, fel kell a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, vígörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon súrva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörű hallania, vígörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lápra. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál lejnemőjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap új fenn. Nem volt ott vitézdő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.
0: Hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű, világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen hanglemez felvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi előadásnak. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszhető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott nemzetközi folklór kongresszuson mutatta be a világ nyilvánosság előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyű gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok, a dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindezidáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
0: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió átvételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zene folklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtőmunkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Bosica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas-Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúgó havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: A tudományos célkitűzés hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét. S már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgykörű közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztett fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapítja. A berlini fonogram archív csak 1950-ben alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ből származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésével is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zélmájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek, mesélők is helyet kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére, folkban. Hogyan csak hatalmas munka folyik egy téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádióműsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes, méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a Berlini Rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, s azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, s ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. Egy gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a Szovjet Rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagyközönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú, vagy a hat vonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. A majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: Ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az elsőn szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggáját fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide van. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárra bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetáros sorozat sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg, tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvel. Később, ha a gyűjtőszenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény, Basic Library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatásra. Egyik-másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtése megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb, s technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, s technikai szempontból tökéletesebb változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázdás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpólent kell felmutatni. Ez
több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolat is. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnó felvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnó felvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csak nem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vett törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és táncelemek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha nincs. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütés.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőinek minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezre vett emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a bécsi operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a budapesti operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendű besorolása után valóságos hangzó biográfián keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról váltunk. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, s ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárásra készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatának nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. a régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta legtűrhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebesség mellett.
1: Mint a sebesség námra.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonophone vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettvetelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, s ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A magnó megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a magnó megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A magnó a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a magnófelvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételről történő felvételkészítéskor a magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történik. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik. A magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szereplők, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zenei értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy is ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek.

Tehát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés a sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeggyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezik. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ben alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részébe, lemeztükör, karcolták vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a művű címét és ha van opus számát. A bímjel és matrica számát. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét, amennyiben volna az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. Felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközei. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utólag a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyam már duzzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor Társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csak nem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvételt feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzés fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka Ardy Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, s csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak.
Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasra növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első

összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magna. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekély értékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypotló lehet olyan műsoranyagnál, mely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne? Kem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő, vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, mester ilyen szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro, a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, gőtevén, gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk elégedetten,
1: még a versben kevésbé járatunk.

Megvolt a torna? Harsogta köszönés helyett a reggeli vizitkor. Lassan nem is vizit ez már, hanem ceremónia. Frissen kölnizve bemasírozik, a sasbolyok tolják utána a kitüntetéseit, s a Red Bullos dobozok a zsúrkocsin. Nem tagadható le, hogy Tubica nyilván a saját titkos receptje szerint egyre növekszik. Persze az is lehet, hogy én mentem össze. Nem tudom. Jaj, nem volt meg. Ingatta a fejét. Azt ő látja, hogy nem. Pedig a punyogás meg hájadzás helyett inkább edzést kéne tartanom a test templomában. Mert a test acélja nélkül nincs lélek kova, repül a nehéz szárny, jövőnek tova. Nem azért mondja, fújta föl magát Tubica, de nézzen meg őtet, barátice. Az erőtől duzzadás, ő hozzá mérve lófasz. Na ja, ez alkat dolga, egyik faj így, a másik faj úgy, a mutánsokkal pedig a betolakodó szívűekkel meg csak a baj van. A madárfejű lajcsikákkal. Persze azért van a baj, fajtársam, hogy kicsalogassuk az odujából is, kitekerjük a nyakát, mondta Tubica testvér, és csillogó szemmel felborzolt tollakkal fölnyitott egy doboz Red Bullt. Sokszor megfigyelhettem ezt a műveletet. Érdekes technikája van. Belevágja a csőrét a bádokba, két cippantással leszívja a tartalmát, majd a csizmás lábával lerugdossa a dobozt önnön fejéről, és mint a rohamozna, nekifutásból kidobja az ablakon. Kruha! Kiabálják ez alatt a sasbolyok. Rukkukukukku! Láttál-e már ekkora sörcsőrt, testvérem? Mondja ilyenkor, és piroslik a haba szemöldökén. Egy hordót szétbaszok az erőtől, ha akarok. Nem, mondtam neki, ekkorát még sose láttam. Mert ez egyenesen tanítani való, és tégedet egy ilyen teljesítménnyel feltétlen ki kéne tömni, kedves bátyám. Egy darabig furcsán pislogott rám, aztán mégis elmosolyodott, büszkén járkált föl alá. Ne türelmetlenkedjé, neked is beműtünk egyet a pofitba, kis testvérem, felelte, ha eléled addig. Egy sörcsört. Máskülönben, mondta, délutánra legyek összekészülve, vegyen föl szépen a zöldleveles szabad időmet, magával visz a teraszra. Zászlószentelés lesz és fiókáztatás. Furcsa volt joggingban a szabad levegőn. Mindenki engem nézett, amit igen szégyeltem. Nem győztem összehúzni magam. Ráadásul az ünnepség alatt Tubica mögött kellett ülnöm fönn a karomkeresztes trambolinon. Mutatni szárny közelben. Nyüzsgött alattunk az egész terasz, és ameddig a szem ellát, nyüzsgött a légtér. Szólt a tuba zenekar, vitaminos konfettit és búzagumit szórtak szét a harci mazsorettek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak. De meg kell adni, rend volt, és komoly fegyelem. Tubica egyfolytában integetett, csókot, mentolos bükkönykalácskát dobált a turul bébiknek, akik forró nadrágban és kendermagos fejkendőben gyakorlatoztak a ragadós harci tatamin, majd kis beszédet rögtönzött a tiszta búzatan, a fajfolytonos aviatika és a radikalista fészekcentrizmus kapcsolatáról. Egy bordám szőim, galambfiak, kiabálta, ti büszke faj alap. E verő szép napon, mikor először rugaszkodtok el acél kis izmaitokkal e fajeresz megszentelt pereméről, jusson eszetekbe, hogy akinek szárnyat adott a fajteremtő, annak használni adta, nem pedig ellenkezőleg, hogy fusson vele körbe-körbe, mint a impellérek. Akinek meg nem adott szárnyat, annak vagy beműtünk egyet, vagy le fog esni a történelem liftaknájában. Hújjon a tajgetosza. Nem igaz?
De igaz? Hurrogta egyetlen összefort torokként a fiókák tömege, alig tudta őket a főfajalelnök leinteni. A beszéd vége felé meglepő módon, bár név nélkül, engem is megemlített, mint titkos fegyverét a legyőzhetetlen palomista génfajplantációnak, mely nem ismer akadályt a csillagokig és tovább, előre hát tol kis testvérek, ti szárnyaló öklök a humanoplutokrat a punnyadás és idegen szívűség gyomorszájában. Ezután az 5000 éves hagyománynak megfelelője megkóstolta és szép szavakkal méltatta a betytejet, melyet a vidéki küldöttségek hoznak ilyenkor, s bonyolult rítus szerint pompálják át csőrből csőrbe, míg a legkollektívabb trutymóként eljut a magasrangú címzethez. Ó, te vidék! Burrogta teleszája a tubica, te zöldleveles bokor, hol még hamisítatlan vadgerle szív dobog a jövő tojásai fölött, tarts ki, te vidék, és burukkolj! Mindent összefröcskölt, megint percekig surrogott a taps. Némi integetés és fióka simogatás után átvette, és a kezembe nyomta népünk tútora feliratú díszpárnát, majd egy testvérpárt küldöttségre hivatkozva visszavonultunk, és elmehettem vele a VIP teraszra, ahol a saját főfajelnöki páholyából néztük a műrepülő bemutatót. Az ügyes tornagerle kötelékek karon keresztet formálva százasával repültek el fölöttünk. Mit szólok? Kérdezte Tubica. Hát most mondjam meg, hát nem egy csuda dolog a természet? Hát ő az én helyemben már nem bírna a vérével, és látván-e parádét, alig várná, hogy szelhesse a levegőt keresztül kasú, hajaj, de várná. Én meg gúnyadok, nedvezek, s valljam csak be, félek a repüléstől.

0: Bevallom, mondtam. Tessé, még be is vallja ez a szekértolonc, harsogta Tubica, még be is vallja. Hát hím az ilyen. De most legszívesebben lelökne engemet innét, és akkor meglátnám, mi a galambok istene. És akkor nem lenne más választásom, mint röpülni. Lenne, testvérkém? Nem lenne, mondtam. Szerintese, mondta, úgyhogy szedjem össze a bunyámat.
1: Soon, 12:36 p.m.

0: Ma meghozták a gyógytornázt a Bahamákról. Handy Zenaidának hívják. Mosolygós, rosszarcú példány. A saját bevallása szerint transvestita. Szemügyre vett, aztán körbeböködött a horgas csőrével, hühühüzött és brümmögetett. Közben olyan hülyeségeket kérdezett, hogy korábban röpültem-e már. Mert hogy röpültem volna? Méltatlankodtam, nézzen rám. De rám se nézett. Megrángatta a szánytöveket, fölemelte a faroktollakat, mintha csak valami bábú lennék. Galambszabás ide vagy oda, ez úgy szar, ahogy van. De ne féljek, mondta. Ő már pingvint és kétfejű díszast is megtanított röpülni. Bár hogy vért fogunk izzadni, az nem vitás. Ami a játékszabályokat illeti, egész nyugodtan visszapofázhatok. Ő meg arra egész nyugodtan tojik. Oké? Oké, mondtam. És még annyit, hogy ő aviortopédus, tehát végzett szakember, nem mozgalmista, úgyhogy ő tett, ha lehet, kíméljen meg a mindenféle tiszta búzázástól, s a dumától, hogy így meg úgy a felsőbbrendűség, meg a faj, mert attól ő neki rögtön fejgörcse, és pottyanthatnék a támad, és úgy otthagy engem a levegőben, mint a pinty. Ócska vidéki spicli, gondoltam. A dzsungelhurgó néni kéret provokálja. De nem szóltam semmit, rángattam a fejem, értse, ahogy akarja.
1: First July, 1:12 p.m.
0: Panaszkodik a gyógytornász, mondta nekem a mai köles kóstolón Tubica, hogy minden erősebb mozdulatra jajgatás van, hogy továbbá nem merjük elengedni az ereszt. Igaz ez? Igaz, mondtam. Mostan akkor mit csináljon velem, ha igaz? Hát hányszor mondja még, hogy repülni könnyű? Kérdezte fejcsóválva. Hát úgy látszik, ő akármit tesz, őt én falra hány borsószámba se veszem. S dafke se hiszek neki. De ő ezt nem hagyja annyiban. Ezt az én bizalmatlanságomat, a gőgös távolságtartásomat. Tessék elhinni, hogy én nagyon is hiszek, hazudtam neki. Csak egyszerűen félek, hogy leesek. Natúr félel? Kérdezte. Úgy, ahogy mondod, feleltem. Látod, fajtársam, erre én felső vezető létemre hajlamos vagyok nem gondolni. Tűnődött el Tubica. Egy ilyen egyszerű népi megoldásra. Hogy valaki fél. Pedig így van. Bizony, hogy így. Ilyen nevetséges turbó takony az ember. Lövöldözik és kultúrfölvág, hogy ő a világ ura. Aztán tessék, ha megkaparjuk, egy ilyen kis hülyeségtől is fél. Nem csoda, ha ennek a fajnak már annyi. Lassan nem is lesz szükség testvérkém az embertelenítésre, mert mind lepotyog magától. Csak győzze a galambság az eltakarítást. Sok kövért tettem a parkokban. Fúj! Lesz munka is fejtörés, hisz mégse lehet mindenkiből bőrkepép. Na, ne nézzek olyan sötéten, hát tudom én, hogy ő milyen. Szilaj a fantáziája, na. És a törzsökös vérével túlságosan türelmetlen. Ezt én kritikusan nézzem el neki, és dörgöljem az orra alá. Hiszen a nagyítóval megnézzük, tulajdonképpen ő se hibátlan. Mert neki meg a fallabda megy nehezen. Sajnos, fakimaki, pattog ide, pattog oda, és semmi haladás. Megmondva az igazat, egy hét alatt egy edző fölmorzsolódik, de mit csináljon? Dacára, hogy már a pisztolyt is lerakta. Vallotta be Tubica, hogy ne legyen különösebb lövöldözés, de hiába. Mások vagyunk, testvérkém. Sóhajtotta. Ebből azt lehet leszűrni, hogy kurvára mások. Ha tetszik, ha nem. És ki a galambok istenéhez képest, hogy ne tetszen? Helyettes. Lényeg a lényeg, senki nem alávalóbb a másiknál, legfőjebb fölébb. Abba hagyom, zörögnek a folyosón, alig ha nem jön az egyenruha szabó. Valami méreteket akar levenni a ruházathoz.
1: July 2:49 p.m.
0: Ilyen egy balkáni bunkó, még hogy csizmanadrágról nem volt szó, és hogy az extra zubbonyt is egyeztetni kell, az eszem megáll. Jó, hogy nem egy szar legénységi kapucni. Tudod te, öreg, kivel beszélsz? Kiabáltam. Van neked fogalmad? Erre megijedt, nagyon készséges lett, és miután levette a méreteket, hamar kitakarodott. Ha szűk lesz a báli szándzsák, nem létezik, hogy nem ölöm meg. Mi az, hogy nem volt szó? Hát arról szó volt, te felvonó zsír, hogy én nekem szárnyam lesz, hogy galambőröm lesz, amit lenyúznak, hogy mindenféle rigát szabad köművesektől kell repülni tanulnom, arról volt szó? Nem én akartam, de itt bent acélkeménynek kell lennem, különben elpusztítanak. Aki hülye, halljon meg, igen. Ne félj, azt itt meg lehet tanulni, hogy harc az élet. Tubicáékkal rengeteg szemléleti probléma van, de ezt már megbocsás, helyesen látják, hogy azért mégsem lehet az önérzetnek minden nyegletempót és rákenést lenyelni. És valamit tenni kell az ilyen szabókkal és hasonlókkal. Ezekkel az idegenszerű csizmanadrág hatalmakkal. Amíg nem késő.
1: 2. July 11:58 a.m.
0: Önékik most az a sorsuk, mondta még tegnap Tubica, hogy a karvaj hatalmak markából a hígvér Jancsik folyton kenik őrájuk a multikulturális mocskot. Hogy például ők nem bírják a másságot. Volt ez nem igaz. Nem és nem. Szavalta nekem ez a papagájajú főalvezér, és ő reméli, hogy én őket megismervén ennek a propagálásában élharcos fogok lenni. Ó, na ná! Mondtam sokat sejtetően. Mert nézzél csak ide! Veregette meg a derekamat. Hogyan utálhatná a másságot, aki maga is más? Erre felelj, fajmajomkám. És ő buta gatyás galamb lenne, ami pedig elég röhely. Szóval buta galamb lenne, ha például le akarná tagadni nekem, hogy ők általánosságban kicsit mások. Mondta Tubica. Ő ezt sokkal inkább bevallja. Ez fajtársam egy faktumi tény, csak rá kell lőrájuk nézni, okos palomista nem csinál ebből kabinetkérdést. Na de álljon már meg az ocsú pumpa. Mert másni momentán mások. Viszont ebből még nem következik a világtörténelem meg, hogy irreverzibilis. Sőt, azt is mondhatná, hogy ők régebbi fajcsalád közösség, mint az ember. A kisebbek is méretileg momentán. De mondd meg, basszájkám, rikkantott fel, hát mi is az, hogy méret? A méret az egy konfekció. Az ember se fog mindig ekkora lenni, és a galamb se. Az, hogy például bizonyos helycsere bekövetkezik a fejlődésben, az egyáltalán nem olyan képtelenség. Azt tudományosan bebizonyították, például a dínók és satöbbik, ő imádja a kajla kis pofájukat a tévébe. Egyszerűen a rendes viselkedésről van szó. Arról, hogy mindenki pont annyira legyen más, mint ők. Ez a közös cél. És ha nem megy másképp, a bizonyos szálmozgató köröket, akik farkast kiáltanak, ha meglátják a nagymamát, agyon kell nyomni, mint egy konyakos medgyet. Egy poloskát. És ő erre áldozta az életét. Nem a sanda bandára. Meg a szárny dologra is áldozta az életét, igen, arra, amit én úgy méltóztatok magam után húzni, mint egy koszos macesz söprüt. Ő génúttörő kora óta igenis a galambság mérnöke akart lenni. És ő, fajalelnök társaival ellentétben már korán feltette a kérdést, hogy mi ez a struclátás? Miért ne lehetne az izét, az embert is bizonyos értelemben galambá átalakítani, ha egyszer vice versa lehet, miért ne? Erre feleljetek nekem, tolfajtársaim, fordult a tükör felé. Mert az nem lehet, tisztelt egybegyűltek, hogy ne lehessen, s hogy annyi vér, hiába folyt a szív, és kísérlet, és fáradozás, és áldozat, annyi, hogy egy teljes New York liftaknája nem volna elég, ő mesélhetne, hogy mi minden lett oda beledobálva a húsliftekbe. Álmok, remények, elhervadott munkagyümölcsök. Bizony Isten, még halak is. Volt egy balul sikerült szárnyasítás piranákkal. Na, de most nem erről van szó. Lényeg a lényeg, ő mély búvárolója a jövőnek, egyszer mint orientáltja, s vagy igazol, vagy begazol, ahogy a költő mondja. Neki, Tubica főfajalelnöknek az az elmélete, hogy egyebek között így születtek az angyalok. És erre ő hamarosan egy külön genetikus munkacsoportot fog fölállítani a kerubok keletkezésére, mert ő biztos benne, hogy a galambok ősei már erre az egészen rájöttek a szárnyal, meg az izéval, és már a kis kőbaltájukkal műtötték be az embert, illetve hát azt a félmajomi nyamnyamot, aki az ember volt, beoltották, mint ő mostan engemet, és abból lettek az ilyen lóbaszó muraközi angyalok, csak aztán a béri roncok tollán elfelejtődött a dolog, illetve úgy lett fölfogva, mintha ezt is az ember találta volna ki. Ő különben emiatt sem érti bennem a kalandvágynak ezt a teljes hiányát. A húzódozás helyett inkább örülnék, hogy a véletlen folytán rajtam is kipróbálják, meg-e tud tanulni röpülni, ami az Isten az ember. Bocs, de máma mindig elfelejti a faj nevét. És miért ne tudna? Ha ők, a galambok tudnak beszélni, szobabiciklizni, meg stb. Nem sorolja föl, akkor miért pont az ember ne volna fejlődőképes? Ha csak nem annyira hülye. De ahogy elnézi, nem hülye, csak más. Nagyon is más. És nagyon is, hogy meg tudja tanulni a dolgokat. Még akkor is, ha for benne a méreg közben és a békétlenség abban az elfajzott emberi természetében, szóval ha belül mindenféléket gondol, tudja ő, hogy gondol. Nincs ezen mit szégyelleni vagy titkolni, ez majd el fog múlani. Biztosítatlak, hogy el. Feleltem kétértelműen. Teljes mértékben el. Kedves bátyám.
1: 7th July, 11:14 p.m.
0: Ha én nem aktívkodgatok magamtól, majd ő segít. Mondtam a Tubica, és felszólított, hogy írjam, amit mond, de szó szerint befele a számítógépbe. Tisztelt főfajtanács, leszeretném szögezni, hogy az utóbbi időben olyan horderejű események történtek velem, melyek oda hatottak, hogy előző aberrált életvezetésemmel fölhagyjak és szerény képességeimmel a jövő folytonos fajhaza szolgálatába belépjek. Pont. Végre belé kell vágni a nemzetközi ocsú pofájába, és ki kell mondani a tetsző, nem tetsző fajigazat. Ha még egyszer kibámulok az ablakon és pofát vágok, a főfajalelnök úr az én orcám bőrével tunkolja ki a számítógépből ezt a sok szart, amit diktál. Itt közlöm, hogy elmúlt évi nyilvános szennyiratom Silány írói aknamunkám szülötte, mely nem annak gennyére hull vissza hetediziglenkit célba vett, hanem fordítva. A benne foglalt hajléktalan embertársaimat a jótevőmtől eltulajdonított vegyi anyaggal magam kínáltam meg felforgatási célból, pont. Hogy az illetők ezt maguk meg nem erősíthetik jegyzőkönyvben, arról személyesen tehetnek. Sajnosan ágyukban dohányoztak, ami kollektív tragédiába torkolott. Restaurálásuk folyamatban némi értékcsökkenésük ellenére élethű szoborcsoportjukon preparátorszobrász dolgozik. Tubica Cézárral munkakapcsolatunk az úgynevezett Balatoni Kálmán ügy folytán vált szorosabbá, amiről kijavított jelentésem hamarosan elkészül, különben széjjel lesz rúgva az egész picsám vicc nélkül. Egy hét múlva. Mint a jelen példa is mutatja, Tubica fajzatvezető testvér kitörő humora sok nehéz órámon átsegített dacára, hogy nem átallottam bosszúságot okozni neki, mérgét és pisztoly elővételét is beleértve. Melyért ezennel kérek tisztelt fajfő tanács elnézést az érintettektől. Úristen, micsoda címeres barom! Gondoltam, de nagyon elszánt volt, tudtam, hogy provokálni akar, ezért ráhagytam mindent. Írtam, föl se néztem. Ezzel persze rettentően megleptem. Azt hitte, mondta, hogy tiltakozni fogok. Nem vagyok abban a helyzetben, mondtam egykedvűen. Aha, mondta. Aha. Akkor mégiscsak dühösködünk. Fölfújózkodunk. Hát vegyem tudomásul, azért kell az egy pár ilyesmi beadvány, hogy ő azoknak ott megmutathassa, hogy én nem csak döglök itten a fajközösség összekuporgatott pénzén, hanem a hasznára vagyok, mert egy szaros bőrgarnitúrával azért nem lehet ám örökre ellébe szólni. Úgyhogy nem merjek pofát vágni, hanem írjam befele, de szó szerint, mondta és tovább diktált. Tisztelt fajfőtanács, ne bámuljak, hanem csak pöttyengessem szaporán. E sorokat mindannyiunk atyai jótevője, Tubica Cézár első főfaj alelnök úr szabad akaratából írom, aki semmilyen pisztollyal vagy kényszerrel erre engem reál nem vett oldalamba nyomva, se más kényszerítést be nem adott vagy folyásolt. Megfelel az igazságnak, hogy már kora gyermekkorom óta szeretném a bőrömet kísérleti célra más tollas személyekével elcserélni. Ezt én sejtgyűlésen több ízben felszólamlás tárgyává tettem, mit ő szavazásra bocsátott és elfogadott. Pont. Az ettől sajnálatosan eltérő humanoplutokrat a mocskos beszédem minden valóság alapot nélkülöz. Ezután elvi irányításával felső, hátsó combom és hátam bőre tekintetében a bravúros műtétet rajtam közös erővel végrehajtotta. Eljut vallom be, hogy a műtét folyamán én pluszban egy pár aktív, tollas szárny beültetését becsvágyó természetem miatt a saját felelősségemre kierőszakoltam. Kívánságomat jótevőm teljesítvén, azokat nekem szeretettel beműtötte, melyek a palomista fajgenetika legnagyobb csodájára megeredtek, mitől fogva Tubica főfaj alelnök testvér gondos keze alatt lábadozom, gyógytornázom, aviatika órákat veszek, s alig várom, hogy ennen repülésemmel a fajgénsebészeti unikumra feltegyem a koronát, és akik ezen fintorognak és az egyéb rágalmakat terjesztik, nagyon vigyázzanak, mert egyszer csak reá fog bimbirizni, aki farkas kiált lelkiismeretlen,

0: Rádió, a Szabad és Független 90.3, Magyar Hírnap, tematikus nap a Tilos Rádióban, minden a hírekről szól. 100 000 hírünk volt eddig, nem számoltam persze, Ránki Júlia vagyok, Murányi Gábor a vendég, aki valamikor a Magyar Nemzetben dolgozott, és most a HVG szellemrovatából ismerhetünk téged, és számtalan könyv szerzőjeként is. És várjuk Vágbelyi B. András Vageszt, aki meg gondolom ismeritek egymást.
1: Igen,
0: eddig főleg a múltról, meg sztorikról, meg ügyekről, hírrel kapcsolatos ügyekről volt szó, és én azt gondoltam, hogy kezdjük úgy, hogy mi újság.
1: Ha például ide jöttem.
0: Ha például, te pontos voltál.
1: Ide jöttem, pontosan ide találtam, bár nem olyan könnyű titeket megtalálni.
0: Nem mondtad, itt vagyunk a város közepén.
1: Hát igen, csak hogyha nekem az ülői utat és a klinikákat mondod, akkor erről nekem a klinikák jutott az eszembe, és Mária nem
0: utca.
1: A szemke.
0: Mindegy. Ja, hogy úgy klinika. Igen. Ja, értem. Te
1: mindegy.
0: Ja, de itt vagy.
1: Jó, de itt volt a időben.
0: És mi újság van? Mert az, hogy megjöttél, ez tehát arra akartam kilukadni, hogy a mi újság és a hír között igazából a magyar nyelv óriási különbséget tesz. És ez foglalkoztat engem, hogy amikor két ember találkozik, azt nekem, hogy a mi újság, akkor tulajdonképpen híreket mondanak egymásról.
1: Hát abszolút híreket mondunk, csak az a kérdés, hogy kinek szóló híreket mondunk.
0: Reggel azt kérdezték a nagyon ifjak a Baló György kétlábon járó legendától, mert azért ma van itt egy-két kétlábon járó legenda, te is közéjük tartozol, meg az előbb Vince Mátyás, aki itt volt, és ki mindenki még. De reggel 7-kor az volt a felvetésük a fiataloknak, hogyha, és aztán később is előkerült ez, hogyha tulajdonképpen a közösségi média megjelenésével az egymással megosztott információk hírekké válhatnak. És hogy van ez a folyamat?
1: Most ezt, de szerintem mindig így volt.
0: Ezt akartam, te sajtótörténész
1: abszolút
0: is vagy.
1: Maga így
0: tehát
1: volt.
0: A füstjelek esetén az ott akkor hogy volt?
1: Hát mindig az a kérdés számomra, hogy mikor mi a hír. Tehát ugye van a mi újságíró iskolában tanultuk azt a nagyon okos és nagyon bölcs dolgot, ugye hogy a hírnek 4 jellemzője van, aminek már benne kell, hogy legyen. Ki, mit, mikor és hol.
0: És most kivel? Ezt? Nekem volt egy
1: hát az a, ez a kiben benne van, igen. Tehát hogy ki vagy kik,
0: igen.
1: Ilyen értelemben, tehát ez azért csak 4.
0: Jó.
1: De ezt bármire kapcsolatban fel lehet tenni, és ugyanez a kérdés gyakorlatilag Kossuth Lajos óta, hogyha végig gondolod, hogy amikor Kossuth Lajos elindítja maga lapját, az egy hír lap volt a szó
0: szoros
1: értelmében, arról szólt, hogy eddig ugye tanácskoztak ezek a nagyurak a parlamentben, és majd most én elmondom, hogy miről tanácskoztak, és én fogok róla tudósítani, most a nagyon leegyszerűsítjük a Kossuth.
0: Tehát addig nem osztották meg a néppel, a pletsz nem
1: tudta. Addig is megosztották, hát hiszen nem az első lap volt, és akkor is, de hogy mi a hír, azt mindig a kvázi két dolog dönti el szerintem, az egyik az, hogy ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni. És ebből a ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni, ebből aztán, hogyha végignézed
0: a sajtótörténetet,
1: állandó nagy feszültség van. Ugye én az irányított sajtótörténetével foglalkoztam úgymond tudományosabban, vagy nagyobb kutatással, vagy nagyobb merítéssel, és ahogy amikor telefonáltal, akkor átgondoltam azt, hogy mik jutnak erről a hírről eszembe, és elsősorban az elhallgatott hírek jutottak elsősorban az eszembe. És az elhallgatott hírekbe, ha belegondolok, akkor mik is a leginkább elhallgatott hírek, amik az én eszembe ötlöttek, a temetések, a halálok voltak. Ha most úgy végignéztem, ugye volt ez a teljesen véletlen próbálkozásom, amikor megpróbáltam megtalálni, mert ugye vannak a legendáriumok, amelyek úgy szólnak, például, hogy Sztálin halálakor megjelent a labban, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Josip Vissarionovics Sztálin meghalt. Ez egy nyomdász. Abszolút módon nyomdász legenda volt, és ennek abszolút valóságos alapja van, mert megmondták azt, hogy ez az Esti Budapestben jelent meg, vagy a Népszavában, mert hogy Bodó Béla, a népszerű Brumi meséknek a későbbi írója volt akkor a szerkesztés, ezért az ávó őt letartóztatta, elvitte, és több hónapot ült ezért a hírér, hogy nem vette észre a mély megrendeléssel.
0: Mert hogy akkor úgy volt, azért mondjuk el azoknak, akik ma már nem tudják, hogy a következő kérdésem lett volna, de akkor igen? Itt egy picit nem hagszol, hogyha megállunk, hogy ez akkor úgy készült, hogy nyomda, szedő, korrektor, szerkesztő, korrektor másodszor, igaz? Tehát, hogy nem, akkor a piros, a kéke,
1: úgy kezdődött, hogy kézirat. Nem, úgy kezdődött, ja, hogy kézirat. Igen, hogy ha már írógép, belemegyünk írógép. Ebbe, írógép, az kézirat.
0: Diktál,
1: akkor
0: írógép,
1: jön a szerkesztő, és azt mondja, hogy rendben van, jön az olvasó szerkesztő, azt mondja, hogy rendben van, szórendeket cserélnek, akkor ha túl sok a javítás a kéziraton, akkor
0: újra
1: ezt
0: szedik.
1: Újra szedik, vagy újra gépelik, mert a nyomda nem fogadja el pontosan az agyon piszkolt kéziratot, ez a kézirat bekerül a nyomdába, ott jön a
0: és minden papír, tehát és minden a javítás a papíron, pirossal, kékkel,
1: jön a
0: feketével.
1: Úgymond linószedés, ez egy ólom öntő, gyors öntő, amivel egy-egy sort le lehetett szedni. A linószedés után betördelik az oldalt, a keretbe, egy ilyen nagy tepsire, és akkor utána erről csinálnak egy levonatot, már egy egész levonatot,
0: nézni.
1: Akkor átnézik, és ha ott valami hiba van, kiveszik belőle azt az egy sort, azt újra szedik, visszateszik, sortcserék kizárása az enyhén szólva nem történt túl ritkán, hogy máshová tették be a sorokat, újabb ellenőrzés, tehát egy ilyen végén, végezet is megjelenik az, hogy Sztálin elvtárs mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs meghalt.
0: Most ez egy legendárium. Ez a Húrányalunk,
1: tessék?
0: Ez a Húrányalunk című
1: az
0: film, egy egész, amit Húrányalunknak szedtek.
1: Az majd egy következő történet, amit szintén el tudok okay. mondani, de ez 53-ban vagyunk, és ami tény, a Bodó Bélát tényleg elvitték, tényleg ült, de senki nem találta hosszú-hosszú időn keresztül ezt a dolgot, bezúzták, ez azért történhetett. És teljesen más irányú lapozgatás után jutottam el odáig, hogy ez 53 márciusáról beszélünk, és 53 március 5-ei vagy 6-ai számban jelentek meg a halálhírek, és mindenki a halálnál kereste, és én teljesen véletlenül egész mást keresve az 53 március 4-i számnál kötöttem ki, most a dátumokért egészen, tehát egy nappal előbbinél.
0: Jó, téged és, nem fog elvinni az ávó tévedhez nyugodtan.
1: Igen. De a lényege a dolognak, hogy megtalálom ezt a sort. Igaz, hogy nem címben jelent meg, de megjelent, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs beteg, meg súlyosan beteg.
0: És ez a Népszavában?
1: Ez a Népszavában jelent meg, és megjelent, nem húzták, nem zúzták be a lapot, viszont Bodó Bélát valóban elvitték ezért.
0: Tehát valaki az apróbb betűt is olvasta, nem csak
1: ilyen,
0: a címeket.
1: Igen, egy másik ilyen legenda, ebben, és ez is egy hír, egy másik ilyen hír legenda, az pedig a következő, amit itt el tudok
0: tennyében,
1: de megjött a Vagesz is. Szia!
0: Ez is egy hír, ma már volt egy ilyen hír, amikor Bombera Krisztina is késett egy picit, és akkor mondták a kollégák, hogy az a hírünk van, friss hír, megjött Bombera Krisztina. Friss hír, megjött Vagesz.
1: Igen.
0: Vágvölgyi B. András, foglalj helyet, telefonod ki van-e kapcsolva?
2: Azt hiszem, igen.
0: Jó. Kérsz-e inni? Mert akkor
2: odaüljön.
0: Kell... Nem. Üljön át? Átpakolom a táskámat, gyere. Elmondjuk a kedves hallgatónak, hogy egy téglalap alakú asztalunk van, négy
2: igen.
0: mikrofonnal, de
2: igen.
0: azzal a kis hamissal mindig van valami gond.
2: Igen. A bal ketteskével.
0: Bal ketteskével. És ha inni szeretnél, akkor kimegyek és hozok neked egy poharat, mert vízünk
2: van.
0: Vagy hozol magadnak egy
2: poharat? Majd, most nem vagyok szomjas egyelőre.
0: Jó, ott tartunk.
1: És addig ezt igen. még elmesélem.
0: Várjál, no, várjál,
2: bocsánat, persze, ne arra még Gábor.
0: Kérdezzük ki, hogy tudja, hogy hogy volt az a hír, ami miatt a Bodó Bélát elvitték 53-ban.
2: Nem tudom, számomra sötét
0: terület. Ugye, hogy a Gábor is rögtön az,
1: hogy a mély megrendeléssel tudatjuk, hogy a Sztálin elvtárs meghalt.
2: Mély megrendelés?
0: Nem
2: ismertem.
0: Ez a hírnek
2: magamat kaptál egy kis. Igen, már érdemes volt élni ma. Igen.
1: Ugyanilyen legendárium, amit hallottam, de még nem találtam meg az írott nyomát. Ez már a 60-as, 70-es évek. Amikor is úgy hangzott a hír, hogy valamelyik megyei labban, biztos, hogy a székesfehérvári labban láttam, biztos, hogy a békési labban láttam, biztos, hogy nem itt vagy ott láttam, tehát látták ezt a hírt kinyomtatva, én még nem sikerült látnom, de minden esetre legendárium az úgy szól, hogy a ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet tisztek beköltöztek örök lakásaiba.
0: Ezt én is hallottam.
2: Igen, ez hát persze,
1: A magát, a hírt nem találtam még meg, ezúttal is kéretik, ha valaki egyszer megtalálja, küldje el nekem a HVG szerkesztőségébe, de a lényege a dolognak az, hogy a hírekkel ez az egyik része. A másik része, amit úgy el akartam mondani, az a halálhírek.
0: Ebben indultunk ki, igen. A Sztálin is így került terítékre.
1: És a halálhírekben nagyon jellemző dolog, hogy például 1971-ben Rákosi Mátyás elhunyt a nagy Szovjetunióban, és Rákosi Mátyás halálhíre, ugye a bölcs vezérünk halálhíre, 1971-ben érdés mond egy mínuszos hírt.
0: Emlékszem,
1: érdemelt a labban, egész picikkel a
0: volt,
1: de abban
0: volt,
1: az öt sor volt, ezt a politikai bizottság döntötte el, hogy nem lehet címe a hírnek. A Népsport egyébként nem tartotta be ezt a szabályt, és egy picit...
2: A híres labdarúgóról.
1: Nem tartotta be,
2: és majdnem aranycsapatos.
1: És ott bizony-bizony egy kis címet is hagyott, hogy elhunyt Rákosi Mátyás. Kiírták a Rákosi Mátyást, de kiírták. De ebben az öt sorban sikerült egy ordas nagy hazugságot is elhelyezni, nevezetesen, hogy a Szovjetunióban gyógykezelésen tartózkodó Rákosi Mátyás
0: hát az volt akkor el, a rendemonda.
1: De hát ez nem egy gyógykezelés, mert a gyógykezelés volt akkor 1956 júliusában jutott ment ki,
2: leváltása
1: út,

0: Az egésznek a képtelenségét akarom mondani, hogy amikor úgy fogalmazok, hogy vette a bátorságot, az azt jelentette, hogy ez tényleg bátorság volt, hogy a gyászhírből, a feladott gyászhírből fabrikált egy mínuszos hírt, és azt írta, hogy Bibó István meghalt. És volt még ekkor és ekkor napra, és hogy temetése az nem tudom én mikor lesz. Egy gyászhírből fabrikált egy úgymond az újság által előállított hírt.
1: Hát te akkor a Magyar Nemzetnél dolgoztál.
0: Igen.
1: Úgyhogy tanulja volt. De mi történt másnap?
0: Nem
1: mert
0: történt.
1: Ugye ezeknek a dolgoknak van egy másnapja, amikor ráébrednek, hogy Podobélát el kell vinni.
0: Nem, ezen maradjunk, azt gondolom, hogy nincs, tehát nincs folytatás a történetnek. Eltársak azok úgymond szemet hunytak, és nem ezért rúgták, illetve ezt nem ezért váltottatták aztán le az olvasó szerkesztésről őt, mert nem sokkal később leváltották, de ez egy másik történet már.
1: Ugye akkor ez úgy működött emlékeim szerint, bár akkor én még csak egyetemist 79-ben már nem egyetemista voltam, nem dolgoztam, tehát a saját bőrömben is tapasztalva tudom, hogy meg tanultuk az újságíróiskolában, hogy ez, te ne nézz így rám, mert te sokkal fiatalabb vagy, te akkor még csak
2: nem
1: éppen, hogy ovis voltál, iskolásna jó, hogy ugye
0: engem viszont nem vettek fel háromszor.
1: Hova?
2: Az újságíróiskolában? A Zsak Ferenc
1: újságíróiskolában? Hát engem rögtön beutaltak, hogy van a pártközpont, és annak van egy agitációs propaganda osztály, és ott intézik az ilyen ügyeket. Tehát Lakatos Ernő, vagy nem tudom ki, mindenki ott ült, és olvasta, gondolom, és minden héten eligazította a főszerkesztőket, hogy miről kell beszélni, és miről tilos beszélni. Ehhez képest azért mégiscsak te sajtótörténészként gondolom látod, hogy elég töredezett volt a szófogadás, tehát azért nem mindenki fogadott szót ezeknek az irányelveknek, csak
0: ez
1: nem mindig, és nem is mindig
0: van,
1: volt következménye az
0: nem
1: ellenállásnak.
0: Nem is volt mindig következménye, és mint ahogy a cenzúrával mindig ez a történet, hogy a cenzúra, bármelyik működő cenzúra, mindig a botrányokról ismerszik meg. Tudni, ez azt jelenti, hogy üzemzavar történt a cenzúra menetében.
1: Na most kell húzni egyet a csavarokon.
0: És nem, vagy valamit el kell indítani. És ez az üzemzavar jellemzi gyakorlatilag az összes cenzúrát. Tehát, hogy ez most ettől aztán teljesen rendszer független.
1: Tehát, Mert abból indultunk ki, hogy az elhallgatott hírek, és hogy így kerül, mielőtt jöttél volna, hogy ez a kategória az, amin jól lehet érzékelni, mert hogy mi a hír, és hogy mi újság, kérdeztem a Gábortól, mondta, hogy az, hogy megérkezett, és téged megvárunk. Tehát, hogy a hírek természetrajzából akkor tudunk meg sokat, ha például azt megnézzük utólag, hogy mik voltak az elhallgatott hírek, és miért, és mi volt azoknak a sorsa.
0: Ez
1: úgy keveredtünk ide nagyjából.
0: A másik része pedig az az, hogy egy állandó kutya-macska, vagy egér-macska harc ez igazából, amelyben ugye van a cenzor, aki szeretné azt viszont látni, a különféle lapokban, most már ezzel nem a kezdetéről igen. beszélek a sajtó történetének, de a 1920-as évektől kezdődően a különféle cenzurális időszakok azok változtak, és azért valahol a sajtó mindig belefutott a cenzurába, hol a hadi cenzúra az a 10-es évektől, hol a fehér terroros cenzúra, hol a megszállás cenzúrája, hol a irányított sajtó cenzúrája, hol ennek a cenzúrája, hol annak a cenzúrája, a mai cenzúráról majd nyilván más
1: perceken belül szeretnék a mai rá
0: mehetünk. Tehát, hogy de ez egy állandó harc, és most már megint kutyát, macskát akarok mondani,
1: de
0: macska egérben, de ez egy állandó harcot jelentett, mert hát az ember nem szereti, hogyha vele szólnak a szövegeiben, nem hát, szereti. És megpróbálja mindig becsempészni a dolgokat a alapba, és ebben a nagy becsempészésben az igazi, hogy mondjam, az iskola példát a Magyar Nemzet szolgáltatta, na nem az időszak, amelyikben én dolgoztam, hanem az 1938 és 1944 közötti. Tehát az a hirdetés, amelyik akkor volt, hogy olvass el a Magyar Nemzet minden sorát, az abszolút módon azt kell mondanom, hogy egy abszolút igaz valami volt, mert valamit betettek, egy hírt, betettek hozzá valami mást, hozzá lehetett olvasni, olvasd össze a hírt és mondjuk egy hirdetést, és akkor ez a kedvenc példa,

0: A Vásárhelyi Miklósnak, aki ezt megírta, ezt a magyar nemzet sajtótörténetét, egy fantasztikus tanulmány, amikor azt mondja, hogy kiadják a hírt, hogy az átütő sikereket és német csapatok lehengerlik mindent, majd ott van mellette a Ferenc József keserűvíz, amiről tudva levőleg, ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, de akkor ez egy hashajtó volt. Tehát, hogy beszarva mennek el. És ez a kódrendszer abszolút módon működött, mert kiépítették az olvasókkal ezt a összekacsintó beszédet.
1: És aztán ebből volt a Kádár rendszerben is egyfajta magatartásforma, amit sugaltak, ugyanezt, hogy olvass el minden sorát, hogy a sorok között kellett tudni olvasni.
0: És aztán átadom neked azt, így értékelődik fel a kis híreknek a szerepe. Tehát én nem véletlenül dobtam most be ezeket az apró kis híreket, mert hirtelenjében azt, hogy Bibó meghalt, nyilvánvalóan az, hogy Bibó István meghalt, azt nagyon kevesen értették akkor. De az a 15-20 ezer ember, aki még emlékezett valamire annó,
2: 56-ból.
0: Nem csak 56-ra nem nagyon emlékeznek a Bibó kapcsán.
1: De
2: 45-48-ra.
0: Hát Bibó akkor már nem volt ott jelen a 1945 és 43.
1: De milyen érdekesen át van hangolva ez a név a mai újságírásban,
0: hát azért,
1: és a mai nyilvánosságban.
0: Hát azért, mert a Bibó államminiszter volt 1956-ban.
2: De nem annyira miniszteri listákat nézték az emberek.
0: De nem a miniszteri listákat, és a Bibónak megnyilvánulása, nyilvános megnyilvánulása 56-ban nem volt olyan átütő, amelyikre azt mondhatod, hogy hú, tudjuk azt, hogy
2: hát,
0: akkor
2: hogy
0: ott ült
2: egy memorandumot, amit aztán a Göncz Árpád nem részett ki, ugye a Menon nevű.
0: De azt ki a forradalom napjaiban az utcán ki tudta, hogy ott ül a Bibó
1: parlamentben. Áthangolva a Bibó név arra az 56-os
0: de egyébként teljesen joggal
1: etalonra, hogy ott ülsz az utolsó pillanatig, és képviseled azt, amit vállaltál, hogy képviseled.
0: De
1: azt
0: a néhány ezer ember tudhatta, hogy de annak a néhány ezer embernek ez a hír, hogy meghalt, az hír volt. Az egy nagyon fontos, érdemi
1: hír. Én azt hiszem, hogy ez a temetésen akkor érződött is, és az volt a következő feladat, hogy azt elhallgassák, hogy az hogy történt. Van egy kis zenére időnk, és akkor utána átnyergelünk a maiságra, a múltságból. És akkor a Vagesztől meg fogom kérdezni, hogy ma hogy működik a cenzúra.
2: Jó.
1: Jó?
2: Bár nem vagyok cenzor.
1: És akkor itt vagyunk ismét, a Magyar Hírnap. A 3-4-ig tartó órának a vendégei Murányi Gábor és Vágógyi B. András Vagesz. Eddig arról beszéltünk, hogy az elhallgatott hírek milyen önálló életre kelnek egy idő után, mert hogy akit akarja, mégiscsak megtalálja, vagy akit akarnak, megtalálnak a cenzorok, és meg is büntetik érte. És azért már itt lógott a levegőben az a feltételezés, hogy a cenzúra az csak az irányított hírek világában létezik, vagy pedig az úgynevezett szabad sajtó világában is van egyfajta cenzúra. Én nekem az az érzésem, hogy van, mert hogy az információ az hatalom, és igazából a hír az a hatalom érdeke szerint mozgatható, tehát hogy a hatalom az milyen hír megjelenését szeretné, akarja, erőszakolja, fizeti, mindenfélét mondhatok, és akkor az a hír bizony jön, és annyiszor és úgy, ahogy azt a hatalom szeretné, és ennek megfelelően akkor nyilván, aki hatalma vagy, bizonyos fajta cenzúrát is enged, sőt gyakorol, hogy más dolgok viszont ne zavarják meg az ő hírműködését, de ez egy feltételezés részemről, Vagesz, te hogy?
2: Hát én azt gondolom, hogy cenzúra biztos, hogy ezt látjuk, hogy van, működik, irányított híráramlat, biztos, hogy van, ez szerintem az elmúlt...
1: Ezt én finoman nevezzük, hogy irányított hír?
2: Hát azt gondolom, hogy igen, mert azért ne felejtsük el, hogy az internet korában élünk, tehát azért mindenféle hírek, és főleg a közösségi médián azért nagyon sok minden olyan van, amit egész egyszerűen fizikailag képtelenség megakadályozni.
1: Hát nálunk képtelenség, de ahol megtiltják a Facebookot, internetet, ott már is
2: hát
1: megvan.
2: Jó, mondjuk most Kínát, meg Iránt, meg mit tudom
1: te
2: én,
1: van
2: van Oroszország is, tehát ott is mit tudom én, mondjuk Facebook és Twitter, és nem tudom én, micsoda, az nem annyira működik, és akkor van ez a V-kontakt, meg nem tudom én, ami ott orosz Facebooknak hívnak, és hasonlók, amiket azért jobban tudnak kontrollálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsi és európai országban, mint Magyarország, a teljes cenzúra az nyilvánvaló képtelenség. Tehát ugye, most amikor itt, mikor így beestem, és akkor a Gábor besélt ezekről a régi cenzurális dolgokról, nekem mondjuk ilyen első világháborús Népszava címlap például, hogy volt négy sor, és utána az egész címlap üres volt. Tehát ugye az egy nem szégyenlős cenzúra volt, az bevállalt, hogy igen, cenzúra van, és akkor tudom én, öt hasábot kiszedtek az újságból, és egy fél hasáb belekerült.
0: De a cenzúra is változott, mert egy idő után 1940-es években például betiltották ezeket a fehér foltokat.
2: Tehát igen, nem lehetett, azt mondom, hogy az első világháborús volt, ugye, amit én mondtam, az a Népszava címlap.
0: De ez
2: címlap.
0: Még volt a 1939-ben.
1: De
0: még
1: a 2000-es években mikor igen, volt, igen, ez mikor a magyar sajtó fehér oldalakra jelent?
0: Az tiltakozás.
1: Az tiltakozás volt, de nem,
2: én például azt akartam példának felhozni, hogy 1981-ben sajnos 10 éve elhalt barátom Őrsi István az Írószövetség közgyűlésén felvetette azt, hogy Magyarországon fel kellene állítani egy cenzúra hivatalt. Azaz, hogy művek legyenek betiltva, és ne szerzők legyenek betiltva, hogy bizonyos írások legyenek, és a lengyel cenzúra hivatalt, persze ez egy ironikus javaslat volt, de a lengyel cenzúra hivatalt hozta fel egyébként Pélának, mert a lengyel barátok nem voltak ilyen szégyenlősek, és ott volt valódi cenzúra hivatal. Tehát nem az volt, hogy egyfajta ilyen elsikálós, szőnyeg alá söpős, hanem bevállalósabb.
1: Nem mutatott, ezt nem.
2: Ezt nem. És hogy most akkor mit tudom én,
1: Adam, ezek ilyen ideológiai kérdések.
2: Hát nyilván ideológiai kérdések, meg hát hírkérdések is lehetek, azt gondolom, bőséggel. Na most én azt hiszem, hogy a magyar sajtónak így a 80-as évek utolsó éveiben, tehát már 89 előtt is, és főleg egyébként a Magyar Nemzet, gondolok itt a nyomtatott sajtó, a napi lapok közül, tehát hogy volt egyfajta ilyen aranykora, ami mondjuk így a 90-es évek elejéig tartott, és talán emlékszünk rá, hogy volt olyan, hogy az összes szakmák közül a lakosság többsége felmérések szerint az újságírókat tartotta a legmegbízhatóbb forrásnak. Elég rövid ideig volt ez, de volt ilyen.
1: Meg az ellenkezője van, miért?
2: Ma meg az ellenkezője van. Hát nézd, egyrészt azt gondolom, hogy a tulajdonosi nyomás az ugye nagyon fontos, tehát hogyha megnézed azt, hogy a sajtótermékeknek hogyan érződik az, hogy akkor ez most milyen irányoltságú, mindenki azt kérdezi, hogy ki a tulajdonos. Nem azt kérdezik, hogy ki a főszerkesztő.
1: Sima metró újságot olvasó ember azt kérdezi, hogy ki a tulajdonos?
2: Azt gondolom, hogy igen, tehát van egy ilyen, hogy ki a tulajdonos, tehát hogy milyen irányba lendül a dolog. Tehát az, hogy mondjuk, mit tudom én, a különböző sajtótermékeknél olyan szerkesztőségi karta, vagy alkotmány, vagy bármilyen alapokirat van, amiben a szerkesztőség munkatársainak. Hát annak idején, mikor mondjuk a 90-es évek elején a Narancsban csináltunk ilyet, akkor például azt tudom, hogy az első, a minta, amit olvastunk, az pont a HVG volt egyébként, és abból indult ki az, amiből utána mi is ott kiindultunk, és hát aztán azt formálgattunk.
1: De akkor hova lett a tömegek bizalma az újságírókban? Mert ez volt a kérdés, hogy a miközben 89-ben magasan állt ez a mutató, most meg a békafeneke alatt van.
2: Békafeneke
1: hol
2: alatt van.
1: Hol vesztettük el a
2: népet? Hát én azt gondolom, hogy talán 90-es évek második felétől kezdődően nyilvánvalóan egy folyamat volt. Több irányú ez részben. Azt hiszem, hogy ugye a nyomtatott sajtónak azért elég jelentős ára van, már csak a nyomda költség miatt is, tehát az ugye, és hát ugye esik vissza. Tehát, hogy ez ugye pénzbe kerül, kevésbé veszik az emberek. Én mondjuk magam elég nagy hírfogyasztó vagyok, én is hétvégén szoktam napilapot venni alkalmasint.
1: De a 90-es évek közepén ez még legfeljebb a tévével volt konkurenciában.
2: Hát a tévével, meg a rádióval, meg a nem tudom én, és aztán utána indultak a 90-es évek végétől ugye ezek az online portálok.
1: És ettől maga a szakma veszítette el a hitelességet?
2: Nem ettől, hanem azt, hogy egyre több olyan eset jött, ahol a tulajdonosi nyomás érezhető volt. Hát ugye Gábor könyvet írt a Magyar Nemzet káváriájáról, ami azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog volt.
1: Tehát ez egy politikai játszma volt.
2: Az egy politikai játszma volt, mint ahogy egy politikai játszma volt egyébként a Magyar Hírlap. Hát ki gondolta volna a Magyar Hírlapról, ami egy ilyen csőri liberális lap volt, hogy azt egyszer már egy reformnyilas lap lesz. Szóval azért azt hívom, hogy reformnyilasnak, ami hát ugye nyilas csak így jobb színbe szeretne feltüntetődni. És
1: én azt hittem, hogy azt fogjátok mondani, vagy nem tudom, Gábor, neked mi a véleményed erről a kérdésről, tehát hogy hol veszítette el a sajtó a népek bizalmát, és hová lett ez a 89 körül megdolgozott, mert előtte se volt az emberek megbizalmuk a sajtóban, hiszen azt tudták, hogy hazudik. Aztán lett, aztán meg azt mondták, hogy miket beszélnek ezek össze-vissza egymásnak ellentmondó dolgokat. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, vagy ez, hogy az emberek egyszerűen a saját bőrükön tapasztalták, hogy ami az újságban van, az egyrészt szenzációhajhász, és azért nem igaz, vagy nem tudják, hogy mi történt, és azért nem igaz. És most, hogy már van társadalmi média, vagy hogy nevezem ezt, közösségi média, most meg aztán végképp baromira újságírónak kell lenni annak, aki igazat akar írni, tehát aki olyan hírt akar, és mégis sikerül olykor-olykor, hogy olyan hír jön, amit senki más nem tudott megszerezni, csak az újságíró, és mennyi dolgozatra, Schmidt Pál megbuktatása, az tipikusan ez a hírírási módszer volt, ami mögött hónapok összerakott munkája át, sose fogjuk megtudni, mert nem akarják megmutatni, hogy ki volt az ECSZG-ben, de akkor a hírt csináltak, hogy az meg tud buktatni egy köztársasági elnököt. Tehát ugye ilyen 10 évben egyszer van, jól mondom, körülbelül, ugye ilyen súlyú ügy.
0: Inkább 20.
1: És ott nem, de nem kell mindenképpen a köztársasági elnököt megbuktatni, de hát, hogy egy ilyen, hogy így ül a hír.
2: Jó, de most nézd, szóval, tehát a hírrel való manipulálás, az ugye részben ugye van a szóval, az írással, a szöveggel való manipulálás, ami egy könnyebben átlátható dolog, és akkor utána, vagy legalábbis szélesebb tömegek számára könnyebben átlátható dolog, és utána van a képekkel való manipulálás. Mondjuk egy tegnapi dolog, Orbán Viktor Nyíregyházára érkezett, ott van egy fotó,
1: tömegek
2: állják körül, és fél test hossza magasodik ki a tömegből. De most ugye itt a közösségi média, én ezen tegnap egy kicsit így röhögcsértem, és néztem különböző dolgokat Facebookon és itt-ott. Akkor egyrészt találós kérdések. Mináltól Orbán Viktor?
1: Lépcsőn.
2: Lépcsőn, tekes hátán, Sámlin, nem tudom én. Tehát szóval hogy úgy volt mindenféle íze. Másrészt 2 millió ember várta Nyíregyházán. Akkor utána volt egy,
0: hogy tudom én. 2 millió ember volt a Kossuth téren.
2: Igen. De aztán kiderült,
1: pedig a Nyíregyháza az egy kisebb tér.
2: Kisebb tér. De most, tehát, hogy...
1: Volt
2: egy totál, amit leszedettek viszont, ha nem tudom én, a Szabolcs-Szatmári hírlap, vagy nem tudom én, hogy hívják ott a helyi lap, vagy portál, vagy valaminek a hízet, leszedették azt a képet, nem tudom, hogy kicsoda. Úgy tudja, azért sok az ilyen önkéntes kutya is, tehát soha ne felejtsük el, hogy amikor cenzúráról beszélünk, az egy dolog, hogy van cenzúra hivatal, meg van tulajdonosi elvárás, meg van nem tudom én valamiféle politikai ráhatás, és a másik az, ami pedig úgy megképződik az újságíró agyába, akinek ugye számlákat kell fizetni, a családot eltartani, és a többi ilyen-olyan rezsije van, és bár megtér a rezsiharcos is, de azért hát ez egy nehéz küzdelem, és akkor azt gondolja, hogy akkor az öncenzúra az ebben az esetben jobb volna, vagy jó volna, és akkor hát ez egy ilyen pszichés folyamat, hogy akkor miket írnak le emberek, meg miket nem írnak
1: igen,
2: le.
1: Igen, és akkor már is annál a...
2: És mivel lehet őket perelni? Én például perben állok ugye a köztársasági elnökkel.
1: Ami még mindig?
2: Persze,
1: hogy,
2: december
1: 8-án. Hogy mit csináltatok a fogdán, mit mondott, igen, és ki igen, emlékszik, igen, jól, ez igen, nagyon vicces. Akkor most ne befolyásoljuk a bíróságot, jó?
2: Ne
1: ez is egy hír lesz, igen. Majd december 2-án.
2: 8-án.
1: Jó, kivárjuk egy hónap múlva.
0: De az a kérdés, amit te ott feltettél, azért nekem ott egy dolog van. Tehát amit válaszképpen is, ezt egy kicsit komolyabban is veszek. Tehát, hogy azért nem csupán arról van szó, hogy vannak körülmények, hanem arról is, hogy magamat megpróbálva ebből kvázi úgy, hogy törekszem nem így lenni, de gyakorlatilag a magyar sajtó bulvárosodása az egy ténykérdésé vált.
1: De tehát ez csak hogy, követte jól megkésve a nyugat-európai sajtó viselkedésé.
0: De az, amiről mi beszéltünk, és fénykorról beszéltünk, az pontosan arról volt, hogy a sajtó abban az esetben
2: minőségi volt,
0: precíz volt, pontos volt, időben jól helyezve, és főleg nem hazudva, vagy nem elhallgatva. Mert az elhallgatás...
1: Ez most melyik korszak?
0: Én most már 89, 88 és 92
2: kettő között,
0: mondjuk, igen, ebben körülbelül. Tehát ezért ez nem véletlen, hogy ez a fénykor, mint sajtófénykor, én azt a mámornak éreztem. Én úgy éreztem akkor újságíróként magam, hogy én mámoros vagyok minden nap. Annak iszonyatos ereje volt, és veszélye egyébként teszem hozzá, hogy leírtam valamit, teljesen mindegy, hogy mit, és másnap akkor történt valami. Ma bármit hatás. Megír az ember.
1: Nem tud kiszámolni, hogy mi lesz a hatása.
0: Erre, így van. És akkor mi van?
1: Hát vagy pedig olyan dolog történik, amire magad sem gondoltál.
0: Igen, mert nem
1: azt megjelenik valaki,
0: és... nem azt szerettem volna elérni.
1: Ezzel azt mondod, ami nekem is a rögeszmém, a mai nap folyamán erre jöttem rá, ilyen, hogy sűrítve mindenki a hírekről beszél itt a Tilosban, hogy a hír mindenkié, tehát mindenki hírt ír a Facebookon, hírt ír a honlapján, a blogján, tehát hogy olyan mennyiségű információ áramlik szabadon, hogy bármiből lehet pillangóhatás elvből kiindulva egy olyan méretű eseménysorozat, aminek a végén egy igazi nagy hír lesz, holott te csak azt írtad le, hogy kinyílott a pitypang.
0: Ez az egyik része a dolognak, a másik. De igen, de ez csak az egyik része a dolognak. A másik része az a dolognak, hogy abban a nyomáskényszerben nincs arra az újságíróknak, szerkesztőségeknek adott helyzetben gondolatuk, hogy elkezdjenek szelektálni a hírek között. Hát az a hír özön, amelyik zúdul minden naponta ránk, te hogy választasz ki? Kialakítasz magadban egy módot arra, hogy melyik honlapot nézed meg, abból mit nézel meg, használod a hírkeresőt, vagy a HVG-t, vagy az Indexet, vagy az Origót, vagy a 444-et, és most sorolhatnám, fogadod el a saját információs bázisodnak, de kiderül mindegyikről, hogy nem elég. Mert hát azok is nem, és van még egy nagyon fontos része a dolognak, ez a cenzúrának egy nagyon rafinált módja, az MTI.
2: Hogyne?
0: Hát az, hogy az MTI kvázi adja a híreket.
1: Az állami hírszolgálat.
0: Az állami hírszolgálatot, és ebben megjelenik egy csomó minden, ingyenesen kvázi hozzájuthatsz, ettől a pillanattól kezdve abban a rohanásban, amiben vagy, és abban a hír özönben, hát tényleg az a legegyszerűbb elkapni, leírni, gyorsan továbbadni, hírverseny van, gyerünk, ha én már, hát látom azt, hogy mi történik, hát már a másikon kint van, mondja az egyik honlap szerkesztőség a másikról, és fordítva.
1: És akkor ez is ez a tulajdonosi nyomás, nem? Hogy jön a tulajdonos, azt mondja, hogy mit késlekedtek, azok meg már készen vannak vele, és nekünk kell kattintásszám és egyébek.
0: Igaz, hogy pontatlan benne a név, el
1: igen,
0: van
1: hát
0: írva,
1: látom,
0: igaz, hogy pontatlan
1: szántuk.
0: Benne a hely, igaz, hogy pont, tehát mindaz a négy igen. Dolog, amit az elején mondtam, nem stimmel,
2: nem
0: de ott van. Igen.
1: Viszont ez nem válasz arra a kérdésemre, hogy a magánemberek folyamatos magánhír cseréje, ami a közösségi médiának köszönhetően létezik, az hogyan befolyásolja a professzionális hír? Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy a hír az információ hatalom, és a hatalom az információ, ez egy ilyen kölcsönös, egymást feltételező két dolog. A magánemberek milyen szerepet kapnak ebben? 5 perc
0: hát,
1: van a témára.
0: Szerintem teljesen egyértelműen
1: mi befolyásoljuk.
0: Ők hírszolgáltatók.
1: Igen, na de ki kire van hatásra? Mi magánemberként az egymás közötti hírcserével befolyásoljuk az információt és a hatalmat, vagy a hatalom befolyásol minket, hogy milyen híreket
0: szerintem
1: cserélünk
0: egymás
1: között?
2: Hát mind a kettő, persze. Hát, de nem tudom. Hát én azt mondanám, hogy az ember ugye valahogy úgy szocializálódik hírszempontból is, hogy rászokik valamilyen médiára.
1: Ez így, ahogy a Gábor mondja, négyből válaszolsz.
2: Igen, tehát mondjuk én mit tudom, én amikor úgy rászoktam erre, tehát ilyen egyetemista 20 éves koromban a rendszeres napilap olvasásra, akkor én az a 80-as évek eleje, én Magyar Nemzetet olvastam, és a Magyar Nemzetet egy hogy mondjam, az akkori viszonyok között egy elfogadható apró hírszolgáltatónak tartottam, ezen kívül Szabad Európa Rádiót hallgattam, meg hát mindenféle folyóiratokat és szemizdatot olvastam.
1: De tehát tévét is néztem. Tévét is néztem.
2: Tévét is néztem, de keveset már akkor is. Tehát, hogy azt azért károsítónak éreztem
1: a televíziót. Hát meg volt egy kritikai szempontod annak a köszönhetően, amit olvastam.
2: De például a rádiót inkább hallgattam, tehát mondjuk a szombat délutáni rádiózás az azért egy ilyen
1: 168
2: óra.
1: A strandon is.
2: Igen. Tehát, hogy az azért úgy volt.
1: Na most
2: hogy mondjak egy mai példát, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha az ember mondjuk így hozzászokik, vagy lehetősége van minőségi napilapot olvasni. Most az a mázdém volt, hogy az idén voltam egy pár hónapot Svájcban, és egy olyan helyen, ahova járt a Neue Zürcher Zeitung. Az hozzátartozik, hogy én nem tudok mondjuk németül annyira nagyon jó, de azért úgy olvasok. Na most, ahogy az ember figyeli egy minőségi napilapot egy folyamatában, azt, hogy miket hoz le, milyen témákat hogyan kezel, tehát, hogy milyen terjedelmű cikkekkel, stb. Az azért nagyon tanulságos, és az, hogy tulajdonképpen ennek milyen hát így közösségi szempontból milyen szocializációs hatása tudhat lenni. Tavaly például voltam valamikor Amerikában, és akkor hoztam egy vasárnapi New York Times-t, és egy médiatanszéken tanítottam tavaly Erdélyben, Babesbolyai Egyetemen Kolozsváron, és ott bevittem egy vasárnapi New York Times-t, ami hát egy ilyen több kilós valami, és akkor nem tudom, két órán keresztül, vagy két alkalmon keresztül elemeztük azt, hogy milyen hírek vannak. Az, hogy mondjuk egy afganisztáni riport, mondjuk és novellaszerűen van megírva, az szerintem egy fontos dolog, mint ahogy az is, hogy megtudok valamit a berlini, éppen aktuális berlini undergroundról New Yorkban, vagy megtudok valamit, nem tudom én, perui sámánokról, és nem tudom én, tehát egy ilyen szélesebb látókörű valami érzékel az ember, mint amit mondjuk a magyar sajtóból meg lehet tapasztalni. Meg lehet tapasztalni a magyar sajtóból is, csak sok mindent kell olvasni hozzá.
1: Tehát ez a Sunday Times-ban hasonlóan van az angoloknál, vagy
2: nyilván, én azt kevésbé olvasom.
1: De én úgy látom, hogy ez mintha most a magyar újságírásban a neten lenne.
2: A neten cool, van.
1: A neten van,
2: de abban is van egyfajta ilyen generációs jelleg, igen. Tehát egy ilyen 40 alatti korosztálynak szól, és tudom én, ami tök jó egyébként, és nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy szóval én is, mit tudom én, naponta egy ilyen 3-4 portát nézek, követek, stb. De mondjuk így az állandó napilap olvasásról, ami annak idején, amikor mondjuk aktív újságíró voltam, akkor azért a 4 minőségi lapilapot és még vagy 2 bulvárt azért olvastam. Mert ez
1: Gábor,
2: fontos volt.
1: Gábor, te mint printhős, hogy állsz a netes olvasással? Neked is egy perced van még, hogy ezt kifejtsd.
0: Abszolút olvasom, és abszolút de hogy azt gondolom, hogy kell.
1: Igen,
0: olvasni,
1: viszont amit írsz, az print, tehát hogy te nem netes újságíró vagy, ha valami megjelenik, akkor a print alapján jelenik meg a neten abból, amit te
0: igen,
1: írtál.
0: Igen, ez 98%-ban így van.
1: És ez valami más stílust követel meg, vagy te ezzel nem foglalkozol, hogy a netre mi fog felkerülni, mert a printnek van egy bizonyos
0: hát, hogy mondjam, ez olyan stisse, valami, én azt gondolom, nincs. Hogy ehhez értek. Ez ilyen egyszerű dolog. Tehát azt, hogy ha muszáj, mert olykor muszáj, akkor az ember beül, és természetesen tud azon a nyelven is gondolkodni, de nem szívesen teszi, nem azért, mert ez számára megalázva, hanem azért, mert nem saját magamat adom. Hát én valamit kialakítottam, beleöregettem, belefásultam adott helyzetben, de az én vagyok. A fásultságaimmal, az ügyetlenségeimmel.
1: Hát most azonnal tiltakoznom kellene, ne sorold ezt, mert nincs időm tiltakozni. Szerintem ez tök jó, hogy így csinálod.
0: Nem, hát,
1: mert ez, tehát én azt gondolom, én, hogy nem, mindig
0: azt mondom,
1: lesz
0: hogy
1: nyomtatott
0: magamat, újság. Saját magamat adom, én így tudok írni. És ez adott helyzetben vagy korszerűtlen lesz, vagy nem lesz korszerűtlen, ezt majd eldönti adott helyzetben. Az olvasó, vagy rosszabb esetben a tulajdonos?
1: Most rettentő sok mindent nem tudtam sem elmondani, sem megkérdezni, mert szerettem volna, de nem, nincs rá időnk, mert be kell fejezzük, de azért elmondom információkat, hogy mindenki ketten
0: nem engedjük be a következőket, és akkor megvan
1: oldalról. Bakett kiküldjük, hogy verekedjen meg a bakkival, mi megbeszélgetünk.
2: Simán.
1: Azt gondolom, hogy csak azt akartam elmondani, hogy mind a ketten, illetve mind a hárman, hogy magamat is ide soroljam veletek egy platformra kerülve, ezáltal a Nyilvánosság Klubnak bizonyos időszakokban az ügyvívői, vagy tagjai, vagy testületi tagjai voltunk, és ez a nyilvánosság klub, bár létezik még, de nincs szükség a működésére, mert a nyilvánosság olyan módon megváltozott, hogy ez a klub még nem érte utol ezeket a változásokat. Viszont ti mind a kettenettől, valószínűleg nem függetlenül, de mégis ez egy másik mondat, publikáltok, neked hamarosan megjelenik egy könyved, ez percek kérdése, és Gábor, te pedig hát nem kisebb feladatot látsz el, mint hogy a Mérai életműnek a gondozója vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális gyűjteményében, úgy hívják ezt, a Digitális Irodalmi Akadémia.
0: Ez igaz, de ezen már a munka nagy részén, ezen a részén
1: igen,
0: túl vagyok.
1: Csak a tudás, ami ezáltal adatik,
0: az a következő 25 éve
1: ezt akartam mondani, hogy előbb-utóbb most a Vagász előnyben van, hogy megjelenik a könyve abból, amit már megtudott az elmúlt 25 évben.
0: Hát ha reklámozni kell, nekem is megjelent most egy sajtótörténeti almanakom, úgyhogy az
1: amiben az eddigi
0: cikkeid
1: van
0: nem,
1: benne.
0: Ez egy újság 1938 és 1944 közötti időszakról szól, nevezetesen a két időpont 1938 az első zsidó törvény, 1944-45, amikor az a 25 újságíró, akit beválogattam, véletlenségből meghalt idő előtt.
1: Durván finom.
0: Nagyon durván fogalmaztam. Tehát gyakorlatilag a zsidó törvény kényszer áldozatai, újságírók, és ezeknek egy-egy cikkét kiválogattam, amelyik azt akarja jelezni, hogy a legkülönfélébb típusú emberek, keresztények, vállalt zsidók, ateisták, kommunisták és egyéb liberálisok és ókeresztények miként gondolkodtak 1938 és 44 között, akkor, amikor éppen a zsidó törvények sújtották
1: őket. Ezt akarod mondani ezzel, hogy hiába telt el 70 év, még mindig aktuális.
0: De hogy akartam én mondani, ez véletlenül jelent csak most meg.
1: Értékelem az iróniádat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Én is köszönöm.
1: És azt remélem, hogy a hír és a hatalom Bermuda, hír, a hatalom és a befogadó Bermuda háromszögében nem fogunk elveszni a továbbiakban sem. Horváth Ádám volt a DJ-nk és a hangmesterünk, akinek az édesapja nyomdász volt.
3: Újságíró
1: volt, bocsánat.
0: És de sokat járt nyomdában.
1: De sokat járt nyomdában. Az én apukám volt nyomdász, igen, de nem találkoztak. Úgyhogy köszönjük a segítségedet, és ezek szerint te is szívtál magadba egy kis ólomillatot, meg egyebet. Hello, hallgatók, mindjárt jönnek 4-től. A következő csapat, hallgassátok őket is szeretettel a Magyar Hírnapon.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

kamaszkorom verselő vidéke. De jó, hogy nem kell verset írni, elég, ha szólítani, hívni a múlhatatlan nevű falvakat, s már jönnek is, már versbe állnak, Szatmárhegy, Pálfalva, Amatsz, Hirit, Homoród, Ombód, aztán a másik költemény, Szinérváralja, Handal, Sikárló, Iloba, s innen már kavicshajításnyira a világ közepe, ahol nem adja erdőnél alább a szelíd gesztenye, ahol zöldnél zöldebb a zöld, ahol az alma bévül is piros, ahol a zazar úgy szalad, csempészve visz a víz alatt homokszemekbe csukott aranyat, ahol a Ferenci család úgy vert tanyát, fénycölöpökre épített hódító iskolát, ahol a toronyban a csókák s a piacon a népek tersánszkiul beszélnek, ahol a ligetben az ágak, mint az ő hosszú karjai úgy szállnak, megáldva minden kapualiban háló, kocsmabúvó szegény. Hát szólítsuk, hát hívjuk az egyszavú költeményt, hogy elénk álljon Isten földre küldött, kék homlokú, derengő arcú lánya, Nagybánya.

harag zöld, azul megy, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeríden bólintani, izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titokösvények, farkasszagok, lombkunyhók, égból írom felhők, csukott szemű lombalakutak. Fürdik frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöndüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinnyát kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fény sukogás. Szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a lilium szirmú csillagok. Pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott. A várakozás, hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét. Hegyek, fák, füvek, erdő, haragzöld, azúr mennyi, szívem rokonai, kedvesek, emlékeimmel látlak szeliden bólintani. Szeliden, ti vagytok a jóság, meghitten, ti vagytok a csönd, jobbik felem, ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke, levegő, hogy vélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk, miattatok és érettetek türelmes. Ózon leheletű tájak, források, ti erdők csillagai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény. Ti éreztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt, tőletek orvozzam a szó, a muzsikát, az észt, a szívet, tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, üvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók, szélben dzsiggerő bokor gyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s biztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjak, és józan, és fegyelmezel. Köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok.

Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azur menny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, titokos fények, farkas szagok, lombkunyók, égboltnyi lombfelhők, csukott szem lombalagutak, fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fénysuhogás. Szívemen, mint ághegyen mulpus ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a liliumszirmú csillagok pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani, szelíden. Ti vagytok a jóság, meghitten. Ti vagytok a csönd. Jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke. Levegő. Lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheletű tájak, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, a ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek ujját, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szépfejűek, felhőlépők, bátorítók. Szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmezzen.
Köszönöm nektek. Hegyek és erdők.

0: Hegyek.
1: Fák. Hegyek, fák, füvek.
0: Füvek.
1: Hegyek, ága. Fák, füvek, ága. Haragzöld, az úr menj, szívem rokonai.
0: Az úr menj.
1: Kedvesek, emlékeimben látok szeriden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők,
0: emlékeimben látok szeliden bólintani.
1: Lombkunyhó, égbornyi lombfelhő,
0: csukott izmaim emlékeznek ernyedőn.
1: Fürdik frissül a fáradtság, ahol a konok csöndüget.
0: Titokos
1: róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezvetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyogták alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott,
0: csukott szem lombolgott.
1: Elöntött a fia fény suhogás.
0: Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöndüget.
1: Mint az éjszaka tetején
0: róttam az erdőt, lépéseimből róttam mezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos
1: fánkolat.
0: Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná, napvére hullott.
1: Hegyek,
0: elöntött a mindenség fia fénysuhogás.
1: Haragzöld, azúr menj,
0: szívemen, mint ághegyen mulkus ömlött a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok, tilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás.
1: Ti vagytok a béke.
0: Hogy olvashassam reményvirág betűitek.
1: Ti vagytok a fegyver.
0: S belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek,
1: ültök vakint magasságba, agyunk szemünk szoktatni a végtelenhez.
0: Fák,
1: a halál mi hozzánk,
0: füvek,
1: erdők,
0: haragzöld, az úr menj, szívem rokonai, kedvesek.
1: Forrás, erdő,
0: emlékeimben látlak szeléden bólintani szemünk.
1: Hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyen kiillanak a harás, szememből fénytelen
0: bólintani. Ti vagytok a csend.
1: Ti élesztétek.
0: Jobbik velem, ti bennetek önmagat ismeri föl. Ti vagytok a bék.
1: Tőletek ő lesz a maszt,
0: levegő,
1: a muzsikát, az
0: ész, lélegezhessék az emberiség.
1: Mindig
0: ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Ültök vakértő magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattok a kirelmes ózonlehenetű tájak, források, ti erdő csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idéznek, vidítani, segíteni, a ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újját, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a remény.
1: Pihentetős, mint a szerelem.
0: Tőletek orozzam a szót, a
1: sűrű örömök szövét. Kovácsolják bennem az acélpengés.
0: Hegyek, erdő,
1: simogat kéz, puha ágy, okos elme, bármilyen
0: szívét. Ága, haragzöld,
1: az
0: úr menj, szívem rokonai, titeket hívtalak,
1: ölelős,
0: idézlek, vidítani, segíteni,
1: karcsúszik,
0: szépfejnek, felbőlékó, bátorító,
1: szép ez az ember,
0: szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó, felnőtt fenyő, táncos papi,
1: újjáteremtő,
0: mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl,
1: sziklák,
0: ki fiául fogad,
1: fák,
0: s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét,
1: és fegyelmezelmet,
0: üt is,
1: köszönöm őszintek hegyek és
0: hogy edzen,
1: sziklák,
0: izzítja küzdelmem tüzét,
1: fák,
0: ki hű hozzám, hű majd.
1: Ez a küzdelmem tüzét, aki hű hozzá, hű marad ide, és józan, és fegyelme gyermeze. Köszönöm összesen hegyek és erdőek, sziklák és lombok, fák, füvek.
2: Maszek vallata. Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszörnyek? Az én inasaim szörnyek. Nékem panaszkodnak a holtak. Este kigyújtom a holtak. Színvaknak csiszolok a prizmát. Olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűzdohányból, tőlem veszi a tűzhányó. Ki a földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabok korba leány állok, boldogságot, és ez álló. Gömrítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott, talpalom. Itt a ritka alkalom, végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Vagyok.

0: Szilágyi Domokos, Maszek ballada.
1: Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám, vagyok az utolsó Maszek, én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszőnyeg, az én irasaim szőnek, nékem panaszkodnak a holtak, este kigyújtom a holdat. Szimbaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát, az ég alatt, a föld felett,

A ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide trocheusi ritmust adott a versnek. ...1935-36-ban voltam hosszabb úton külföldön, bejártam északi és nyugati országokat, tanulmányi kirándulás volt ez, akkor leánygimnáziumi igazgató voltam, és elsősorban leánygimnáziumokat látogattam. Nyelvi órákra mentem be, majdnem minden gimnáziumban elsősorban nyelvtanítás érdekelt. Skóciában jártam, Glasgow-ban, a nagy gyárvárosban, egy középfokú iskolában. Az igazgatónő, aki nagyon kedvesen fogadott, éppen a német nyelvet tanította és bevezetett az órájára. 18 éves lányok ültek előttem, nagyon egyszerű, puritánnak mondható kék egyenruhában, nem voltak olyan színesek, mint a svéd lányok, akiket nemrég láttam, pasztelszínű jumperekben ülni az osztályban, és körülbelül egy fél órai tanítás után az igazgatónő félbeszakította a tanítás munkáját, és azt mondotta, lányok, egy magyar ember érkezett ide közénk, mi még magyar emberrel soha nem találkoztunk. Magyar szót még sohasem hallottunk, kérjük meg ezt a mi vendégünket, aki egy leánygimnáziumnak az igazgatója, hogy mondjon valamit magyarul, hadd halljuk, hogyan hangzik az a távoli nyelv. Hát egy pillanat a zavarba jöttem, de gyorsan dönteni kellett, hogyan szólalok meg magyarul, hogyan teszem ezt a nyelvet rokonszenvessé a 18 éves skót lányok előtt, és döntöttem. Szeptember végén mellett döntöttem, tudtam könyv nélkül, németül megértették a lányok, néhány bevezető mondatot mondottam, Petőfiről, csatatéri haláláról is, Szendrei Júliáról, és hát a versnek a tartalmáról egészen röviden, hogy megértsék, hogy miről van szó. Körülbelül legalábbis hát a dallamon keresztül is megérezzenek valamit. Miért választottam ezt a verset? Azért választottam, mert hittem a Petőfi magyar anapesztusainak a muzsikájában. Hittem, hogy ez a zene, ez az anapesztikus zene olyan szuggesztív lesz, hogy valamit meg fognak érezni belőle azok a lányok, akik soha nem hallottak magyar nyelvet, és talán barbárnak is gondolták ezt a mi nyelvünket. Én azt hiszem, hogy a célomat elértem. Rendkívüli komolysággal hallgattak végig, egyetlen mosoly meg nem jelent volna az arcokon, és azután is sokáig nagyon komolyak maradtak, talán a bevezető mondatoknak a hatása alatt is.

Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok mellé ülnek le enni, és minden ételt mártásban tálalnak. Valamennyien egy tálból esznek, és senki sem használ villát. Mindenki előtt van valami kenyérféle, a közös tálból kiveszi, amit kíván, s azt falatokra vágva teszi ujjaival a szájába. Ezért a lecsöpögő, sáfrányos lé néha az egész ruhát bemocskolja. Ugyanis igen nagy mértékben használnak sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, gyömbért, borsot, meg más fűszereket. De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült is a beszélgetésben. Lakomái alkalmával, vagy valamilyen komoly dologról volt szó, vagy tréfálkoztak, vagy dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ám ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven, lantkísérettel eléneklik a lakománál. Szerelmes dalokat ritkán énekelnek. Leginkább a török elleni hőstetteket kerítik sorra, mindig a megfelelő énekkel. A magyarok ugyanis akár nemesek, akár parasztok, ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanaz a kiejtés és hangsúly mindenütt. Innen következik, hogy a magyar nyelven szerzett dalt paraszt, polgár és főúr egyformán megértik.

0: Mátyás király Ferdinánd nápolyi király leányát, Beatrixot vette feleségül. Ez a bájos fiatalasszony irodalomban, tudományban jártas, ékes szóló és válaszaiban talpra esett. Mikor például egy nemes asszony változékony hangulatairól esett szó, nyomban idézte Vergilius versét. Szüntelenül meginok, s fordulgat kedve a nőnek. Beatrix leánykíséretet is hozott magával Nápolyból. Mivel Beatrix rendkívül szép volt, ők mellette csúnyának látszottak. Különösen Magyarországon tűnt ez fel, ahol a magyarok népe nagyon szép. Már most Magyarországon az a szokás, hogy a leányok úrnőjük kíséretében nem ülhetnek le, ha csak erre engedélyt nem kapnak. A nápolyi lányok azonban, mikor Beatrix éppen helyet készült foglalni, a királyné intését be sem várva letelepettek. Ezek a lányok tisztára megbolondultak, hogy leülnek, mielőtt erre a királynétól engedélyt kapnának, mondta egy nemes úr. Mire Mátyás király így felelt. Éppen ebben rejlik a leányok bölcsessége. Tudják, hogy rútak, s ezért igyekeznek, hogy a férfiak meg ne lássák őket. Ha állnának, mindenki szeme elé lennének kirakva, ülve azonban szinte meg se látszanak. Hasznos dolog ugyanis, hogy ami formátlan és rút, ne kerüljön szem elé, mert a szép gyönyörködtet, a rút pedig elszomorít.
1: Erősen kezdé ő Bécset lőttetni, sem porát, sem golyóbisát nem kéméli, nagy sírűn gyalognép mind körülveszi, puskával, szerszámmal a körfalt lövi. Embereknek tetszik, föld menj rengeni. Erről a bécsiek sokat szólának, kegyelemért királyhoz bocsátának, kegyelemlőn király dúl az városnak, sem fejek, sem marhájuk meg nem bántatnak. Nagy vígan követek Bécsbe térének, község előtt dolgokról beszélének, király kegyelmének mind örvendének, kapukat mind körül leeresztének. Vivé az gróf Bécs kulcsát az királynak, térdre esék kulcsot adá királynak, dob, trombita, harsogni a fogának, király szép hadai megindulnának. Indul a magyar Balázs Trabant haddal, az várost elbontá szép gyalogokkal, rendel állanak utcákon hallgatással, fegyveres beméne az huszárokkal. Nagy urakkal és az udvar népével, király így méne be szép seregével. Hópénzesek térden állnak szép renddel, királyt várják ilyen nagy tisztel.

0: Visegrádi vár a Lucullus villát is felülmúlni látszik. Itt el van különítve a király és a királyné laposztálya. Az ebédlő és hálóhelyiségeket folyosók kötik össze. A gyönyörű ebédlők díszes kazettás mennyezetektől ragyognak. Ehhez járulnak az aranyozott oszlopcsarnokok és felettébb lakályos szobák, a nagy költséggel készített márványkutak, a kellemes labdázó termek, a kertek, a violákkal illatozó fedetlen oszlopsorok, a puszpánkfákkal szegélyezett nyájas sétány, fűtött fürdő és uszoda gyúróhelyiségekkel. S hogy a vallás csorbát ne szenvedjen, díszes kápolna. Márványból készült aranyozott kilátók, halastavak, tornapálya és lóversenypályák. Mindez nem csak Visegrádon, hanem Budán is látható. A budai könyvtárban a csillagképeket és az égboltot is szemlélni lehet.
1: Petrus Ranzanus lucerai püspök, Mátyásnak, Magyarország legnagyobb és legbölcsebb királyának boldogságot kíván. Mivel 2 év óta tartózkodom királyi udvarodban, elmondom, hogy miért támad kedvem a magyarok történetének megírására. Amikor tavaly a te Beatrixed átadott nekem olvasásra egy könyvet, Túróci János magyar történetét. A könyvet elolvasva észrevettem, hogy nem olyan ékes szólással íródott, ahogyan azt a magasztos téma megkíván. És ezért magának a királynénak buzdítására ékesebb stílusban kezdtem az íráshoz. A szerző az eseményeket nem a kellő latinsággal adta el. Én magam tanulmányoztam a magyarok írásai közül Szent István legendáját, Boldog Margitnak, IV. Béla király leányának legendáját, Pius pápa leveleit és az említett magyar történetét.

Mátyás király igen okossággal vigyázó ember volt. Paraszt ruhába öltözvén, ő maga kioroszkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok bűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarra, és azt a korokra.

Mátyás király egy időben mély neki az urakkal az mezőre mulatni, és meglátván egy embert, hogy Budára menne, száguld-e hozzá, csak ő maga, mondta. Bátya, hová megy? Mondta az, Budára, mondta esmét néki, hová viszed a lúdat? Mondta erre az ember. A szexárdi apát úr házasult meg, a kurva anyádot vett el, én oda megyek a menyegzőbe, viszem a lúdat. Maga az ember nem viszem vala lúdat, hanem csak megőszült vala. A király ezt hallván mondta esmét neki. Efféle agebet nálunk holddal vetnek, mondta erre az ember. Nálunk is vetettek vala, de több ki nem kelt belőle az agebatyádnál. A király ezt halván nagy örömmel az urakhoz vágtata, és megbeszélé nekik, mint járt volna a szegény emberrel. Megtérének Budába, és a király nem nyughaték addig, míg nem a piacon megkeresi a szegény embert, akivel az úton beszél lett vala. És megtapogatván a lónak farát, akin az ember ül vala, mondanék. Bátya! Hogy adod-e tarka kamokának a singjét? Vala pedig az ember lova üsti. A szegény ember mihelyt ezt hallá, ottan hátrafordula, és felfogván a lónak a farkát, mondá a királynak. Gyere be, atyám fia, a boltba, megárulok véled. Kit, hogy hallá a király, bévitte a szegény embert a várba, és örök szabadságot adott neki, megajándékozván ennek felett.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú, és igen temérdek fondamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra a fondálókkal, minémül önne az az épületét. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hétrenddel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel a széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akara csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbi piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvosdoktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok. Az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fondamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek, jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett, nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs vala. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid üdőn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végültetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindeszéles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.

áldozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ és országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, és maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen valaki, ami jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, és elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadására. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmérkedésre való dolgot. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárát.

is vitézeket. A maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsipá, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnagyjá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökkétig lészen a magyaroknál. Ez a vitéz holló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarúj,

madarak. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert vele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát. Megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint hal grimek. Búspirók jel, csak varázsló és poéta érti meg. Pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó. S Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

Gyermekkorom egyedüli vezető is. Ki és Gyula. Madarak. Gyermekkorom egyedüli vezető is, bátorító. Neki csak. Látóhatáron telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak, örök fiatal madarak, légvételem megtágítói, föl, légy szabad, még szabadabb, tekintetem tornáztatói, tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy érdemes. Nagy László.

Ho-ho. Unis da furcio ferde fa, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeress, hogy benne társad, ne keress. Már ága között az aranyapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcs. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testtelen.

0: Noé bárkája felé. A Nagy Imre festmény hátán. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. A szavakat is. Egyetlen szó. Egy tájszó sem maradjon kint. Semmi sem fölösleges. Zuhoghat akár 40 000 nap és 40 000 éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a bárkát. Mert leapad majd a víz, és fölszárad majd a sár. És akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra te első búzaszemet, ha már igével élnünk, tovább nem lehet. Krónikás énekek odaátra.
1: A bújdosni se tudó szegény legény éneke ad nótám Adi Endre. Domokos Géza barátomnak. Kelendő a burtus, minket még egy rongyos forintra se tagsál senki ember burtus. Nem kellünk múltnak, nem kellünk mának, kivált jövendőnek, minket itt utána. Nem kellünk mi testvér sem itten, sem ottan, a nem kellésekbe beleszomorodtan. Hitted volna, hogy nyelvpecérnek álljon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon. Kelendő a burkus, hát vigyék, ha adják, várjuk, mint a holtak, az ítélet napját. Visszafolyt a szavak a házsongárban, Kacsó Sándor sírjánál. Se imádság, se ének, feketét vett igékből, halotti beszédek, mormolunk, rebegünk, mi lesz velünk, mi lesz velünk? Senki teremtett, nem múlhatja e vermet. Mindnyájan ehhez járulók vagyunk. Siratván, siratjuk magunk. Ő volt a tisztesség fehér zászlaja alatt a vezér, igéi, ama tarpai, Esze Tamás talpas kurucai. Mosolya búzát érlelő, maga a nyár elő. Dühében a tenger morajlott, s az ágyukká öntött harangot. A ki nem üvölthető félszek idején nekünk nyomot vérze. Leáldozott, a mindenség süket, a harangok lenyelték nyelvüket. Csupán a bárány rázza az akol sötétjében csengőjét valahol. A gyermekkor gyönyörű kék egén pillog föl millióm gyertyafény, s egy-két a nyárból megmaradt tücsök cirpeg az öles hó alatt. Se tárogató, se harsona, föl nem riasztja álmából soha, nyugszik ki volt a szeretet fehér zászlaja alatt a vezér, s mi, a ránk szakadt nagy télben toporgók, körül állván ezt a koporsót, mormoljunk el, mi bennünk áldott lelkéért, bár egy mi atyánk.

0: Fatul fai. Fatul fai. A sűrűsödő alkonyatban fátul fáj, lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztáson. Legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok. Vágtába jövök. Csak addig a vastag bükni. Ha még az innen számít az ötödik fáj. Őznek, rókának, farkasnak lenni. Bokornak, ágnak, avarnak lenni. Madárfészeknek lenni. Madártojásnak lenni. Nyárfa levélnek lenni. Kakukhangnak lenni. Lovait kereső kisfiúnak nem. Két fáj, három fáj, hallom. Hallom. Ha eljutok addig a gyertyáni, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolom. Éget, még három. Proféta leszek, betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja, fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom. Biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebni. Jól eljöttem. Még csak öt fát nem is
1: szakult. Ördög borda,
0: mézes lett a mackó óra. Szól a csengő, most is hallom.
1: Csak vissza.
0: Jól eljöttem. Hol a
1: csak ne gyalog
0: kell. Innen még visszatalálok.
1: Csak le ne menjen a nap a tisztásról.
0: Nevenet a fával.
1: Legalább a csengettyűt hallanám.
0: Csengő, most is hallom, folytó hallom, hallom régen.
1: Utásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson.
0: Még nem hallom, mégis hallom.
1: Visszafelé
0: világul a tisztáson, már a hold is lemenőbe.
1: Vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni.
0: Elsziszent az út alulnak. Nyárfák félelme ülekült homlokos kórusaira. De csak tovább.
1: Hallom.
0: Fától fáj, nincs az a film, az a magnó.
1: Vissza ez már. Eljutok rá, gyertyánik. Katona leszek. Hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet. De én megtalálom. Sörényébe markolok. Még egy. Még három. Proféta leszek.
0: Tovább,
1: betegeket
0: tovább.
1: Gyógyítok! Fátul Jézus fáj. Leszek! Föltámasztom édesanyámat! Tovább, tovább! Most már hallom! Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba! Megkérdezte hány óra? 11:30 fölmászott a toronyba!
0: Fekete-piros, leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári malomára.
1: Hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas! Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni. Csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda mézes lett a mackó orra. Szól a csengő. Most is hallom. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyanévet. Megvár a nap, meg a nyárfák. Róka alkony, farkas éj. Haladj tovább, fától fáig. Biztos magad, kis legény. Rég nem hallod? Mégis hallod? Hold világol a tisztáson? Már a hold is lemenőbe? Morzsáit felcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet hegges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő, anyatej, angyatej. Tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokot fórusaira, de csak tovább, fától fáig. Nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, c'est la vérité, monsieur, die letzte Lösung, mein Herr. 12:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej.

0: Ablakszaka.
1: A mérhetetlen messzeségen áll.
0: Szemembe gyűjtöm
1: távol csillag, remegő sugár.
0: Billió mérföldekről jött a fény,
1: jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul.
0: Egy égi üzenet
1: tudja,
0: mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg,
1: mely
0: amíg rátyukom
1: fáradt
0: pillán koporsó födelé.
1: Szememben célhoz ért.
0: Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén,
1: bús
0: földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt
1: az égi
0: fény.
1: Hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén,
0: vérem
1: bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről
0: és tűnődve figyelem
1: az égi fény.
0: Mi ős bút zokog a vérnek a fény,
1: vérem
0: földnek az ég,
1: és csöndben
0: elemnek
1: és tűnődve figyelem. Mi ős bút zokog
0: a csillagoknak a fény, a térbe szétszólt millió árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át.
1: Tán fáj a csillagoknak a maga.
0: Ó, csillag, mit sírsz?
1: A térbe szétszólt millió
0: árvaság. Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a
1: hogy össze nem találunk már soha a jégen,
0: a Sirius van
1: éjjel s messziségen át.
0: Vagy egy-egy társam.
1: Ó, csillag, mit sírsz?
0: Jaj, ki mondja meg.
1: Messzebb te se vagy, mint
0: egymástól
1: itt a földi szívek.
0: És jaj,
1: a Sirius van tőlem távol,
0: ó, jaj, az
1: társa.
0: Lélektől,
1: ki mondja meg,
0: lélekig.
1: Ó, jaj,
0: üldözzük a szemcsügget sugarát,
1: és jaj, szerep.
0: S köztünk a roppant, jeges bűr lakik.
1: Az út, lélektől lélekig.
2: Hegyi beszédek felé.
1: Üldözzük a szemcsügget sugarát, köztünk a roppant, jeges űrlaki.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnéki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalanásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámű közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem pigen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnéki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönn sajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fölnő.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A legnagyobb tekintély ezen a világon a világfejlesztő akaraterű. A természetben élő energia, mely kinyilatkoztatás útján fejleszti a világot, s halhatatlanná teszi a valóságot. Ehhez a tekintélyhez legközelebb áll a lángész, vagyis zseni, aki a feladatot meg is képes oldani. A feladat az, hogy az emberi faj tulajdonságát ki kell domborítani, és az isteni rendeltetés szerint ki kell fejleszteni. A fejlődés a kinyilatkoztatás alapján történik. Nem kell habozni, a napokat nem szabad számlálni, hanem a kinyilatkoztatásban feltétlenül kell bízni. Ha te szereted a földet, ember, és Istenre gondolsz, amikor kapálsz, a palánta téged felismer. Szeretettel gondol reád, mert ő benne is él az Isten. Nyújts táplálékot a fejlődő kis lénynek, növény állatvilági egyednek, s az gyönyörűségedre fejlődni fog. Nyújts táplálékot a vadállatnak, mely éhezik, s az hozzád simulni fog. Nyújts táplálékot nagy hóban a madaraknak, s a világ minden részéből hozzád ellátogatnak, fára telepszenek le, s neked csicseregve hálálkodnak. Nyújts táplálékot a vagyontalan szegénynek, ez el fog ismerni téged isteni tekintélynek. Az élet nem elmélet. Az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. Az ember fejlődése ezen a földön egyenletes. A fiatal évek csapongó, szélsőséges ismeretgyűjtése után következik a pihenőkor, amely eltarthat 100 évig. A pihenőkor bölcselői azok az irányadó szellemi munkások, akik saját átélt tapasztalataikon okulva megfigyelésből szélesebb körű látáshoz jutottak, vagy távoli világrészeket beutaztak, így tudásukat nagyobb élettapasztalattal gazdagították. Ők azok a hivatott egyének, akik nem csak a saját háztartásukban, énjükben az egyszerű, de tökéletes egyensúlyt minden körülménnyel szemben fent tudják tartani. Ők azok a tanácsadók is, akik érdektelenül és nesztelenül másnak példával tudnak szolgálni. Ők azok a megbízható egyéni képességek, akik egy nagy berendezkedésnél, üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint elfogulatlanságtól mentes, kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek az átélt életet feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni, és új példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a világrendünk fenntartása és továbbfejlesztése céljából. Ha tehát ők azok, kik a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban adott esetben helytállnak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek eleget tettek, mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben élünk. Az önküzdelem rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világ fenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk. Az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. A képesség nem csak az embernél nyilvánul meg, hanem az állatoknál, a madaraknál, a rovaroknál is érvényesül. A madaraknál a képesség a fészek előállításában és rendkívüli éneklő tehetségében mutatkozik, s némely fajnál a tudás is oly nagymérvű, mint például a harkályoknál, hogy azt a fáradtságos munkát, amely egy kis madár szorgalmában rejlik, csodálattal kell szemlélnünk, mert csak így érthető meg a világteremtő világrendje, ha az egységes fajtulajdonságoknak megvan szabva a különböző résztulajdonsága. Nem kisebb figyelmet érdemelnek a szorgalmas hangyák, a kis mérnökök, s a mézelő méhek államalkotásai és a darazsak fajtulajdonságai. Tovább menve az adott képesség megfigyelésén, a házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára. Tájékozottsága, kitartása, s a tervbe vett munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. Az egér képes pici fogaival a földszintről az ötödik emeletre a falat átfúrni, épp úgy, mint a tengeri kagyló, mely belefurakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből él a vidéki szemétdombon a lármázó verépsereg, nem kívánkozva magános verébnek a városba. Megelégedett mosollyal tekint mind a kettő a tavasz megújhodása és a fajtulajdonságoknak folytatására. Épp úgy, mint a tavaszi gyopár, az ibolya s a rózsa. A nagy műnek megszámlálhatatlan múltja van. Egy nagy szellem szülte szunnyadó állapotban, utána mosollyal ébredt, látva a sok szépet álmában, amit valóra váltania kellett. A mű a mostani alakjában hasonló egy nagy arányú tájképhez, amelyen a mester sokáig elmélyedhetett. A mű eredeti árnyait fokozatosan fejlesztette ki, épp úgy, mint egy nagy arányú napút festmény, amelynek nincsenek előtanulmányai, hanem csak a kezdetnek van folytatása, amely a mű nagy zsenialitásában domborodik ki. E rendszerben, ahol a fajok és a fajtulajdonságok domborodnak ki, minden egyet csak az adott képességgel fejlődhet ki. A művön tehát azt látjuk, hogy az élőlényeknek szaporodási kényszert adott a végzet, mely a párzással befejeződik. A hernyó 42 napi fejlődéssel gubóvá válik, s a pille ideális életben gyönyörködik. De gyönyörködik a cinke is, amikor pondró után kutat, a harkály is, amikor a fa üregébe behatol.

Nem így él a mai kultúrember, akit a természettől elszakított tömeglakásokba belekényszerítünk, éhezve, fázva, súlyos munkával agyongyötörjük. Tessék az agyongyötört, elcsigázott embert a gyönyörűség elé vinni. Ő ott nem fogja a természetet csodálni, nem fogja a teremtő erőt hallgatag magasztalni, hanem szídni és káromkodni fogja. Szídni fogja a kormányokat, a vallás közvetítő papokat, az iskolákat és mindent, ami útjában állott boldogulásának. A boldogulást elsősorban az anyagi javakban kell keresni, azok segélyével az új életet kiépíteni. E vállalkozásban a jogot, a teret, az eszközöket jól meg kell választani, a megélhetést biztosítani. Minden attól függ, milyen mértékben van az emberiség alkotó erővel megáldva ebben a modern kultúrának címzett világban. Az ember művelődik önnön magától, ha világtapasztalásra indul. Kifejleszteni önmagunkban kultúrát csak az esetben lehet, ha ez felsőbb helyről megadatott neki. A falusi verebet hiába küldjük a fülemüle mesterhez, ő megmarad szemetesnek. Hiába figyelmeztetjük, hogy a zöld ligetben a fülemüle hang versenyez, arra ő nem kíváncsi, mert Isten adta képességgel saját örömére, a magányos sziklákon ő is hangversenyez a maga módján. Nem szükséges, hogy minden veréb daloljon, vagy minden leány kornyikáljon, de kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép felismerésére, a gyönyörűségre. Ezt elérheti, ha tisztán vannak tartva az érzései, ha szerényebben, kevesebb munkával megél, s ráér a pihenésre, s a pihenésben a bölcseletre, az isteni természet ismeretére. Ebben a kialakulásban él a mai ember, keresi az igazat, a szépet, s önmagát. Így élnek az országok és világrészek, vagy talán az egész világ egy gondolattal vagy érzéssel van teli. Keresi önmagát és az Istenbe vetett bizalmát. Az Isten megközelítésére feltétlenül szükséges, hogy az embernek tiszta legyen az érzése, befolyástalan a gondolatmenete. E befolyás alól való mentesítés, mely anyagi, az önbizalom, mely az adott képességből származott alkotó erőben nyilvánul meg. A befolyástalan elme épp úgy, mint az isteni lángész, a teremtő erőben keresi és találja meg életének a halhatatlanságát. Az isteni zseni teremtő erővel hozza létre az anyagot, az emberi zseni ebbe az anyagba pedig belelehelli a valóságot. Egy alkotást meg kell becsülni, épp úgy, mint minden virágot, minden kőzetet, minden állatot a rá jellemző tulajdonság szerint kell szemlélni. Más a rendeltetése a márványnak, más az opálnak, rubintnak és az eperfának, más az ibolyának, gyöngyvirágnak és a rózsának, más a barack, a tölgy és a cédrusfának. Más a hangyának, más a mének, más a hernyónak, mint a pillének, más a veréb, mint a fülemülének, más a cinke, harkály, mint a kacsa vagy a libának. Más rendeltetése van a szalonkának, a fűrj, a fogoly vagy házityúknak, a fácánnak. Más rendeltetésben él az elefánt. Látjuk mellette a tigrist és az oroszlánt. Más rendeltetésben él az eszkimó, mint az egyenlítő alattlakó. Más a magyar, mint az angol, a francia és a német. Más az orosz, a lengyel, a cseh, a szerb, a román, mint a görög, az örmény. Mindezeknek elkülönülve faj tulajdonságban kell fejlődnie. A faj tulajdonság fejlődését megakasztani vagy elpusztítani nem lehet. De ha amalganírozzuk, foncsorozzuk, akkor az aranyat a higanynak áldozzuk fel. Ha pedig párosítjuk, akkor a szamárból, lóból múját látunk. Beoltás útján a fa nemesebb gyümölcsöt terem, de a magja csak vadoncot.

neve. Mert a világon mindennek megvan a maga határa, kiinduló pontja. Határa van a napnak, a hold és a csillagoknak. Határa van a láthatárnak, a levegő áramlatnak. Határa van a világosságnak, az ízlés, érzés és az illatnak. Határa van a hangnak, a szájnyílásnak, különféle nyelv alakulásnak. Határa van a tengereknek, gránit bazaltkőzeteknek. Határa van az erdőterületeknek, nyíres, tölgyes fenyveseknek. Határa van a szántóföldeknek, a búza, árpa, rozs felületeknek. Természeténél fogva felugrik a nyúl, róka, ürge meglapul. Természeténél fogva bátor a kotló, kutya, hörcsög és a disznó. Természete buzdítja a zöldlevelű békát, időjóslással foglalkozó kis profétát. Természete jellemzi a fürge kis gyíkot, a bozótban tovasikló kígyót. Faj tulajdonság szerint osztályozzuk a virágokat, kelyheikben a termőszálakat. Faj tulajdonságból illatos az ibolya, a lilium, a szegfű és a rózsa. Faj tulajdonsággal bír a diófa, a füge, a pálma s a bölcselő cédrusfa. Mindezeket együttvéve, vagy elkülönítve, megvan szabva a rendeltetése, megvan a virágnak illata, színe, határozva van a méheknek, jelölve az útja színes pillangóknak, dongóknak a napi munkája. Faj tulajdonság szerint bíráljuk el az állatok hangját, a rovarok zümmögését, a madarak fütyölését, cinege, harkája, pacsirta éneklését. Faj tulajdonság szerint figyeljük a vércsét, héják, sasok keringését, s a bozótban a fülemülék bús énekét. De amikor mindezeket figyelemmel kísérjük, csodálattal telt érzéssel tekintünk széjjel az isteni természet bölcseletére, a faj és a karakterek megkülönböztetésére. Karakterrel különbözik embertársától az ember, madártól a madár, a kutyától a kutya, s minden állat külön-külön fajta, minden növény s minden virág különböző színű tarka. Ne keressük tehát a pálmát Libanonban, ne a cédrust lent a sivatagban, ne keressük a jeges medvét a Nílusban, és ne a krokodilt a Boszporuszban. Egy láthatatlan nagy lángész alkotta világban élünk, ahol a napot, a holdat, a csillagokat a légűrben találjuk, a pacsirtát a földeken, a kanárit a Kanári-szigeteken, a fülemülét a bozótban rejtve látjuk, s ha felmegyünk a magas Libanonba, a 6000 éves cédrusok otthonába, ott látjuk a 3000 éves hajadonokat türelmes pártában hajlongani, s csak a 4. ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel szemben az ember időhöz kötötten, szigorúak között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek, nem különben az ember nyelvezetének és a nyelv pergésének is. E nyelv pergés határain menve, akár csak a patak partján keresve, a forráshoz érünk. Épp úgy őseink eredetének forrásához eljutunk, amikor a nyelv pergés határain indulunk. Nyelvi rokonainkat keresve, őseink útját követve, már Kis-Ázsiában, Anatólia, Szíriában, Mezopotámia, Perzsia és Turkesztánban rokonokra találunk, tovább menve pedig belejutunk a labirintba, őseink régi otthonába. A vándormadarak mindenütt otthon vannak, de amint keressük, nem tudjuk, hogy hol vannak. Ugyancsak így vagyunk a beduinokkal, a vándor életű nomádokkal, akiket ha keresünk, lakóhelyüket kutatjuk, azt sehol nem találjuk. Elődeinket, akik állattenyésztéssel foglalkoztak, mindazon területeken megtaláljuk, ahol vadban dús legelőkre akadunk. Kezdetben az egész család, asszony, gyermek, a junyájak után ballagott, később, amint elszaporodtak, nem vándoroltak.
az asszonyt gyermekeivel az Eufrátnál találjuk, házakat építeni, erődöket emelni látjuk. Ebben a helyzetben fejlődött ki az aranycsipkés párta és a hímzett fodros szoknya. De amint híre terjedt az úri módnak, irigyeket támasztott Babilonba. Csaták zaja riasztotta fel a békességet, s nyugtalanította a babil népességet. Biztonságról kellett gondoskodni, s a sivatagban mélyebben elrejtőzni. Így épült fel Attila városa, Tedmur, a világhírű Palmira, Zenóbea királysága. E királyságnak művészi hírneve emelkedett, tekintélye a római birodalomnak szálka volt a szemébe. A városkát a rómaiak szétrombolták, Zenóbea királyságát széttaposták, lelki műveltségük útján őseinket megtaláljuk, mert napimádók voltak, Bál istennek áldozatot hoztak. Ezen az úton eljutunk Baalbek naptemplomához, a világ legnagyobb kőoltárához. Az óriási kövek közül egyik az áldozókőnek volt fenntartva, 500 köbméter a tartalma. Ilyen nagy kövekből készült a naptemplom oltára, mely Libanonnal szemben támaszkodik az Anti-Libanonra. E kövek egyenként 21 méter hosszú, 5 méter magas, 7,5 méter széles tömbökből állanak. A templom északi oldala 90 méter hosszú, 9 kőből van faragva. Párduc bőrös kacagánya volt minden legénynek, ez volt a dísze az ősi erénynek. Az ősi erényhez járult a vadászat szenvedélye, a sasok, sólyom oktatása, a dal és a zene. Tüzes paripákon lándzsa, nyíl s karikással legelészve jártunk, egy-egy vadnak a felbukkanására a nyeregbe szálltunk. Vad nyomában vadász, sasok, sólymok szálltak sikerre, utána iramodott a pásztora, apraja nagyja. Nagyobb vadnak, párducnak az elejtése, körtánc volt a következése. Utána jött a sasok lakomája, a nomádok esti imája, a bográcsos vacsora, a dal és a zenebona. Így éltünk ősidőkben, télen a meleg tartományokban, nyáron a magas hegyoldalakban. A legelők, amerre jártunk, még ma is ott vannak. Ázsián át milliókra menő junyájak. Milliókra menő junyájak vonulnak végig tavasszal Baalbek naptemplománál, a Libanon s az Anti-Libanon lábánál. De amikor mindezeket vonulni látjuk, 1500 év előtti nyájainkra gondolunk. Gondolunk az akkori római erkölcsök hanyatlására, nomád életünk puritán szokásaira. Ebben az időben látjuk Baalbekben elődeinket az áldozókőnél gyülekezni, vadász sasaink közül egyet törhetetlen pengével Attila vállaira repülni. Nyomban utána hangot hallunk. Te leszel a világ legnagyobb hadvezére, nagyobb a rómaiaknál. Letöröd Rómát, s elfoglalod Pannóniát nemzeted részére. Utána a lovak nyugtalankodása, nyerítése, moraj, porfelhők kavarodása, a föld ingása, hullámzása, Bakkusz templomok összeomlása következett. E meglepetések után útra kelt a sereg. Útnak indult Attila. Előbb fel a nagy Taurusba, a ménest, gulyát, nyájakat, asszonyt, gyermekeket összevonva, felrakatott mindent beláthatatlan kocsisorba, milliókra menő junyájakkal, százezrekre menő ló és szarvasmarhával megkerülte a Fekete-tengert, átkelt a Tátrán, s a Duna-Tisza közén megállapodvált. Itt találta meg a vasbandús, kiapadhatatlan legelőket, nemzetének az ígéret földjét. Asszonyt gyermeket biztonságban hagyta, seregeivel Párizsnak tartva átkelt a Rajnán, Szajnán, Párizs bulvárján s a katalauni síkon táborba szállván. A katalauni síkon küzdöttünk egykoron a latin sasokkal, Gavallér módon. Párizs bulvárján megvan még a nyoma, hogy Hunniának már 1500 éves a múltja. 1500 év van elkönyvelve Róma kapujánál, amikor a pápa békét kötött Attilával.
de a kapocs hirtelen elpattant. Attila halála után a raj szétázott. Elpusztult királynő méhéhez hasonlítottunk, a nagy világban árvákként bolyongtunk. Energia, tekintély, vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett reánk, mint gavallér nemzetre, s mi ebben a megtiszteltetésben néhány száz esztendőt éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attillát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. Azt tudtuk, hogy 3000 évig a cédrus még nem cédrus, a negyedik ezredben bontakozik a koronája, s ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra. Mi állattenyésztéssel, vadászattal foglalkoztunk, szántóvetők voltunk, asszonyaink, leányaink kendert, gyapjút szőttek, varrottast hímeztek, aranycsipkét vertek. Férfi ruházatunk, sárga-piros szattyán bőrcsizma, nem mindenkor sarkantyúval ellátva. Téli ruházatunk gyapjúból készült bunda, a nyári meg házi kenderből. Nyáron nomád köpenyt akarta a vállat, télen a bunda melegítette a lábat. Kengyelvasat, patkót kovácsolt a legény, nyerekcsináláshoz nem kellett lelemény. Nem hiányzott semmi egyéb, csak a vezér e függetlenségben. Mert pénzre sem volt szükség az egyszerűségben. De Rómában a fényűzés tombolt, s a birodalom kétes erkölcsöknek hódolt. Puritán egyszerű életünket Róma megirigyelte, tekintélyünk, ősi hitünk a birodalmat feszélyezte. Nyakunkra zúdították a kertészeket Róma vidékéről, hajatnyíró borbélyokat Sámson idejéből. Egészséges testünket, lelkünket kábítószerekkel itatta, cédrusainkat karóhoz kötve oltogatta. A humanizmus szent nevében hirdette az Isten igazát, csengős persejekbe gyűjtötte a magját. Ez 900 év előtt történt, amikor engedtünk a csábításnak. Nyírott hajjal, kábult fővel hívei lettünk a társulatnak. De 500 év múlva kiózanodva a társulatot otthagytuk, s átléptünk más társulatba. Ezzel példát adtunk felekezetek címén társulatok alakítására. Államokat az államban tűrve, anyagi előnyök kihasználására, de legkevésbé az Isten imádására. Ezzel ingoványba kerültünk. Meglazult az energiánk, a nap iránti szeretetünk. Megszűnt az egyenes isteni összeköttetésünk. S közvetítők útján kicsírázott bennünk az önmagunkba folytott ingadozásunk. E változás után mi kábítólag csillapítottuk a bánatot. Elfordultunk attól az Istentől, aki Attilának adta a törhetetlen pengét a kezébe, s nemzetének energiát a szívébe. Energia és szív nélkül fejlődni nem lehet. Monumentális nagy dolgokhoz, egy nemzet legjobb tulajdonságainak kifejlesztéséhez energia és művészet kellene. Épp úgy, mint minden élőlénynek bizonyos átalakuláson keresztül kell esnie. Lehet az a parányi kis hernyó, mely a petéből bújik elő, lehet a kis virágmagja, mely később a virágot kipattantja, lehet az a kis csipogó madárka, mely még a tojáshoz tapadva. De lehet az a házi cica kis cicája, amint hogy lehet egy szép asszonynak a kisbabája, akiknek keresztül kell esniük a vajudáson, hogy tovább fejlődhessenek a nagyvilágon. Fejlődik a Duna-Tisza vize a forrásnál, amikor parányi. Lent a torkolatnál óriási. Fejlődik a mag, melyből a cédrus fakad. 6000 esztendős múltról bölcsen hallgat. Fejlődik az embrió, amelyből az állat árad. Egyikből az elefánt, másikból a majom, harmadikból egy szép női alak támad. Fejlődik az ikra, amikor szemléljük, később óriási halként úszni látjuk. Fejlődik a sziklán támad kis kagyló, amikor vizsgáljuk, később remek művészi köntösben találjuk. De fejlődnek a parányi hernyók, mikor a fákon rákcsálnak, később, mint pillék tovaszálnak.
Fejlődik a kisbaba dajkája karján siránkozva, később az operában trillázva. Mindezeknek a fejlődését a természetben biztosítva látjuk, képességeit a fajtulajdonságban megtaláljuk. E rendszernél fogva a szabad természetben a fajok nem keverednek egymással, nem érintkeznek. Fajtulajdonságukkal tovább nem fejlődnek. Ilyen a szamár, amidőn összvérré válik, de tovább nem fejlődik. Ilyen a beoltott fa, mely nemes gyümölcsöt termel, de a magja csak vadoncot nevel. Sajátságainak tiszteletben tartása nélkül az ember nem képes fejlődni. Fejlődés nélkül kénytelen az ősanyagban visszamaradni. Egy nemzet karakterének kidomborodása a cédrusokhoz hasonlít, ahol a harmadik ezredben a gyümölcsöt termő koronával bontakozik, és csak az ötödik és hatodik ezredben pihenni vágyakozik.

lássuk az emberi szellemi élet határait. Párizs kiváló lángeszű írója, Pierre Weber, a New York Herald kritikusa azt mondja, hogy ez a munka túlszárnyalta a világot. De a kritikus részletekbe nem bocsátkozott. A budapesti kritika pedig úgy az újság, mint a világban azt mondja Jartén, oly művész előtt állunk, amely még nem volt, s nem is lesz ezen a világon. Ez a munka feje tetejére állítja az összes akadémiákat. E műveknek epigonjai nem lesznek sem életében, sem holta után. Feleslegesen állítják fel a tilalomfát, azon a határon úgysem lép át senki sem. Mi is megdermedve állunk, az energiát csodáljuk, de a kizsigereléséhez nincs méltó tudásunk, mert ha volna, akkor meg is tudnánk csinálni. Legjobb, ha a New York Herald kritikusa szavait idézzük, a világon minden munka túl van szárnyalva, és azt a teremtőnek köszöni a művész, és semmi másnak. Ezek után tudjuk, hogy esemény számba menő világra szóló munka nem mutatkozott a világtárlatokon. Az, ami volt, csoportokba verődve haladta maga napi keresete után. Egy része a rajongóknak külön ösvényeken kísérletezett az ingoványból kikerülni, a holt perspektívától eltávolodni, mint hogy az élő távlat a nap sugaraihoz van kötve, s a napút festés napsütéshez nőve, a mű fölött vitatkozni nem lehet. Beleszólása csak annak lehet, aki meg tudja csinálni. Aki nem tudja megcsinálni, az tegye le az ecsetet. Hasztalan az erőlködés. A nagymester, a természet sem tűri a fajtalanságot. A verebet verébnek, a pintyet pintynek, a cinegét cinegének, a kenderkét kenderkének alkotta. És amikor a harkályt utaszoló nyelvel ellátta, a pacsirtát éneklő képességgel megáldotta, a fülemülét előtérbe állította. Ez lehet isteni kettelése, lehet isteni bölcselet, avagy világfejlesztő észlelet. Ugyanez a fokozat az ember szellemi fejlődésére is vonatkozik. A mostani anyagi és hatalmi konfliktusból a sors visszatartott, illetőleg a háború tanújaként kellett fellépnem, de ismeretlenül. Az Isten tagadása oly nagy mérvű volt, hogy semmire sem lehetett számítani. A háború kitört, engem a borulátás gyötört. Ma ahelyett, hogy enyhült volna szerelmem az igazságért, és legalább annyira használna a vallásnak, a hazának, a királynak és az emberiségnek, a művészetek tájánál 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világra szóló ideális küzdelem, melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen, és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény történelmi jelentőségű motívumot festett, kolosszális vásznai felhengerelve az első kerület Fehérvári út 34-36 műteremben vannak elhelyezve, holott rendeltetésük az, hogy kiállítassanak a nagy közönség elébe. Már Dante korában keresve volt a szélesebb látókör, kereste Leonardo Michelangelo, de Mózes magába folytotta a titkot. Beszél. Ez volt a 15. század legnagyobb szellemi differenciája. Senki sem tudott szóhoz jutni Raffaellel szemben. Anche io sono pittore, mondja a világító színeket kereső Correggio. De zavarban volt a zseniális Rubens, amikor Van Dyck tanítványként beállított hozzá azzal a kívánsággal, meg tudom csinálni a hátteret, mester, fogadjon el tanítványának. Fia, ha te a hátteret meg tudod csinálni, minek jössz te hozzá? De itt van Velázquez, aki a La Menina című festményében megtalálta a műtermi levegőt, láttára újjongva kijelentette, mindent meg tud csinálni, de a szabadban, a levegő titkát mégsem tudta megoldani. Négy hatalmas vászon vetekedik egymással a Prádóban,
de sem Tizián, sem Rubens, sem Van Dyck, sem Velázquez tovább nem bír jutni a vászonnál. A küzdelmet Rafael ifjúkora akasztja meg, a versenytér tele van izgalmakkal. Keresve van a napút levegő távlattal, nem kismértékben a világító szín az energiával. Ez foglalkoztatja a világ összes művelt köreit a múlt század végéig, ahol feltűnik Makár, Böckling, Munkácsi színes kolorittal, ezzel gyarapodott a múlt század gazdag dekorációval. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, mely az úgynevezett napút festészetben nyilvánult meg. Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, a hold távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma. Jöttek az impressionisták, jöttek a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azon kívül hány felé szakadtak szét az egyes csoportok, amelyek titokban keresték a valóságot, ezt igazolják a rengeteg számú vásznak nagyarányú és zug kiállításai. Ekkor tűnt fel Balbec, Taormina és Tarajka című festmény 1908-ban Párizsban, és ezzel vége volt a komédiának. E festmények minden munkát, ami a világon létezik, túlszárnyalták. E festmények igazolták azt, hogy a festészetben előbbre jutni Isten adta képesség nélkül nem lehet. Maradandó, történelmileg jelentős dolgot alkotni az égi mester hozzájárulása nélkül lehetetlenség számba megy. Pusztán akarattal, iskolai képességgel, monumentális motívum előtt hiába töltjük az időt. Hiába kenünk föl színeket a vászonra. Abból ki nem kerül, Isten segítsége nélkül. A napút távlat soha. A Lángész című kis füzetben sejtve jeleztem, hogy egy nagyarányú kibontakozás előtt állunk. A sejtelmet támogatta az, hogy engem 1880-ban a pozitívum megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. A nagyarányú munka egyik ciklusa Párizsban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva volt, hogy akadémiákon túl is van valami, amihez az embereknek hozzá lehet férni, és ez a pozitívum. A pozitívum kinyilatkoztatással érintkezik az emberrel, s felvilágosítja, s oktatja oly dolgokról, amiről semmiféle akadémiának tudomása nincsen és nem lehet. Ebből tehát az következik, hogy nekünk embereknek nem kell kétségbe esni, ha stagnáció, vagyis megállás áll be az emberművelődés történelmében. Az emberművelődés történelme csak nagy ritkán lesz igénybe véve különösen, és ez a faj kibontakozás alkalmával megy végbe. A körülöttünk közelebb élő nemzetek közül sajátságaik révén kibontakoztak már a napimádók, ide tartoznak az őseink, az arabok és a görögök. A görögök után uralomra jutottak a rómaiak, de ezek már 2000 évvel előbb Bakhusz imádók voltak. Így hát a pozitívummal semmiféle összeköttetésben nem állottak. Ezt igazolja az a Bakhusz templom, amit a rómaiak Baalbekben felállítottak. Jól lehet, e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bakhusz templomot földrengéssel sújtotta, s az erkölcstelen államot tűzzel is pusztította, később még Attillával is megostoroztatta. De anyagi érdek a hitetlen, beszámíthatatlan állapot állami züllést is hozott létre, s e züllésből menekült Róma a kereszténységbe. Ma, amikor az európai felfordulást a merkantil órával mérik, s bűnbakul Vilmos császárt emlegetik, ez csak arra val, hogy egyetlen ember sincsen, aki látná,
s aki az európai kultúrának alapjait vizsgálná, s amikor a virágokat szemléli, az elvetett magra is gondolna. Igen, az európai kultúrvilágnak a magja Rómában lett pácolva, s hogy e pácból mi került ki, azt igazolja a parla. Beszélj! Ma már nem titok, hogy a görögök érzéke az isteni ihlettel összeköttetésben volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bacchusszal összeköttetésben állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a 15. században is Leonardo mérnöki távlatával szemben egyetlen egy Rafael volt az, akit a pozitívum ihlete meglátogatott, és a napút távlatba beavatott. De a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése oly tiszta volt, hogy a hideg követ is képesek voltak megszólítani. Nesziklész Niket torza felolvadása igazolja. De igazolja azt is, hogy a rómaiak alkotásai a görögök utánérzéséből, utánzatából, főleg pedig a kiszámított távlatból táplálkoztak. Ez alkalmat adott a gyenge tehetségűeknek arra, hogy számítással alkossanak oly munkát, amire ihlet hiányában képtelenek voltak. Innen kezdődött a sok apró csillag csillogása, amit betetőzött manapság a fotográfia, amely nemzetnek nincs eredeti művészete, nincs fajtulajdonságának jelleme, amely országban a művészet utánérzés, utánzatokból fejlődik, ott az állam törvényeit nem tisztelik. Amely országban a művészetek élén utánérző, utánzó egyedek állnak, ott más pályán is tehetségtelen, protekciós egyedek uralkodnak. Tehetséges művész az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni. És ez a minimum az, amit ma a mozgó képekkel szemben lehet követelni. De nem csak a szobrászat és a festészet terén, hanem minden téren, ahol újat kell teremteni, tehát még a politikai és hadászati téren is művekre van szükség, aki Isten ihletével újat képes teremteni, a hideg számító hold távlattal szemben pedig felül tud kerekedni. Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújulásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem, s mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön? Miért nem vesszük észre, hogy 100 féle nyavaja van, mely a testet rágja,
ami tulajdonképpen speciális európai betegség, ahol az emberek sarlatánok után indulnak, szálvárzánokban keresik a gyógyulást és napi eledelül használják az Isten káromlását és tagadását. Isten tagadásával már 2000 évvel előbb a rómaiak Baalbekben Bacchus, Antonius és Vesta szűznek templomot emeltek, és ezek a rómaiak voltak később egész Európának urai és vallás erkölcsi téren elöljárói. Innen árad szét a nagy istentelen káosz minden téren. Körül lett vonalazva először az Isten, hamis vonal alá került a közerkölcs, az anyagelosztás kötve lett a római joghoz, a pazar, szertelen élvágy határokat nem ismert, s habár mindezt az isteni végzet földrengéssel sújtotta, Intelmül, Herkulaneum és Pompeit elpusztította. Attillát a közerkölcs helyreállítására mozgósította. Ma a 20. században élünk. Az isteni végzetnek tudtommal más a kívánsága. Egészséges ember, egészséges szívvel és érzéssel fejlődjék tovább az ember művelődés történelmének igazolására. Uram, a világ megújhodásában és kialakulásában részt akarok venni azzal a teljesítménnyel, mely 1880-ban égi jóslat szerint 1907-ben jött létre. Az ide mellékelt párizsi katalógussal is igazolom, hogy ez a munka Párizsban be lett mutatva, mikor a New York Herald kritikusa ezt igazolta, hogy ez az eredmény a világ minden munkáját túlszárnyalta. Később kísérlet történt, hogy Bécs és Berlinben ez a dolog méltó helyen kiállítható legyen, de ez a terv a vállalkozó hűtlensége miatt abba maradt. Ránk szakadt a háború, s ehhez a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, sőt még a koronázás alkalmával sem volt módonban a koronázási jelenetet végig tekinteni, és ez csökkentette a lehetőséget egy nagyarányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes egészséget is adott e sorok megírására. Kérem nagyméltóságodat, ő felségénél haladéktalanul bejelenteni azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is legritkább esetben fordul elő, legutóbb pedig csak Rafael volt némileg ezzel felruházva, ami a jóslatban különösen volt hangoztatva. Méltóztassék előadni továbbá azt is, hogy a teljesítmény világra szóló perspektívát is tartalmaz, vagyis az iskolák számára új rajzvonalat, melynek segítségével ki fog alakulni az érzés távlata, a festészetben pedig a napút színárnyalata. De ezzel még nem merül ki az isteni kapcsolat nagyarányú koncepciója.

A háború. Asszony leányaink a kóbor dámákkal szálltak síkra. Ezzel tetőzve volt a divat hóbortja. Festőszobrászaink elmerültek az utánzatokba. Ezzel a művészet ki lett szolgáltatva. Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, s csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok az arany, gyémánt és minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak társulatok emberhús vásárlására, az isteni teremtmény meggyalázására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, zsiradék, a tej hamisítására, a liszt értéktelen osztályozására. De kialakultak társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az Isten imádatára. Miért kötött határokhoz az Isten bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot jelent? Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet. Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útján eltévedtek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges, tiszta levegővel, megrontottátok füsttel, bűzzel. Ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, telítettétek magatokat különféle szesszel. Ti nektek hiába sütött a nap, ti nem vettétek észre. Ti előttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket. Ti nem voltatok arra valók. Ám menjetek az ócsárolt barbárokhoz, akárcsak a földközi tengerpartokhoz. Mit művelnek ott az emberi kezek kis folyóvízzel, melyek mentén letelepszenek? Milliók számára különfélét termelnek. Ők nem zúgolódnak a kis forrás patak mentén. Addig mi az egyik határban a kimaradt eső miatt zúgolódunk, a másik határban a bő eső miatt káromkodunk. A nagy vihar közelettére, a korcsmában pipára gyújtunk. Ezek a hibák, melyek általánosan feltűnnek a világlátott egyén szemében, lehetetlen, hogy uralkodjanak a természetben. Éppen azért, mert az isteni természet ezeket nem tűri, az emberi nem fajtulajdonságát elveszti. Fajtulajdonság nélkül a családfa nem fejleszthető, fejlesztés nélkül az élet ezen a földön nem folytatható.

0: Én szerintem arra térjünk vissza, kicsit vissza, nem is szóban, hanem 1991. augusztus 21-e, amikor is Orosz Csilla, Csejdi András az utca emberét kérdezi meg arról, hogy mi a vélemény a közeljövőben induló Kaloz Rádióról, és megszólal itt majd Dajcs Tamás, lesz Sinkovics Imre, elnézést a technikai hibákért, ez kazettán rögzített felvételek, és hát nem a legjobb minőség, és nem is igazából szerkesztett.
1: Elég a mentegetőzésből.
2: Az életi személyiséget arról, hogy mi a véleményük a kapásról. Utána kimentünk az utcára, és ott is ugyanezt a kérdést tettük fel.
3: Gerő András történész.
4: Mostantól vesszük.
3: Igen.
4: Hát először is én személy szerint nagyon örülök annak, hogy létrejön egy ilyen rádióadó Magyarországon, a Tilos Rádió, amelyik tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy kicsit ki fog lógni ebből az egész szerkezetből, ami itt van. És hát én azt gondolom, hogy valami olyan feltételnek tud talán megfelelni, amely minden kulturális teljesítmény alapfeltételen összesen a szabadságnak. Tudnék, én azt gondolom, hogy a törvényesség az egy nagyon fontos dolog sok mindenben, de speciálisan a kultúra esetében a törvényesség az egyszerűen nem jön a kultúra fogalmához, hanem sokkal inkább a szabadság az, ami a kulturális teljesítmény fogalmával összekötődik. Így tehát én azt gondolom, és azt szeretném, hogyha ez a rádió, és ezért nagyon örülök, hogy van, hogy ebben a nagyon széles kínálatban, ami Magyarországon a sajtóban megvan, immár úgy tetszik, a hangzásban is megnyilvánuló kommunikációban tulajdonképpen az ízét megadja ennek a szerkezetnek, ami itt van. Mérhetetlenül intézményesült és lemerevedett struktúrán belül tulajdonképpen fogyaszthatóvá, élvezhetővé tegye a szabadság légkörében születő kultúrát.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy
4: ez így, jó,
3: ez így nagyon jó, és akkor remélem, hogy hallhatóak leszünk, és
4: hol megy ez?
3: Hát akkor most pillanat, megnyomom magnót.
5: Nagyon nehéz olyan dologról beszélni, amikor dicsérőleg szólnak rólunk, vagy a hozzánk való viszonyulás az pozitív. Számomra Gerő András véleménye azért nagyon közel, mert pontosan azokat az aspektusait ragadta meg ennek a cselekedetnek, amit talán egy Kaloz Rádió beindítása jelent, ami nekem a legfontosabb, és ami miatt én is beszálltam ebbe a vállalkozásba. Én köszönöm Gerő András véleményét.
6: Dajcs Tamás, politikus.
7: Tehát elindult a magnó. Tehát kérdésünk az lenne, hogy mi a véleményed a független rádióadókról, illetve konkrétan arról, hogy most itt ebben az évben, augusztus végén Budapesten elindul először egy ilyen úgynevezett Kaloz Rádió.
8: Őszintén szólva, szinte törvényszerű, hogy itt ebben az egész őrült frekvencia moratóriumos időszakban, ami most már a kelleténél legalább 5-ször vagy 10-szer tovább tart, valakik megunják a dolgot, és végül is fiatalosan, radikálisan, keményen de próbálnak valamit csinálni, hisz egyszerűen ez már a természeti törvények változhatatlanságával hat, hogy itt egyszerűen nem lehet rádiókat csinálni, nem lehet televíziót csinálni. Én érdeklődéssel fogom figyelni természetesen ezt a rádiót, mint azonáltal elég abszurd, hogy erre kényszerülnek akár olyan emberek is, akik szívük szerint, bár nem akarom semmiképpen sem rájuk tukmálni, de talán nem tévedek, szóval, hogy szívük szerint betartanának minden normális és betartható jogszabályt és egyéb rendelkezést, de nem tudják, most mindenféleképpen jogszabályt kell áthágniuk ahhoz, hogy teljesen békés, normális az emberek épülésére és szépülésére szolgáló dolgot csináljanak. Én szurkolok nekik, hogy ne sokáig kell ilyen illegálisan rádúzniuk.
7: Tehát az lenne a Tornyán doktor úrhoz a kérdésünk, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyarországon elindul egy úgynevezett Kaloz Rádió, független rádióállomás, most ebben az évben augusztus végén.
9: Nézek, kérem, az, hogy egy új adó elindul, az természetesen egy örvendetes esemény lenne, ha az nem Kaloz Rádióként indulna el. Ugyanis az Európa házba vezető út semmiképpen sem lehet egy olyan út, amely kalózkodással, a törvények megszegésével lenne elérhető. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jogszabályok betartása az mindenkire kötelező, kötelező a rádiósokra is, és bármilyen viharok is vannak a frekvenciával kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet egyoldalú lépésekkel megoldani, hanem csak konszenzus útján, mert a frekvencia sávok azok adottak, nem tudjuk ezeket bővíteni, itt tehát konszenzust kell elérni annak érdekében, hogy a frekvenciák feloszthatók legyenek.
7: Nagyon szépen köszönöm a véleményét.
9: Kezei csókkal.
7: Viszont hallásra.
10: Hát én azt hiszem, hogy az Európa házhoz vezető út bizonyára igen rögös, és talán mi is afelé igyekszünk. Azt, hogy rögös az út, azt onnan gondolom, hogy ugyanaz Európa házat még nem láttam, de annak idején, amikor 81-ben, azt hiszem, Szombathelyen voltam katona, akkor ott nekünk mindig egy, ugyan nem Európa házat, de egy bizonyos osztrák házat kellett a képzelt ellenséggel együtt megrohamozni, és hát gondolom, hogy az Európa ház is ehhez hasonló, de én remélem, hogy itt nem lesz szükség rohamra, hogy mi bevegyük ezt az Európa házat. Amit mi csinálunk, az remélem nem is ilyen katonás ügy.
5: Igen, és itt lehet, hogy vihar tombol az éterben, mi meg itt bele kalózkodunk ebbe a tengerbe, de azt hiszem, hogy azért az egy vezetésnek, vagy demokráciának, vagy egy társadalomnak a nem is tudom, talán egyik legfontosabb minősítése, hogy mennyire tudja tolerálni a különböző más jellegű megnyilvánulásokat.
11: És azért talán azt se felejtsük el, hogy a Tordján doktor úr által idézett Európa házban már található szobák, országok nagy többségében léteznek kalózadók, és azt hiszem ez minősíti azoknak a demokráciáknak a mienségét. És azt hiszem a kalózadók lényege valahol abban fogható talán meg, hogy bár ezekben az országokban, az előbb említett országokban van lehetőség új rádióadások indítására, de a kalózok általában kis pénzzel, nem kereskedelmi célzattal indulnak el, és ami a leglényegesebb talán, hogy semmitől sem kívánnak függeni. Tehát nem kívánnak függeni sem a kereskedelmi tevékenységtől, a reklámtól, a pénztől, illetőleg közszolgálati rádióként nem kívánnak függeni az állam éppen aktuális kurzusától, hogy az milyen anyagi lehetőségeket tár eléjük.
5: Persze csak a 20. századi kalózokról beszélsz.
11: Persze csak a 20. századiakról.
10: Na most még annyi eszembe jutott, hogy lehet, hogy a frekvenciasávok valóban adottak, de hogyha bárki elkezdi tekergetni az URH sávon, illetve ezen az úgynevezett nyugati sávon a rádióját, akkor azt is észrevesz, hogy elég nagy szünet van a Amerika hangja és a Danubius előtt, és oda talán valahogy csak beférünk.
12: Hát igen, egy amerikai, tehát egy New Yorkban, hogyha az ember keres a rádióján, akkor ott talál. Körülbelül 20-25-30-35 helyi országos jellegű és különböző szintű rádióállomást, tehát én azt hiszem, ezért van hely az éterben sok mindenkinek.
5: Hozzunk azért egy gyorsan egy európai példát is, és említsük meg Olaszországot e tekintetben, ahol szintén nagyon kicsit kell mozgatni a gombot, és sok különböző jellegű hang szólal meg.
12: És talán azt is helyen is elfér.
11: És talán azt is megemlíthetjük, hogy Olaszország élen jár a kalózadók számában Európában, és még Spanyolország is mindemellett. A holland példát azt talán már említettük.
5: Hát, vagy ha nem, akkor most megemlítjük, hogy a Hollandiában nagyon nagy kultúrája van. A
6: Magyarországon
5: különböző
6: lesz.
5: És Magyarországon meg igen, most kialakul. Nem, hát itt arról van igen, erről van szó. És még arról, hogy igenis vannak olyan megnyilvánulásai az elégedetlen állampolgároknak, amikor engedetlenkednek, és
10: ne adj Isten, blokkádokat alkotnak.
5: Például
6: hogy
5: blokkádokat.
6: A rádiójukat.
5: Igen. De én azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy el kell tudni viselni.
11: Mert hogy...
13: Sőt.
11: Emlékszünk ugye még arra?
5: Hát amikor ősszel, igen, arra emlékszünk. Amikor...
13: Ezt nagyon szépen eszébe juttattad, Béla, köszönjük.
5: Mire emlékszünk?
11: Hát arra is emlékszünk, itt, szerintem az őszi taxis blokád idején bizonyos pártok, bizonyos személyiségei elég erőteljesen szimpatizáltak a blokád tényével.
5: Igen, hát én azt hiszem, hogy belünk nem feltétlenül kell szimpatizálni, vagy meg kell hallgatni a műsorunkat, aztán esetleg szimpatizálhatnak velünk. Én nagyon jól érzem magam akkor, hogyha engedik, hogy csináljam, amit szeretnék, amennyiben ezzel nem ártok másoknak. Igyekszem ezt betartani, persze.
6: És emlékezzetek, milyen jó volt akkoriban a levegő.
11: És azt hiszem,
13: arra
11: hogy...
13: Arra gondoltam, az Erzsébet hídon kempingeztek? Uh-huh. Szép.
11: És azt hiszem, hogy ebben az állítólagos jogállamban még azért nem olyan tökéletesek ezek a törvények. Gondolom ebben egyetérthetünk Összeg Ferenccel, hogy az általa is olyannyira ostorozott elmúlt 40 év törvényei közül még elég tisztességes számban vannak érvényben, többek között a frekvenciát illető törvények is érvényben vannak, csak hát a moratórium az, ami valamelyest újabb keletű ennél.
5: Igen. Pezsgő politikai életet és friss étert kívánok mindenkinek.
11: És hogy is van ez, másik Béla?
5: Na,
13: Béla. Arra gondolsz, hogy színesebb?
6: Béla szlogen.
13: Nem. Ja, azt hiszem, arra gondolsz, hogy ízletesebb étert a magyarnak.
7: Mi az ön véleménye a Kalóz rádiózásról, illetve konkrétan arról, hogy most augusztus 20-a után elindul egy ilyen Magyarországon?
14: Hát kezdjük, az igazat megvalva nem tudom, hogy ez mi, én nem értek az ilyen rádió meg egyéb törvényekhez, úgyhogy én ez a részéhez nem szólok hozzá. Én inkább ahhoz, hogy én szeretem a sok színűséget, ahogy ezt képzőművészetben és mindenféle fajta próbálkozásban, annál is inkább, mert úgy vélem, hogy biztosan lesznek olyan igények, amiket csak maguk fognak teljesíteni, és megint kinevelődik majd egy gyártó, műsorkészítő, riporter garnitúra, és akkor szép lassan majd így ezekből a hivatalos rádiókból, meg kalóz rádiókból elhullálódik egy olyan együttes, ahol mindenki profi módon tudja a szakmáját. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz.
7: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét erről.
14: Nagyon szívesen, és kívánok sok sikert, és minél előbb törvényesen.
7: Köszönöm szépen, lesznek plakátjaink, úgyhogy ha figyeli az utcán, akkor majd remélem meg is keresem.
14: Nagyon kedves, nagyon kedves. Kezi csókolom, viszont hallásra.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

öltöztet sok színű ruhádba. Neked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vívadnak. Mert fáradtság után füremet tagokot, szép harmatos fűvel hizlarod azokot, új erővel építvén űzéshez inokot. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széllel bejárják, most azok is vígadnak, az időt mutatják. Ki szép füven lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, s ki pedig véres fegyvert tisztítat csiszárra. Újul még az föld is, mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te veled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Ígyunk, lakjunk egymással, vígan, szeretetből. Vitézek!

pünkösdi kolbász. Mennyei kolbászok döfölöttek szívesen. Gyémántlencsét rágott két fúrás a szívemen. Hóti keverészek, egyszer se hibázok. Hótom után angyalokkal vígan parolázok.

a fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenét. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat vitt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladtad-e a tehenet? Kérdezte az asszony. El, felelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte. Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés. Kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt. No, mondta,

Most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék. Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne. Beleöntötte hát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szakásnő. A szegény emberhez, elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék. No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak. Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez, elviszem neki a vajat, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékot szépen elmosták, és feltették újra a polcra. Kis idő múlva megszólalt a fazék a polcon. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalány. Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne. Azzal belerakott egy nagy csomó ezüst kanalat. Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüst kanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra. Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint. Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az uraság. A szegény emberhez, a pénzzel, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék. Hová? Kérdezte az asszony. A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz. Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle. A pap kukoricát darált, azt mérte, s amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. A paphoz, felelte a fazék. De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot. Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazából moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre. No, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. Viszlek a pokolba, mondta a fazék.

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölelnék mindent, a világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság, a láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Fattyú. Hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verép, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel, csókolni itten nem lehet elégszer.

Hajnali 4-kor bekiabáltak, ahogy a torkukon kifért, bár az ablak alatt a fáknak zöld korcsmáiba még alig ért, még nem is ért új fénye a napnak, s mint a bolondok úgy kacagtak, kurjongattak az ablak alatt vad vigadozásban a kerti rigók. Hajnali 4-kor szárnyas égi korhelyek dala vert ma fel, micsoda hangok csetepatéi, füttyök, sípok, ezer meg ezer, bosszantott ez a csibészlárma, de a szívem nem sokára együtt dalolt, egy nótára vert veletek butasárga rigók. S mintha én volnék a hajnal, mintha én volnék a kert, úgy megteltem e friss zsivajjal, úgy telezengett az irigyelt állati jókedv bölcsessége, hogy valami könnyű égbe, földön túli békességbe vittek, emeltek a földi rigók. Hajnali 4-től harsogott a korhelynóta az ablak alatt. Úgy zengett az a dal, hogy azóta nélküle is csupa fütty a nap, csupa fütty, pedig elhallgattak, s reggelre emlék maradt csak, hogy milyen égtelenül mulattak a hajnali kertben a sárga rigók. Ficseri füsti. Fecske, te ficseri füsti fecske, futár az egek meg a konyha között, ki a tárt ajtón, ki beszökve, repesve, szemünket a tiszta azúrba kötöd, mi csalt ide tavalyi tanyádra, ficseri, villafarkú, dalröpke vándor a nagy vizek és hegyek felett Magyarországra, Afrikából, micsoda hűség, mi szeretet? Mit csicseregsz, ha kérdelek? Itt-itt csivogod, ha kereslek, s már tova tűnsz. Mit vitt, a társad kérdi, de csit-csit inted le, ahogy megint berepülsz. Nem értelek, isteni vendég, te ficseri, csak nézem, hogy körözöl elegánsan, s csupa száj fiaidnak enni, hogy adsz. Áldás lakik a fehér faluházban, ficseri füsti, ahol te laksz. Pedig gyötrődsz, te vidám szavú fecske, te szép, te citera énekű, mint lelket a bűn, fészked, nyüve, szennye, folyton emészt a rű bolha tetű. Csit-csit, keserű, szavad is gyönyörű, ha csak villansz önzőn, felejtem nyomorod, nyílgyors, légi vadász, s vígy-vígy hintázom a végtelenben, kék szárnyadon elragadtatás. Mert ott aztán te vagy úr, ti vagytok urak az aranygömb alatt. Szédültök, ahogy föl, ahogy lecsaptok, világ nagy csókban a gondolat. Ég hangos halai, fecsegtek, ficseri, a mindenség öröme tolong a táncotokban az életetek. Nem is figyeltek rá, hogy a konyha álmát a mennybe kötitek. Fecske, te ficseri, füsti fecske, 3-4 éve láttalak, s most újra jössz elegánsan evezve, unokád, a fiad, férjed, te magad, bárki vagy, dalteli, jó látni, hallani, hogy itt vagytok, áldó igézet, nyarunkat telezengeni, hű fiai a szenvedésnek, barátaim és győzteseim.

Abagó. Kisfiam kieszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta. Ez a neve. De úgy látszik, rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van a bagolynak, legalábbis így mesélgeti a gyerek. És akármi történik a házban, az mind a bagoly művelet. A bagoly vitte reggel engem, s estére ő vitt haza. A baglyot hívtuk, ha nem ízlett a gyereknek a vacsora. És Lóci megtette ezt is, azt is, amit azelőtt semmiképp. Csak azért, hogy bebizonyítsa külön istene erejét. Nekem nem tetszett a bagoly, de tűrtem némán egy darabig. Tegnap azonban elővettem, s faggatni kezdtem a kicsit. Mondd, Lóci, bagoly, igazán van? Van, hát. Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod! Jött erre tűzbe Lóci, és mérgesen otthagyott, és most a fejét gondolom 10 hosszú percig azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiókfenekéből egy régi rossz szemüveget, és jelentve, hogy a bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál, benéz! Épp rád néz! Szemüvege is van! Itt a bagoly! Elhallgatott, s én láttam, hogy csak ugyan ott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, hogy benézett komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, s szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a bagoly, és Lóci, mire visszatértünk, már benn volt, ugrált, kacagott, és szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott. Lóci verset ír.

Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor. S halotti csipke a díszük is, az a törékeny, tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével az uzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. S egyszerre mégis rezzen a táj. Hármat fütyül egy kis madár, háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolása nyitni kék, már kezdi is újra az énekét, két fütyre mindig kvárt lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék, nyitni, de nyitni, de nyitni kék, fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, a telet bírni illenék, bírni és bízni illenék, fütyül, és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána, s nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülök, nyitni kék. Hinni és bízni kellenék, mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj. S akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék. Fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy. Tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, nyitni kék. Elmondta a holnap üzenetét, a hitet. A vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyitni kék. Nyisd ki, te versem, az emberekét.

Amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tiszaháton ért egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál a szegény Pál házafalát, majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhadd, mely a kert alá is elhad. Ez sem enged, az se hagyja. S a két ház kicsínyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, emberemlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ág, amelyet Péter, mint hogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt füle mile épp a közös gajra üle, a szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre így felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teri szívecskéjét elteri, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében: Istenem, Uram, be szépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hamzik által a sövényen egy gorombaszó keményen. Hát ki, pattogja Pál, mikor az én fámra száll? De az én portámon zenget, hogy illetné a fütykendet. Pál nem hagyja, őtet úgyse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szóról szóra, majd szitokra, majd karóra, majd magorván átugorván ölre mennek, hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyba, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ősdiófárul jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a fütty, ő azt véli, nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya,
és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is, ilyen ügyről, madár fütyről, mit sem tud a Corpus Juris. Még nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hajakentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felől üt, nekem fütyöl. Bal felől üt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság, magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság fel?

0: Mit beszéltek a szamarak? Ez a mese címe. Jól figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, élt egyszer egy számadójuhász, és annak egy gyönyörűséges, szép leánya, de olyan szép, hogy grófi palotába is beillett volna. Hanem a leány nem vágyakozott semmiféle palotába. Ő csak a szegény juhász bojtárt szerette, aki az apja uránál szolgált. Szerette ám a bojtár is a leányt. Mondta is egyszer a számadónak.
1: Gazduram, adja nekem a leányát, hiszen szeretjük egymást.
2: Hallod-e, fiam? Az én lányom mellett hiába ne tapodd a földet. Ő gazdag, te szegény. Nem vagytok egymáshoz valók.
0: Nehéz búbánat ereszkedett a bojtár szívére. Az egyik eszével azt gondolta, elmegy világgá. De a másik eszével más gondolt. Megmarad a régi gazdájánál. Búsan kihajtotta a nyájat az erdőszélre. Hát egyszer csak nagy tüzet lát. Annak közepében vergődik egy aranyhasú kicsi kígyó. Nosza, kapja a bojtár a botját, s kirántja a tűzből a kígyót.
3: Köszönöm a jóságodat, juhász bojtár, de én sem maradok adósod.
1: Ugyan mit adhatsz nekem, aranyhasú kicsi kígyó?
3: Nem akármilyen kígyó vagyok én, hanem a kígyó királya. Milyen ajándékot kívánsz az életem fejében?
1: Amit én kívánnék, ahhoz kicsi a te hatalmad.
3: Azért csak mondjad, hát ha segíthetek.
1: Szeretem Zsókát, a számadóm lányát, s ő is engem. De az apja nem adja ilyen koldus fajzathoz.
3: Ne búsulj, én gazdaggá teszlek. Ha rád fuvintok, megérted, amit az állatok maguk között beszél.
1: Mit segít rajtam az oktalan állatok beszéde?
3: Sokat tudnak azok, amit oktalan ember nem tud. Csak jól nyisd ki a füled, a szájad megfogjad be, mert ha teremtett léleknek elárulod, hogy a tudományod az én ajándékom, abban a szempillantásban meghalsz.
1: Jól van, jól van, jól van, nem árulom el.
4: Előre az egész nyár. Aki lemarad, megharapom.
5: Ben, nagy a hangot, Puli. Mit csaholsz? A bojtár se törődik velünk, hagyd békén te is.
4: Nagy okos vagy vénkos. Bánata van a bojtárnak. Azért bízta rám anyája.
5: Bezzeg, nem lenne bánata, ha tudná, mennyi gazdátlan kincs van ott a görbefa odvában.
4: Az a kincs a zsiványoké.
5: Régen felakasztották már azokat a zsiványokat.

0: Zsóka, gyere hamar!
1: Mit akarsz kérdés?
0: Nézd, mit találtam ennek a fának az otvában.
1: Hoztam
0: egy zsák aranyat!
1: Kirabolt valakit! Agyonütötte!
0: Mondom, hogy találtam.
1: Jaj, azért megijedtem, hogy zsiványát tette a szerelem.
0: Ne félj, a légynek se vétettem. Zsiványok kincse azért, aki megtalálja. Most már hozzám ad a fösvény apád.
1: És ha érte jönnek a zsiványok, megölik és visszaveszik.
0: Régen elpusztultak azok.
1: Honnan tudja?
0: Honnan? Ettől a vén kóstol. Nem hiszem?
1: Nem.
0: Már pedig tudd meg, hogy tőle hallottam, mert megmentettem.
1: Vigyázz majd! Kígyó! Csapja agyon hamar!
0: Minek bántál?
1: Jaj, szinte megmartam.
0: Ne törődj vele. Van nekünk most sürgetősebb dolgunk. Add a kezed. Fussunk apádhoz, tőle a paphoz. Tudom, jó. Egyik se fogja firtatni honnan a kincs.
2: Egy-kettőre nagy lakodalmat csaptak, és éltek boldogan. Hanem az ifjasszonynak egyre furta az oldalát az előbbeni eset, s nem múlt el nap, hogy meg ne kérdezte volna.
1: Igazán a vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ne kérdezd, asszony!
1: De igaz lelkére mondjon meg. A vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ide hallgass, asszony! Elég vár a kérdezősködésből.
1: Mondja már meg!
0: Szép gyöngy kalárist veszik neked a vásárban, de többé ne firtasd a dolgot.
2: Úgy is lett. Szamárra pattantak, és elkocogtak a túri vásárra. Hát, ahogy jődögélnek visszafelé, mindegyre elmaradodik az asszony. Azt mondja a bojtár.
0: Nógasd a szamarad lelkem, mert estig sem érünk haza.
1: Nógatom.
2: Nógatná az asszony, de hiába. Az ő szamara csak megáll, nem indul tovább, bők keservesen. Akkor megszólal a bojtár szamara is.
3: Igyekezd már. Hát, de kényes jószág lettél. Igyekezz szaporában, mert mindjárt ránk sötétedik.
4: De gonosz lettél, édes párom.
5: Na, te!
4: Könnyű neked, mert te csak másodmagaddal vagy. Ezek én, negyed magammal.
5: Erünk már!
3: Á, milyen szamár beszédez!
4: Nagy szamár vagy te magad. Ha nem tudnád, nekem kis csikóm lesz. Asszonyomnak meg kisbabája.
5: Indulj már te! Olyan kacagnivaló, hogy így veszködöm ezzel a szamárral.
0: De hogy is lelkem, feleségem, nem rajtad kacagtam.
5: Akkor meg mind.
0: Azon, amit ezek a szamarak beszéltek.
5: Okos lehet Kent, ha megérti a kos bégetését, meg a szamár ordítását.
0: Örülj neki, hogy ilyen okos az urad.
5: Olyan szamárnak tart, hogy még ezt is elhiszem.
0: Pedig elhiheted lelkem, csuda ajándéke.
5: Jaj! Jaj! Jaj!
3: Vigyázz, bojtár!
5: Kígyó van az ágon, mindjárt a nyakába esik.
0: Gyere nyugodtan.
5: Megmarja, ha nem kiáltok.
0: Ne.
5: Nekem köszönheti az életét.
0: Köszönöm.
5: Akkor ugye nincs harag. És akkor elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Zsóka, szép kalár is.
5: Igen.
0: Megígérted, hogy nem faggatsz.
5: A kos felől. De most a szamarakat kérdem.
0: Olyan titok ez, értsd meg, ha elárulom, szörnyű halálnak halálával kell meghalnom.
2: Ballagtak lassacskán tovább hazafelé. Hanem az asszony még otthon sem hagyta abba a terlekedést.
5: Hazugság volt minden szava. Engem akar csúfvá tenni.
0: Dehogy akarlak.
5: Ó, ha igazán szeretne, megmondaná, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Ha megmondom, szörnyű halált.
5: Azt hiszi, hogy bolond vagyok? Attól még senki se halt meg, hogy a másik beszédét tovább mondta. Na, mit beszéltek a szamarak?
0: Térden állva, kérlek, ezt ne kíván.
1: Nem kívántam, hogy térdre boruljon. Csak azt mondja meg, hogy
0: gyilkosom akarsz lenni, akkor hozd gyertyát, szemfödőt, én meg koporsót kerítek.
2: Nagy bújában csak ugyanaz asztaloshoz ment a bojtár. Koporsót csináltatott, és kitette az udvar közepére.
0: Látod ezt a koporsót, feleség, ezt magamnak csináltattam. Ha kívánod, elmondom, mit beszéltek a szamarak, de előbb a koporsóba fekszem, mert mindjárt meghalok.
5: És te nyilát hal meg, csak jár a szája, hogy bosszantson.
0: Mindjárt meglátod. Hát igazán a halálom kívánom.
5: Dehogy kívánom, de ha szeret, elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak. Na,
0: hát,
5: kérem.
0: Az úgy volt.
5: Igen?
0: Hogy egyszer kimentem az erdőre.
5: Igen.
0: Láttam egy nagy tüzet.
5: És?
0: Annak a közepében vergődött.
5: Mi? Mi vergődött?
0: Vergődött egy aranyhasú.
5: Igen? Na, nyögje már ki.
3: Vigyázz, bojtár!
5: Nyögje már ki, aranyhasú kicsi.
6: Jaj, édes gondviselő gazdám.
5: Siba, te puli! Mit vonyítasz?
0: Biztosan éhes, vesd neki egy darab kenyeret.
5: Ne ezzel puli, itt egy karaj kenyér. Most aztán már nyugton maradj.
6: De hogy kell nekem kenyér ilyen nagy szomorúság?
7: Kakarikó! Ide jön a csukocskáim, csibéim, itt a jó kenyér, egyetek, csipegessetek! Kakarikó!
6: Ó, nem szégyeled magad, te kakas? Hogy tudsz enni, mikor koporsóban a gazdák?
7: Hát feküdjék, ha nem tudok osabbat.
5: Na, mondja el már, vagy hallgat!
7: Figyelek!
5: Figyel, mit figyel a barozok a koporsóba?
6: Nem tudok osabbat. Mi más tehetne? Hiszen tulajdon felesége öli meg a kíváncsiságát.
7: Elég bolond, ha meghal a felesége miatt. Nekem 8 feleségem van, mégis elbírok velük. Hát ő miért nem bír el egyel? Hely, hiszen majd megtanítaná.
5: Na, édes uram, mondja már.
8: Mondja, ne?
5: Mondja már, hogy mit beszéltek a szamarak.
8: Mondja. Nem is mondom, de írom.
0: Itt a gyertya, itt a szemfödő. Hol a botom? Azzal írom a hátadra, mit beszéltek a szamarak. Elmondja-e még, mit beszéltek a szamarak? Akarod-e tudni? Mondja-e, szóljak-e?
5: Na! Minek mondanál lelkem, édes uram? Jaj, minek mondanál? Ugyan kit érdekel, hogy mit beszélnek a szamarak? Szamárság.

a becsületesség jutalma. Egyszer egy szegény paraszt elindult fát vágni. Nagyon sietett, mert a gyerekei éhesek voltak, és ő a fa árából akart ennivalót venni nekik. Amint nagy sietve ment az úton, hát egy erszényt talált. 100 arany volt benne, se több, se kevesebb. Megörült a szegény ember. Nagy gyönyörűséggel számolgatta az aranyakat, boldogan tervezgetett, mi mindent vásárol majd. De hirtelen eszébe jutott, hogy a talált pénz nem az ővé. Elszégyelte magát, és nekilátott a munkának. Sok fát vágott, de bizony eladni már nem tudta, mert nem akadt vevő. A szegény ember gyerekei estevéd nélkül maradtak, pedig apjuk zsebében ott csörgött a 100 arany. Ó, de szörnyű, gondolta a szegény ember. Ennyi pénz van a zsebemben, mégsem költhetem el, hiszen nem az enyém. De se baj, Isten, aki gondját viseli az erdők madarainak és a mezők liliomainak, majd ad kenyeret nekem és gyermekeimnek. Másnap reggel kikiáltották a piacon, hogy egy florenci kalmár elvesztette az erszényét. A becsületes megtalálónak 20 aranyat ígértek. Erre a szegény ember fogta magát, elment a gazdag florenci kalmárhoz, és átadta neki erszényét. A kalmár azonban sajnálta a szegény embertől a 20 aranyutalmat, ezért nagy mérgesen ráripakodott. Ebben az erszényben 130 arany volt. Te csak 100-at hoztál vissza, a többit elloptad. Megérdemled, hogy megbüntessenek. Isten igazságos, felelte a szegény ember, és ő a tanú, hogy igazat szóltam. A két embert a nagy herceg elé vezették, aki maga osztott igazságot a nép között. A nagy herceg így szólt a szegény emberhez. Mondj el nekem mindent, de őszintén, úgy, ahogy történt. Uram, az erszényt az úton találtam, amikor a hegyre mentem. Megszámláltam a pénzt, 100 arany volt, se több, se kevesebb. Nem gondoltál arra, hogy ezzel a pénzzel megcsinálhatod a szerencsédet? Arra gondoltam, hogy fát vágok, eladom, és vacsorát veszek a feleségemnek és gyerekeimnek. Megbocsáss, de egy pillanatig az is eszembe jutott, milyen gazdaggá tenne ez a pénz, de aztán beláttam, hogy a 100 arany nem az enyém, és nekiláttam a favágásnak. Szóltál feleségednek a talált pénzről? Nem szóltam, mert féltem a kapzsiságától. Egyetlen aranyat sem vettél ki az erszényből? Uram, tegnap este vacsora nélkül maradtunk, mert nem tudtuk eladni a fát. Hát, te mit szólsz? Kérdezte a nagyherceg a kalmártól. Uram, ennek az embernek minden szava hamisság. Az erszényben 130 arany volt, és azt, ami hiányzik, csak ő vehette el. Tehát egyiktek sem tudja bizonyítani a maga igazát, szólt a nagyherceg. Mégsem lesz nehéz ítéletet mondanom. Te, szegény paraszt, olyan szépen mondtad el a magad dolgát, hogy nem kételkedem szavaidban. Ugyan mi okod lenne, hogy csak 30 aranyat tarts meg, amikor a 130-at is megtartottad volna? Te neked meg, gazdagkal már, aki egész életedben dúslakottál, ugyan mi okod lehetne, hogy 30 arannyal többet követelj ettől a becsületes embertől? Világos tehát, hogy mindketten igazat szóltok. Te, kalmár ember, elvesztettél egy erszényt 130 arannyal. Te meg, szegény ember, találtál egy másik erszényt 100 arannyal. Így tehát, folytatta a nagyherceg, fogd ezt az erszényt, jó ember, és vidd haza. Ha véletlenül egy másik erszényt találsz 130 arannyal, juttasd el ennek a becsületes kalmárnak. Te meg, derék kalmár, fordult a másikhoz. Várj türelemmel, és ha mégis előkerül az erszényed, ne feledkezz meg a 20 arany jutalomról. A szegény ember boldogan vitte haza az arannyal teli erszényt. A kalmár pedig
Talán még most is várja, hogy valaki 130 aranyat hozzon neki.

Sün disznóés anyu. Egyszer egy szép nyári reggel összetalálkozott a mezőn a nyúl és a sündisznó. Látta a nyúl, hogy a sündisznó lábai milyen kicsik és görbék, és ezért csúfolódni kezdett vele. Sündisznó koma, hogy tudsz te azokkal a görbe lábaiddal járni? Én félnék velük megindulni. Azt mondja a sündisznó. Én ezekkel a kicsi görbe lábaimmal jobban tudok szaladni, mint azokkal a hosszú egyenesekkel. Azt már soha el nem hiszem, kacagottam. Noha nem hiszed, szólt a sündisznő, akkor fogadjunk, és fussunk versenyt. Kapott a nyúl az alkalmon, mert azt hitte, hogy majd könnyen megnyeri a versenyt. Nagy fogadást kötöttek, és azt kérdezte a nyúl. Mikor fussunk? Te itt a mezőn füveket, passzúit, mindent összeeszel, mondotta a sündisznó. Már nem vagy éhes, és jól tudsz szaladni. Nekem azonban haza kell mennem, hogy otthon egy kis húsfélét tegyek. Mikor lesz hát a versenyfutás? Holnap reggel ilyenkor gyere ide, hogy találkozzunk. Majd ott hosszában azon a felszántott földön futunk. Hazament a sündisznó, s otthon elmondta a feleségének, hogy milyen fogadást kötött a nyúlra. Te szamár! Kiáltott rá a felesége. Hát hogy mertél a nyullal fogadni? Nem tudod, hogy ő sokkal gyorsabban szalad, mint mi? Elkezdi a sündisznó. Ne veszek egy asszony. Azért jöttem haza, hogy hívjalak téged is. Tréfáljuk meg a nyulat. Holnap reggel velem jössz, s én majd megmutatom neked, hogy mi lesz a dolgod. Jól van. Másnap reggel kimentek a szántóföld egyik végébe, s a sündisznó így oktatta a feleségét. Lapulj meg itt ebben a barázdában, jól húzódj le. Én átmegyek a föld másik végébe, onnan futunk majd errefelé a nyúllal. Amikor a nyúl már közeledik, de még nem ért ide, akkor ugorj fel a barázdából és kiáltsd, hogy te már itt vagy. Mi olyan egyformák vagyunk, hogy a nyúl nem tud egymástól megkülönböztetni. Azt fogja majd hinni, hogy én értem hamarabb a célba, és így megnyerjük a fogadást. Lehúzódott a sündisznó felesége a barázdába, és a sündisznó elment a nyúlhoz a föld másik végébe. Kezet fogtak, egymás mellé állottak, és a sündisznó hármat számolt. Egy, kettő, három. Megindultak. De a sündisznó néhány lépés után megállt, visszafordult és lelapult a barázdába. Bezzeg futott a nyúl, ahogy csak bírt. De amikor a föld másik vége felé közeledett, a sündisznó felesége felugrott a barázdából és elkiáltotta magát. Én már itt vagyok? Csodálkozott a nyúl és erősen bosszankodott. Ez nem volt jó, kiáltotta. Fussunk visszafele is versenyt. Ne bánom, mondta a sündisznó felesége. Egymás mellé álltak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három. A sündisznó felesége néhány lépés után visszafordult és lelapult a barázdába. A nyúl úgy szaladt, mint még soha életében. De amikor a föld vége felé közeledett, a sündisznó felállt a barázdából és kiáltotta. Én már itt vagyok? Még jobban haragudott a nyúl, mint előbb. Ez sem volt jó, kiáltotta mérgesen. Fussunk még egyet! Megint egymás mellé állottak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három! A sündisznó néhány lépés után megint visszafordult és lefeküdt a barázdába. A nyúl úgy szaladt, hogy majd kiadta a lelkét, de hiába. Mielőtt célhoz ért volna, a sündisznó felesége messziről oda kiáltotta neki. Én már itt vagyok?
A nyúl visszafelé megint versenyezni akart. De a nagy méregtől s a nagy fáradtságtól néhány lépés után a lábai reszketni kezdtek. Orrára bukott, vagy hármat hengeredett, s úgy elterült, hogy még szólni sem tudott. A sündisznó meg a felesége jó nagyot kacagott, mert a nyulat sikerült megtréfálniuk, s a fogadást is megnyerték. Hazamentek, otthon nagyot ettek, ittak, mulattak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Vizquez di snu.
1: Yes, indeed.
0: Ruka me gatte vizquez di snu. Itzera ruka, nadio nehem vod. Horom napjeď falači čusot lea turko. Semicilla got horti sigibe. A hodit kuborok, csak nem akar neki semmi harapni való. Hát majd Mello atya, hogy szembe jön vele a töviskés disznó. No, ma még éhetni, a mondja a rúg. De annyi tövisk beredezik a hótok. Úgyhogy nem tudom atra. A barátságosan megkérdeztük. Hova mi itt sünikomó? Megyek a faluba. A barátomhoz, a mi szóroshoz. Úgy a hatalmas barátod van. Ott mi így hozzó? Lőtt nyúlat leltem a bukor alatt. Most nem tudom, mit kezdeni. Ne menj a faluba, messze van. Vagyok én olyan mély szoros, mint a te barátod. Mit kezdem én a nyúlat, ha fel itt neki marad? A töviskés disznóra ajánlott az alkurát. Mi fordultak, mentek visszafelé a bukoridont. Mikor odaérnek? Mello atyára vasz róka, fűvön a szép kövér lőtt nyúlat. Rajugrott. Tépte, márta, nagyokot harapott, máj mi fút. Látja a szegény töviskés disznó, hogy ha te mamin megeszi, odaszól. Róka koma, hát az én részemvel mi lesz? Nem úgy volt az egyesség, hogy csak te egyén. Megeszem, megeszem azt is. Hát ezért az igazság. Ez hat, ez hat. Ma a róka nyúlnak a csontjól tisztogatta. Mikor szegény kisün disznónak könszökött a szemébe, azt mondja neki. Hát ez az igazság, ez, ez. Jó lakott a róka, hát ma az eszi se fogott úgy. Azt mondja neki a töviskés disznó. Hát mi mernél esküdni róka komom, hogy ez az igazság? Megy. No akkor gyere. Velem a kirészti, azt ahova mondom, tedd a kezed, azt eskü. A kis töviskés disznó tudta, hogy az erdész hova rakta ki a csapdot. Oda vezette a rókor. Na itt a kirészt, tedd a kezed oda, azt eskü, hogy ez az igazság. Félallott a róka, nagy

A házurgokot, mert mind meg fogja, mint téged. Örült a kis sündisznó, hogy visszafizethetett neki. A róka ott vonított, ő meg sarkon fordult. Ment haza a bozótba. Reggel jött a vadász. Nem kérdezte, hogy mi az igazság? Lepuffantotta a rókot. Igaz volt, mese volt.

a szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren estúj. András falván volt egy nagy erdő, és abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, és addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lába alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Néz a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de 3 leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra a bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya férek, még egy akkora és nem mind a hüvelykujam, csak kivezetne. Fiamá fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember. Hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, és a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édesfiam, nem. Hazament a szegény székely ember,

0: ő bizza elfelejtette a dolgot. Telt múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, Araszendé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiú, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam? Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiammal fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszony veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyám. Éppen vacsorázni akartak. Az asszony hamar töltött a zurának, s magának porcelántányérba, és a szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelántányérba. Hát a szegény asszony töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta, akkor a füttőlikbe, a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikbe. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apjának, édesapám, van-e két krajcád? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem. Megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkapta. Édesapám, menjen el kend a piacra, és ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. És azt kell nekem vegye meg. De még van-e két krajcára? Hát, megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, és két sarkantyút, és azt kell hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantárt, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyócska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten. Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígért. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyócskához. De a legkisebbi király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, reja. Hol vattok leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na, melyiketek akar férhez menni a szőrdisznyócskához? Hát, abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy reabeszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajába, s egyénbe, lájdiba. A szőrdisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekár aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szőrdisznyócska a fekete kakason, s egyszer csak néz be a hintóablakán. Úgy sír a bótos leány, hogy a szüve szakad még. Mit sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. kinyitott az ajtót, s a bótos leány visszafutott, s a három szekér aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, s ő megint visszafordult a király kisasszonyét. Na gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba! Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejűnél melléjem, szőrdisznyocska. Hát nem tész tőlem? Hát én miért félnék tőled? Akkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és odahitta a királyfi a szegény ember, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonnak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Csupa csepp, királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kért tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres kajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet.
1: Na, kinek a képét látod rajta?
0: Kérdezte az öreg béres.
1: A magamét látom. Mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika, szemem, szélfogom a fülem, apisze orram is, enyémnek ismerem.
0: Na, ezt a pénzt, felséges királyom, tetes fel a falra.
1: Hívd be három fiad,
0: és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmat, mondta a véres. A király úgy is tett. Bé hívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb király, és azt mondja, meglövöm a bal füled. És kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte nyilát, de úgy, hogy neve nincs király, a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és mondta, én a jobb füledbe lövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott csupa csepp királyfi. Elkezdett sírni, és azt mondta, apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kis bojtárnak, sem hogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát, erre láss csodát! Neve nincs király, is elkezdett ám sírni, s rögtön odaadta a koronát csupa csepp királyfinak. Csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

Csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörgödött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, s aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, s azt mondja. Meglövöm a bal fület, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta. Én a jobb fület belövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta. Apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbolytárnak, semhogy a nyilammal a te két másodat összelövöldözzem. Hát, lásd csodát! Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem.

Hol volt, hol nem volt, hetetkét országon, innét az óperenciás tengeren túl, hol a kurtafarkú malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingyeniába. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, s elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leánycs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leánnyá serdült. Jöttek is a kérő, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények, de a király feltette magában, hogy addig férhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, s kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő meséjét kitalálja, s nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20 megpróbálták egy nap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek. S szerencsét próbál. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játsz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettő. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné. A fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útra való pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, ugyancsak a lelkire kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Elment a király palotájába, bejelentik, bátran a király színe elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, jóban jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta-e hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtáson volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkodik a király, hogy vakarja a fejét, és
egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt. De nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja félre. Eltalálta. Ördög adta, fattya, rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak. De bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Huccu neki! Szégyen a futás, de hasznos! Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényfe a világba. Mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment mendegélt, míg egy tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnan egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legényekhez. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettél. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, úgy vágta egy sziklához, hogy viszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. Tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csíkos.

so good while it's burning. While it's burning, it'll be sad.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első számmal Etta James-re emlékeztünk, aki a napokban hunyt el, és most pedig folytatjuk Bohumil Hrabal sörgyári kapricsóját. Figyelem! Kiskorúak, kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. Jó szórakozást!

0: kergés és csörömpölés hallatszott. Franci robogott ki az Orionján az verzsinyeki kiserdőből. A ricsa és zörej szakadatlanul erősödött, mint a Francin az Orion összes alkatrészeit maga előtt söpörni. Kiszaladtam az iroda elé, kinyitottam a kaput, Francin behajtott a sörgyár udvarára, az oldalkocsiban ott zötyögött az a kis lábmeghajtású eszterga, amelyet Francin nagyobb utakra mindig vitt magával. Most a motorbicikli befordult egészen az ajtónk elé. Francin levette a szemüvegét és a bőrsisakját, és kezével jelezte, hogy úgy szaladjak haza, már tudtam, hogy ajándékot hozott. Beszaladtam a konyhába, Francin valamit bevonszolt hátulról az iroda folyosóján keresztül a szobába, ott mahinált egy kicsit valamivel, aztán bejött a konyhába, kezét dörzsölte és nevetett. Megsimogatta Pepin bácsi vállát, én meg rávetettem magam Francinra, és szokásunkhoz híven végigkutattam összes kabát és nadrág zsebeit. És Francin nevetett, és olyan ennivaló volt, hogy megdermedtem, mi lehet e mögött. Aztán azt mondtam, nem gyűrű, és nem nyaklánc, és nem óra, és nem bros, hanem valami nagyobb, ugye? Franci pedig levetkőzött, és a kezét mosta, és bólogatott, és mikor a kezét törölte, a szobaajtóra mutatva megkérdeztem, ott van? Francin bólogatott, hogy ott van. Szánszándékkal lassan vetkőzött, és úgy tett, mintha le kellene pucolni a cipőjét, míg meg nem fenyegettem, hogy berontok a szobába, mert már nem bírom ki. Franci fölemelte az ujját, megkért, hogy hunyjam be a szemem, és bevitt a szobába. Egy pillanatra ott hagyott, aztán megszólalt a zene, és egy tenor gyönyörű dalba fogott. A szívem értett kiált, havaim, fehér virág. Kinyitottam a szemem, megfordultam, ott állt Francin égőlámpával, és egy dobozos gramofonra világított. Majd az asztalra állította a lámpát, és felkért táncolni. Derékon fogott, másik kezébe szorította a kezemet, és Francin fülelt, és most egy hosszú lépéssel tó! Ki egyszer téged hágy itt, az mindig visszavágyik. És Francin, csodálkoztam, mert mindig rosszul táncolt, tangó lépésbe ment át lágyan. Olyan jól, hogy hozzásimultam. A lábát egész bátran a lábaim közé csúsztatta. Úgy egymásba csusszantunk, hogy hátra húzottam, hogy jobban szemügyre versem Francin. Aztán a vállára hajtottam a fejemet, ám de fordulás következett a táncban, és Francin kijött a ritmusból. Várt egy pillanatot, és amikor hátra lépéssel akarta megint folytatni a tangót, jól lépett ugyan hátra, de nem ritmusban. Erre elbizonytalanodott, de mikor az egész táncot szétszincálván kileste az első három lépést, megint bekapcsolódott, és gyönyörűen úszott a szőnyegen. A biztonság kedvéért nem is forgott, kilépni sem akart, csak hosszú lépésekkel, mint a ragadós, forró aszfalton járna, táncolt a szoba egyik végétől a másikig. Ott ügyetlenül megfordult, és megint ritmusban masírozott. De mégsem tudta megállni, hogy újra meg ne próbálkozzon a fordulással, ellépett mellőlem, és a lépéseit figyelte a szőnyegen. Láttam, hogy a lépések jók, de hiányzik a lényeg, a ritmus. Még úgynevezett bedőlést is igyekezett csinálni. Átfutott a fejemen, hogy biztos járt valami tánctanfolyamra Prágában, valami magántánciskolába, mert még a bedőlést is perfektül megcsinálta. Hátrahajlított, csak nem a szőnyeghez ért a hajam, de mikor megint befűzött, azt is jól csinálta, csak éppen a lépések fonalát fűzte folyton a zene tűfoka mellé. A gyönyörű tenor elhallgatott, és a zene halkan kimúlt. Francin arcáról eltűnt a mosoly. Jóformán úgy rogyott le a székre. Lélegzetvételnyi ereje sem maradt attól, hogy nem ment neki a tangó, attól a felismeréstől. Mert a legutóbbi farsangon a fiatal kleckával táncoltam, egy gyárbeli serfőzőmesterrel, aki gyönyörűen csellózott, és 4 reál gimnáziuma volt. És úgy, de úgy tudott táncolni, és annyira együtt voltunk, hogy a táncolók abba hagyták a táncolást, és körénk sereglettek. És mi ketten úgy táncoltunk, mint két artista, mint két összekapcsolt tengely, tökéletesen egyé válva. Miközben Franci magában ült az oszlop mögött, és a padlót bámulta.
1: A Vlaszta kisasszonnyal is így táncoljuk,
0: mondta Pepin bácsi.
1: De egy kicsit másképp, gyorsabban, Vlaszta martelt tőtt nekem, azt mondja, na József úr, mit játszak magának? Mire én játszom egy rojtot? Milyen rojtot? Kérdezi a Vlaszta. Mondok, a Bunda nevű zeneszerzőtől, az úgynevezett Goblenkától. Szabad, sógorasszony! Francin, tedd egy kicsit sokkal gyorsabbra, és figyeld, hogy kéne rendesen táncolni!
0: Pepin bácsi kézen fogott, és úgy rákapcsolta Jess, ahogy Francin arrább lökte a sebességváltót, mint ahogy a gyorsított felvételen szaladnak a nők. Pepin bácsi hajladozni kezdett előtte, erre én is hajladoztam. Aztán hozzám érintette a homlokát, én is ő hozzá, hirtelen megfordult a bácsi a zeneritmusában, kézenfogva megfordultunk, és háttaláltunk egymásnak. A bácsi felemelte a lábikóját, és tekergette, tologatta a cipőjét lábikrástul. Aztán kitárta a kezét, tapsolt egyet, és olyan gyorsan forgatta a kezét, mintha fonalat gombolítana. Aztán csípőre tette a kezét, és jobbra-balra kaszált a lábával. Nekem is utánoznom kellett, csak ellenkezőleg nehogy kirúgja alólam a bokámat. Aztán megfordult, derékon fogott, és feldobott a plafonra. A hajam a vakolatot érte. Aztán a bácsi fel-alá cipelt a zeneritmusára. Orra a köldökömbe mélyett, aztán elengedett, megfordított, háttal egymáshoz simultunk, a bácsi a karjára fűzött, mint egy puttonyt. Belekaroltam, és hintáztattuk egymást, mintha elgémberedett derekunkat egyenesítgetnénk. Aztán a bácsi eleresztett, ritmusban körülügetett, rohamozni kezdett, mint a piros alsó a bottal. Utána csináltam, és a tánc pontos volt és kiszámíthatatlan, de mindig a ritmusban maradt. Mintha mozgás sokkal pontosabban töltené be a zenét, mint bármely más tánc. Aztán a bácsi felugrott, szétvetette a lábát, visszaesett a szőnyegre és párgát csinált. Én féltem, hogy szétmegy a lágyékom, hát csak hajolgattam jobbra-balra. Közben a bácsi váltakozva szagolgatta bal és jobb cipőorrát, aztán egyszerre csak, mintha a plafon szippantotta volna fel, felugrott, felhúzta a lábát, és olyan gyorsan rántott föl a vállához, és a vállán át a lábamnál fogva a földre, hogy a cipő sarkammal végigkarcoltam a plafont. Franci nézett és mosolygott. Aztán kiment a konyhába, és visszajött egyik kezében egy bögre langyos teljes kávéval, a másikban egy karé száraz kenyérrel, azt harabdálta, minket nézve. De a gyorsított tangó elcsendesedett, a tenor befejezte a dalát. Ki egyszer téged hágy, itt a szíve visszavágyik, Hawaii-m, fehér virág, álmom te vagy. És amikor Pepin bácsi a helyemre vezetett, kezet csókolt, fogta a karomat, és mélyeket hajlongott minden irányban. Valami nagy nézőtér előtt hajlongott, és csókokat dobott a szoba sarkaiba. Ahogy elmentem az asztal mellett, ráléptem a deszkacsonkra, amit levágtunk róla, és kificamodott a bokám. Bátyám, mondta Francin, egy parlagon heverő harmónia vagy. Felsikoltva elestem, és többé nem álltam föl. Múcsek azon az éjszakán kimúlt. A házmesternek már este le kellett láncolnia a fészerben, és Múcsek nem volt képes meglátni a krémroló és a farokfájdalom között az összefüggést, és már nem akarta legújabb divat szerint szép fiú lenni, így hát iszonyú vonításba kezdett, és hab ütközött ki a pofáján. A téboly habja a krémroló habjával keveredve. És éjfélkor Francin megtöltötte a browningját, kiment az udvarra. Hamarosan lövéseket hallottam, az egyiket a másik után. Az ablakhoz sántikáltam, és láttam az elemlámpa fényében Múcsekot, ahogy feszíti a láncot, a hátsó lábán áll. És mancsával könyörök, hogy kiegyezik már a megrövidített farokkal, hogy mindennel megbékél, csak ne lőjön rá a gazdi. És Francin kilőtte az egész készletet. De Múcsek még mindig nem esett el. Ellenkezőleg megindítóbb volt, mint bármikor máskor. Csak állt a hátsó lábain, és kapartam elsővel. És én ezt az egészet halálos bűnnek tartottam. Én követtem el a Múcsekon. Oda sántikáltam a heverőhöz, és elsírtam magam. Befogtam a fülem, hogy ne halljam a lövést, mint egy szemrehányást. A lövés elhalt, Múcseknek aligha nem vége volt, de biztos az utolsó pillanatig csóválta nem létező farkát, mert biztosan azt hitte, hogy valaki más lő ott. Mert állat lévén bizonyára nem értette meg, és nem volt képes felfogni, hogy okozhattam neki én azt a fájdalmat, meg a gazdája a Francin. Aki visszatérve a Browning a ruhástól az ágyra zuhant, és úgy láttam, hogy ő is sír. Most olyan felesége voltam a Francinnak, amilyent óhajtott. Otthon ülő rendes asszony, olyan asszony, akiről tudta, hol van, hol lesz másnap, hol szeretne lenni mindörökre. Nem túl beteg, de egy kissé talán olyan asszony, aki elsántikálna a kályháig, a székig, az asztalig, de főleg olyan asszony, aki a terhére volna. Mert Francin abban látta a családi együttélés netovábbját, hogy hálás vagyok neki, amiért reggel elkészíti a reggelimet, délben elmegy motoron az étterembe az ebédért, de főleg, hogy megmutassa, mennyire szeret, micsoda örömmel képes gondoskodni rólam, és ahogy ő gondoskodik én rólam, valahogy úgy kéne gondoskodnom nekem is ő róla. Az volt a Francin álma, hogy minden évben torokgyulladást kapjak, meg influenzát, hogy néha még tüdőgyulladásom is legyen. Olyankor mindig magán kívül volt boldogságában. Emberről soha senki nem gondoskodott úgy, mint ahogy Francin gondoskodott. Az volt az ő vallása, földi mennyországa, ha hidegvizes lepedőkbe csavarhatott. Ha lepedővel szaladgált körülöttem, és úgy rám tekerte gabaitotta, mintha élve bebalzsamozna. De aztán a karjába vett, és óvatosan betett az ágyba, hogy a kislányok fektetik le a babájukat. És óránként odahagyta az irodát, hogy megmérje a lázamat, 2 óránként kicserélte a borogatást, és a lelke mélyén bizonyára azért imádkozott, hogy nem mintha ő azt kívánná, de ha úgy van megírva a sors könyvében, többé ne keljek föl, hogy az ő kisbabája legyek, akinek úgy van ő rá, ahogyan ő neki van én rám szüksége. És amikor lábadoztam és járni kezdtem, mikor újra tiszta szívből kezdtem nevetni, és újra diadalmaskodó félben volt bennem a nem rendes asszony, Franci megint magába zárkózó lett, és megint arról álmodozott, hogy béna vagyok, és ő hordszéken hordoz, esténként felolvassa nekem a nemzeti politikát, vagy valami regényt, hogy ki legyen egyenlítve a komplexussal, ami van neki az én brutális egészségem miatt, amely szereti a véletlent és a váratlan eseményt és a csodálatos találkozást, amíg viszont Francina rendet szerette, az ismétlés neki a helyes utat mutatta, mindaz, amit előre lehetett látni és elrendezni, mindez együtt, ez volt Francin élete. Az a világ, amelyben hitt, és ami nélkül nem tudott élni. És most ott voltam neki az ágyban, tündöklő, fehér gipszbetett bokával, hosszabb időre mozgásképtelenül, vagy csak mankóval, és később bottal képesen, most, amikor Josephine Baker Charleston táncol. De talán épp idejében jött ez a boka ügy. Mert Francin, amíg rohangáztam, egyetlen jelmondatot sem volt képes összehozni. Annyi negyedéves papírt írt tele 3-as számú redisztollal, és a sörrendelés növelésére biztató összes reklám a kályhában végezte. Ám most, amikor fehér lábam párnám pihent, Francin a konyhában járt, kelt, langyos kávét ivott és száraz kenyeret majszolt hozzá, aztán egyszerre csak megállt bögrével a kezében, mintha elmerengett volna. Mi több látomása volt! Attól bandzsított, bögrét kenyeret félretett, leült és írt a 3-as redisztollal a kaligrafikus feliratokat a sörözőkbe. És amikor megvolt vele, a falra rajszegezte a negyedív papírt, hogy lássam, hogy rájöjjek, hogyha egészségesen is úgy viselkednék, mintha beteg volnék, egy-kettőre kineveznék a sörgyári igazgatójának, a korlátolt felelősségű részvénytársaságének, akkor a munka és életlendületet ad neki az én bénult mozgásom. Francin egy hét alatt további 0,5 hektoliter langyos kávéból merített inspirációt, és körülaggatta az egész falat redisztollal írt és grafikailag megtervezett jelmondatokkal. Több sör, kevesebb vesződtség és mogorvaság. Megrendült az egészséged? Kóstold meg a söröcskénket! Ki nem kapatos? Bánatos! Hogyha sört kóstolt szája, kipirul az orcája. Hogyha sört nem ihatom, a lelkemet kiadom. Kurutos a torok, has, söröcskével borogas. Sörivás, félegészség. Egészség, stramság, erő, sörből kerül elő. Ki jó kedvet akar nyerni, sört kell annak gyakran nyelni. Kebelükbe bevésség, sörben erő, egészség. Ki hazáját kedveli, sörét issza, vedeli. Finom söröcskénkkel telve megoldódik kikinyelve. Ki a kocsma elé érve enni-inni nem térbe, egészsége ellensége. Hazurra, útra, minden üvé, frissítő sört. Sört minden időre, kellően felfrissült tőle. Úgy örvendezett az inspirációján, hogy egy egész bögre kávét töltött magának. Bekapcsolta a gramofont. A tengeren messze túl, csodálatos föld virul, Hawaii, és úszó lépésekkel tangózni próbált, és annyira telve volt optimizmussal, annyira örvendezett a közeli jövőben elraktározott valamiféle eseményen, hogy este bezárkozott a szobájába, folyton a Hawaii-nte fehér virágot hallgatta, pillanatonként kijött nevetve a modern tánc kézikönyvével, és ha kiörvendezte magát, megint visszament a szobába. Úgy fény lett a kulcsuk a fél homályban, mint az én gipszbetett lábam, és tudtam, hogy biztos felfestette magának krétával a lépéseket, olyan cipőnyomokat. Nem csak az alaplépéseket, hanem hátralépéseket, fordulásokat is. Egy egész krétával körülrajzolt cipőtápnyom útvonalat, és türelmesen járkált bennük a Hawaii melódia ritmusára. Annyira boldog volt tőle, hogy mennek a lépések, hogy nappal is, ha kinéztem az ablakon az udvarra, és láttam, hogy siet elintézni valamit a főzőházba, hirtelen lassabbra fogta a lépteit, és tangó lépésbe ment át, fordult, hátralépett, kissé felemelt kézzel táncolta tovább azt a modern táncot. Láttam, hogy figyeli a lábát, láttam, hogy tanácstalan, és ha lehetne, fölrajzolná magának krétával az útra a lépéseket. De ez sem vette el a kedvét, ellenkezőleg. Este annál nagyobb erőbedobással igyekezett megtalálni a krétával telerajzolt szőnyegen azt a részt, amelyen át behatolhat a gramofon ritmusába, amely már századszor játszotta a Hawaii-t. Francin minden este kiszerelte az Orion motorbicikliéből az elemet, behozta és bekapcsolta a nagy frekvenciájú áramokat. A piros bársonybélésű koffer tompán csillogott az üvegszerkezetettől, és Francin szikrákat ugráltatott a bokámba. A fulgurációs villámok áthatoltak a gipszen, aztán darabonként lehúzta rólam a ruháimat, észre se vettem, hogy majdnem mesztelen vagyok. Jót tettek a fulgurációs villámok. A masszírozó henger apró szikrákkal erősítette mindkét lábamat és hátidegeimet, és Francin suttogott. A legjobb módszer, Marie, a szépséged növelésére fulgurációs áramokkal konzerválni a szépségedet. Örömmel vártam minden este az istennyila és rövid zárlat illatú lila masszázsokat. A gyümölcsös kerten át megint hallatszott a szép férfi hang. Jirout úr a hangjával lőtte ki magát atlasz ruhában az ágyúból. Láttam a falon át, hogy repül át a sörgyár fölött, oldalsó középtartásban van a karja, kisé fanyarul mosolyog. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám. Most Jirout úr a föld irányába görbült, széttárta a karját, és rózsát és csókot szórt a lefelé nézőknek. Francin fém elektródát nyomott a kezembe, egy fekete gombbal bekapcsolta a készüléket, és hipnotizőr módjára lebegtette kezét a testem fölött. Amerre mozdult a Francin keze, ott szikrák pattogtak sisterekbe a tenyeréből. Lila búza szemeső esett. Ezernyi nefelejtses ibolya hatolt a testembe a készülékből Francin tenyerén keresztül. Ózon és a házba csapó villámszaga lebegett fölöttem. Csak a begipszelt bokám ragyogott kékes vízfénnyel. Híre hamva sem maradt, eltűnt a Nimburki mély víz alatt. És Jirout úr becsapódott a trambulinra, és rugózott, és hajlongott a kék atlasz ruhájában. Éreztem, hogy az én testem is átható villanyáram szagot áraszt. Egyre szaporában és szaporában liegtem. Egész testemből dicsfény áradt. Néztem a tükörben, hogy fekszem ott kinyújtva, lila pattogás és szikrázás minden fehér nemem. Soha nem volt az az érzésem, hogy mesztelen vagyok. Szalagpalástal voltam mindig bevonva. Francin kaucsuk galéria és fehér manzsettája ugyanúgy fény lett, mint az én gipszlába. Ugyanúgy lihegett, mint én, aki a hátamon feküdtem, könyökben meghajlított karral a szemem előtt. Gyakran kínos volt nekem ez a nagy frekvenciájú szertartás. Soha nem beszéltünk róla Francinnal. Némán készültünk fel rá, mintha mindketten tiltott gyümölcs után ágaskodnánk. És amikor Francin visszafordította a fekete gombot, mindegyikünk más felé nézett. Olyan szép volt az egész. Ha valaki hirtelen lámpával rontott volna a szobába, Francin minden bizonnyal elájult volna. Ezért inkább bezárta az ajtókat, lengette a redőnyt, és behúzta a függönyt, és a biztonság kedvéért kiment, és végig fürkészte az ablakokat, nem látni ebbe. Nem látszik-e, hogy gombolja ki remegő kézzel a blúzomat? húzza le óvatosan a szoknyámat a gipszbokán át, hogy térdel mellettem, és hogy repül kozmetikai masszázs útján a kozmoszba. Ma eljött Gruntorát, doktor úr, megkért, hogy főzek neki egy jó erős teát, mert megfázott az éjjel a szülőnőinél. Kivett egy ollót a táskájából, és a gipszkötésemet vagdalva tüsszentett néhányat, majd a vagdalás kellős közepén kezében az ollóval elnyomta az álom. Annyira mélyen aludt. Nem tudtam megállni, kihúztam a zakúja zsebéből az aranyóráját, megnéztem hány óra, és csendesként visszadugtam az órát olyan, de olyan óvatosan, és mozdulataim oly izgatott pontosságával. És abban a lopási kísérletben megint egészen én magam voltam. A fali órán látni lehetett, hány óra van, de én saját magamat akartam kipróbálni. Nem kerítette hatalmába a kis hitűség. Képes vagyok-e végrehajtani, ami éppen az eszembe jut, és képes voltam. Nem álltam még olyan rosszul. Pollák úr divacik üzletébe is csak azért jártam gombot venni, mert délutánonként nem volt senki az üzletben. És mikor a Pollák úr a pult alá hajolt a dobozért, átnyúltam a pult fölött, és elvettem egy játékórát, és amikor Pollák úr felegyenesedett, ártatlanul bámultam, és kiolvastam a szeméből, hogy nem tud a lopásomról. És amikor újabb gombokat kértem, és a Pollák úr lehajolt, gyorsan visszaakasztottam az órát, és mikor Pollák úr fölegyenesedett, mosolyogtam. Valahogy nőttem a saját szememben. Valahogy felfrissültem attól a lopástól, meg a közvetlenül azt követő hatékony megbánástól. Felsóhajtottam, és az üzletből kifelé menet az volt az érzésem, akkora szárnyam nő, hogy az ajtófélfát súrolja, és hullik a tollam, Pollák úr négy kézláb söpri a lapátra. Gruntorát doktor úr tüsszentett és felébredt. Végigvágta a kötést, az szétnyílt, mint egy fehér tok. Aztán a doktor végig tapogatta a bokámat és kijelentette. Tessék, csibészkedhet tovább. Tüsszentett, fogtam a mankót, hoztam egy csésze teát, és ahogy a lábamra akartam állni, összerogytam, és azt mondtam. Ez nem is hasonlít az én lábomra. Mire Gruntorát doktor úr azt felelte. A maga lába az. Egy hét múlva megint csinálhat akármit, mindjárt fogják tudni, hogy maga volt az. Hapci! Tüsszentett őszintén. Doktor úr, mondtam, valahogy nehezen is lélegzek. Vegye le a blúzocskáját, kérem, mondta a doktor, és nekilátott a teának. Aztán a hátamra tette a fülét, szokás szerint hideg volt, mintha üveghamutartót tett volna oda. Minél melegebb volt az idő, annál hidegebb volt a füle. Végig kopogtatta a hátamat, kérte, hogy sóhajtsak mélyeket, majd a hátamat kopogtatta a mutató ujja. Fülével könnyedén a hátamhoz ért, mint ahogy a fiúk hallgatóznak a telefonoszlopon, átvetettem a hajfolyamamat a másik oldalra, és a doktor úr megint elaludt a hajammal beszórva, mintha szomorú fűz alatti kis padon aludna el. Egyszer direkt a Gruntorát doktor úr villája mellett kerekeztem el, csak hogy lássam, tényleg ott van-e az az egész házat beárnyékoló fűzfa. Jó régen lehetett, hogy a feleségéhez járt Brandisból lovon az az óbester. Az akkor még fiatal és bizonyára daliás Gruntorát doktor úr éjszaka váratlanul hazament. A földszinten leakasztotta a puskáját, berúgta a felesége hálószobájának ajtaját, még látta az óbester urat, amint rohan az első emeleten a nyitott ablak felé. A doktor úrnak még volt ideje célozni, és miközben az óbester úr egy dobbantással ellökte magát az ablakkerettől, és fejjel előre beúszott a mély éjszakába, aztán le az elvirágzott orgonabokrok és virágzó jázminok közé, Gruntorád úrnak még volt érkezése sörétet szórni az óbester úr ébeúszó csizmájába, a másik történt pedig már csak az ablakkeretet betöltő kék éjszaka csillagaiba. Gyakran felébresztett ez a kép, és nem hagyott aludni. Soha nem voltam képes ezt a gyönyörű esetet a Gruntorát doktor úrral képzelni el és kötni össze. Folyton valaki mással kötöttem össze. Ezzel szemben engem kötött össze az egészen részletdús kép az óbester úrral, akinek az átlőtt csizmájával sikerült még lóra pattannia, volt még ideje kihúzni a csizma szárából egy fűzfa vesszőt, volt ideje lehajolni a lováról egészen a földig és beleszúrni azt a vesszőt, amelyből mostanra olyan óriási fűzfa lett, hogy szeles, viharos éjjel úgy kopog az egész ház ablaktábláin, mint egy élő emlék. és Gruntorát doktor úr tovább kopogtatta a hátamat a mutató ujjával. Talán már nem is tudott róla, mivel hogy elaludt. Kopogott, mint a betemetett bányászok. És amikor megfordult, húzott egyet a teából. És miközben felöltöztem, csendben írta a receptet. És megint megtorpant az aranytöltő tolla. Gruntorát doktor úr elaludt néhány másodpercre, aztán felébredt, hogy felfrissülve odaírja a pontot a rendelvény végére, mely a mellemről való orvosságra szól. Mondom, doktor úr, eldicsekedett a férjem, hogy mit vett? Mutassa! Vezényelt a doktor, és ivott a teából. Kinyitottam az asztalkán fekvő koffert. Mi ez a bóvli? Hol vette az az ember? Kérdezte a doktor úr. Mondom, Prágában, de maga náthás. Itt ez a gyönyörű készülék, ez olyasmi, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Azt mondta a doktor úr. És maga ért ehhez? Mondom, á, semmi az, doktor úr, ide nézzen. Bedugtam a konnektort, elfordítottam a fekete gombot, és beállítottam az idegnyugtató kefés csövecskét. A kefe szálaiból lila fűrészpor sziporkázott. A doktor úr végigvezette a csuklóján, és keresetlenül elmosolyodva így szólt. Igen, poetikus, senkinek sem esett tőle semmi baja, és magától szívesen veszem. Fogtam egy

miközben előkészítettem a porlasztós inhalátort. Rácsepegtettem az ózon inhalátor vattájára az eukaliptuszolaj és mentaolaj keveréket, becsavartam a csőbe azt a kétágú üvegmicsodát, amit az orrba kell dugni, aztán elvettem a doktor úrtól az idegkefét, és a porlasztós ózon inhalátort kapcsoltam be a katódba. Elfordítottam a tárcsát, és az üres cső megtelt neongázzal. A gáz áthatolt az eukaliptusz olajjal átitatott vattán, a kanapé elé térdepeltem, és a doktor úr orrlukai felé közelítettem a szerkezetet. Azt mondtam, ez biztosan meggyógyítja, doktor úr. A férjem mindig, még mielőtt benátásodna, akkor inhalál. Ez tényleg olyan, mint a Zugva hegyen fenyves erdő. Érzi ezt az ózon és gyanta illatot? Meg ezt a kék neon kisülést? Ezt a tüzet? Már ez maga egy gyógyulás. Magának a kéknek a színe, ez minden életzajlást csillapít. Nyugtatja az idegeket, lassítja a keringést. Duruzsoltam egyik kezemmel az inhaláló olajjal teli gyönyörű szerkezettel, jobb kezemmel meg lassan nyomogattam a gumilabdát, amely levegőt hajt át az inhalátor ózon és olajkamráján. Gruntorát doktor úr pedig üdvözült mosolyjal mondott utánam mindent, és hallottam, hogy kattan az iroda felől a csapóajtó. Aztán fordult a kulcs a zárban, bejött Francin, szederjesen és sápadtan, és halkan felkiáltott. Mit csináltok itt? Megijedtem, megnyomtam a gumilabdát, és a doktor úr nem mondta végig utánam Zúga hegyen fenyves erdő, hanem felült és feloldított. Összerándult az arca, hirtelen megfiatalodott, felugrott, és olyan nevetségesen ficánkodta vala pici lábával, kitapogatta a kilincset, kiszaladt, Franci meg utána, összekulcsolt kézzel. Bocsásson meg, elnök úr! De a doktor úr csak ficánkolt a lábával, és szaladt a molát a gyárba. Berohant, és le a lépcsőn a csiráztató szérűre. Ott átgázolt néhány árporakáson, az aszalók döbbenten álltak a lapátjaikkal, de az elnök úr maga mögött hagyta a nedves molátába térdelő Francint, és megállás nélkül jajgatva felrohant a lépcsőn a padlásra. Végig rohant a száraz molátarakások mellett, de az orrát maró fájdalom egész a legfelső emeletig kergette. Ott beszaladt a disznó hizlalásra száradó árpába a 60 fokos hőségbe. Aztán visszaszaladt egy emelettel lejjebb, és átszaladt az átjárón a főzőházba. Néhányszor megkerült a medencét, leszaladt a kis lépcsőn az erjesztőkamrába, Francin egyre utána. Az erjesztőkamrából Gruntorát doktor úr felszaladt egészen a hűtőbárkákig, ahol a fickó sörhült. Kinyitotta a zsalugártereket, és kiszaladt a jéghombár tetejére, ahol kövi rózsa nyílt. Franci beletérdelt a szép sárga virágokba, de Gruntorát doktor úr újra feljajdult. És visszaszaladt a lépcsőn a főzőházba, és kirohant a kapun át az udvarra, az udvarról az ólakhoz. A munkások köszöntek. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok, gondnok úr! De a doktor úrnak csak ficánkolt tovább a lábacskája a gyümölcsös kerten át. Végül megint beszaladt a nyitott ajtón a konyhánkba, onnan a szobába, lerogyott a kanapéra és kiabált. Hol vette ezt a bóvlit? Mutassa! Alaposan szemügyre vette a porlasztós ózoninhalátort, megszagolta, aztán azt mondta. Miből öntötte rá azt az olajat maga égetni való nőszemély? Azt a Zúga hegyen fenyves erdőt. Föltette a csiptetőjét, odaadtam a fiolát, és a doktor úr elolvasta a vinyektát, felordított. Maga égetni való nőszemély, hát maga elfelejtette felhígítani 1:10 arányban. Kiégette a nyálkahártyámat, hapci! Tüsszentett Gruntorát doktor úr, és meglátván Francint, amint letérdel, széttárja a karját, és könyörgőre fogja a dolgot, meg tudna bocsátani nekem? Azt mondja az elnök úr. Álljon fel, derékember, szívesebben lennék a sörgyár gondnoka, mint elnöke. Szólt, órájára nézett, kezet nyújtott, aztán megcsókolta a kezem fejét, és mondta, kezit csókolom. És kiment, megjelent az udvaron a napfényben. Karból, lizol és eukaliptusz szagot hagyott maga után. Feudális könnyedséggel felugrott a bakra, mintha mindaz, ami történt, új erőt öntött volna tagjaiba. És most láttam. Most elhittem, hogy csak is úgy történhetett az, ahogy hallottam, az az eset, amelynek egyetlen nyoma az egész házat beborító szomorú fűz. A doktor úr felült a bakra, a kocsis a kezébe adta a gyeplőt, a doktor úr meggyújtott egy cigarettát a borostyán szipkájában, úgy húzta a homlokára világos puha kalapját, ahogy nem tudja rajta kívül egyetlen férfi sem.

0: Valahogy megfiatalította őt az egyeplő a kezében. Olyan volt, mintha éppen most érkezne Bécsből azon a kocsin. Felegyenesedett, és kihajtott a sörgyárból a lenyírt farkú és sörényű csődörrel. Miközben a doktor úr kocsisa hátul terpeszkedett a Landauer plüskanapján egy olyan ember bűntudatos mosolyával, aki soha nem fogja megérteni, miért ül az ura akkora kedvelés kéjjel a bakon. Francin pedig föl alá járkált a szobában, és tépte az agyát. Az órára néztem. Ilyenkor fejezi be kiskör útját Bogyács Ervinka. Már biztos túl van az előnyös zöldségvásárláson, és megállt ezen való örömében előbb a Szvobodáék terén, ott lenyelt 2 deci vermutot, meg 5 dek a téli szalámit. Aztán beugrott a Grand Hotelba, ott nyilván lenyelt egy kis adag gulást 3 korsó pilzeni sörrel, majd hogy lassanként lezárja a kiskör útját, beugrott a kis Mikoláska drogériába, és ott maradva egy kis baráti beszélgetésre megivott 3 pohárka konyakot. Ám az is lehetséges, hogy azon való örömében, hogy megspórolt 2 koronát az előnyös zöldségvásárláson, megkezdett körútja az úgynevezett Nagy Körútban folytatódott, azaz megállt még a Herceg utcában egy fekete kávéra originál jamaikai rummal, hogy aztán beugorjon a Louis Vantoch cég speciális csapszékébe, és állva egy kupica megylikört tegyen a hasába, mint örömteli pontot az oly igen előnyös karfiol és levez zöldségvásárlás után. Miután Francin háborgó lélekkel az irodába távozott, kibicegtem az előszobába, elővettem a biciklit, és elindultam a városba. Könnyedén pedáloztam fehér és fájós lábammal, és mintha minden egyes beletaposás a bokámat erősítette volna. A falnak támasztottam a biciklit, és amikor benéztem a műhelyébe, Bogya a forgószékben szundikált. Bementem, és leültem egy szabad székbe. Bogyá bizonyára a Nagy Körútja után volt, mert megy max szaga volt. Bizonyára Griot cégnél fejezte be akcióit. Bogyá! Szólok. Mi az? A nagyságos asszony? Állt fel, és úgy megijedt, hogy felkapta az ollót, és csipogni kezdett vele. Mondom, Bogyá, szeretném levágatni a hajamat. Hogyan kérem? Dadogta. Mondom, Bogyá, le akarom vágatni a hajamat olyanra, mint Josephine Bakeré. Bogya a kezébe vette, és megemelgette a hajamat, és kimeresztette a szemét. Ezt a darab osztrák-magyar monarchiát? Ezt az én Csillag Anna született Karlovicében, Morvaországban? Soha! Ezzel Bogya despektussal elhajította az ollót, leült, karba tette a kezét, kinézett az ablakon, és truccolt. Mondom, Bogya úr, a gruntorát doktor úr rövidre vágatta a csődre sörényét és farkát. Nekem meg ezt a modern frizurát ajánlott a korpa ellen. Bogya kitartott az álláspontja mellett. Ezt a hajat levágni az olyan, mintha az áldozáson kiköpném a szentelt ostját. Mondom, Bogya, aláírok magának egy tanúsítványt. Hát, csak is akkor. Mondta Bogya, írószerszámot hozott, és ráírtam egy 1/4 ív papírra, mint az operáció előtt, hogy önként és felelősségem teljes tudatában levágatom hajamat Bogya Cservinka úrral. És Bogya, miután a levegőben lengetve megszárította a tanúsítványt, és gondosan eltette a brieftasniába, kibontotta a karinget, összeúzta az állam alatt, előre hajlította a fejemet, fogta az ollót, egy pillanatig habozott. Ez volt az a pillanat, amikor az artista a cirkusz kupolájában valami veszélyes mutatványt végez, és pereg a dob, pereg, és Bogya 2 nyisszantással levágta a hajam folyamait. Úgy megkönnyebbültem, hogy a mellemre billent a fejem, és megéreztem a tarkómon a légáramot. Bogya a forgószékre helyezte a hajamat, majd fogta a hajnyírógépet, és körülnyírta a haja mintáit és a pajeszomat. Aztán csipogott az ollója. Bogya hátralépett, és úgy nézte a fejemet, mint egy szobrász alkotás közben, és ollója rögtön koncentráltan dolgozott tovább. Ha fel akartam emelni a fejemet, és titokban a tükörbe nézni, benyomta az államat a kulcsonton közé, és dolgozott tovább. Láttam, hogy ütközik ki rajta a veríték, fény lett az arca, és jamaikai rum, megylikör és konyak szagárat belőle, nem túl kellemes sörszak felhővel együtt. Aztán beszapkanozott egy pamacsot, és szemmel tartotta, ahányszor csak meg akartam nézni magam a tükörbe, lenyomta a fejemet. De láttam, hogy öröm ömlik el az arcán. Egy olyan lelkesült mosoly attól, hogy megy neki valami. Aztán beszappanozta a tarkómat, és kiborotválta a nyakamat. Aztán bevizezte a hajamat, és levagdalta a borotvával. És hirtelen keserű lett a számíze, és gyorsabban kezdett verni a szívem. Most, amikor már késő volt. Már nem lehetett visszaragasztani a hajamat. Magam előtt láttam Francint, amint üleste az irodában, és hármas redisztollal iniciálékat ír a sörgyári könyvekbe, és minden iniciálé köré indákat kanyarít meg az én lantalakba csavarodó vöröses szőke hajamat. Magam előtt láttam Francint. Láttam, hogy vágja le a kezét a hajamról Bogya Cservinka. Hogy vágja le a lilán fénylő neon fésült, mert Francin soha többé nem fog a sötét szobában fésülni engem. Sem a hajamban gyönyörködni, amiben még a monarchia alatt szeretett bele, s ami miatt elvett. Lehúnytam a szememet, és államat a mellemre szorítottam, egy darabig nyeldestem. Bogya kétszer megérintett, de nem volt erőm a tükörre emelni a szememet. Bogya finoman megfogta az államat, és felemelte a fejemet, aztán hátralépett, és olyan tapintatos volt, hogy elfordult. A tükörbeli forgószéken állig fehér lepedőben egy csinos fiatal ember ült, de olyan pimasz arc kifejezéssel, hogy én magam emeltem pofonra a kezemet. Bogya leoldozta a karinget. Felegyenesedtem, a márványasztalkára támaszkodtam, és néztem magamat. És elszörnyedtem, mert a lelkemet vágta le rólam a Bogya. Ez a Josephine Baker frizura, ez én voltam. Ez az én portrém volt. Ezen a portrém mindenkinek ki kellett, hogy bökje a szemét, mint a kocsirúd. Ez az én új frizurám. Bogya már régen kirázta a karingből a legázolt és lekaszált hajszálakat, és könyörületesen megadta a lehetőséget, hogy beletörődjek saját magamba, hogy hozzászokjak saját magamhoz. Leültem, és még mindig nem vettem le magamról a szememet. Bogya mögém tett egy kerektükröt. Az előttem levő tükörben láttam a kerektükröt, benne a tarkómat. Egy kisfiú nyakat, amelyel visszafiatalodtam lánykoromban, de mégis nő maradtam. Olyan, aki még képes kísérteni saját magát szív alakúra nyírott tarkójával. És egyáltalán ez az egész új frizura egy pajzsbenyomását keltette. Egy olyan hajsapkájét, amilyen a Mephistopheles-é volt, mikor a Martin társulata Faustot adta a színházunkban. Azt a benyomást, hogy a frizurámat ugyanúgy le lehet venni, mint ahogy az imént Grunturát doktor úr vette le a bokámról a gipszkötést. Úgy tapadt a fejemre a frizura, mint a gipszkötés a bokára. Felugrottam, csak hogy mivel hozzá voltam szokva, hogy a hajam hátrahúzza a fejemet, majdnem orra buktam, és betörtem a homlokommal Bogya tükrét. Fizettem, és mondtam Bogyának, hogy jó nálam egy rekesz sörre. Bogya nevetett, és a kezét dörzsölte. Az ő tagjaiba is erőt öntött ez a borbély tett. Bogya, mondtam, ezt saját maga találta ki. Bogya egész frizura szériákat lapozott fel a borbély hírekben, Lia de Putti frufrujától Josephine Baker bubikopfjáig. Kimentem, orkán zugott a fejem mellett, noszél csend volt. Felpattantam a biciklire, Bogya kiszaladt utánam, és egy papírzsákban utánam hozta a levágott hajamat. Kezembe adta, jó 2 kilót nyomott ez a haj, mintha 2 kiló angolnát vettem volna. Mondom, Bogya, rakja hátra a csomagtartóra, jó? Bogya felemelte a csomagtartó rugóját, ráhelyezte a hajfolyamokat, és mikor visszaengedte a rugót a hajamra, a fejemhez kaptam. Aztán mentem a fő utcán, néztem a járókelőket. Láttam de Georgi kéményseprő urat, de nem ismert meg. Kimentem a pályaudvarra, néztem a vonatindulásokat, de nem vett észre senki. Egészen más valakinek gondoltak az emberek. Pedig a bicikli meg a testem ugyanaz volt, mint a nyírbálás előtt. Beletapostam a pedálba, és mentem visszafelé a fő utcán. Svoboda úr péksége előtt ott állt Grunturát doktor úr hintója. Csak délután tudott sort keríteni a doktor úr a fazék teljes kávéjára, meg a kiskosár zsömlére, ami minden reggel várt rá, mire visszajön a falusi szülő nőitől és epegörcseitől. Szóval most kijött a doktor úr. A kocsis leugrott a bakról, ahol a kezében a csődörgyeplőjével szundikált. Grunturát doktor úr rám nézett, meghajoltam és elmosolyodtam. De a doktor úr csak egy pillanatig habozott, aztán határozottan megrázta a fejét. Felült a bakra és elhajtott, miközben a kocsisa a plüshúzat ülésen terpeszkedett. Átvágtam a téren a pesti oszlop mellett. Mindenki úgy nézett rám, mintha először járnék a városban. A korzón a Katz cég rövidáru és divatcikk kereskedése előtt egy buldog aludt és fekete ruhás hölgy koszorú állt földigérő szoknyában. A város szépítő egylet elnöknője kalauzolt ott alig, hanem valami zeneszerzőt, aki nagy fekete kalapot viselt, mint egy szociáldemokrata. Egyszer én is így járkáltam ezzel a város szépítő egylettel a kövezett porát felszedő szoknyában. A Szent Egyet templomban álltunk a bezárt oldalajtónál, és néztük a kövezetet. Ahol már nem volt semmi, csak egy emlék, hogy 100 éve még látni lehetett annak a vérfürdőnek odaszáradt nyomát, melynek során a svédek és a szászok kiirtották az összes előlük oda menekülő polgárokat. Aztán álltunk az egyetlen valóban szép és műemlék értékű várkapunál, de nem a kaput néztük, hanem a kőhíd ívei alá összpontosítottuk a figyelmünket, ahol 1913-ban Kluczki cirkuszi állatidomár az elefántjait fürdette, melyek jelenleg is az Elba vizében tapicskolnak és spriccelik a hátukra a vizet az ormányukkal, mint egy slaggal, pontosan úgy, ahogy a Városi Múzeumban látni a fényképen, mert a város szépítő egylet elnöknője, Szépiné asszony, hála mindent megelevenítő fantáziájának, már csak azt látja városkánkból, ami nem látható benne. A város szépítő egylet tagjai most áthaladtak a nagybecsű látogatóval a Havdáékhoz címzett vendéglő előtti árkád alatt, és megrendülve nézték a betonlapokból kirakott kövezetet, ahol egykor Nagy Frigyes megpihent. És mint városkánk legértékesebb emlékéhez, Szépiné asszony karon fogva a tér közepére vezette a zeneszerzőt, ahol két nyugdíjas ült a padon, állát minket tőbottyára támasztva. És az elnöknő asszony pontosan ecsetelte és leírta azt a reneszánsz kutat, amely ott állt 1840-ig, amikor is lebontották. Ám nagyon tévedne, aki, mint az a két ott ülő nyugdíjas, azt hinné, hogy a szépítőegylet őket nézi. Hogy is ne? Az elnök asszony mutogatott, és bár a nyugdíjasok orra előtt húzta ujjával a körvonalat, látta, amit ecsetelt. A gyönyörű díszeket, a homokkő girlandokat, és a féldomborműben azt a két angyalkát, aki a kúton volt. Tehát városunk díszei ma is. Ah, Szépiné asszony, aki szeret mindent, ami már nincs. Beleszerettem, mikor megismertem az életregényét. 30 éve beleszeretett a Nemzeti Színház tenoristájába, Sic úrba. Az előadás után lehorgonyzott a hátsó kijáratnál, és amikor a tenorista kijött és eldobta a cigarettacsikket, ő gombos csüretűzve ezüst dobozba zárta, mint egy drága erekét. És minthogy varrónő volt, egy egész álló napig varnia kellett, hogy teljen orchideára. Egy egész álló hétig varnia kellett, hogy megvehesse a jegyét a páholyba, ahonnan mindig Sic úr lába elé dobta azt az egy egész álló napon át összevart orchideát. És mikor 20-szor dobta le így azt a szép virágot, megvárta a tenoristát, megszólította és megmondta neki, hogy szereti. Sic úr azt válaszolta, hogy nem szereti, mégpedig kizárólag azért, mert nem tetszik neki az a hosszú orra. A Szépiné asszony meg egy egész éven át vart, és a pénzen levágatta a brümben azt a hosszú orrát, és a saját karjából hozzávarratott az orrporcához egy izmot. Abból idővel gyönyörű görög orrocskát csináltak neki az orvosok. És így történt, hogy a Szépiné asszony megint ott állt a Nemzeti Színház hátsó bejáratánál, és minthogy szép volt, beszédben legyethetett a híres Sic tenorista úrral. Ám de a tenorista éjszakai sétára hívta, és bevallotta neki, hogy csak nem egy éve keres már egy remegő, hosszú orrú, gyönyörű lányt, beleszeretett az orrába, és nem élhet nélküle. Szépiné asszony pedig bevallotta neki, hogy ő az a hosszú orrú lány, de levágatta azt az orrot a híres tenorista kedvéért, és kicserélte azzal az orral, amelyen a tenorista szeme éppen pihen. Sic úr pedig égre kemelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű orrot? Hogy tehetett ilyet? És elrohant. Szépiné asszony rám nézett a reneszánsz kút mellől, égnek emelte a karját és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű hajat? Hogy tehetett ilyet? És ujjal mutogatott városkánk nagybecsű vendégének. És én már tudtam, hogy a hajam a városka műemlékei közé tartozik. Beletapostam a pedálba, A városszépítő egylet három nőtagja kölcsönvett három biciklit a Herceg Hotel előtt, és utánam száguldottak. Féltékenységükben úgy taposták a pedált, hogy játszva megelőztek, és ujjal mutogattak rám. Levágatta a haját! És néhány biciklista, aki megismert, felháborodva utána merett, ők is megelőztek, és elibém köbdöstek, én meg mentem a biciklisták guruló sorfala között, dühött pillantásaival korbácsolt mindenki, de én nekem ez erőt adott. Karba tettem a kezem, és a kormányt elengedve mentem. A sörgyárba kíséret nélkül hajtottam be. A biciklisták már bicikliükkel a lábuk között álltak az iroda előtt, ahol fel volt írva, ahol jó sört mérnek, ott szép csak az élet. Most kiszaladt Franci, nyomában a három városszépítő egyleti tag, és mindkét kezükkel rám mutogattak.
1: Hol a hajad?
0: Kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a hármas redisztollat.
2: Ott, mondtam. A falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomagtartót, és átnyújtottam a két súlyos coffot. Francin a füle mögé dugta a tollat, meglatolgatta a halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta a pumpát a biciklim keretéről. Fel van pumpálva eléggé a belső, mondtam, szakértő mozdulattal tapogatva meg mindkét pneumatikát. De Francin kicsavarta a pumpából a gumicsövet.
0: A pumpával sincs semmi baj, mondtam értetlenül. Francin hozzám ugrott hirtelen, a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyámat és csépelte a fenekemet. Én pedig megdermedtem, van-e rajtam tiszta fehér nemű, megmosakodtam-e, és ki vagyok-e eléggé takarva. Francin csak csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogattak, és a városszépítő egylet három nőtagja úgy nézett rám, mint a megrendelése kapnák ezt az elégtételt. Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin. Orcimpái ugyanúgy remegtek, mint amikor a megbokrosodott lovakat törte be. Szóval, kislány, mondta, új életet kezdünk. Lehajolt, felvette a földről a hármas redisztollat, visszacsavarta a gumicsövet a pumpába, és visszanyomta a pumpát a biciklivázon levő villába. Fogtam a pumpát, felmutattam a biciklistáknak, és így szóltam. Ezt a bicikli pumpát a Runkas cégnél vettem, a Boleszlavi utcában.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Cha-cha-cha is our third dance, and this is a most exciting and rewarding dance. And if you listen very carefully to the music, it almost talks to you. Cha-cha-cha, three words, three steps. So we will commence by clapping with our hands the rhythm that we will need eventually for the feet. Three words, three steps, three claps. Ready? And cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Now those three cha-cha-chas are joined together with two strong foot movements. So we eventually arrive at cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Now let us clap that and cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Having felt that rhythm in the hands, we must now see if the feet will also feel the rhythm. Commence with the weight on the left foot and dance three steps to the right, marking the feeling of cha-cha-cha. Ready? And cha-cha-cha. Now mark in place, or almost in place, two steps. The man will step slightly forward with his left and then mark time into the right. Ready? And one, two. Now we are ready to dance the cha-cha-cha to the left because we are standing on the right foot and we have the left foot free. So three steps to the left. Ready? And cha-cha-cha. Our marking time step will this time commence with the right foot. So a very small step onto the right foot. One, and then mark time in place two. And one, two. And at this stage, pick up the feet and put them down. Don't mind how much noise you make, but make
1: positive foot changes.
0: Mind how much noise you make, but make positive foot changes and foot positions.
2: Ahogy magához járogatok, kisasszony. Ugyanúgy a legszívesebben a gyönyörű kisasszonyok után járogattam a templomhoz. Nem, mint az egyháznak óhajtottam volna hódolni, hanem mert a parókia mellett volt egy kis bolt. És abban az üzletecskében egy Altman nevű egyén használt varrógépeket, két rugós amerikai gramofonokat és Minimax márkájú tűzoltókészülékeket árult, de ugyanez az Altman mellékfoglalkozásként szép lányok toborzásával is foglalkozott a mulatók és bárok számára. És azok a kisasszonyok gyakorta ott is aludtak annál az Altmannál egy hátsó szobácskában, vagy a nyár beköszöntével a hölgyecskék sátrat vertek a kertben. És az esperes úr szívesen sétálgatott a kerítés mentén. A szépséges kisasszonyok kivittek egy gramofont, és énekeltek, és cigarettáztak, és fürdőruhában napoztak. Mondhatom, gyönyörű volt az. Olyan, mint maga a paradicsom. Ezért járt az esperes úr olyan szívesen a kerítéshez ellenőrző körútra. A káplányaival ugyanis pehje volt. Az egyik káplán Kanadába szökött, az esperes úr unoka húgával. A másik átlépett a csehszlovák egyházba és megnősült, a harmadik pedig megszegte a tilalmat, átmászott a kerítésen a szép kisasszonyokhoz, akik ott sütkéreztek. És az egyik szépségbe sikerült úgy beleszeretnie, hogy boldogtalan szerelmében végül főbelőtte magát. Ha, a revolver vagy a Browning, kérem, az egy olyan jószág, amelyikre mindenki ráfizet. Mi is sráckorunkban kölcsön vettünk egyet, és lövöldöztünk vele a kerítésbe, mint Konár Tolsz. Aztán a bátyám szétszerelte, de úgy, hogy nem tudtuk újra összerakni. Kétségbeesésünkben már főbe akartuk lőni magunkat, de hát nem tudtuk azt a Browningot összerakni, és ez lett a szerencsénk. Így aztán járogathattam a szép kisasszonyok után a templomhoz, amikor csak akartam. Mindig szépen kiöltözve mentem, csíkos nadrágban, akár egy bankhivatalnak, és leültem egy Minimax tartályra, mint egy diplomata, Anna Pocska sütött, és a kisasszonyok ott heverésztek a pokrócokon fürdőruhással, mint valami napimádó egyesület tagjai. Hatan voltak, és a hátukon feküdtek, karjukkal a feltupírozott fejecskéjük alatt, és direkt a felhőkbe néztek, hogy testecskéjüket a férfi szemek szabad prédájára adják, és én, mivel olyan érzékeny lelkületű voltam, akár Mozart, és mint az európai reneszánsz tisztelője, csak pislogtam, mint egy krokodil, félszemmel a parókia kertjébe az esperes úrra, félszemmel pedig azokra az egymáson átvetett lábakra, és a kisasszonyok szüntelenül himbálták a bokácskájukat, nekem meg hangyák futkostak a hátamon, mert kérem, hány emberre fordul az elő, hogy ennyi gyönyörű nővel lehessen együtt, legfeljebb a császárnak meg a szultánnak jut ki ez. Na. És aztán ugyanígy meséltem azoknak a szépségeknek arról, hogy milyen kellemes álmom volt, ugyanis egy péket láttam álmomban, amit kenyereket vett a kemencébe. Ez pedig főnyereményt jelez a sorsjátékban, csak hogy nekem nincsen sorsjegyem. Viszont a pékség mint olyan önmagában éjszakai vigadalmat mutat. No de milyen van az embernek az éjszakai vigadalomból? Havlicek, a nagy hazafés Krisztus sohasem nevetett, sőt, inkább ellenkezőleg, csak zokogtak, mert ha valaki egy nagy gondolat képviselője, akkor az nem hülyéskedhet. Annak a Havliceknek különben gyémánt agya volt, kérem, olyan, hogy a professzorok is csak ámuldoztak rajta, kínálták is neki az érseki széket. De nem, ő inkább csak az igazságosságért harcol, egy kis kávé, meg egy kis leveske, és csak dolgozni szüntelenül a nemzetért, hogy csökkenjen az analfabetizmus. Csak a lezüllött emberek álmodnak olyasfajtákat, például, hogy trágyában fetrengeni, boldog időt köszönteni, vagy éjjeli edényt látni kényelmes jövendő. Mert kérem, kedves kisasszonyok, a vicc éppen abban van, hogy az ember csak önmagára támaszkodja. És ne a szüleire, mint a Manóuh, aki beérte azzal, hogy az apja fegyőr, és ezen az alapon naphosszat sohasem csinált egyébet, csak korhelykedett és rossz tapasztalatokat szerzett. Az ilyesmiből aztán csak veszekedések származnak, mint a monarchia idejében is, az a vita. A szociáldemokraták és a szabadgondolkodók meg a klerikálisok között. Az egyik azt hirdette, hogy az ember a majomtól származik. A másik szerint viszont az Isten agyagból gyúrta Ádámot, és Ádám bordájából csinálta Évát. Holott, ami azt illeti, csinálhatta volna a nőt is agyagból, olcsóbb lett volna. De hiszen mindez csupa zűrzavar, akkoriban a föld még néptelen volt, akár egy csillag. Az emberek viszont csak fecsegnek össze-vissza, mint a fiatal szarkák, és mindig olyasmikkel törődnek, amihez semmi közük. Hiszen éppenséggel én is gondolhattam volna egy miniszterelnök bűbájos lányára. De ha egyszer nem megy, hát akkor minek? Az ilyesminek mindig rossz vége van. Jézus Mária! A trónörökös szifilisszel volt megrontva, és az a vecsera Mária ledurrantotta, őt viszont lelőtte a kocsis. No de hát azt csak elismerik, kisasszonykáim, hogy különben élve lett volna eltemetve, ha a szerelmesének kinyiffant volna a verkstatja. Én például, amikor a világ a ma legszebb hadseregében szolgáltam, azt mondtam a stábarcnak, doktor úr, nekem fáj a mellem. Mire ő azt mondja, nekem is fáj, fiam, és ha 100 000 ilyen katonák volna, mint te, hát legyőznénk az egész világot. És? Egyes besorolást adott, és? Én voltam a győztes. És úgy vonultam el, mint egy bajnok. De ő utánam kiabált, hogy hé, maga ráér, kísérje hát ki a nejecskémet az állomásra. És a felesége egy valóságos szépség volt, tisztára a Mazsenka Ciglerová szisztémára. Akkora, mint Mária Terézia. És úgy kiöltözve, mint egy királynő. És rögtön azzal kezdte. Még nőtlen? És aztán adott egy 6-ost az útért, de én nem fogadtam el. Mert kérem, ez az a bizonyos lovagiasság. Havlicek és Krisztus sem fogadta volna el azt a 6-ost. Tudják, akkoriban még sokat adtunk a reprezentációra. Én például szívesen viseltem zwickert. A nyakkendőbe pedig egy kitüntetést tűztem, amit a barátom nagyapja kapott, aki magasugró volt a Brunói Achilles Egyesület színeiben. A lényeg az volt, hogy pénze legyen az embernek. Pénzért mindent megkaphatott akkoriban, még szép kisasszonyokat is. Ha pupos volt valaki, vagy ha ránehezedett már a vénység, pénzért akkor is gyönyörű lányokat vehetett magának. A világ így forog szüntelenül a világűrben. És én, noha hol császárokra, hol elnökökre esküdtem föl, mindig győztes voltam. Mert mindig megvolt ez a két varázsoló kezem. Olyan ez a két kéz akár a sebészeké és orvosoké. Egy cipész keze mindig finom. és professzionistának is neveztek engem. Maga Bata küldött egyszer egy dekrétumot, kérve, hogy dolgozzak nála, és állítsam talpra a cégét. Brzsizová bárónő pedig, aki tejért járt hozzánk, alaposan megnézett magának, aztán lesütötte a szemét. És azt kérdezte, maga is demesi származás, ugye? Már pedig ő egy igazi előkelő dáma volt. Az a csöbb kis arca, akár a kis cicáknak a csokoládén. A lánya férjhez ment egy Justa nevű férfi szépséghez. Ahhoz a bíróhoz, aki a csavargóknak meg a kórhelyeknek olyan nagy büntetéseket vart a nyakába. Az opletalék Tónia le is kent neki egy frászt, amiért 13 hónapra ítélte, csak azért, mert egy akadémiai vitámban elmetszette a zsia torkát. Bizony Krisztus, minden nemzetek doktora, a szegények támasza már akkor tudta, hogy az ember az egyik pillanatban hajlamos minden latosságra, a következőben pedig a könnyekre. Éppen ettől volt olyan erős, és ezért vette a hátára azt a nagy gerendát mindenki helyett, és összeverten is merő vérben cipelte aztán 2 kilométeren át a Golgotára. A papok a mai napig is meg vannak zavarodva ettől. A gyerekeknek a legszívesebben a Szent Háromságról tartanak előadást, hogy az apa a saját maga fia, és a fiú a saját maga apja. És hogy egy galamb segítségével leveleznek. Szóval olyan összevisszaság, hogy az embernek csak úgy zúg tőle a feje, mintha a papoknak nem volna az elég, amit a gyónásokban hallanak. Az a sok malőr a törvénytelen gyermekekkel, a mostoha apákkal. Persze az emberek az ilyesmiről nem szívesen hallanak. Csak hogy Krisztus a fele barátaink iránti szeretetet hirdette, annak a tudományát, és nem azt a kanapén hentergő szerelmeskedést, ahogy a dolgot némely dilinyós hibbantagyú bolond összekeveri. Nekem viszont van mivel dicsekednem. Nekem, aki mindig havricseket tartottam szem előtt, és a cipészmesterségben az emberi láb mérnöke voltam. Öltögetni fehér vargafonállal a cipőcskéket szépen. A szögeknek nem szabad szúrniuk a sarkat. Nekem, aki Elbet márkájú ragasztót használtam meg az elefántpatából készült gumidrabantot, nekem van dicsekedni valom. Csak hogy a világ közvéleményét idióták és korhelyek irányítják. De csinálják meg azt, amit a megboldogult Masaryk még 70 éves korában is kézzállás a lovon. Vagy azt, amit azok a szerzetesek Tibetben, akik villanyerőművet építettek maguknak, és a kolostorban az élő Buddhára világítanak a csöbb gyerekre. Vagy ott van az az Einstein professzor, aki kitalálta az atommal hajtott tenger alatt járót. Vagy a ruszkik, akik sugárhajtású repülőgépekkel kísérletezik a világ körüli utazást. És olyan gyorsan repülnek, hogy alig, hogy felszállnak, már fékezniük is kell. Olyannyira kérném, hogy egy széltoló azt mondta, nincs messze az az idő, amikor egy ilyen világkörüli útnál a lökhajtásos pilóta látni fogja a saját gépe farát. Vagy hogy az emberek beszállnak egy ilyen repülőgépbe, és rögtön ki is szállnak, mert olyan gyors lesz az utazás. És így végeredményben okosabb lesz otthon ülni. A legfontosabb azonban még mindig csak az, hogy az ember ne valami olfélében lakjon, és virágcsokrokat hordjon a szép hölgyeknek. A papunk nem tudott pisilni. És Karafiát doktor azt mondta neki, hát nem mondtam elégszer, hogy csak kenyéren meg tejféleségeken éljen? Semmi hús meg borocska? Egy asszony viszont a szülés után virslit evett. És a doktor összeszitta, telezabálta magát, almával vagy mivel. Aztán a férjet kapta le, mert hogy egy gyermekágyas nőnek rá se szabad néznie a virslire, és kristét adott a férjnek. Nekem viszont, amikor a galant férgem miatt jártam Karafiát doktorhoz, tüstént diétát rendelt. És előírta, hogy üljek tejbe. Más orvos kirúgott volna. De Karafiát doktor azt mondja nekem, rögtön láttam magán, hogy izgatott, és ezért alkalmatlan a házasság szentségére. És mit nem tesz az ördög, éppen vásár volt, és a téren egy mámi májas hurkát eszegetett, a doktor kutyája meg kirontott, és a mámi ajkával együtt leharapta a májas hurkát, úgyhogy a doktornak meg kellett vennie a májas hurkát, és fel kellett varnia a mámi ajkát, mert a mámi bőgve rohant be hozzá. Na, de akkor a férfiak még gálánsak voltak a nők iránt. Egy professzor egyszer azt mondta nekem, hogy nem tudtuk megbecsülni a monarhiát. Nem tudtuk megbecsülni a kuplerájokat. A legények mifelénk csuda nervózusak voltak a túláradó erőtől. Grulések a feleségét kocsilánccal verte, azzal, amivel a fát vontatták az erdőről. Kirügyvéd viszont, aki a bérházunk eladását közvetítette, és aki a bíróság mellett építetett magának villát szökőkúttal, pálmákkal, meg egy márványoszlóppal tetejében a mesztelen Évával, akinek a lába alatt volt az egész világ, körülötte pedig egy egész rózsakert, na hát ez a kirügyvéd főbelőtte magát, mert az asszonykája előnyben részesített vele szemben egy szegény diákot, mint valami operetben. Minden gazdag asszonyka csupa romantika. Nekem például olyan ajánlatokat tettek, hogy keléseket kaptam tőlük. Persze maguknak még csinálok cipőcskéket. A szemembe nyomom a nagyítót. Félcipő KB formára. Bezetszes, fehérbélés és fehérbranzolni 4-es nitt, és derbi parizer vonal, az egyik pár fehér kaprival és lakkozott abzaccal, 2 centis rakott sarok, nikkelezett ringlik, celluloid kapcsok, sárgarész stiftek és sárgarész csavarok, hogy a talp tartós legyen, aztán csinálok még tartalékba is mindegyiküknek egy-egy pár cipőcskét, őszre is, meg télre is, belülre tetszés szerint piros vagy sárga báránybélést adunk, aztán még egy pár cipőt a hegyekbe, és egy pár egészen egyszerűt a rétekre, piros kaprival és fehér betéttel, vagy egy sevrót, ilyen magas szárral és zöld lakkal. Lemegyek Bécsbe a Salamander céghez, a cipész társadalomnak abban a hatalmas központjába, amely 5 emeletet foglal el. Megyek Meissen lakkért, amely gittes és olyan finom, mint egy gyönyörű nő arca. A Salamander cég a cipész társadalom központja, védjegyében egy szalamandrával. A Mercedes cégnek viszont egy majmocska volt a védjegye. A cipőcskék üvegállványokon, varázslatos erejű kezek készítették őket. Minden emelet más színnel van megvilágítva. Zelikowski gróf egyszer télvíz idején úgy robogott ki ményén az egzecírplacra, mint egy lökhajtásos, a bajusza csupadér, a lósörénye csupadér. A gróf hírhet volt durvaságáról, és egy mámi éppen megkérdezte tőlem, hogy hol szolgál a fia, és mondja, hogy buktát hozott neki, és abban a pillanatban ott termett a ményén Zelikowski gróf, és rám üvöltött, ne pofázz nekem némberekkel a te kurva anyádat, és végighúzott rajtam a lovagló ostorral, és átugratott ményével a mámin abban a 20 fokos fagyban. Egyszer meg őrségen álltam, 21 éves voltam, tele energiával, egy hétig világíthatták volna vele Prágát. Még ma is 1000 ördög van bennem, ha felmerül előttem a házastársi boldogságnak az a biztosítéka, az a jól megtermett asszonyi test. Akkoriban szokolhajat onduláltak nekem, szokolruhát kölcsönöztek, a rét tele volt a szokoltormány lett tagjaival, a fákon zászlók lengtek, és nekem olyan jól állt az a ruha, akár az elnöknek, egy sor fehér ló elől, mögötte egy sor fekete, 2 szép lány letépte miattam egymásról a blúzt, csak hogy én Batista úr könyvéhez igazodtam, mely szerint az az ember, akinek semmi se szent, az könnyen esik bűnbe. Meg hogy némely nőknek a szerelem a gyengéjük, másoknak a pénz, megint másoknak viszont mindkettő. Egyesek élfajhászók, vagy valami vesszőparipájuk van, mások csak művészekre utaznak. Na, de a házasságnak olyannak kell lennie, ami ennek azt Husz János mester kívánja. Leányom, ne nyújtsd egy ifjúnak se a lábadat, míg meg nem tudod, kiféle, miféle. Noha a legjobb az adott szó zálogára vigyázni. Az indusoknak a templomában azért van a bika, és hajlonganak előtte. Az a Szibilla, aki megjósolta Krisztus halálát, habozott átmenni a Jordán pallóján, és meghajolt azelőtt a cédrusfa palló előtt, és amikor a barátnői megkérdezték, miért nem megy tovább, azt felelte, ebből a pallóból egyszer kereszt lesz. És így aztán inkább mezítlárkázolt át a vizem. Szoknyácskáját a markába szorítva, mert abban a pallóban már benne volt a kereszt. És Szibilla tudta, hogy eljön Krisztus, és arra fogja tanítani az embereket, hogy testvérei egymásnak. Ilyen egy okos kis nő volt. Erőben ugyanaz a szisztéma, mint Szent Vencel, aki annyira szeretett bort termelni, és aki fehér lovon járt, fehér ingben, és pénzt osztogatott a szegényeknek, mint valami szociális intézmény. A kínaiak viszont az erő és a szeretet istenében hisznek. Ezért van az ő istenüknek az orrában aranyozott karika, és ezért van olyan szája, mint a cápának. Olyan egy aranyozott pöfeteg az, hogy rémítő. A négerek viszont sokkal költőibbek. Azok abban hisznek, amit megesznek. Üvöltöznek és ugrálnak. És a királyuk mesztelenül ül a trónusán. És a kezében egy villát tart. A királynőjükön pedig csak egy olyan kis rongyocska van. Éppen csak, hogy a legyek ne telepedhessenek a rivaldájukra. És ha valakijük meghal, akkor az egyik felét szépen eltemetik, a másikat pedig megpapizzák. Úgyhogy holóbb világutazó úr inkább megszökött előlük a biciklién. De a tűzföld lakói, meg a butukatok és az arbelek, meg a matabelek rohantak utána, és bár jó tüdejük volt, mégsem érték utol, csak kiabáltak a világutazó úr után, férfi a kígyón! És a kerékpárosok Varsó felé hajtottak, és Krula győzött. 22 éves, éppen ennyi voltam én is, amikor Prostejovban az udvari szállító Weinlich cége előtt álltam. A bejárat fölött egy sas volt, a pasa zsidó. Aranycvéker, elegancia, csupa illat, és egy könyv volt nála, és kubai szivart szívott, mint az egyetemen volna az ember. A két helyettese, Vogel és Ferzberger, azok is úgy kiillatosítva, mint a főiskolások. És én úgy álltam előttük, mintha a bíróság előtt állnék, kezemben egy pár cipő mintának. És a Weinlich azt kérdi, ezt a cipőt maga csinálta egyedül? És hány tucatot szállít nekem egy hét alatt? És én azt mondtam, 2 tucatot. Mire gyorsan gratuláltak. Már is adták a Bergsteig-Chevrót meg a boxot, és azt mondták, siessen, nehogy lekésse a vonatot. És én úgy vonultam el, mint Montgomery, a szerény Tobruki győztes. Micsoda megtiszteltetés egy udvari szállítónak dolgozni. Ugyanolyan volt az akkor, mint ma együtt dolgozni a munkaérdemrend tulajdonosával. Az udvari szállítónak is medalionja volt, tetején egy kitárt szárnyú sassal. Kafka és Dvorzsák ruhát meg cipőt szállított a császárnak meg a hercegeknek. Hentesáruban Vimetál is Popelka volt a specialista. A kirakatuk tele sonkával, kis fenyők, aszparáguszok között. Az egyik barátom igazi kapacitás volt frakszabásban. Egyszer a bátyját meghívtam magunkhoz, hogy erőre kapjon a szabad természetben, de úgy berúgott a Slivovicától, hogy túróban kellett borogatnunk, nehogy meghalljon. No, hát az öccse Kafka udvari szállítónál dolgozott, aranymedalionok meg egy zöld nadrág volt a címerében. Von Wucherer generális is nála varratott egyszer egy halvány kék köppenyt úrnapjára, de az arany gallér valahogy nem feküdt jól. Hát eljött a felesége, a generálisné. Egy akkora tehén, mint Mária Terézia. No, de az öreg Kafka. Ingerlékeny, mint egy zeneszerző. Egyből elkapta, és már át is viharzott vele a Forhauson. És közben azt kiabálta, hogy ha az a gallér más 1000 embernek jól feküdt, akkor jól kellett feküdnie az ön Freiherrének is. Hát látják, ezért járok ki gyakorta a temetőbe. És a fiatalok a helyet, hogy dolgoznának, hát a síremlékek alatt alusznak. Én viszont még 70 éves koromban is itt pajkoskodom magával, mint a császáros Ratkatalinnal. És még arra is vállalkozom, hogy fekete lakcipőt csinálok magának, amilyet Karafiát doktor nővérének készítettem, aki egy igazi szépség volt. De üvegszeme volt. Nagyon kellemetlen dolog az, mert az ember sohasem tudhatja, mire képes az illető azzal a szemével. Egy Prostejovi sapka készítő mesélte, hogy egy ilyen nővel volt egyszer a moziban. És a nő tüsszentett, és a tüsszentéstől kiugrott a szeme, és aztán a szünetben kellett a székek alatt keresgélniük. És amikor végre megtalálták, hát a nő fogta, szépen megpucolta, felemelte a szemhéját, és zsumsz, bele. 2 pislogott, és kész. Az én anyám viszont egy szent volt. Egy maga nevelt fel bennünket, a répatermelés élmunkás nője volt ő a maga korában. A patakról hordott vízzel öntözte a répát, ha szárasság volt. Na, de termett is olyan répája, mint egy-egy csöbör. No persze, ki versenyezhetett volna a hanákokkal. Az a sátánfajzat. Kifelé hátrált a földekről répakapálásnál, nem hagytak maguk után még egy lábnyomot sem. Ilyen nagymestere volt a jó betakarításnak, a mitni is. aki káplár volt az ulánusoknál. Az álla akkora, mint Illés profétának, hatalmas szakállát nyáron a slicébe dugta, télen pedig sárként viselte, egy igazi Gürzmeister, aki egy húzamban bírta az erdei munkát, aztán csak imádkozott egyet, és már a mezőn hajkurázta dologra a mámikat, és rohangált a tehenekkel, és jó példával meg ostorral buzdította a mámikat. Az ilyenekben még ma is örömetelne az elnök úrnak, ha mondjuk vagy 200 000 volna belőlük. A gazdasága mellett még kocsmája is volt. A felesége azonban, ahelyett, hogy a vendégeknek töltögetett volna, saját magának töltögetett. Így aztán a férfi, minthogy katolikusnak nevelték, addig verte, míg agyon nem verte. Pontosan az Ószövetség szerint. Persze, a tehenei meg a lovai csak úgy ragyogtak a tisztaságtól. Egy koffer pénze meg egy rakás takarékkönyve volt. Egy Sumplica nevű néne, hogy ne kelljen cepekednie a kikapált krumplival, hát a lábával szépen visszatemette a krumplit, csak hogy az öreg Mitni kifigyelte, és úgy megsuhintotta az ostorral, hogy a néne elájult. No, és ez a Mitni esténként még ócskacipőket is javított, ismeretterjesztő könyveket olvasott, és mielőtt vetett volna, kék gálicba áztatta a gabonát. Szerette a disznóölést, és a levesébe valahonnan messze Afrikából szerzett fűszereket rakott. A jávai fahéj, hölgyeim, jobb, mint a cejloni. A fahéj fölötti üdítő ízt ad a forralt bornak, de jó a lekváros derejébe is. A monarchia idejében azonban az emberek olyan rettenetesen elmaradottak voltak, hogy egy bugris például kapált a mezőn, és a kapával lesuhintotta a nagyujját, mert azt hitte, hogy egy csimasz. Láttal tanító a táblához ütögette és verdeste a nebulók fejét, mert nem tudták a geometriai idomokat. Szbozsír tisztelendő viszont a torkuknál ragadta meg őket, és úgy rázta, mint a nyulakat, amiért nem tudták felfogni, hogy a kegyelem az Isten lényege és természet fölötti ajándék. Már csak azért is kellett a papunknak egyvégtében imádkoznia, nehogy úrrá legyen rajta teljesen a gonosz, mert azt kérem, olyan volt, hogy hirtelenében otthagyta a kelyhet, felpofozta a minisztránsokat, és csak azután folytatta a misét. Na de hát ez volt, kérem, az osztrák fegyelem és disziplína, amelyik annyira szerette a parádékat és a színeket. Az érsek ibolyaszínű birétumot viselt és ibolyaszínű kabátot, Lukasz generálisnak aranygallérja volt, meg 3 csillag a vörös sejem alapon. Egy katona már akkor kimondta, szarni a háborúra. Csak hogy már lógott is, kinyúltan a fán. Az emberfiát eladták 30 aranyért, de a szultán a szép lányokat 100 000-ért vásárolta, sőt, még többét is. Egy olyan nagy kapacitást, mint Szent Péter fejjel lefelé feszítette keresztre, de a pápa az ő utódam a Lateránban, meg a Vatikánban sétál, abban az 1000 szobában, és turista jelzéseket kell kirakni, hogy el ne tévedjen. A kardinálisaival nem annyira a fele barátaink iránti tevékeny szeretetről tárgyal, mint inkább a valutákról, meg a katolikus alapokról. Látják? Ezek azok az ablakocskák a világra, hölgyeim. Ezek azok a gólok, pontok, másodpercek. Meg aztán az, ahogy a megboldogult Strauss ápolta az alapelvet, hogy a szép melódiák uralkodjanak a földön, és hogy finomodjanak az érzelmek, az európai reneszánsz, amelyre Temisztoklész és Miltiádész és Szókrátész, meg Goethe és Mozart törekedett. Ma már nem lehet azt mondani megcsúfolt szépségünknek, hogy kisasszony, bezárhatja a boltot, agyő, mert a kifinomulás éppen abban van, hogy ehelyett megíratik egy zeneszerzemény, vagy egy versecske búcsúképpen, és elküldetik egy csokor rózsa kíséretében. Az ilyesmitől, hölgyeim, a romantikus természetű embernek még az álmai is kifinomultabbak lesznek. Álmunkban hasmenésben szenvedni sikert jelent a társaságban. Feleség a ravatalon titkos vágyak teljesülése. Egyszer egy kályhás tanonc elbőgte magát, mert gyakoroltatták egy kisasszonnyal a biliárdasztalon, más esetben viszont írtó rendesen segítettek a bárkisasszonyok. Ugyanis volt egy zavarodott fejű fiú, és amikor az a dolog rájött, elkezdett kiabálni. Anyu, anyukám, mi ez, mi történt velem? És az anyja tüstént elő egy 100 koronást, és már rohant is egy szép kisasszonyért a bárba, de aztán az az ő gyagyás fiacskája mindúttalan leesett arról a szép lányról. Úgyhogy a mamának kellett közben segítenie, azt akarta, hogy egy kis nyugta legyen addig, amíg a szegény fiacskája újra nem kezdte a kiabálást, hogy anyu, anyu, mi ez, mi történt velem. Én viszont mindig megőriztem a formákat, akár csak Konár Tonz. Ezzel a varázserejű kezemmel csináltam a cipőcskéket, azokat a gyönyörű cipőcskéket. Hercegnőknek, színésznőknek, meg jobb kisasszonyoknak, rakott cipősarok részstiftekkel felverve, tiszta és Istennek tetsző munka. ezüstös sevró, meg sárga sevró, kanári színű, és hogy a talp fehér legyen, hát gumidrabantot vásároltam. A monarchia idejében a cipészmesterség így aztán inkább vegyészet volt. Ma ezek futószalagon megy minden. De én, bár Schuster voltam, mégis cvikkelt viseltem, és ezüstveretes bottal jártam. Ami azért volt, mert akkoriban mindenki úgy akart kinézni, mint egy zeneszerző vagy költő. Ma viszont éppen fordítva, minden író úgy fényképezteti le magát, mintha csavargó volna. Na, hölgyeim, kisasszonykáim! Egyszer láttam egy amerikai írót. Hát mondhatom, az valami szörnyűség volt, ugyanaz a szisztéma, mint a durvaságáról hírhet Zelikowski gróf. De még az a festő is, aki azt a galambot festette. No, mondhatom maguknak fényképen olyan, mint egy Mária Celli koldus. Manapság ezek a művészek úgy fésülik magukat előre, mint a monarchia idejében a kikötményes eltartottak, vagy a szegényházak és a gyógyíthatatlan betegek menhelyeinek gondozottjai. A monarchia idejében, akinek csak két elemije volt, már ondoláltatta a haját, úgy kifésülve, mint egy hölgynek. Hogy a lányok mind azt higgyék, verseket ír. És akinek a monarchia idején három polgárja volt, hát az már nem sokat járt a napra. Manapság viszont még az elnökök is napoznak. Bezzeg a monarchia idejében még a munkások is úgy fényképeztették magukat, könnyedén felkönyökölve egy asztalkára és a messzeségbe révedő szemmel, mint Edison. Ma pedig hagyják lekapni magukat favágás közben. Akkoriban rengeteg badiánt is használtak, azt a kínai fűszert, amelyik olyan kitűnő volt a likőrökbe, a süteményekbe. Ajaj, sok volt azokban a régi időkben a koldus. De a parádé is. A magyar lisztnek olyan színe volt, mint a homoknak. És a zsákokon három piros szív jelezte őket. Az amerikai dupla nullásnak a zsákjain viszont a címerben három kalász volt keresztben, és egy kanadai állt mögöttük kaszával. Eugén főherceg, a Deutschmeisterek parancsnoka és az apostoli rend tulajdonosa, a Habsburg család legnagyobb marhája, két mázsa 20 kg-ot nyomott. Kérném, úgyhogy amikor a szántsegéde utána vitte a köpenyét, hát félig húzta maga után a földön. Az öreg rulések meg ugyanakkor zsákokat vart nálunk, és közben szerelmes regényeket olvasott. Zbozsil tisztelendő pedig felolvasta a szószékről a pásztorlevelet, az erkölcstelen könyvekről meg folyóiratokról, és az öreg Greppel, az, aki házivásznat szállított Olomoucba, a lábát mindig hideg vízbe áztatta, hogy el ne aludjon, mert nem volt ébresztő órája. Telenként az erdőbe járt fát fuvarozni, és a vállán úgy hordta azokat a nehéz láncokat, mint maga a sátán, és a felesége fejét gyakorta verdeste az ajtófélfához, hogy megjavuljon. Úgyhogy az asszony mindig késő éjszakáig imádkozott, kérve, hogy hallgassa meg az Úristen, és borítsa a férjére a faszállítmányt. Ezért is mondogatta nekem Bondi költő, hogy az igazi költészetnek sebzőnek kell lennie. Olyannak, mintha valaki egy zsilettet felejtene a zsebkendőjében, hogy amikor aztán kifújja az orrát, elvágja vele. És éppen ezért egy valamire való könyv nem arra való, hogy az olvasó elaludjon mellette, hanem inkább arra, hogy kiugorjon tőle az ágyból, és úgy, ahogy van, alsó gatyában rohanjon szétverni az író úr pofáját.

koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, underground villamosjegy, egy gang. Micsoda vadromantika, tika, felteszem, mint a hanglemet, körbehullámzó

0: Kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lírává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem,
1: Parti Nagy Lajos,
0: hiszen nem értelem. Nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplet, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. Hallgassák a Tilos Rádiót 2012. április 11-én egész nap, és április 12-én, 13-án, és így tovább. Mi kell még?

Egy ember olykor halkan pampog itt, s ha elvigyordul, úgy vélnéd feléled, az STK-ból kapja fogait. Ó, élet, élet, áldott kurva élet. Darabok a 22 éves szódalovaglásból. A pavilonkert lombtalan, meszelt fáit nem hallani. Levegőn volna, s nincs szavam hozzáig hosszabbítani. Kórház szegény a szenvedés, fölcsúszna ember magasságig, hosszú árnyékot húz a mész, káromkodástól suttogásig. A lehetetlent elkövette, a lehető belé szakadt. E félmarék roncsolt időben szava lett volna, levegő nem. Isten, mint oxigén palack, süketen csukva áll fölötte. Csigák szétfoszló kondensz csíkja, város ahonnan ahova. Meddőhányók egy aktatáska szénért, minden nap próba reggeli, a gipsztej boldog mosolya. Majd mint a zöld ág, slammá lepszik balett és ortopédia. Itt szájba vett az élet gríz galuska, leszel STK viplafok te is még. Volt egy leánykor rezge dalba fruska, a jó büdös franc kezdené el ismét. De rongyos élet lóbáj amplitúdó, Hajmási Pétert elviszi a rendőr, a kanna rózsa trampli, trampli dúdol, lesz a szív még kicsomagolt bőrönd. Nem brácsázik a leveles borostyán, szemén a népszabadság, mintha plasztron. A konyhaablak elhagyott orosz film, megsétáltatja csótányát egy asszony. Tán elsőjéig megsegít az Isten, már nem Hubertus, még nem is Gramoxon. Ma holnap röpülök Bulgáriába, még kibe cipzározom, hogy jól tartson. Nagy puttonyokba merik a napi krát, ne kérdezz már most, miért megyek, pénzem lesz. Fölülök a repülőre, Iljusinné púderból rám mosolyog, körbe megyek, alattam hűmög a tenger, ide-oda megy, mint az aranymust, mégis belefér az egész egy táskába, a turista osztályon adnak kicsike bort, fogom a mozit látni szemcsuktomban, fölfényezem a szívembőrét képes napnak, dum-dum, becsételi le az izgalmi állapot. Tücsök, tücsök, tücsök, zúgja a bulgár alkony. Narancsüdítővel várnak a fúvós katonák, ahogy megérkezek Romániába. Jobb lesz, ha előre beszámolok, így nem lehet belőle félreértés. Van az útlevelemben egy másik ablak, azon, ha elkérik, büszkén kinek,

0: nézek, és ha sokáig nem hozzák vissza, akkor se rándul benne az arcizom. Puff, kapok a szemembe egy pecsétet, pedig éppen kacsintottam volna. Ezek egy másik ablakot keresnek. Akkor lerakta a párkányra a géppisztolyt, és a másik szemembe is adott egyet, a kiutazásit, hogy jöhessek vissza. Kifulladok majd. Egyszerű se tudnék, majd bonyolult se, majd a rafinált kötéseken se tetszik át a csuklód, és bekalkulálok, mint a rémhiány. Eloldalak magamtól. Pár piros csík, néhány csomónyom, duzzanás talán. De madzagvers kontúrtalanra foszlik, mint kondensz tej a pilóták után. Nem emlékszem. Egy tömbbe áll a nyárból géppisztoly, ágyúzsír és ráksaláta. Rendőrök firtatnak is eladónők. És csak ilyen emzárolt dal adódik, mely súlyod ellen kevesebbre tagsál, s megint nem old meg semmit sem magából. Eltúrja pokrócát nagy sokára, feljön, feljön a vékony sárga, meg annyi tejszál, repkedő ideg, bőrileg félek, nem rendőrileg. A holddal vagyok egyedül, házi állat félelemmel, csikorgok önmagam körül, esti kréta, átléphetetlen. Csak hamar világosodik, cakkos le, lángosodik, megrodjon minden második, a szívem fokhagy második, esik a hó. Hogy lenne ez fordítva, hogyha az esne föl, mire esik, rendőr, autóbusz, utca, ha ami belül rég fehér, vizes lepkékre bontva az esne föl, hiszen belül fölhó esel naponta. Egy szép teremtés ment a buszon át. A cekkerében fagyos hús volt, és azzal verte halkan az urát, egy szép teremtés ment a buszon át. A húsiparban nem kell annyi jég. Ez a dolog is annyira sokkolt. Mennyivel jobb is a békesség, a húsiparban nem kell annyi jég. Egy szép teremtés ment a húsipar. Kicsontozódunk mindannyian, s ami maradna, cekkernyi lé, véknyan csorog a lábaid elé. Iparkodunk, tehát ezért, uram, szép egy teremtés, mint a húsipar. Hajas babában tőke súly, ne sírj, vágott mosoly, underground villamos jegy, egy gang, amit a senki meg nem ír is gang, harang mély a ferenceseknek. Tengerszem süllyed el mindenkiért, hors csúcsaink hol egyre mélyesednek. Nap fogyta, értsed, elfogy a fehér, amint az arc fog villan is meg, s mint minden hibás összeszorzás, visszabukik véres benfoglalásba. Az irreverzibillé fogyó idő merengel. Ha nem lettél menetté, legalább légy menetrend. Fazöldjét, mint a száját beszívja kint az este. A mély lukak, az erdők megfestenek veresre. Merő romantikából, hol mennyit átsorogtál, hogy tán kiadja másod a lappat másodosztály. Most arra légy üvegsík, sötétül, végre lágyul. s késő nem elfogadni az arcod állagául. Nézel és visszanézel, s ott vagy is mögötte, nem lesz több kedved hozzá, és nem lesz több között se. E romlott légüresti, holnapra légürestér, elmávott arcát festi fapirosra a reptér. Varjakkal zsír az árnyék, az innen, mint a túlnan, egymásba csúszol szépen, ültőhely, erre pulman. Megnő a vállak tönkje, fejed közéje hajtod, s kiüt a csorba arcél fölött a tompa arcfok. Elérzékenyre hűlnél, az ablak légymenetrend, az irreverzibillé fogyó időn merengél.
1: Dől a besötétült levegőre, midőn a csillagok dorombolnak a magasban. Ő a két kifeszült vánkos szihával kiugrik, s miközet csillaghoz, miköze az ég bársony harangjához. Sinort a zenitig vágyaival nem von, csapong a táplálék iránt, s korhatag irás légypiszok szeplős íme kitanít. Madár az, ami száll. Éppen madár az orcádba ütő kő, az ördög, aki ma holnap elvisz, szőrzeti burungozva surrognak, s alá-alá a forrás kutak alá levisz az orcátlan halálba. S tündököl az éj bolygókkal világos holda. Fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos jeru-jeru Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva most a nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatól. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo. Kireformád, zikapor? Madárra vagy denevérre, ezt te döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. Lajos se a viclapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljön, a lenyiratlan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és széttekint. Osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. megérinti a betont, és visszarúg a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve, mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé, ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, a gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánya, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés, az éjszaka járó Kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre felszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kender magos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől lator, a lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi apolitikus akol? S Kassák Lajos, jeru, jeru, zsálem.

elsüllyedetbe bújva. Lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában. Címer. Se oroszlán, se olaják, se ciframező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujjal. Szél fújja, szívem fújja. Kalóz voltam, halleluja! Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a pora. Fogamnak csikordulása bábura, háborúra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt padanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának kurma eljő, tömör haja.

talán egy állazán lógó zakó vagy, oly bár talán akár egy dalszöveg, talán a szúra szív az nyakkendőtű, talán a villamosban alszol egy 6 percnyi jót a bőrhurokra lógva, oly állazán akár egy jó zakó, legjobb tükörrel együtt megcsomózni, egy dalszöveg, hogy kibontható. Lám, most lakik csak igazán veled, ki elköszönt, beköltözött az árba. A papír kopott ajtó előtt állva, egy darabig a sírós matatása, majd kattan, mint egy diplomatatáska, és rád hagyja a Wertheim életed. Hullok, ezek a kalimpáló kis havak, mire a kátrány cukrászatra ér, karca simája, jó emlék marad mozi homályos, mozifilm fehér. Egy ott felejtett vasalónyi ősz homlokomba ferdén beleég, hogy olvadnak a kis hók melegén, ahogy kinézed a rohadt időt, hogyan sarkig nyithatod. Zárvák vagyunk, zárvák vagyunk. Hamarosan hamar karácsony, csiga házából pulóver, csiga, és nem páncélosabb, hogy egyre távol, hogy nincsen visszacsúsznia. Kis szarvain ing-bing a vídia, ha lenne is hosszában fúrni bátor, csak átköti, de kreppapír puha. Nem lesz a véres bérlemény magától. Hűvöskélik a szél, és szvettereződik az éjszaka mondén. Nincs tafotából az ember, bárha lafognos bőre zizegne, és te, ki még úgy abban vagy a bőrből, mennyire volnál épp tafotávú, s én miért? Zörgés és suhogás elegyek, miért? Hűvös, kéklik az erkély, rogyvás korlátja fehérlik. Csallán szövetében az égnek roszogunk szikracukorka. Ó, nem feled el, és nem ereszt ki a forgó hangzagy a szívből. Akkor a szárnyú bogár repül át akkor, hogy közepettük köz, csak a teste, hallali szárny közi bűrepülés, s hűvös kéllik a tunk, melyből szivacsát a kimártya, súlyosan húz el a lelkem a strucc, aki erlány. Szemedből gördülő csapágy, mire megy szvetter nélkül, és mint a gépolaj a szád, nyúlik, fénylik, kikékül, mint nyloning, beszűrk az este, nézem magam a konyha plé bágyat polírján, uramisten, hányas ingnyak a holnapé, elhúzom számat, kiskocsi, javítófesték fogzománca, cumiszín felhők és csacsik, az Isten hosszú alvóránca. Ki látott ennyi levetett ruhát, felhám alatt ing, ing alatt új ing, cibálom őket bőrt a bőrön át, és rendre mind rosszabb szabású, mint hinné a hagymabontó képzelet. Szememhez folyvást miért is kapkodok? Hisz úgy lehet, a legvégső lelet épp ez a sírni képes állapot, és ez is hazugság, mint a nyulaké. Piros az ember igyekvése, egyre idegesebben nyúl a kéz, s ha tehetné, inkább lekésne. Ó, keletmondén élet, kis, nehéz, azbeszt köténye, mesztelekedése. Nyikog a tangó lampion,
himnuszra valceroztunk épp elégszer, hát imbolyogjunk végre szépen, külön, mint annak rendje van. A bálban minden este ég a zongora, végtére minden ember négykezes, végtére minden ember szobatűz, végtére oly klimpiromán. Disznóölés a zongorán. Csumázok csak egy szomorúságot, mikor ha írni vers tudok, torkomiglan zörögnek a hántok, és néhány bamba sárga fog. A szomorúság fényes nagy szurok, felteszem, mint a hangleme, körbe hullámzó szurrogátumot, és zenél a nyál, sercegni kezd. Ide bújik a Pavlov kutyája, felmondlak, mintha étlapot, és fényesen megindul a nyála, de ahogy a minden becsapott szájból megindul a remény ezüstje. Tán összedrótoz bennünket az Isten. Egy cimbalom hang kifeszíti hosszan, kicsit korengedményes mellben, lélegzet visszafolytja dresszét, mesztélláb megindul a versben. Ki hord ilyen pulman cipőket? Ó, a szépségben mennyi ín van, és az ínban, hogy mennyi fájás, kilát a lélek fáslián át, amely nem épp balettezőcske. Lassanként felcsúszik az ég, s a bérházból kövér Aladdin, a mennybe mennek islerék, mert másfelé nincs már haladni. Beúl a 8 órás harang, hát itt leszek 32 éves. Veri magát, veri a tompa hang, a dúcolások éleséhez. Elfogy szívem, az utolsó zsitán is, a rossz kuplék kezdődnek így, előttem ím felpöndörödve Párizs, hogy beledobban masamód a szív, ő árul kis kuplékban Margaréta, mély zölden ül az este Párizson, ó, láthatárom zizgő barna héja, halomba gyűl a zsírpapíroson, húzdek a Párizs, késő délután, aztán lassan kint itt is este lesz, Tóth Árpádló szomori nyári pasztell, az ujjaimból többé nem maradsz el, kesernye szájszagomban itt leszesz, és el se fogyhatsz, mint ez a zsitán, teve egy üres dobozon, ez a december összegörnyed, tönkre megyünk, elragozom, könnyed. Kérődzés minden mondatom. Púpjába búvik, végre földül, szakadtában polírozom, gördül. Hasad új holdja, könnyű melled, visszavont szúrós engedelmed, hóesés, oly szépen gyászol, Trabantunk betlehemi jászol, boldog karácsonyt is ölellek, mellékdalul elfenekellek, és sírósodván rád kiáltok, ahol én fekszem, hoz virágot. Búvok pulóveredbe nyári est, számból kilóg a filter, megteáz a telehold, rossz kurzív, nyers ezüst. Nem tetszik át a fagyas gézruhán. Elpampogom, hogy szépen nézd rám. Halsütők lerakták nyársaik. Szemükben elszelíd a gázrezsó. Hát szép eloltva nézzél rám te is. A
az ember lassan úgyis hurka süt. Magát kifutja éppen, mint a zsír, és a szív körül a mázsás izzadás lemarja végül minden burkait. Marad a nyelve, nullás dörzspapír, s tartlak a számban, filteres teát. A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, a torkigátlás szerelem, a hangod nélkül ringó telefon, rád ragyogásom, szabadságaim, a szemetek, a szátok, szemeim, a szabadságtok, elveszéseim, ahogy a tengert most még zúgatom, és ahogy a kagyló, só, szél lett megint. Hallom, kicseng, és nem találok otthon, hát meglopom a távolságodat, és a kagylóba végre belemondom, hogy nem te kell lesz, csak hogy hívjalak. Bakelit tolvaj, fotozom üres szoknyáidat, kereslek széken, ágyon, és belemondom. Nem tudom, mi lesz, ha nem magam kell majd otthon találnom nálad, hanem te kell lesz, józanul, tényleg te kell lesz, és nem idegbajos telefonok sikolyába szorul a hívtalak, de nem voltál okos, nyomorult ellenreménykedése, ha rád várok majd, és nem a csengetésre.

Egia nuri murio. Rikolta kicsi szuki szakszofon, és rúg a viri vari vibrafon, én meg nem állhatom, folyton ropog.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e.

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást, előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szőke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy

Kocsik talált, s ne bánjat, hogyha nehéz ma a világ, mert ami jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik.

benne sincs. Én talpra, mint a macska. Törött lábakkal járni megtanul, és van miért, hisz volt, hogy szerte csapta, és ég volt fölötte, és ég volt alul. Félek, ki nem fél. Jő a légy a tapsra, meleg rezgés, rácsukják, tudja jól. Mégis leszáll. Nincs több tapasztalatra szüksége, itt nincs. Nincsen józanul, végig babusgatott kis gondolatra. Így biztos. Úgy lehet, hogy ellapul, de hogyha ugrik, ugrik, vakra, vakra, emeli, húzza, mindegy, hogyha súly, és már röpül, mikorra elfogadja, hogy kinyújtózik, vagy kiózanul. Később ezüst papír, gyűrődni szépen, egy darált négyszög hűvös négyszögében, baltába úszik úgyis, és kutyába. Vödröt fogott a macska, pacsmagol. E végből kéne többet kezdeni. Milyen jól látszanak a víz alól a páros tempók fényes lüsztjei. Aztán a vászon vak tekintetében a rátartásfilm vicces csattogása. Vess egy hevet küllő éjszakába. Hát hány kiló az ősz kabátodon? Hány gríz a macska? Tejbe hány vörös? És hány doromb az este körkörös bolhászkodása ágyon, abroszon? Hát hány kiló a hold az udvaron? Trikómon hány kiló, és merre csík? Milyen szabadság szükségeltetik a széltét, hosszává fordíthatom. Hány perc a macska, hány cirom, ha van, hány perc, ha nincs, és hányszor írja át a csótányidő plélapátodon perfekt jövőnk kis ákombákomát. Hány rossz szabály a jó szabálytalan. Hát hány kiló az ősz kabátodon. Szemében fölbillent szekérke, szája sarkában csöp radír, aranykövér lovakat ír, hogy húznák valahova végre. Szemében fölbillent lovacska, szája sarkában zabla van, se valahová nem rohan, aranykövéren ül a bakra. Szemére egyszer ráborul, tájradír egy reggelen, ló is szekér, ha elvonul velem. Látod, a nyár úgy eldübörög, mint aranyvonat a koporsó fedelén, düb-düb, és a vaggonokban fekszik az illető személy. A farkas kutya is csak ember, hát ne félj. Táncók az éj, sintér telepén. A kertben renyhe púpok, tollazó köd. Cipőzködünk, ruházunk, enyhe lágy. Nem kell alá söpörnöm és söpörnöd. Élére áll, és nyitva áll az ágy. Már magam nélkül gondolok te rád, gőzöl a kerek gyöp. Bögre jó tea, tolluk szeget kerúbok, angyal szauna. Citrompótlóval labdázunk, belásd, s egymás ízét nem leljük meg soha. Ez a vasédes nyári város, e képtelen ragyoghatóság, hisz tudtam én, hogy átszivárok, és kiüt bőrünkön a jóság. Nyárfa és az oszlopok, a szőlőzöldje és a nyár, ahogy a nagy kilopkodott cseresznyefához odajár, a tücsögteknő és a szél beléfekvése és hasa, az egész csihadó tüdő zörgése, sóhajtásosa,
hogy a holdfény eltörik, s a rezzenésben, mintha gész pólyálná össze az örök félfényt, valami egész világgá, s minden őkben ő momentum, mely egzegi. Oly nagy fehér, hogy válsik és roszog, a hűlő éjjé pléjek bonganak. Július van, tengert markírozok-e kihajózó félpadlás alatt. Innen fentről nagy holdsütés esik, hogy szájig klorofilban állanak a fulladtak fák, isszák, nyeldesik a porcukorrá szétrobbant nyarat. Lomboló, szúnyog, csillag elcsihad, habzó tükrére forra nyári porhó, beléd vakultam fástól, holdporostól, amíg kialszom benned, mint a foszfor, a sistergő sötétig, mennyi sokszor hull rám, e sűrű mézsör általad. Legvékonyabb mosolyodat rajzolja föl az alkonyat, hallgatok dongó, ferde csönd, akiben elcsúszott a rend, a tőke súly, s hogy tántorog, tántorog rajta mosolyod, e kikötői villanygyöngy sor, fonárja tévedt költemény, a lámpák pici agya fölforr, mit is világítok meg én? Villanytoltok, hogy jobban lássalak, ó szőlőpartok lomha éjjele, ó meddőhányók, csillagos salak, még hány dömpernyi líra fér bele? Ha verset, szemcsés nedved granulál az ember hentes, trubadúr, a szájam, minden vért kiadtam, könnyű dal csattog, kilazul. Hát, badacsonyan szállanak a felhők, teve garázs az ég, teve garázs, rongy púpjaival szárnycsattog a felnőtt, s a tücskök, mint egy Wartburg, legalább. Szétrúgott gyöngyök, repülőtér, uram, hogy tudsz így fény lenni? Milyen öröktől lüktető ér spriccelt szét, estét kései nyomán? Nézed, rossz helikopter, hogy tudnék vélet kezdeni? Telik a szívem kerozinnal, mire felszállnék, szétveti. Jó szava közben elfolyik, Lukas kannáját töltené teli, mélyes-mélyen magába gondol, hol nem találja, hol a gond, hol anyaga van, nem mélyei. Az este megpenészedik, páros dunyha fosztó emléke lenne, hogy a sötétből daltalan kiválik, ahogy csak ül, begubbolódva állig egy kanna bitumenbe. Majd szépen besötétedik, s billenne elmi belekötve önnön formájába már döglött és kemény, a pamut árnyék volt, tán költemény, de nincsen mit kiöntsön. A jó cukor még eluszik, tiszeg a tócsa, bejeged, ölére zárja csengő terpeszét, reves, taros gyárrépa föld, gyárrépa ég, babák a dérben szerteszét, oly szerteszét, daravetítőn a babák, a filmszomorú vagdalék, ön marharépa lesz, ön aknazár, riszál húsos oldat fölé, s szedetlenül prizmába áll a jó sugár, a jó sugár. Forgatná jó szavát a száj, ajkán vonatfütty, rámpafény. Tehénke kugler voltunk, langy melasz. Lágy iszamos vagonok jól emléke lett, patákon ragacsos vigasz.
kacsos vigasz. Cukorvágó híd üssei sivító falához tapaszt. Csitúj csak tente-tente répaszú. Habzó síkos szárnyát fölcsapja az agytó, s tollanként elereszti. Centrifuimus. Itt hagysz, elhalszol. Máma már nem hasad tovább, nem öled melled vállad jelző fényei. Szúnyadozik a szakadás, a forma elhagy. Minek egymásnak kilopkodott nagy éj van? Minek hazudnánk habruló sütőt? A híradó alatt már kipiros, nyúzott vászon és nyúzott kópia, Zeherájc tű a főgépész fia, torkomba honnét vékony kaparás, mint ócska filmszínházban szombaton a műszál sercegében lágy mozi, inkább feszeng, színlelvén élvezi, kamasz szerelmem mellét nyaggatom. Archív kis őszök, hogy dobozba bújtak, savanyú szaga a randevúknak kézen közön a villanyizadás. A szívkamrákban mennyi dézsa műjég, de szájig felpirosló dézsa vű még a vadszőlő, a savas ízhatás. Eloldani az innen és oda téblábja nélkül, mint az este térde, magára zárva tárul hajnalig, csak van, hogy nem is venné észre, ahogy a nem kép még a kép se, oldja a mozgás állandó alig, kékben a kék örökös reszketése, e keletmondén paranoia, mögötte messze véres lábnyoma, két száj, két pár tüdő lélegzik érte, léptéke nincs, a lépte ölpuha, egymásba forrad honnan és hova, s az időn kívül érti meg, mi végre, s hol kellett volna eloldódnia. Már lélegezne, áramolna, már nem kérdezné, mit jelent, az arca már az arca volna, kép, foszforeszka, szentiment, belül a lámpa gyújtja újra, oly sok sötét volt éjjelent, s rövidre zár öklében ujja, és zárlatos, ráz, tönkre ment. Téblábolás az este, nem lobott, újacska fényt vetettem életedre, és vissza is csak az világított. Vakult, vakult, vakult, vakult, vakult, a félhomályban mégis úgy vagyok, magnézium ez a keserűség is, szerelmeidből majd előhívod, s vakut, vakut, vakut, vakut, vakut emlékezel, hogy egybe lásd az arcom, ha nem lehettem egyben soha is. Akut, akut, akut, akut, akut. Elég volt önmagunktól megriadnom, hogy nem csak belül, ott van kívül is.

vékony sárga. Hatannyi lepedő nagy halk morzsák, a redő súlyos ég lezárul, 25-ös szemeink foglalatául. Nem riaszt, nem véd a sötét, ilyen magában sosem ég, miért is nem gondol a halálra? Fényes, üres, mint a csemegék pénztár pultján, éjjel a tálka.

gyerek se túl. No azért kell az iskolába járni, ott tanuljuk meg az ít meg úgy. Ugyanígy van ez szerelmi téren, azt is meg kell ám tanulni még. Várni szépen és remélni, hogy jön egy tanítás.

Annó túlzónő voltam, ma a megtestesült túlzás, ami ebben a korban még irritálóbb. Férfi még nem voltam, bár még lehetek az is. Apropó férfiak, teri van az akasztom olyan férfiakkal, akikkel épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint ők velem. Én a hentes mészáros, név szerint a Búz János, oly sok szaptos hurka kolbász osztott szét. Ezt a bumszli-muxli megnézheti, kérem, mint egy marha farnő az én harcképem. Küldök önnek rózsákat, sőt egy ibriklúdmájat, és cserébe várok édes csókocskot. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, vigye el a száraz hervat rózsákat, de hagyja itt a lúdmájat. Én az entelektüel, dupla doktor Zwickerrel, mozgó lexikon egy kis kivétellel. Nem is a kivéttel, hanem a betéttel, van egy frusztrált komplexem az élettel. Ejtek önért könnyeket, s küldött drága könyveket, és cserébe várok szűzi csókocskát. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, szárítsa fel mind az olcsó könnyeket, de szállíthat még drága könyveket.

keho, mälläkö väärin piilo, miikon nykät is lantjossa seditän. Jatsa mynnek miik nastis, aadamut syöt eevätis, istsäni väpäruk, porrot sogotskant. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, el ne játsszon nekem Madács Éváját, és csókolja a Béláját. Én a katolikus pap, lányom arra buzdítlak, éljél mindig kegyelemben, erkölcsben. Térjél meg az Úrhoz, éljél mindig úgy, hogy imádkozz a nászágyban is, fennkölten. Pap vagyok, s ez még nem baj, de nem vagyok echte gaj. Kis zsidónak születtem én, ajjajjajjajjajjajj. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, az, hogy icipicit zsidó nem nagy baj.

Micsoda vadromantika! Ülök az ideiglenesben, és varasodó szemem vakarom a látványt, hogy majd újra megsebezzen. Rám dőle kormányállás ablakon a krúgató, dörzs tücskökkel teli ég. Úgy szívom föl, mint napszivacs az estét, a száraz szőlők tág lélegzetét. Ád, balkonom van, megfordulni rajt náladnál senki meg nem fordult szebben. Holdig tafota, őrizem ez zajt forgásodét, s ülök az ideiglenesben. Hány éve már, hogy folyvást mozdulok, s ívnek hiszem, mi persze újra körbe, páncél halacska nyaklik kulcsomon. Hány kulcsom volt, meg annyi beletörve. Puha formákkal játszom hasztalan, suhamlanak a vers ravasz redői. Szerettem volna végleg mesztelen egy szabadságba öltöződni. Ittam sokat, s több volt a bűntudat, mint amit elvisel a másnap. Úgy kapaszkodtam, fehér ujjaim magam ellen megmagyaráztak. Micsoda vadromantika, te vagy, és minden volt te, szépen beleépül a szerelembe, lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta, s biztos kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, hiszen nem értelem, nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplez, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. A ringatásban megérintelek, szemem mögött a félsz, drót és durúzs, farkas vakon a hold, a lassú rúzs mazatja arcom, akku, arctelep, feltöltenél, és elveszítelek a szánkasikló, szánkanedves ajkat. Dajkát szeretnék, s várnám, légy a dajka, s a kettő közt, mint romló kisgyerek, ki fél a spájzban, s folyton biztosíték után kutat, holott befőtt, befőtt, tébla sötétben áll a polc előtt, mögéje nyúl, de újból leveri, és már az áram is kevés neki, már a spájz kell, az egész spájz, amint ég. Élnem tőled se tudtam is veled, ha élni, mintha megfogalmazódni, mert másképp mindenféle holmi, lehúzó terhem, tehertételem. Számolok némán, jártatom a számat, ha itt ez több, ott biztos kevesebb. Testet tanultam tőled, mely hibásabb minden hibámnál, és keservesebb. Mögöttes te, mögöttes én, az arcom szép töröttes én. Hajnali arcot hol marad? Szőlők, ligók, csalán közé, egészen zöld és csudavad álmok lazítnak szétfelé. Ez még talán az emberé, a zöld hajnali kicsi hab, alig is ringó szád elé, ha babkendőként kiakad. Ez még talán a magadé, és nem nézed vissza kirakat üvegében tükörzselé, s vadszilva pillantásodat. Ha végre szólongatlak téged, mintha magam már lehetnélek, s akármi ér vagy érne véget, a ragok újra kezdhetnének. Áramodhoz apadatom húz, egymásra végül miért hagyatkozz? A szócsunk új szócsonkokat hoz,
karom, ha hajtanám karodhoz. Kikötne kit magához, véres gézzel. Magamba néz, magába nézel. Virít, reped az almasült idő. És nem elég, amivel megelégszel, hogy kérdezem, és nem kérdezem elégszer, hogy ki vagy én, ha nem voltunk, csak ő. Durván és közvetlenül kéne megszólalni, valahogy úgy, mint súlylökőnők simogatása, valahogy úgy, hiszen ott van a sikkanásban a gége, minden visszanyelt téblábja, bekéreckedése a sikkanásban. Fibingerova, boldogság. Lépnék én úgy már, mintha döng a föld, de mind muszáj magamat elröhögnöm és elsírnom, hogy úgy lépnék a földön, mintha csak én őt, és engem nem, a föld. Telik magával B, szoba, majd mint a küszhal illen el, akvariális nyugalom, csipetként bolha eledel, a szívnek nincs szaga. Már nincs több elégia bennem, elporlik siketen a benzin, a hárfa húrja nélkül zendül. Ha üzennék, és volna még üzennem, mire a cseppeire fejt kín? Szemem a szemeimre ejtem, már nincs több elégia bennem. Már végleg tandarab a bánat, már végleg önmagára bámul, a kép növekszik, mintha múlna. Milyen mosoly zárójelzi a számat? Ki oldja föl a jelbeszédet, mielőtt egészen kiszépül, és már végleg tandarab a bánat. Úgy nem hazudtam, hogy a fél egész őszinteség lett szívnehéz hazugság. Magammal kötve, mint a káva és a mint hiány, most rád szakad rád, mint kútvödör, mit rejtegetni győztünk, sloppal szorongva mertünk úgy teli, hogy épp nyirok már nem fakad belőlünk kettőnk útját feltölteni. Kegyetlen, értsd, és nem most bocsásd meg néki, nem értheti, hogy épp az miért nem érti, ki előtt nem volt mit titkolnia. És minden nappal, perccel jobban sérti a gyengesége, hogy nincs szava kérni. Ne kelljen többet megrokkannia. Te a világos lesz, és szatyrodat fogod, mikor egy villódzó falat mutat a kép, és mindezekből akkor kitetszik egy száj, egy csücsök kabát, egy értelmetlenül szép keramitlap. Valaki rajzol egy negyed babát, de visszasatíroz a vakolatnak. Szemedben apró ezüst kanalak, s a pórusokba gyűl a részmeleg por, mint ragyogás a földbe napolajkor. Akkor az ember lángban áll könnyékig, rettegni kezd, Úristen, el nem új, s rettegni kezd, hogy sért-e könyörgés is, hiszen szabad vagy, múlhatatlanul. Akkor az ember, mint újságpapír, megáll a tűzben, ferdén, feketén. Íg az arcán az ólom, mint a zsír, a napra cseppent üdvözültekén. Ez a szonett is úgy fordul feléd, hogy nem egészít, és nem is egészül. Kerek szerelmem, szép malomkerék, hol életem maroknyi lisztje készül. A rettegésem miért is értenéd? Forog, forog, patakja, hangja nélkül. Kiveszi Isler a levest, és a nyitott szaratov hűtőszekrény
ajtajából ráömlik a meleg fény. Kislábos ezüstben Budapest.

Húzdek a Csécsi szalonna, szánkban egy akkora rózsa, nyelni se szólni se már, mintha sikongó centrifugán ülve figyelném dagadt ruhám vére folyását. Hullassú bejeletben vejsz dupla végizdella, öltezve nátriumban piskótát sütve szállok. Zörgetve tepsejét az est kirázza most a nőtet, hogy hozza piros kisdedét az öntőformából haza. Jövője, mint a porcukor, a múltja, mint a rosta. Kinéz a hátsó ablakon, lucidum intervallum. Belül már kádat tapsikál, már lázasan frottíroz, csak az a kurva marinír, az hogy fog összeállni. Öltözve ostorlámpoá, kigyúl habkönnyű tészta. Pásztás fehérben hull alá, Weiss dupla végizella. Nőnek a kőporárak, Deci Rozáliának. Szívében térzenézett, lábában trombóá. Puderett arcán föl le tapogat mézga könnye, teniszlabdát a hernyó, dajkál ilyen sután. Befonja gyönge pánik, szemén morág humánlik. Jaj, vérhányt labda rózsa, barhent ruhája leng. Torkáig ér a rúzsfolt, elhamva vál a hústól, kiejti, nem harap rá magját a szájbarack. Szívében térzenézett, hát hogy ne értené meg, ki ácsorok fölötte. Deci Rozália. Jönnek a felhők elefántlag, természet pumpás képzete, s lóg belőlük valahány slaug, Dunának oltnak egy vize, mentőkötél a fuldokoltnak, Middle East European Service. Szorongva nézi, abrakolnak, vadvízbe több az oxigén, bezsegve száll a könnyű csolnak, grübedli támad rossz szívén, fölnéz, amint a port nyeli, mozdulna már acskó vizér, de mire körbe spricceli, serényebb öntözők locsolnak, jó dolgát íme megleli, kövér terpezben száll a holnap, 300 söprük igrice, ilyen segéderőket hol kap? Lejti vállát a vicce. Ó, mennyi mész sör hurrám általad, kvarelinakadt a torkomon is vág a szép aranypapírja, hogy a méhek ozsonnáznak, jövök, megyek vaja rózsaszín életeden, eszem a propolis daráskanállal, vigyázban ülök, el ne védselek, és ellazán, hogy meg ne lásd, vigyázom. Verem a gépet, táskás gumiharkály, torkomra megy a fejfájás egészen, ki vagyok én, hogy szívport köhögök, aranypapírt, mert folyton megakad. Hegedűtokkal kéne verni a hátam, jaj, hogy ne most fulladjak meg. Ne most. Látod az édesköd? Az édesköd kandelábere boldog a lórony. Látod-e jó a folyóba se kétszer? Kontakt lencséje a szívnek a költő, ámor omnia pince. Annál is könnyedébben, ahogy a hó az égben, ahogy a hó az égből, ahogy a minden délben, ahogyan meg se billen, ahogyan elmegy innen.

galaxis utikalauz stopposoknak. Messze, kinn a galaxis nyugati spirálkarjának soha fel nem térképezett, Isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap. Durván 9 millió mérföldre tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, kékes-zöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja. Ez a bolygó a következő problémával küzd, vagy inkább küzdött. Az ott élők többsége ideje nagy részében boldogtalan volt. Számos megoldást javasoltak a probléma gyógyítására, ezek azonban többnyire zöld és piros hasú papírok mozgásához kapcsolódtak, ami meglepő, hiszen végül is nem a színes papírok voltak boldogtalanok. Így hát fennmaradt a probléma. Jókora tömegek voltak elkeseredve, és sokan közülük nyomorúságosan érezték magukat, még azok is, akiknek volt kvarcórájuk. Többen mindinkább úgy vélték, hogy kár volt lejönni a fáról. Mások egyenesen azt állították, hogy felmenni is kár volt rá, jobb lett volna, ha ki se bújnak az óceánból. Ám egy csütörtöki napon, csaknem 2000 évvel azután, hogy valakit felszögeztek a fára, mert azt mondta, milyen remek is lenne, ha az emberek a változatosság kedvéért kedvesek volnának egymáshoz, egy Rickmansdorfi kávéházban magányosan üldögélő lány rájött, hol volt kezdettől fogva a hiba, és hogyan lehetne a világot kellemessé és szépé tenni. A megoldás ezúttal helyes volt, bevált volna, és még csak föl se szögeztek volna senkit sehová. Bármi szomorú is, a leány nem jutott el a telefonig, hogy beszámolhasson valakinek a felfedezésről, mert egy szörnyen ostoba katasztrófa meggátolta benne. A megoldás így mindörökre elveszett. Ez a történet nem a leányról szól. Ez a történet a szörnyen ostoba katasztrófáról és egy némely következményéről szól. Ez a történet emellett egy könyvről is szól, melynek címe Galaxis utikalauz stopposoknak. Ez nem földi könyv, sosem adták ki a Földön, és a szörnyű katasztrófát megelőzően egyetlen földi halandó se látta, vagy hallott róla. A könyv mindazonáltal szerfelett figyelemre méltó. Valószínűleg ez a legfigyelemreméltóbb könyv, ami csak napvilágot látott a Kisgöncöl óriási kiadóhivatalainak gondozásában, bár a földlakók ezekről se hallottak. Ez a könyv nem csupán hallatlanul figyelemreméltó, hanem elképesztően sikeres is. Népszerűbb, mint a mennyei házi mindentudó, jobban fogy, mint a 63 további figura súlytalanság esetére, című illusztrált kiadvány, és ellentmondásosabb, mint Ólon Kalib Híd filozófiai bombaként robbanó trilógiája, a Hol tévedett Isten, a Még néhány Isten legsúlyosabb tévedéseiből, és a Végül is kicsoda ez az Isten egyáltalán. A galaxis külső keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a galaxis utikalauz már kiszorította a hatalmas Enciklopédia Galaktikát, és egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődeit. Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók szép nagy betűkkel szedve. Ne ess pánikba! Ez a történet, mely a szörnyen ostoba csütörtökről és rendkívüli következményeiről, valamint arról a szövevényes kapcsolatról szól, mely e következményeket összefűzi e figyelemre méltó könyvvel, egyszerűen kezdődik. Ez a történet egy házzal kezdődik.

0: Első fejezet. A ház a falu szélén állt egy enyhe emelkedőn. Magányos épület volt, kilátással a szélesen elterülő tanyavilágra. Az égvilágon semmi feltűnő sem volt rajta. Úgy 30 éves, szögletesen guggoló téglaépület volt, 4 utcai ablakkal, s olyan méretekkel és arányokkal, melyek többé-kevésbé megbízhatóan kivívták szinte mindenki nem tetszését. Arthur Dent volt az egyetlen személy, akinek jelentett valamit a ház, és neki is csak azért, mert történetesen ő lakott benne. Körülbelül 3 éve lakott itt, azóta, hogy kiköltözött Londonból, mert idegesítőnek és zavarónak találta. Ő is 30 éves lehetett, magas, sötét hajú, és sohasem igazán nyugodt. Leginkább az nyugtalanította, hogy az emberek folyton megkérdezték tőle, mitől olyan nyugtalan. A helyi rádiónál dolgozott, melyről gyakran mondta barátainak, hogy sokkal érdekesebb annál, ahogy ők látják. Igaza volt. Barátai általában hirdetésekkel foglalkoztak. Szerdán egész éjjel zuhogott az eső. A ház előtt az ösvény nedves volt és sáros, de a csütörtök reggeli nap tisztán ragyogva virradt fel Arthur Dent házára. Mint később kiderült, utoljára. Arthur még nem fogta fel teljesen, hogy a tanács le akarja rombolni a házát, hogy gyorsforgalmi utat építsen a helyére. Csütörtökön reggel 8-kor Arthur nem érezte igazán jól magát. Kábán ébredt, kibújt az ágyból, bálvatagon kóvágott a szobában, ablakot nyitott, meglátott egy buldózert, belebújt a papucsába, és a fürdőszobába trappolt mosdani. Fogkrém a fogkefére, megvan, sikálás. Borotválkozó tükör a plafonra mered. Arthur beállítja, a tükörben felvillan a másik buldózer képe a fürdőszoba ablakán át. A tükör beállítása jó, Arthur borostáit tükrözi. Arthur leborotválja őket, mosdik, törülközik, kitrappol a konyhába, hogy bekapjon valami jó ízűt. Kanna, villásdugó, tej, kávé, ásítás. Átvillan a fején a szó buldózer. Hogy jön ez ide? A buldózer a konyhaablak túloldalán meglehetősen hatalmas jószág. Arthur rámered. Sárga. Gondolja, és a hálószobába trappol öltözni. Útban a hálószoba felé megáll, hogy igyék egy jókora pohár vizet, majd még egyet. Másnaposságára gyanakszik. Mitől is másnapos? Ivott volna az elmúlt éjjel? Föltehetőleg. Fölvillan valami a borotválkozó tükörben. Sárga. Gondolja, és kitrappol a hálószobába. Megáll, és elgondolkozik. A kocsma, gondolja. Hűha, a kocsma. Halványan rémlik, hogy dühös volt méghozzá valami nagyon fontos dolog miatt. Mindenkinek mesélte, gyanítható, hogy hosszasan mesélte mindenkinek, legtisztább vizuális emlékei a többi ember arcára fagyott üveges pillantásokra vonatkoznak. Valami új gyorsforgalmi útról volt szó, melyet akkor fedezett fel. Hónapok óta lehetett hallani róla, de valahogy senki se tudott róla semmit. Nevetséges. Még egy hatalmas korty víz. Majd elrendeződik az ügy, magától gondolja, a tanács ezúttal elvetette a súlykot. Majd elrendeződik. Úristen, micsoda borzasztó másnaposságba kerül ez neki. Belenéz a hálószoba tükörbe. Kiölti a nyelvét. Sárga, gondolja. Átvillan a fején a szó. Sárga. Vajon hogy jön ez ide? 15 másodperc múlva Arthur a háza előtt fekszik, egy hatalmas sárga buldózer útjában, mely a kerti ösvényen halad fölfelé. Ahogy mondani szokás, Mr. L. Prosser is csak ember volt. Más szavakkal szénalapú kétlábú életformához tartozott, mely a majomtól ered. Még pontosabban 40 éves volt, kövér és elhanyagolt. A helyi tanácsnál dolgozott. Érdekes tény, hogy Genghis Khan egyenes leszármazottja volt férfiágon, bár erről ő maga sem tudott. A közbülső generációk és a faji keveredés úgy összekuszálták a génjeit, hogy nem is maradtak kifejezetten mongolos vonásai. Csupán tömzsi testalkata, valamint a kis szörme kalapok iránti vonzalma utalt csökevényesen a nagyhatalmú ősökre. Szó sincs róla, Mr. Prosser nem volt harcos alkat. Ideges volt, és gondterhelt. Aznap éppen különösen gondterhelt volt, mivel súlyos akadály gátolt a munkája elvégzésében, abban, hogy még naplemente előtt eltakarítassa Arthur Dent házát az útból. Ugyan már, Mr. Dent, mondta. Maga is tudja, hogy nem nyerhet. Nem fekhet itt a buldózer útjában az idők végezetéig. Mr. Prosser szerette volna, ha szemei szúrós határozottsággal merednek Arthurra, azok azonban fütyültek rá. Arthur a sárban feküdt. Benne vagyok, fröcsögte. Majd meglátjuk, kirosdásodik el hamarabb. Attól tartok, bele kell törődnie, mondta Mr. Prosser, miközben kis szörmek alapját markolázta, és körbe-körbe gyűlögette a feje búbján. A gyorsforgalmi utat meg kell építeni, és meg is építjük. Most hallok erről először, mondta Arthur, már miért kellene megépítenie? Mr. Prosser fenyegette egy darabig Arthurt az ujjával, majd abba hagyta. Hogy miért kell megépíteni? Mondta. Ez gyorsforgalmi út lesz, a gyorsforgalmi utakat pedig építeni kell. A gyorsforgalmi utak olyan eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy egyesek A-ból B-be rohanhassanak, míg mások B-ből A-ba rohannak. Azok az emberek, akik az A és B pontok közötti tetszőleges C helyen élnek, gyakran eltűnődnek rajta. Vajon mi lehet olyan remek A-ban, hogy annyian oda sereglenek B-ből? És hogy mi lehet olyan remek B-ben, hogy annyian oda sereglenek A-ból? A C-beliek leginkább azt szeretnék, ha a népek egyszer s mindenkorra eldöntenék végre, hogy hol a fenében akarnak lenni tulajdonképpen. Mr. Prosser D-ben szeretett volna. Teljesen mindegy volt számára, hol is van az a D, feltéve, hogy A-tól, B-től és C-től is igen-igen messze van. Szép kis kunyhót építene oda, fejszékkel az ajtó fölött, és kellemesen eltölteni az időt E-ben, mely nem más, mint a D-hez legközelebb eső kocsma. A felesége persze jobban szeretné a futórózsát, de ő marad a fejszéknél. Fogalma sincs, hogy miért, egyszerűen szereti a fejszéket. Mr. Prosser elvörösödött a buldózer vezető gúnyos vigyorának keresztüzében. Mr. Prosser áthelyezte testcsúlyát egyik lábáról a másikra, de az is ugyanolyan kényelmetlen volt. Valaki döbbenetes alkalmatlanságról tett itt tanúbizonyságot. Mr. Prosser erősen remélte, hogy ez a valaki nem ő volt. Magának is joga volt hozzá, hogy javaslatokat tegyen, vagy tiltakozás jelentsen be a kellő időben, jegyezte meg. A kellő időben mi? Süvöltötte Arthur. A kellő időben? Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy munkás tegnap. Megkérdeztem, azért jött-e, hogy megpucolja az ablakot, mire ő azt felelte, hogy nem, hanem hogy szétrombolja a házat. Persze nem ezzel kezdte, dehogy. Előbb letörölt pár ablakot, s megvágott 5 fontra, csak aztán mondta meg. De Mr. Dent, a tervek az elmúlt 9 hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában. Ó, hogyne. És én is egyenesen oda mentem, hogy megnézzem őket. Mihelyst hallottam a dologról. Tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőlködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a figyelmet, ugye? Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi. De hiszen a tervek ki voltak állítva. Ki voltak állítva? Éppenséggel a pincébe kellett mennem, hogy megtaláljam őket. Ott van a kiállítási részleg. Zseblámpával! Talán leszakadt a villanyvezeték. Meg a lépcső! Nézze, végül is megtalálta a feljegyzést, nem? Ó, hogyne, felelte Arthur. Megtaláltam. Egy használaton kívüli WC-ben elsuhasztott, bezárt iratszekrény fenekén volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal. Vigyázz, a leopárd harap! A fejük fölött elúszott egy felhő. Árnyékot vetett Arthur Dentre, amint könyökére támaszkodva hevert a hideg sárban. Mr. Prosser összeráncolta a szemöldökét. Nem mintha szép ház volna. Jegyezte meg. Sajnálom, nekem például tetszik. A gyorsforgalmi út is tetszeni fog. Fogja már be, mondta Arthur Dent. Fogja be, és menjen a francba innen a rohadt gyorsforgalmi útjával együtt. Maga is tudja, hogy ezúttal elvetették a súlykot. Mr. Prosser szája néhányszor kinyílt és becsukódott, míg elméjén megmagyarázhatatlan, ám kifejezetten vonzó képsor futott át. Arthur Dent háza, amint a lángok emésztik, miközben maga Arthur sikoltozva menekül a lángoló romok közül, és a hátából legalább három súlyos dártanyele mered ki. Mr. Prosser gyakran üldözték ilyen képzetek, és meglehetősen nyugtalan volt miattuk. Hebegni kezdett, majd összeszedte magát. Mr. Dent szólt. Mi van? Mondta Arthur. Hadd szolgáljak némi tényszerű felvilágosítással. Van-e fogalma arról, mekkora kárt szenvedne a buldózer, ha simán keresztül engedném magán? Nincs. Mekkorát? Kérdezte Arthur. Semekkorát, felelte Mr. Prosser, és idegesen odább csörtetett, azon gondolkodva, miért is tölti be a fejét ezer meg ezer szőrös lovas, aki mind ővele üvöltözik. Érdekes egybeesés folytán a semekkora azt is pontosan tükrözi, mekkora esélyt tulajdonított volna a majomtól származó Arthur Dent annak, hogy egyik legközelebbi barátja korántsem a majomtól származik, de még csak nem is Guildford városából, amit általában állítani szokott, hanem Betelgeuse mellől egy kis bolygóról. Arthur Dent ezt sohas gyanította volna. Arthur Dent barátja mintegy 15 évvel ezelőtt érkezett a földre, és keményen dolgozott, hogy beilleszkedjék az ottani társadalomba. El kell ismerni, sikeresen. Így például mind a 15 évet azzal töltötte, hogy állástalan színésznek adta ki magát, ami eléggé hihető is volt. Csupán egy bakit követett el, mert kissé összecsapta az előkészítő kutatásokat. Előzetes információi alapján úgy vélte, hogy a Fort Prefect név kellemesen feltűnésmentes lesz. Nem volt feltűnően magas, vonásai megkapóak voltak, de nem feltűnően csinosak. Drótmerev, vöröses szőke haját a halántékából hátrafésülte. Arcbőre olyan benyomást keltett, mintha hátra húzódna az orrától. Volt benne valami alig érezhetően különös, de nehéz lett volna megállapítani, hogy mi az. Talán az, hogy nem pislogott elég gyakran, s akik egy darabig beszélgettek vele, azok előbb-utóbb helyette is könnyezni kezdtek. Talán az, hogy kicsivel szélesebben mosolygott a kelleténél, amitől az embereknek az a zavaró érzésük támadt, hogy Ford mindjárt a torkuknak ugrik. Legtöbb földön szerzett barátja szerint különc volt, de ártalmatlan. Féktelen dugaj, fura szokásokkal. Gyakran állított be hivatlanul egyetemi fogadásokra. Ilyenkor egy-kettőre berúgott, és hozzálátott, hogy bohócot csináljon az összes asztrofizikusból, akit előtalált, amit csak ki nem rúgták. Időnként erőt vett rajta az ábrándozás, és úgy bámult bele az égbe, mintha hipnotizálnák. Ha ilyenkor megkérdezték, hogy mit csinál, némi zavart röstelkedés után elvigyorodott, és viccelni próbált. Ó, csak repülőcsészehajakat keresek. Mire mindenki nevetett, és megkérdezték tőle, hogy miféléket. Zöldeket, vigyorgott, fenyegetően Ford, hahotázott egyet, majd sietve betért a legközelebbi kocsmába, ahol egyik hatalmas rundot a másik után rendelte. Az ilyen esték általában rosszul végződtek. Ford teljesen elázott a viszkitől, félrehúzódott egy sarokba valami lánnyal, és arról zagyvált neki, hogy a repülő csészehaj színe pegyszóra nem is olyan fontos. Amikor pedig félig bénán támolygott hazafelé a néptelen utcákon, megkérdezte az arra járó rendőröket, nem ismerik-e véletlenül az utat a Betelgeuse-éhoz. Amire a rendőrök azt felelték,
1: nem gondolja, uram, hogy ideje volna hazamenni?
0: Éppen azt próbálom, picinyem, éppen azt próbálom, hangzott minden esetben Ford válasza. A valóságban, amikor az égre merett, teljesen mindegy volt neki, hogy miféle csészehaj jön. Csak azért mondott mindig zöldet, mert ez volt a Betelgeuse kereskedelmi felderítő naszádjainak a hagyományos színe. Ford elkeseredetten várta, hogy bármiféle repülő csészehaj érkezzék, mert 15 év roppant hosszú idő ahhoz, hogy megrekedjék valahol az ember. Hát még akkor, ha ezt olyan észbontóan unalmas helyen teszi, mint amilyen a Föld. Ford már csak azért is várta a repülőcsészealjakat, mert tudta, hogyan intse magához őket, és hogyan kell felkéreckedni rájuk. Tudta, hogyan nézheti meg a világegyetem összes csodáját, kevesebb, mint napi 30 Elter dollárért. Mert Ford Prefect valójában annak a szerfelett figyelemreméltó könyvnek, a Galaxis Utikalóznak az utazó informátora volt.

0: jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk, kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 kötőjel 43. Jótékonysági felhívás, hallottatok.
1: Ez pedig a
2: Nemzeti Felkelés.
1: Nagyon jó. Na kérem szépen, tehát itt vagyunk a csillagászkodás és a scifiskedés kellős közepén, és lelkesen várjuk Simon Tamás csillagász
2: megjövetelét. Beígért vendégünket.
1: Igen, aki aztán az összes lehetséges homályt eloszlatja majd ebben a kérdéskörben, és hát ilyen homályok, legalábbis az én fejemben, de Bence is azt vallott, hogy az ő fejében is azért vannak. Mindazonáltal valamit akartál, valami megjegyzést akartál tenni, amit nem voltam hajlandó meghallgatni. Most viszont megteheted. Valamit fel akartál vetni valamit.
3: Igen, arra gondoltam, hogy vajon a házigazdánk, illetve vezérlő csillagunk Balázs megérkeztéig, illetve a vendégünk megérkeztéig, hogyan tudnánk úgy tréfásan beszélgetni is, és témánál is maradni, hogy egyeközben ne áruljuk el teljes tudatlanságunkat a témával kapcsolatban.
1: Ez mindenképpen menni fog, de valamit konkrétan.
3: Igen, arra gondoltam, hogy az lehetne vajon talán elemezni a hallgatókkal, és majd remélhetőleg a vendéggel, illetve Balázsal is, hogy melyik a legjobb módja a csillagválasztásnak? Tehát hogyan érdemes csillagot választani?
1: Hogyha mondjuk az ember abban a véletlen helyzetben kerül, hogy egy négy ökör által vontatott szekéren zötyög valahol a Solti síkság egyik részében egy Erzsike nevű fiatal lány
3: pontosan
1: vállát átölelve, akkor hogyan jár el ebben
3: igen,
1: a tekintetben?
3: Igen,
1: tehát, hogy hogyan azonosítja, hogy mi az a csillag, amit választottak konkrétan?
3: Meg melyik csillagot érdemes választani? Nyilván nem a legkommerszebbest hajnalcsillag az,
1: hát amit persze, hogy nem,
3: egy magára valamit adó csillagválasztó rábök.
1: Ami félig balra ott elő, ugye a sok másik között, hogy na, a leghalványabban pislog, mondjuk így.
3: Hát ez meg a másik véglet, tehát azt kicsit kedvezőtlenebb időjárási körülmények között, aztán később nem lehet újra azonosítani, tehát egyedi is legyen, lehetőség szerint legyen meg bennünk az a tudat, hogy rajtunk kívül kevesen választják ugyanazt igen. a csillagot, amire mi rábögtünk, viszont aggálytalanul fel is lehessen idézni később a pozícióját, és ne okozzon komoly fejtörést.
1: Hát először is van itt egy alapprobléma, hogy Erzsike és mi hogyan tudunk abban megegyezni, és hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy helyesen egyeztünk meg abban, hogy az-az. Tehát, hogy hogyan... Tehát,
3: itt
1: hogy,
3: már tehát először igen. Erzsikét kell helyesen választani.
1: Igen, hát kell egy helyesen megválasztott Erzsike, induljunk ki ebből, igen. És hát ez persze Erzsike felül nézve egy helyesen megválasztott mi, ugye? Kell ehhez, de most tegyük fel.
3: Azt, hogy Erzsike helyesen választott, azt azért nem...
1: Azt ne vonjuk kétségbe. Jó, Erzsike helyesen választott, amikor minket választott, úgyhogy ott ülünk a kölcsönösen helyesen megválasztott két ember a négy okros szekéren, igen. Na most szóval én nekem már, amikor ezt a verset már tanultuk, akkor is olyan gyanús volt, hogy de hát igen, de hát honnan tudták, hogy mert ugye egy ilyen nagyhangú Petőfi Sándor, ugye, hogy vegyünk egy példát, az ugye hát azt mondja, hogy az legyen az, és akkor oda bújt, és akkor Erzsikát valószínűleg ilyen engedékeny azt mondja, hogy jó, legyen az, de hát hogy melyik az. Tehát hogy, azt, tehát hogy kell megjelölni? Tehát hogy a szabad szemmel szemlélődő ember meg tudja jelölni a csillagnak, hát mert nyilván valamilyen koordináták között helyezkedik el a választandó csillag, és hát nyilván szakszerű körülmények között. Tehát hogyha egy olyan távcsővel nézzük ezt a csillagot, amely távcső mondjuk így be van négyzetrácsozva, és a négyzetrács az egyik oldalon, mint a saktáblán ugye számok, másik oldalon betűk vannak, és akkor azt lehet mondani, hogy a mit tudom én, a ny 937-est választottuk. Ez így oké, de...
3: Én inkább máshogy gondolom.
1: Na, igen.
3: Van néhány gondolom, alapfeltétel a csillagválasztáshoz, illetve néhány olyan körülmény, amit figyelembe kell venni. Egyrészt nyilván augusztusi éjszakán kell csillagot választani, akkor áll a rendelkezésre a legnagyobb kínálata csillagválasztáson.
1: És minél közelebb az egyenlítő, ez is ajánlatos, nem?
3: Mert annál tovább tudjuk a későbbiekben is felfedezni. Viszont a másik az, hogy olyan túlon túl gyakran nem érdemes a saját csillagunkat se újra felidézni, se mondjuk másikat választani, hiszen akkor magának a csillagválasztásnak is devalválódik valamennyire.
1: Ez teljesen igaz.
3: Az értéket. Maradjunk, először szabjuk meg a csillagválasztások évi lehetséges számát.
1: Hát én nézd, szerintem Bence, egy. Én mindenképp, hát egy igen, sőt, hát én azt mondtam volna, hogy, hogy egy emberöltő alatti csillagválasztások számosra lehet olyan túl sok.
3: Hát pontosan, mert az ugye az Erzsike választásunknak az érvényességét volna kétségbe.
1: Tehát, hogyha az Erzsike szám, tehát hogyha a négyzetgyököt vont Erzsike számból indulunk ki, esetleg valamiféle együttható segítségével, vagy mondjuk az általam egyetlen ismertet, a pit tudom ugye mondani, akkor esetleg eljuthatunk úgy egy olyan ideális számhoz, ami maximálja.
3: Maradjunk annál, hogy Erzsikét már jól választottunk, és a csillagválasztás ezek után mindig ugyan, tehát egyszer fűződik Erzsikéhez, majd a csillagválasztás évfordulóin
1: kerekszámú évforduló.
3: Egyre jobban és jobban eső érzéssel megejtett felidézése az, ami
1: de te se úgy gondolod, hogy mit tudom én a 16. évfordulón is felidézzük, vagy évről évre kell szerinted felidézni?
3: Hát én szerintem az lenne a helyes. Nyilván 10 éves évfordulóig évente, aztán pedig ott évente,
1: igen,
3: hogy...
1: Igen, és aztán mit tudom az 50. évfordulót...
3: Ott kétszer.
1: Ebből a második halálunk órájában.
3: Igen, de még azon... gondolkodtam, hogy azért a mezei és átlagos csillagválasztó, amik közé potenciálisan magunkat is sorolom, ugye elég kevés azonosítható csillagképet tud az égbolton.
1: Igen.
3: Megjelölni, maradjunk
1: a göncölcek,
3: a fiascsuk, est hajnal csillag, én ezt a hármast jelöltem ki magamnak.
1: És ha nagyon buták vagyunk, akkor a holdat is választhatjuk, de azt hihetjük, hogy az is csillag.
3: Na, talán kapunk valami támpontot. Haló, szia!
4: Szerintetek ennek a csillagnak van valami köze, hogy, mert azért szerintem rossz úton jártak, mert valamiféle örök naptárból ki kéne azt számolni, hogy ki milyen csillag alatt született.
1: Igen, de mondjuk, de hogy azt már milyen értelemben, hogy milyen csillagképben, nem minden csillag, nem milyen
4: hát
1: csillagképben.
4: Hát azt mondja, mi van, aki ilyen szerencsés csillag alatt született, meg igen. Úgy lehetne meghatározni.
3: Ez igaz.
4: De pontosabban, hogy kinek melyik a csillaga.
1: Hát majd, hogyha megjön a csillagász vendégünk, akkor majd a szerencsés csillagzat fogalmát természetesen majd egyértelműen definiálni.
3: Igen, tehát ezt a kérdést neki szegezzük.
1: Úgyhogy ezt majd de ez nagyon jó, hogy ezt így mondod. És akkor igen, tehát hogyha ez megvan, igen, tehát hogyha megállapítottuk, hogy mondjuk szerencsétlen csillagzat alatt születtünk, akkor mi a teendő?
4: Igen, azért biztos erre is manapság majd lehet valamit, tehát érted, csak a harmadik évet
3: az akkor... a felvetés egyébként, ami most mondtál, tehát hogy készüljünk a csillagválasztáshoz külön listákkal a szerencsés, illetve a szerencsétlen csillagokról, ez például egy megalapozott felvetés szerintem.
1: Igen, csak hát ez a spontaneitáson egy kicsit gyengít, tehát hogyha...
4: Hát persze, nyilván ezzel feleződnek a dolgok, vagy nem tudom az arányt, hogy milyen a szerencsés, illetve a szerencsétlen, de nem hiszem, hogy valaki direkt válasz szerencsétlen csillagot, ha csak nem tudja esetleg, hogy az szerencsés vagy szerencsétlen.
3: Szerintem véletlenül szerencsétlen csillagot választani sem túl kellemes.
4: Mondjuk az lehet elcsápul olyan szépen csillog, érted, egy augusztus éjszak, és nem is tudja, hogy szerencsétlen.
3: Hát igen.
1: Igen, ez nagy probléma lett. Egy kicsit nehezíti az eljárást, hogy ugye az ökrök már türelmetlenül fújtatnak és dobognak, és akkor azt kell mondanod Erzsikének, hogy bocs, haza kell mennem a laptopomért, mert abban van betáplálva pontosan ez az egész
4: igen,
1: rendszer.
4: Igen, valóban több gáz, ez erre érdemes előre készülni, szóval azért...
1: Az legyen mindig nálunk.
3: Most van még másfél óránk ennek
4: hát, a
3: előkészületnek a tökéletesítésére.
1: Hát, ja, talán, igen, bár én többször, szóval megmondom neked, hogy én már többször próbálkoztam ilyen tudományos csillagnézéssel, tudod, vannak ilyen olyan csillagtérképek, amik ilyen tárcsaszerűen így elfordíthatók, és hogy be lehet állítani, hogy az ember hol tartózkodik már, hogy a világnak a négyzethálóján, és hogy milyen évszakban és hány órakor, és akkor akkor ehhez képest ugye magad elé terítheted a csillagtérképet, és összevetheted a valódival, és ezt én azért nagyon, szóval nem nagyon, de hát hogy többször próbálkoztam már, és akkor mindig úgy meg is állapítottam, hogy aha, az tehát ott az Orion, de ez nem segített semmit se abban, hogy aztán fejből akár két héttel később is teljes magabiztossággal fel tudjam ismerni.
4: Igen, és ráadásul azokban a csillagtérképekben ez a megint nincs benne ez a szerencsés dolog.
1: Pontosan.
4: Szerencsés dolog.
1: Pontosan, tehát nincs, tehát nem az van, hogy kékkel vannak jelölve a szerencsés, és pirossal a szerencsét.

0: hogy az ökröztek élen, de szólni kell elsőkének, hogy várj csak, megnézem a laptopomon, szóval kaphatók PDF-ek, amikre kifejezetten kaphatók ilyen éjszakai égboltot mutató szoftverek.
1: Aha, ó, egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz.
0: Igen, tehát gyakorlatilag én javasolnám, akkor, ha ez a helyzet merülne föl, akkor egy ilyen kis kézi számítógép használatát, ez zsebben elfér, hordozható, bárhol elvér.
2: Ja, és akkor az mindig nálunk lehet, tehát igen, tehát függetlenül attól, hogy számítunk-e konkrétan ökrösszekér érkezésére, vagy sem.
1: Igen. Címet azért mondhatnál, ahol esetleg a csillagtérképeket mi magunk is itt most le tudnánk tölteni?
0: Hát én ilyen Packet Gear vagy ja, bocsánat, elnézést, PDA-ra gondoltam. Nem, sajnos rendes PC-re nem tudok. Nem tudok ilyet mondani, csak ilyen hordozható kézi számítógépekre, és egyébként általában fizetősek ezek azért.
2: Aha, értem. Jó, hát ez egy kicsit nehezíti a helyzetet.
1: De már egyre több szempontot tudunk, amit figyelembe
0: vehetünk. Packet Gear vagy Handango, ez a kettő a Handango.
1: Köszönjük. Okay. Azt hiszem, hogy vendégünk érkezett, úgyhogy beengedjük.
2: És akkor, ja. Te, hogy jó, de igazából persze az is felmerül, hogy a csillagválasztás az aztán a később, tehát mi annak a célja és értelme, ezt még gyorsan mondom meg nekem.
1: A csillagválasztás, hát azt hittem, hogy ezt hogy nem kell ideges, neked magyaráznom. Igen, tehát a szerelmi viszony még szorosabbá fűzése és egyedi vététele az a elsődleges szempontja, ami...
2: Érdekes, hogy ez a csillagász vendégünk mennyire hasonlít a kis Kádárra. Jó reggelt kívánok!
3: Erzsike, bazd meg! Te meg tiszta Erzsike vagy! Na, mi a helyzet?
2: Na, szóval...
1: Egy nagyon emelkedett, és éppen már, hogy mi...
3: Hallani hallottam, csak nem jutottam be.
1: Kedvesnek is tűnhető beszélgetést folytattunk, amíg...
2: Igen, tehát elérkeztük egy ilyen meghatott
3: hangulatban. Hát tényleg olyanok voltatok, mint Miska bácsi leveles ládája.
2: Hogy ide is érzel, rossz, de az egészet. Tettünkre, amit felépítettünk.
3: És azt hiszed, izgat.
2: Rúgjál bele, mint egy megsértett kisgyerek, rúgd fel ezt a kis várunkat, amiben már olyan jól érezzük magunkat, mert itt kezdjük berendezni, mert a kis pettyes takarók is rajta vannak.
3: De akkor bejön a szeplős vöröshajú fiú,
2: érted, a rossz gyerek,
3: a rossz fiú, érted,
1: és fityiszt mutat és szétrúgja az egészet.
3: Igen.
2: Persze, mert neked ez az egész. Láttál te már csillagot? Tudod, mi az?
1: Én egyébként...
3: Nem, Tibor.
2: Na, igen, te választottál.
1: Ne, a fűnyírót már ne kérjük rajta számon, hanem szerintem kérdezzük meg Tamás, biztos, hogy idefele jövett, ha hallgatta ezt a ragyogó felvezetést, neki is ragyogó ötletei támadtak a csillagválasztás.
2: Mi a te csillagod?
3: De hogyha komolyan kérdezitek, akkor van egy olyan kicsi, ami olyan, mint egy ilyen kézitükör, és biztos van neve, talán az a kis fiastyúk, vagy nem tudom.
1: Igen, fiastyúk.
3: Tehát ez egy csillagkép.
1: Csillag?
3: Nem, ez egy csillagkép, egy ilyen nagyon, mondom, olyan, mint egy kis nyeles tükör, és ilyen messze van, és ezért néha elhalványul, de valószínűleg a fiastyúk. Ha már így kell ilyet mondani, az egy jó, azt tetszik. Meg a göncösökre ez pont úgy áll be, azt hiszem téli időszámításkor, hogy amikor pisilek otthon, ha nem gyűjtöm fel a villanytisztét, akkor remekül a teljes göncösszeger pont szembe van velem.
2: Na, látom, és arra nem hiszem, hogy a göncösszegének a rúgya az mindig lefelé áll? Az
3: nem.
2: Nem.
3: Szerintem
2: nem. Miért hiszem ezt? Nem. Valószínűleg azért, mert csak nyáron szoktam látni a göncösszegét.
3: Egyébként meg minden, az, hogy az éggel az kapcsolatban, Tibor, ha belegondolsz, minden relatív.
2: Ugye? Igen, hát például a legtöbb csillagkép göncösszegét.
3: És mitől állna le vagy föl, ugye?
2: Hát nekünk, hát hogyha lábon állva nézem az északi félt.
3: A lábon állva, de nehéz, hát egy ilyen íven, te el tudod most dönteni, hogy ami mondjuk ott van, az lefelé áll?
2: Az, ami ott van, az oldalra áll.
3: Akkor maradjuk, amíg a göncösszegén mindig oldalra áll a rúdja.
2: És van ugye a kis gönce, valami van, hogy a göncösszekér hátsó két kerekének a távolságát, hogyha képzeletben...
3: Nincs hátsó két kereke.
2: A göncösszekér...
1: Hátsó tengely.
2: Tengely. A hátsó tengely két végpontját jelző csillagotnak a távolságát. Ha 7-szer fölmérjük akkor eljutunk a kisgönccel rúdjának a hegyéig. Nincs valami ilyesmi?
1: Nem, a rúd meghosszabbítása. Igen. 7-szer az
2: az
1: estrajnok csillagot.
2: Az a estrajnok csillagot. És az volna a kisgönccelnek az eleje, a rúdja eleje.

0: Szerintem a telefonáló segít.
1: Igen,
2: sziasztok, ember vagyok. A göncöl szekér, ugye hát ez egy szekér formátot ki, ez majd rúd, és majd, tehát nem kereke van annak, hanem van szerintem, tehát az ugye elég csáli kereke volna, hogyha az kerék, vagy tengelynek nézzük a két, az a négy csillagot, amit mondjuk tengelynek neveznek, de tengelynek is szokták nevezni, mondjuk nevezem tengelynek, jó rendkezőjét.
3: Nevez tengelynek szerintem.
2: És akkor ezt a hátsó két, mondjuk itt tengelynek a távolságát meghosszabbítjuk, és annak az ötszörös távolságával a sarkcsillag, tehát arra van észak.
3: Aha.
2: És akkor ugye olyan lehet megállapítani, hogy merre van észak, így aztán gyakorlatilag a göncölszekér úgy sose áll lefelé, hiszen nem mozdul el, hiszen az észak mindig ugyanott van.
3: Ez igaz? Már honnan, nem mihez képest, persze.
2: Tehát, hogy a Föld, ha a Föld elfordul, valószínű lesznek olyan, mit tudom én, éjszakában olyan, nem vagyok csillagász annyira, tehát ezt nem tudom, lesznek olyan időszakok, amikor lefelé állónak tűnik a rúdja, de szerintem egy éjszaka alatt az megváltozik, hogy elfordul a Föld.
3: Aha, jaj, persze, igen, na, erre nem gondoltam.
4: Tibor, ez az apróság
3: kimaradt. Én még akkor jártam iskolában, amikor még a Földet tányéronakulak tanították.
4: És négy szekrös tartottam.
3: Igen, és a tanulmányi kiránduláson pontosan elmentünk az operenciás tengeren túlra, és ott lelógattuk a lábunkat.
2: Na, akkor lenne egy kérésem, hogyha lehetne hallgatói kívánság, jó?
3: Parancsol.
2: És most akkor mondanék egy nagyon szép mondatot, hogy a Tilos Rádiónak a műsor készítőit a mai napon zseninek tartom, ezért meg tudják azt oldani, hogy valami óriási átkötéssel ezt a sci-fi műsort átkössék ebbe a tegnapi UEFA döntőbe, csak egy 5-10 perc elejéig.
0: Nagyon gyorsan, rettenetesen szomorú voltam. Én saját élményeimet fogom, tényleg nagyon zárójelben.
4: Nem kapcsoltam be a tévét, úgyhogy kénytelen vagy megosztani velem, hogy mit láttál benne.
0: A Sporting Lisszabon, amelyik a legszebb mező csapat.
4: Ami, hogy úgy mondjam, Európa egyik álló csillaga, ha érted, mire gondolok.
0: Várjál, mert szerintem egy újabb hallgatói kérdés a visszafordításra fog. Haló?
3: Hát van még seken.
5: A Föld gömb alakú. A csillagok is gömb alakúak. A labda is gömb alakú.
4: Köszönjük szépen! Ezen a vonalon akkor megyünk, illetve ezen a gömbön megyünk tovább. Na, mondd el,
0: igen.
4: Szóval a Sporting
0: úgy kapott ki 3-1-re, hogy 1-0-ra vezetett a félidőben. És mondom, a Sporting a legszebb esztét, tehát a kinézetre csapatot ilyen szépen nem lehet elképzelni. Zöld-fehér kereszt csíkos mérkőzők van, a CSKA a Moszkvával játszottak.
4: Hát ez Moszkva nagyon darálós, tehát ez nagyon kemény csapat.
0: Fekete nadrágban és zöld-fehér csíkos sportszárban gyönyörű. A régi Hajduknak a meze volt még ilyen, amelyik tényleg elolvadt az ember már magától a csapat látványától is. Az egy fehér mez volt egy hatalmas kék dinamogatjával és hatalmas kék számmal a mez hátán és semmi több. De ez a Sporting, ez
4: ugye régi magyar
3: állat. De azért a nagy játékára nincs a mez szépség, vagy igen?
0: Hát nincs jelentősége, de a komplex élményhez feltétlenül szükséges.
4: Ez nem szabad.
0: Ezzel szemben állt egy olyan CSK, ahol tipikus ilyen Nagy Ádám csutkájú, vékony, kesehajú
4: orosz legény,
3: mondjuk ki orosz.
0: Igen.
4: Orosz legény néhány brazil kiegészítő.
0: Akik közül a brazil kiegészítők is, Wagner úr kék haja, Wagner Love-nak nevezett brazil labdarúgó is. Hát, hogy mondjam, kicsit olyan koszlott benyomást keltett.
4: Hát, és esztétikai alapon drukkolt a Sportingnak, ezt látod?
0: Gondolj bele, a Sporting otthon játszott, utoljára 40 évvel
4: ezelőtt. Ezért vesztették, mert azt hitték, hogy biztos, hogy megvan.
0: És úgy jutottak be, hogy az maga, tehát a hőskötemény, ne további, az Ázia Alkmaart az elődöntőben a hosszabbítás utolsó percében fejelt góllal verték ki, és ezzel érték el, hogy a saját stadionjukban, saját közönség előtt 40 év után kupadöntőt játszhattak, ahol is az első fél időben vezettek egy hatalmas, gyönyörű, szép góllal.
4: Erre Tibor kedvenc francia azt mondják, hogy Szelavi, nem?
0: Szóval... Igen. A második félidőben kaptak egy elég szerencsés szabadrugás utáni fejes gólt, majd pedig egy gyönyörű akció végén egy jobboldali beadást az első gól szerzője kapufára rúgott úgy, hogy tényleg a térdéről kapufára pattant, nagyjából végiggurult a gólvonalon, majd a kapus felvette a labdát, kidobta a bal szélsőnek, az elfutott, beadta, és így lett 2-1
3: Tehát tulajdonképpen a labdában rejlő energia...
0: Ja nem, bocsánat, ez 2-1 után volt, 2-2-1-3-1
3: elnézés.
0: Így van. Tehát az a az a hősies és tényleg minden hát beleadó hozzáállás, ami általában a
3: hát sci-fiben
0: is happy end-el kell, hogy véget érjen. Ebben az esetben sajnos egy végtelen szomorúságba tartolott, amit a portugálok egy éven belül másodszor voltak kénytelenek saját pályájukon megélni.
3: Hogy ez miért lehet az az igazságtalan helyzet, vagy ez miért így volt, vagy hogy jött ez így ki, hogy a saját hazai pályáján ez van így?
0: Úgy van, hogy ezt mindig még a szezon elején jelölik, hogy hol játszák a bajnokok ligája, illetve hol az UEFA kupa döntőjét.
3: És nem az van, hogy úgy jelölik ki, hogy olyan helyet jelöl neki, ahonnan nincsen csapat.
0: Nem.
4: Nincsen ilyen elvben. Hülyesség is egyébként egy olyan országot kijelölni, ahol nincs csapat, mert nem biztos, hogy lesz érdeklődés, nem biztos, hogy eladod.
0: Orosz
4: nem, de Budapest lenne értelme, tehát Budapest meg ugye mindenhonnan közel van, és el is jönnének, meg hát mi is kimennénk feltétlenül.
0: Ha lenne olyan stadion, meg a másik, hogy valószínűleg, ha Budapestnek lenne egy ilyen szintű stadionja, akkor ez a José Alvalád nevű stadion, amit pár éve építettek, és gyönyörű szép. Itt volt a spanyol-portugál meccs többek között.
4: De ezben már volt ilyen UEFA döntő, nem például? Nem volt?
2: Sziasztok, ember vagyok. És az a sajnálatos szituáció is előfordulhatna sajnos Budapesten, hogy nincsen nekünk olyan csapatunk között, hogy semlegesen a budapesti pálya sajnos sokáig. Hát,
4: ezért ajánlottuk föl.
2: Tehát itt nem van esély arra, hogy valahogy magyar csapat itt, ha játszunk bármilyen döntőt.
3: Az MLS nevében felajánlottuk, mint hogy a...
4: Igen. Szia. Na, jó van, térjünk vissza a sci-fihez.
0: Szóval, mondom, én nem is tudtam az utolsó 5 percet már nézni.
3: Könnyek miatt?
0: Hát nem, mert annyira összefacsarodott a szívem, hát hogy...
4: Gyakorlatilag egy szívram közeli vérnyomás magas állapotban.
0: És a portugál nép ráadásul mentalitásában elég hasonló a magyarhoz, tehát... Nagyon könnyen pessimizmusba forduló, és buskomorra válik.
4: Igen, akkor a gyerekeket megkönnyök el leküldetlen.
0: Egyetlen egy dolog vigasztalt engem, hogy azért a portugálok között volt tavaly bajnokok ligája döntő győztes azelőtt a Porto, illetve azelőtt meg UEFA kupát nyert.
4: Hát meg Európa bajnok második,
0: úgyhogy ide nekem azt most az a szomorúságot, amit ők az elmúlt pár évben
4: a portugál futball elég erősen fejlődött, mert azért ugye jó ideig nem nagyon nyertek most. Hát ugye portugál válogatottként utoljára még a Figóék, amikor ifisták voltak.
0: Nyertek egy ifi VB-t.
4: Így van. Ugye ők tőlük várták, hogy majd
0: hát, szerintem azért kihozták magukból a mindennel, de ez mondjam, a Sporting szurkolókat tegnap nagyon kevéssé vigasztalta, hogy előzőleg voltak.
4: De úgy is mondják, nem? Hogy Sporting Lisboa körülbelül.
3: Hát úgy kell mondani, igen.
4: Hát nem mondhatnak Sportingnak, Tibor.
3: Ja, meg Lisszabonnak is. Magyarországon.
4: Annak nem, a Lisboát azt tudtam, csak abban nem volt a biztos, hogy a Sportingot is ilyen szépen ejtik-e. Különös nyelv a portugál.
0: Szóval az ilyen szentimentalizmusra hajlamos szurkolók, mint például én, nagyon szépen elképzelték, ahogy a díjátadás után a csapat összefog, és megfogadja, hogy jövőre...
4: Az is, hogy voltál kint...
3: Lelkedben egy fádóval megvacsoráltál.
4: Nem, mert ha volt az ember Portugáliában, akkor ugye egész más, hogy viszonyul hozzájuk, hát ilyen... Tényleg egy ilyen borzasztó
0: kérdés. És tényleg nem a CSKA, a Moszkva.
4: Nem az összetett, hogy Moszkvában volt, az persze, ugyanezt érzi Moszkvával. Kapcsolatban egy érzelmes nép, jó a klíma.
0: De tényleg ez a moszkvai csapat, akinek szintén egyébként tulajdonos a Roman Abramovics, akit...
4: Román. Nekem csak Román.
0: Kikítéljen meg, ahogy kedvet tartja. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül előnyös a európai focinak,
3: egyetlen egy ember kezében van az összes
0: jelentős csapat. Volt egyébként Chelsea-CSK a meccs. Azon a frappáns módon magyarázta meg, nem, hanem hogy a CSK ugye az ő csapata, illetve a Chelsea az ő csapata, a CSK meg a cégeié. ez a frappáns magyarázat minden gond nélkül átcsúszott az UEFA.
4: Hát tudod, amikor az MTK Fradi egy kézbe volt, hát az is ugye.
0: Körülbelül ugyanez volt.
3: De nem szabadna?
4: De hülyeség. De most nem
0: kisebbség itt, vagy nem főtulajdonos.
4: Gondold meg, hogy hiszed el, hogy az egy nyílt, sisakos, rendes mérkőzés, ahol mindenki teljes erőbedobással küzd?
3: Megmondom, hogy úgy hiszem, hogy azt gondolom, hogy őt azt szórakoztatja.
4: Te, mint Cézárt a gladiátorok?
3: Aha, aha.
4: Hát mondjuk ez nem hülyeség. Öld meg nyugodtan, veszek másikat.
3: Vagy átteszek onnan akkor egyet.
4: Jó, de amikor tényleg fél időben. Menj át oda.
0: Egyébként ez történt pontosan a Jarosik nevű csehszlovák hátvéddel, aki a fél időben a CSK-ból a Chelsea-be, mármint a bajnokság, illetve a szezon fél idejéből. Pontosan.
4: De akkor ő már Chelsea-t, nem egy régi játékos.
3: Cseh. Igen, csak ilyen régiesen mondja, veretesen csehszlováknak mondja a Bence.
4: Oké. Okay,
0: szerintem zenéljünk.
3: Na, danoljunk
0: egy. Sajnál, sírassuk meg egy szomorú számmal a Sportingot.
3: Igen, de most éppen egy vidám lesz.
4: Akkor sírassuk meg egy vidám.

0: Petőfi Sándor szóba került már.
1: Hát ő volt az első szifi követő, gondolom.
2: Petőfi agatyában táncolásról kérdeztétek egymást, hogy
3: az SMS-ben,
2: igen, látta, hogy is. Kért, hogy a gatyában táncolásra térjetek ki, de nem tértetek.
0: Nem tértünk,
2: most már ne is térjünk.
0: Jó.
2: Most, hogy a...
0: De itt vagyunk mindnyájon, itt a igen. Csillagász, minden van.
2: És a... Nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen zenéket hozzak. Fölmerült a... ez a tolcsvai szám is, tudod, amelyikben a csillagász van a végén. Ez a...
1: Itt van
2: a villamosos ballada.
1: Az első villamos elindult fele. Egyébként az annyira érződik az egészen, hogy ez az egy sor volt meg belőle, és valahogy
3: körül. Dülöngél egy nagy kabát.
2: Álmosan néz rá a lány. De hogy hát mégis, ugye a herhez mindig lehet fordulni, a hernek mindenféle stílusban van feldolgozása, például ilyen űr stílusban.
3: Megint a könnyebb végét fogtad meg. Hogy? Megint a könnyebb
2: végét fogtad meg, igen.
1: Kedves hallgatóink, most már a teljes tábot halljátok egyszerre beszélni. Igen. És mindjárt bemutatjuk a vendégünket. Igen.
2: Tessék, fokozd a káoszt, parancsa.
4: Halló, szervusztok!
1: Szervusz,
2: Helén!
4: Köszönök benneteket, és tovább is tudjátok?
0: A villamosost?
4: A Petőfi Sándor gatyába táncol.
2: Felesége bugyiba, úgy mennek a moziba.
4: Nem igaz. Felesége Trézsi pendelbe nézi.
1: Az egy másik verzió.
4: Változatok.
1: Trézsi.
0: Trézsi.
4: Puszilak.
0: Hello.
1: De milyen név az, hogy Trézsi?
3: Biztos, hogy nem Szentre Júlia.
1: De hát Júlia volt, hát ha minden igaz.
0: Igen, lehet, hogy az a másik nev, második neve volt.
1: Felesége Julie.
0: Szentei Júlia Trézsi.
1: Vendégünk tehát Simon Tamás csillagász, és akkor hát így kötődünk mi a szifi naphoz.
2: Adjunk egy 15 percet a Tamásnak, hogy elmondja, hogy ő nem csillagász, hanem
1: ideírták nekem.
2: Valami más.
0: Na, mentegetünk.
5: Na, jó reggelt, sziasztok. Tényleg mindig azt mondják, hogy csillagász vagyok, pedig nem vagyok csillagász.
1: Jó, akkor nem
2: vagyok.
1: Rám sose mondják.
3: Hát, nehéz lehet így élni, hogy valaminek titulálnak folyamatosan.
5: Igen, mert utána ellen... kapom az e-maileket, meg hogy, hát, hogy mikor végeztem el közben ezt a szakot. Nem, hát tényleg tanár vagyok, csak foglalkoztam csillagászattal sokat.
0: Hát akkor ez itt még jobb, mert akkor...
3: Szerintem mi maradjuk a csillagász titulusnál, mert ez van
0: hozzánk képest csillagász vagy szerintem.
5: Vagy meglátjuk.
2: Bár mondjuk hozzánk képest kohómérnök is van.
1: Hát meg hozzánk képest még tán a Torgele is focista, de ezt csak félve mondom.
3: Nem, hozzánk képest tanár.
2: Ez ebben rengeteg van még szerintem, ebben a hozzánk képestben.
1: Ez olyan, mint a matekban volt ez a, amikor a 4-3-2-1, tudod, amikor egy össze kell, ez a...
3: Permutáció?
1: Ah, igen, ezek a dolgok. Jó, ebből a rögtön kiderült, hogy hozzám képest matematikus is vagy.
5: Azt nem hiszem azért. Nem, tényleg egyszerű földrajz biológia tanár, de volt egy nagyon jó csillagászat szakköröm, amit aztán most átvett a tanítványom. Nálunk is mindig kettő van, mint a sziteknél. Van egy mester, meg egy tanítvány. És ugye én már kiszálltam ebből a körből, most az én tanítványom lett a mester.
3: És neki is van egy tanítványom. A csillagász titulus ellen?
5: Ő geográfus és planetológus.
3: Hát azért azt
5: az hiszem, közelebb áll meg.
2: Abba valami érződik, abba a planetusban, aminek lehet közel ezek
5: az igen, mert mégis bolygókkal, főleg a Marssal foglalkozik.
1: Aha. De hogy így ül és így foglalkozik a Marssal?
5: Nem, hát mondom akkor a nevét, ő Sík András egyébként, régi jó barátom, volt tanítványom, aki most a Supernova csillagászati szakkört vezeti, tegnap együtt nézték meg a Star Wars 3. részét.
0: És annak van, tehát én nem ismerem.
1: Annak nagyon sok csillagászati
2: van. Rengeteg bolygó szerepel benne.
5: Igen.
2: Mint ott van egy csomó űrlény.
1: Űrhajó.
2: Űrhajó is.
3: Igen. Ti ezt szakmai jeggyel néztétek meg?
5: Hát nem tudom. Az az igazság, hogy én nem láttam, mert lekéstem.
1: Nem, de mindenki be volt öltözve.
5: Nem engedtek be a rohamosztagosok. Fél 8-ra mentem oda, és akkor vettem észre, hogy fél 7-kor van a film. Hát gondolkoztam, hogy be kéne menni, de nem lehet ezt a filmet, nem szabad így megnézni részletekben, úgyhogy nem is nagyon erőlködtem, nem használtam az erőt.
2: az csillagászkörökben az is egy kultfilm, vagy az pont, hogy a csillagászkörökben az egy...
1: Nem egy generációnak kultfilm inkább?
5: Abszolút, tehát teljesen, ott még nagyobb szerintem a respektje, mert most nem, persze nem azt csináltuk, meg ők sem azt csinálják most, hogy így kielemzik lépésről lépésről, hogy mi benne a hülyeség, meg, tehát ez egy mítosz, és hát nagyon közel áll mindig is a szakkörhöz, most is. Tehát
1: de ez nem, az nem generációs kérdés?
5: Szerintem nem. Én azt hiszem, hogy ennek az eposznak kortól függetlenül és mondjuk bármitől függetlenül lehet rajongója.
1: Érdekes, mert engem nem fogott meg, és mindig azt gondoltam, hogy ez generációs dolog, mert ugye hát a Tiborhoz képest egy kis csirke vagyok bár csupán, de pont 79-ben már abszolút nem az érdekelt, amikor ezt behozták. És viszont a 70-es generációi összes barátom az teljesen remegve várta mindig, vagy hát majdnem remegve az epizódok érkezését is.
5: Hát én azt láttam, hogy...
6: Gábor vagyok. Aha. Nem tudom, túlmentetek-e már a generáció meneten, hallgatok.
0: Nem mentünk túl. Nem,
2: tehát gyakorlatilag benne vagy teljesen, épp a generáció szót mondta ki valaki.
3: És már fél órás készletet
6: is van. Generáció. Nem generáció függő szerintem. Nekem volt egy barátném, akit nem lehetett levakarni semmilyen formában a képernyőről, hogyha bármilyen, akármi jött csillagok háborújával kapcsolatban. Ehhez képest körülbelül ugyanaz a korosztály a jelenlegi a feleségem.
0: Igen,
6: elrontottam.
0: Ja, igen.
6: És ő meg
0: rájött, hogy ott ül mellettem.
6: Egyet se látod belőle, másért nem is érdekli. És mellesleg én is csak a csillagok háborúját láttam. Én arra vártam, hogy jöjjön a harmadik, és majd egyben megnézem mind a hatot.
1: És ez a két nő együtt hanyas évjáratú?
6: 77, illetve 79.
1: Igen, akkor igen, érdekes, aha.
6: Úgyhogy mondom, teljesen egy korosztály, és totálisan máshogy állnak a dolgokhoz. Mondjuk a feleségemet ezt eleve moziba elvinni, az egy elég nagy kihívás, tehát...
3: Hát már figyelj, efelé nem menjünk.
1: Ha már öreg, elmúlt 20.
3: Ez már teljes cifi lenne annak elemzése, hogy...
2: Már mondhatjuk mindenre azt, hogy hát ez fantasztikus.
6: A lényeg, hogy nem generáció függő
1: szerint. Jó, van benégesek. Egyébként a kicsit nehezített az éjszakai pihenésemet az apró kis mellékkörülmény, hogy kivételesen elálmosodtam már normális emberi időben, és olyan 11 körül el is vonultam már az ágyba, de akkor kiderült, hogy ott van az egyik gyerekem, aki azért van ott, mert ott várja meg az éjfél után 5 percet, amikor a Csillagok háborúja Verg filmjét bemutatja az RTL nevű, bocsánat, ilyet nem tudom, ezt most reklámoztunk. Elnézést kérek mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy most reklámoztunk. Nem azt tettük, szóval, hogy meg nem kellett várni, ilyen. És akkor igen, a paranoia engem is utolért, és akkor ébresztő, akkor a Rita lement a másik fiút fölébresztő, és akkor nézték, tudod, ilyen félkomában, és akkor néha kicsit veszekedtek, és akkor én is felébredtem.
2: A mexikai VB meccseire emlékszem itt.
5: Hú, az.
1: Hát meg azok az olimpiák, amik...
3: Meg az összes Super Bowl döntő, az pontosan ilyen.
1: Nem, a Super Bowl döntőnél tipikusan igen, ott velem, meg valamelyik volt egy ilyen, a Copa Amerikának szerintem, vagy minek a döntőjével voltam, így, hogy kivártam. Az első 30 percet, amikor nem történt semmi, még kibírtam, és legközelebb fölébredtem, és ezt láttam, hogy gól, és a büntető párbaj utolsó büntetőjét rúgták éppen be. Na, mondom.
3: Tamásban viszont benne maradt valamit a telefon előtt.
1: Igen.
0: Hát,
5: sőt. Ja nem, csak annyi, hogy valóban tökre egyetértek a hallgatóval, hogy a mostani szakkörösök közül a legkisebbek hetedikesek tegnap ugyanúgy izgalomban, remegő izgalommal várták, hogy elinduljanak a moziban, mint például mondjuk az én korosztályom, vagy még idősebbek. Tehát ez abszolút.
1: És nem akarom tovább boncolgatni, de azt gondolom, hogy az egyik irányban nincs is korhatára, a másikba tűnik nekem úgy, hogy van. Hogy
2: aki, de miért a generációdnak mi volt a sci-fi élmény, a Solaris?
1: Sci-fi élmény, nekünk képzeld az Orion. Bármilyen hihetetlen a számára az Orion, benne McLean a farasnak. Nem, egyébként az izék voltak nekünk a Andromeda köd, még, meg a még korábban mik voltak.
5: Hát, de most könyveket, vagy filmeket?
1: Nem, az most ez film, a Solaris. Nem, de olyan is volt.
2: Solaris, hát hogy nem?
1: Igen, csak itt megzavarodtam, hogy aztán a zenekar.
2: Persze, az könyv is nyilván ezért van.
1: Igen. Szóval halló. Ezek, űrodüsszeja, halló.
5: Hát igen, mondjuk az űrodüsszeja.
2: Halló.
7: Andromeda törzs.
1: Törzs, bocsánat, igazad van. A köd az a maga a dolog.
7: Igen. Történelmi hűségnek légy szíves.
1: Igen. És az Andromeda törzsnek a végén volt az nem, hogy futottak egymás felé, de mégis egyre messzebb lettek egymástól.
7: Én már nem emlékszem.
1: Én erre ennyire
7: nem ugyanaz a generáció vagyok. Én csillagok háborúja generáció vagyok. Ilyen tekintetben. Tehát az Androméda törzs nekem még nagyon pici volt.
5: Az valamilyen vírusos dolog volt.
7: Annyira izgultam rajta, igen, úristen. Igen,
1: nem bejön egy kis vizé, egy szondával bekerül egy... Haj. Igen. Jó, hello. Igen. Hát meg ugye a majmok bolygója.
2: Na, az igen.
5: Na, az drámai volt az a kép, igen. Ott a tengerparton a szabadságszobor, az meghatározó.
1: Nagyon sok. Tehát aztán lerombolták ezt a mitoszt a Majmok bolygó 3-4-7 című filmekre.
2: Azok elég gyengék voltak.
7: Sziasztok, Tamás vagyok, Alfa Hold bázis.
1: Igen. Igen. Hú, de hát majd ugye a Pirx.
7: Hát, na jó, a Pirx persze, de az... Hát már a... szerintem gyerekkorban is kicsit necces volt.
1: Persze, de hát azért meghatározó élmény.
7: Meg a szombat délelőtt volt, tehát ilyen gyerekműsorban a Pirx, míg a...
1: Nem, az este volt főműsoridőben először.
7: Hát nem, a Pirx.
1: Aha. Az először főműsoridőben ment, kérek szépen, ugyanúgy, mint a televíziós mesék felnőtteknek, ami egy másik sci-fi verzió volt.
7: A televíziós mesék felnőtteknek az felnőtt volt, mert ott még...
1: Sáfár Anikó filmesztelen volt látható benne.
7: Gulliver,
1: meg nem tudom,
7: igen. Igen, igen, igen. És a Pirx az a Pap Jánosnak a legnagyobb szerepe.
1: Így van.
7: Nem is tudnék más mondani, most hirtelen tőle.
1: Ez színházi színész lett elsősorban, viszont jó.
7: Na, sziasztok!
1: Hello! Hello.
5: Hát az Alfa volt bázisról annyit, hogy nekem az egyszer horrorisztikus élmény volt. Emlékszem, volt egy olyan rész, hogy egy csillag született, és hát valahogy az a csillag így rátelepedett az űrbázis, ami persze lehetetlen, de valahogy kioltotta a fényeket, még mindenki kurva megőrült, és azzal álmodtam éjszaka, és így kicsit alvajáró lettem tőle egy pár hónapig. Fölültem az ágyba, és így mondtam, hogy nem, mert jött a csillag. Az Alfa volt bázis, az kemény volt azért.
0: Ezért kezdett érdekelni a csillagászat.
1: És akkor eldöntöttem
0: ezt a sok.
1: Eldöntöttem csillagászat.
8: Sziasztok, volt egy sorozat, aminek nem tudom, hogy lehet, hogy tudtok segíteni, ilyen Varangyoknak hívták.
2: Hát ez volt az Orion űrhajó. Orion. Pont a Varangyokról akartam beszélni. Igen. Nekem az a formatív élményem, hogy az Orion űrhajó sorozatban a Varangyok ugye ilyen kis villogó áttetsző gömbökként jelentek meg.
1: Hát meg az volt a lézerpisztoly, hogy fordítva fogták a pisztolyt.
8: Igen,
1: igen, de azért
8: ne... Olyan pisztolyok volt, hogy így alulról.
1: Igen, azért aljasság ebbe belemennünk, mert a szakástolvaj rögtön utána Orion és Alfa holdbázis rajongókkal fog fölvonulni, úgyhogy ne vegyük el a kenyerüket.
3: Ez így igazán.
2: Na, igen, pedig hát
1: lesz majmok bolygója. Pedig mi is azok vagyunk. Majmok bolygója, nem úgy, hogy abba belemehetünk.
3: Én nekem ott az egyik legemlékezetesebb bravúros színészi teljesítmény maradt meg. Az a, nem tudom, hogy hívták a női főszereplőt, aki egy szál ilyen bőrfityulában, nagyon csinos volt. Úgy szerepelte végig a filmet, hogy szinte minden jelenetben benne volt, és egy szót nem szólt az egész film alatt.
2: Szerint volt a, hát ez volt a lényeg.
1: Hiszen nem tudtak ott beszélni az emberek.
3: Igen. Viszont
2: Charlton Heston viszont annál inkább tudott beszélni, így van.
3: Azért mondom, hogy
1: még saját éles
3: volt ez a kontraszt, igen. Hogy
1: igen.
3: Hogy azért olyan nagy színészi kihívás elé ezt a színésznőt nem állította a film.
2: Mégis. Miért szerint csak beszéddel lehet érzelmeket kifejezni?
1: Igen, tényleg, Béni.
0: Nem.
2: Halló?
8: Halló, sziasztok, sziasztok. Na? Nem lehet, hogy ezzel a saj az volt a helyzet, hogy elég volt, hogy szép volt. Tehát nem, igazából nem tudom kíváncsi rá, hogy mit mondani.
0: De a
8: görögítés azért van itt ezekben a műsorban.
2: Na, hagyjuk már ezt, tényleg, ezt annyira utálom.
1: Mert a Balázs szereti hallgatni, és joga van.
8: Hát én igazából mindig beletrafál, meg mindig elrontja. Igazából rájöttem, hogy együtt el ezek a produktok, elkezdtek köztetni, mert egész jó kis ruhákat raknak rá. Már ki van a hasa, ki van a combja, nekem már egyre jobban tetszik. Igazából nem érdekel, mit mond, csak...
1: Jó, hát ez a te sci-fi élményed.
8: Igen, lehet, hogy nagyon izé vagyok, ez az ösztönlény.
1: Mondják igen. Így is.
2: Költözragadt vagy mondjuk, hogy
3: én célközönségnek mondanám.
1: Tehát így most azt mondják, hogy gravitált.
8: Igen, végül is szerintem mondjuk egy pára négy, akik így ezt nézeket.
1: Vagytok inkább. Persze.
8: Köszi.
1: Hello.
0: Na de viszont,
2: igen.
0: Hát hogy valami, ne tudjunk, valamit tudjunk már meg valamit, amit addig nem
3: tudjuk. Én azt gondolom, hogy amit, bocsánat, én javasolnám, hogy zárjuk le azt a kezdeti felvezető témánkat, és egy értő csillagász tegye helyre a csillagválasztás helyes szempontjait.
5: Mi az
3: és
5: a csillagválasztás?
2: Amikor az ökrön szekére mész a nővel,
1: ja.
2: És csillagot kell
1: választani. Én azt a, te melyiket?
3: hova érdemes bökni, hogy aztán ez a későbbiekben is jó döntés és jó választás volt.
1: Semmiképp ne szúrd ki a dél keresztjét, nem?
3: Igen.
5: Igen, tehát olyan csillagot érdemes választani, amit látunk, ez nyilvánvaló.
2: Nem úgy, mint a dél keresztjét.
5: Mondjuk olyat, ami talán nem vörös óriás fázisban van, hát a felrobban szupermenőként, és akkor ugye eltűnik.
1: De ezt mondjuk elég
3: ezt
1: nehéz
3: így megállapítani. Lehet, hogy elkövettük volna, hát, nem figyelmeztet.
5: Vannak olyan csillagok az égbolton, ami lehet, hogy következő pillanatban már szupermenőként.
1: Most képzeld azt a romantikus
2: esztét.
5: Hát ezek ilyen, hogy mondjam, úgynevezett vörös óriások, vagy vörös szuperóriások életük vége felé járó nagy felfúvó csillagok.
2: Ezek
1: is pulzálnak? Azok a pulzárok, amik pulzálnak, nem?
5: Azok is pulzálnak, csak azok másképp. Igen. Hát több ilyen nagy csillag van például.
1: De hogy ismered? Tehát én nekünk tök ugyanolyan, nem?
5: Nem. Hogyha a csillagokat nézed, akkor a színük különböző, tehát vannak vöröses árnyalatúak, vannak sárgák, kékesek,
1: fehérek. Ez távcsőrön derült ki.
5: Szabad szemmel is látható. Tényleg? Ez, igen.
1: Tehát akkor így tudod, hogy Erzsi, te melyiket, én azt ne választod, az már vörös.
3: Tamás mondta, az mindjárt robban.
5: Ez a felszíni hőmérsékletüktől függ egyébként, egy ilyen szemléletes példát szoktunk mondani.
2: Tehát a kék az jéggel van borítva, érted?
5: Nem, az inkább forró, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy ha már a kohomérnöki képességemről volt szó, ami egyébként most reális, mert most vettem kazán, de most ettől függetlenül, amikor öntik a kohóban az acélt, és ugye még forró, akkor még fehér, aztán kezd így besárgulni, a végén meg vörös lesz. Tehát ahogy csökken a hőmérséklet, úgy változik a színe, a csillagoknak is ugyanígy, minél vörösebb, annál hidegebb. Csak a hideg az viszonylag hideg, tehát olyan 3000 Kelvin. Aha. Tehát az körülbelül ugyanaz.
1: Azt már búvárruhában
5: megcsinálom. A nap felszíni hőmérséklet az 5800 Kelvin. Aha. Ugye Kelvin meg Celsius fok között ilyen szempontból nem nagy az eltérés. Mondhatjuk, hogy mondjuk 5000 fok, így általában.
1: De mondjuk csak a Kelvint, az öncsillagászosan hangzik.
5: Hát egyébként a csillagászatban azt használják, így van.
2: És az azért több.
1: Mint a mérföld, érted, menősebb.
3: Tehát csillagkép szempontjából itt hallgatóknál felmerült, hogy ugye vannak szerencsés és szerencsétlen csillagzat alatt született emberek, ami nyilván a csillagoktól is.
5: Ősi tévhit, úgy hívják, hogy asztrológia, nem is szívesen mondom ki a nevét. Bár
1: nem hiszel az asztrológiában.
5: Hát ez nem hit kérdés, én azt mondom, most már ilyen nagyon letisztult fejjel azt mondom, hogy tisztelem azt, akinek ettől boldogabb az élete és hisz benne, higgyen benne.
2: Csapel a béni.
3: Én akkor nem bika vagyok.
1: Én meg nem halak.
2: És én is nem bika.
1: Szóval... És a kelta horoszkóp szerint nem vagyok cserfa.
3: És nem fog idén, vagy ezen a héten hatalmas szerencse érni.
1: Nem, gyere meg a
2: hoppó. Ti bikák vagytok.
3: Jó van.
5: Na, szóval tényleg, én nem, tehát nem vagyok így az asztrologiának a harcos ellensége. Régen az voltam egyébként, csak beláttam, hogy ennek nincs jelentősége, nincs értelme. Aki ettől boldogabb, az higgyen benne, ugyanúgy, mint bármilyen más olyan dologban, mert hinni lehet, legyen az vallás, vagy bármi. Hogy a tudomány, most ilyen nagy szavakat szeretnék mondani, akkor nem az egyetlen út az igazsághoz. Én csak az ellen szoktam felszólalni, hogyha az asztrológia tudománynak nevezi magát, mert nem az. Tehát egyszerűen fogadjuk el, hogy nem az, mert nem a tudomány módszerével dolgozik, hanem egy más dolog. Én úgy szoktam egyébként kicsit így pejoratív módon, hogy olyan borotva jelen egyensúlyozik tudomány meg vallás között, és akkor ugye ebből próbál valami hasznot húzni.
1: Egyébként jó terület.
2: És mi a tudomány részben? De hát akkor ezek szerint mégiscsak...
5: Nincs. Hát annyi köze van a tudományhoz az asztrológiának, hogy régen, mondjuk az ókori Mezopotámiában, mikor az első katalógusokat készítették, észleléseket végezték, tényleg nagyon rendszeresen, rengeteg adatot halmoztak fel, aminek volt asztrológiai jelentősége is. Nagy szerepet játszott akkor az emberek élet. Erre majd, ha megengedtek, meséljek egy szép.
3: Na hát szép itt a remek
2: adatot, tessék,
1: már kikapcsoltam.
3: Persze.
2: Igen.
5: Úgyhogy, na tehát, mielőtt elmondanám ezt a szép történetet, annyi, hogy tehát az asztrológiának annyi köze van a tudományhoz, hogy mikor később a görögök ugye átvették ezeket az idézőjelben adatbázisokat, akkor ezek nagyon hasznosak voltak ahhoz, hogy ők felállítsák a különféle elméleteiket az univerzumról, vagy a világegyetemről.
1: Tehát az asztrológiát akkor úgy kell, bocsánat, elképzelnünk, mint a Prusz. Igen, a fáraó, az Prusz, ugye, igen. Úgy hívják a szerzőt. Hogy ott a pap használja ezt a dolgot, hogy ő tudta, hogy lesz napfogyatkozás, és azt mondja, hogy hát, ha őt választjátok, akkor elsötétül.
5: Igen, tehát biztos, hogy használták ezeket a dolgokat ilyen manipulációkra is, de mondom, tehát azóta nincsen se, tehát az asztrológia az, az egy ősi tévhit, mondjuk így. Aha. Amivel persze nagyon sok csillagász foglalkozott.
1: Korábban az asztrológia alapú fogyókúrának annyi.
0: Na, de akkor azt nem értem, hogy akkor hogy történelmi korokon és kultúrákon átvezetve mindig ez a dolog volt. Tehát,
5: hát mert ez mindig is így része volt az emberi kultúrának. Most akkor elmondom ezt a példát, hogy Ponori Török Aurél, a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke.
2: Igen, az ő az, aki úgy írja, ugye, hogy
5: igen, mert akkoriban, tehát az ő családjuk...
1: Szívesen elmondom miért.
5: Akkor mondd ezt.
1: De ez három mondat beállt, amiben a Cázár András utca és Császár András utca. A kettős hangzókkal a magyar nyelv nagy bajban volt hosszú évszázadokig, és különböző kísérleteket tett, hogy hogy oldja meg. És például ugye az őre, ez az EW volt az egyik megoldás, Dezsőfinél is ugye látható ez, a C-re meg mondjuk a CH és egy csomó ilyen volt, és mire ez letisztult és lett a mostani, addig rengeteg ilyen kísérlet volt, és ugye történelmileg vagy történetileg azok a családok, akiknek akkor már megvolt a nevük, azok azt tartották meg, bocsánat, a közbevetését.
0: Igen, nagyon nem kaptak
5: bele, még egy érdekes, hogy a hallgatóknak szeretnék... hallgatóknak szeretnék feltenni egy kérdést, hogy aki tudja, nyugodtan telefonálja, hogy miért hétnapos a hét. Ennek is van asztrológiai vonatkozása. Miért nem hatnapos a hat, vagy nyolcnapos a nyolc?
1: Igen. Nem olvastad a Bibliát? De most komolyan. Hát megpihent a hetedik napon, ezért.
5: Ennél régebbre nyúlik vissza a dolog.
1: Én azt mondom, akkor az Isten is olvasta valahol.
5: Tehát én azt mondom, hogy az akkori Mezopotámiában nyúlik vissza körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőttre. Ezen gondolkodom, na már is van egy jelentkező. Nézzük.
0: Na.
7: Elméletileg a hold 4 fázisára oszlik, ha jól tudom.
5: Nagyon jó, de ez úgy mondjuk... Van. Igen. Mondjuk úgy, hogy egy véletlen szerencse az, hogy a hold nap, vagyis a hónap, ami ugye körülbelül 30 nap, 29 és fél nap, abban nagyjából megvan a 7-4-szer, de nem ez az eredeti oka.
7: Nem.
5: Nem, úgyhogy...
1: Nem, de jó tipp volt.
3: Még két telefont azért várjuk meg hát.
5: Tehát az...
2: Jó.
5: Köszönöm. Tehát abban teljesen igaza volt a hallgatónak, hogy a hold nap, a hónap az egy természetes időegység. Ugye a két azonos holdfázis között, mondjuk két teli hold között eltelő idő. De hogy hát most ebben a hét mondjuk körülbelül 4-szer megvan, lehetne mondjuk a 8 napos 8 is, az is körülbelül 4-szer lenne meg. Uh-huh. Annyit segítek, hogy ez nem egy természetes eredetű időegység, tehát nem olyan, mint az év, vagy a hónap, vagy a nap. És köze van az asztrológiához. De én nem is ezt akartam mesélni, hanem egy másik, egy nagyon szép példát. Tehát Ponori Török Aurél írja Csillagok a Bibliában című kitűnő könyvében, azt, hogy mi történt itt Jézus születése körül, mikor született Jézus, hogy lehet ezt kiszámolni, uh-huh. milyen történeti dolgok vannak erre. Lényeg az, hogy nem akarom most ezt az egészet elmondani, de a lényege ilyen szem... Na, akkor megint meghallgatunk. Egy...
7: Mondtam, hogy megint kövegilag, hogy a másik. Nem, mert hogy azért, mert 7 bolygót ismertek.
5: Nagyon jó közeledsz, nagyon jó.
7: De jó, vagy még akkor mindjárt fölhívlak.
5: Jó, de nem, annyit segítünk, hogy nem, tehát nem 7 bolygó, hanem, tehát nem a mai értelme vett bolygó.
7: Jó, hát hét, akkor hét nap. A napot is, jó.
5: Így van, így van, így van, nagyon jó.
2: Igen, és 7 nap, miatt lett végül 7 nap.
5: Nagyon szép, gratulálunk.
7: Köszönöm. Nem eltöbb, mert még kitalálok egy-kettőt.
5: És tényleg gondoljatok arra, hogy...
2: Kár, hogy másodikra eltaláltad.
1: És mi, miért 7 nap?
7: Miért szerencs, hogy...
5: Na, te gondoljátok arra, hogy...
7: Most 8 napos lenne egy hét, és egy nap tovább
0: kell dolgozni. Vagy 3 szabad nap lenne.
2: Igen.
5: Tehát gondoljátok arra, hogy sok nyelvnek, főleg a latin gyökerű nyelveknek a szavaiban, tehát a 7 napjainak a szavaiban meg lehet találni az égitestek neveit.
0: Igen.
5: És, de mondjuk az angolt is mondhatjuk például.
1: Mert a Jupiter is olaszban.
5: Saturday, ugye a Saturnus napja, Sunday a napnapja, hétfő a holdnapja. Na.
2: Halló.
9: Sziasztok, visszatérve egy előző problémához. Ez a vörös óriás téma, ez nem lehet, hogy magyarázat egy csomó rövid életű, sikertelen kapcsolatra?
5: Én nem hiszem.
1: Nagyon szép fölvetés. Köszönjük szépen, el fogunk rajta gondolkodni.
0: Igen, folytassuk el.
1: Igen. De fordulj asztrológushoz, az megmondja.
5: Igen, tehát... Nem. Na akkor megpróbálom befejezni.
3: Mihez befejezzük a Biblia, illetve Jézus születése körüli csillagászati
5: magyarázatokat. Arra is visszatérünk, csak most a 7, tehát hogy...
3: Eddig 4 szával el van
5: rajta. Igen, de megpróbáljuk.
1: Nem beszél a csillagok háborúja száról, amire érkeznek az SMS-re.
5: Tehát az ókori csillagászoknak ugye nem volt még távcsöve. Tehát ők nem látták még az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plutót. A Szaturnusszal bezárólag látták a naprendszert, és akkor, hogyha kiszámoljuk Merkur, Vénusz, ugye a Földet nem számoljuk, mert azon állunk, tehát Merkur, Vénusz, tehát Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold és a Nap. És ez hét különleges égitest volt. Miért? Azért, mert viszonylag fényesek voltak. Hát ugye a Hold meg a Nap, az nyilvánvalóan ez volt a legfeltűnőbb, de a bolygók is a csillagokhoz képest fényesek, és nagyon nyugodt a fényük, a csillagok fénye vibrál, hogyha megfigyelitek, bolygóknak ilyen nyugodt fénye van, és a bolygók ráadásul a nevüket is kapták, hogy bolyongó égitest, ugye görögül planéta, csavargó plané görögül, az azért volt, mert a bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, egyik csillagképből a másikba vándorolnak. Ezzel próbál manipulálni ugye az asztrológia például. Na mindegy, de most nem akarom ezt a szállat.
1: Milyen szép, ez biztos nyelvújítás az, az a bolygó, nem legalább úgy hangzik.
5: És ezeknek
1: nagyon eltalálták.
5: Tehát ezeket istenként tisztelték, és mindegyiknek felajánlottak egy napot az életükből, aztán pedig újra kezdték. Na most, hogyha mondjuk az Uránus is látjuk szabad szemmel, akkor ma lehet, hogy 8 naposan 8, ezt nem tudjuk.
1: Világossá vált valami számra, ezeknek simán 7 ünnepnap volt a héten. Ugye hát minden napot felajánlották, van bolygó, nyilvánvalóan nem dolgozhatnak, mert hát akkor ma a Hold napján ünnepeljük meg a Holdat.
0: Ezért kellettek a rabszolgák, ugye?
1: Igen. Hasonlít?
5: De hát ugye a cikkuratok is hét emeletesek, a hét mint mágikus szám, meseszám, ez mind visszavezethető.
3: Egyes kocsmákban van kifüggesztve ilyen hatalmas táblázat, hogy az év minden napjára jut valami kázus bibendi, valami okazivásra, ugye, ami... Szinkanévnapnál esetleg egy több. Tegnap például gondolom az internet világnapját lehetett
0: mulatozással.
5: Na, igen, ha már a hetesnél tartunk, akkor a történészek ma azt mondják, holdfeliratkozásokból, meg az ankarai Augustus templom falán lévő feliratokból, stb. Hogy Krisztus valójában Krisztus előtt 7-ben született.
1: Igen,
5: mi volt akkor? Milyen csillagászati jelek vannak a Bibliában? Ugye van ez a betlehemi csillag. Mm. Ez a nagy kérdés, hogy az mi volt. Próbálták magyarázni többféleképpen, hogy hulló csillag volt, de az nem lehetett, mert ugye túl gyors.
3: UFO volt az.
5: Akkor szupernova vagy nova, amiről az előbb beszéltünk, egy hirtelen kifényesedő csillag, ami mondjuk egy felrobbanás miatt. Ez azért nem valószínű, mert abban az időben nagyon fejlett volt a közép-amerikai csillagászat, és a kínai is.
1: Kérdésem van.
5: És nem jegyeztek fel novát vagy szupernovát.
1: Hát akkor viszont ez azt mondja, hogy azt mutatja, hogy a csillagászok azt faktumként kezelik, hogy Jézus élt.
5: Hát most ez ilyen szempontból szerintem mellékes
0: kérdés. Hát egy valaki.
5: A lényeg az, hogy az a személy, aki lehet, hogy történelmi személy volt, lehet, hogy nem. Lehet, hogy...
1: De
5: most ebben a valási
3: részében... Annak a
1: korna, nem, naív gyermekként kérdezem, hogy a tudomány is elfogadta már Jézus létét, nem? Az most mindegy, hogy Isten fia volt vagy ember.
0: De ezt nem kell tudni.
5: Ezt most ez nem kell tudni. Tehát a vallási szállat most nem akarom belevinni ebbe a dologba. Arról van szó, hogy a Bibliában...
0: A történetnek nyilván van valamilyen
1: igen, a Balázs az egyetlen, aki megért engem, köszönöm.
5: Na, de a lényeg most az, hogy a Bibliában van szó egy betlehemi csillagról.
0: Így van.
5: És azt kéne kiderítenünk,
0: hogy
5: csillagászati szempontból, hogy volt-e ilyen, most, hogy aztán közben kiszületett, meg ki volt, az most ilyen szempontból, abban nem szeretnék belemenni.
1: Így van. A Haley is tök.
5: Na most a végigvették ezeket a lehetőségeket, és ugye van egy nagyon érdekes dolog, gondoltak a sarcsillagra is, mert hogy azt írják, azt olvasható a Bibliában, hogy mikor mentek, akkor a csillag előttük haladt, és ugye délfelé mentek. Na most a sarcsillag ezért nem lehetett, mert tehát a három király, mikor ment Jézus születésére,
0: akkor... De miért délfelé mentek délfelé... iszakról? Miért?
5: Azért, mert ez akkor volt, amikor mentek lefelé, honnan is?
1: A Szentlelembe mentek.
0: Honnan?
1: A Herodestől.
5: Jeruzsálemből mentek lefelé.
0: Ja, Betlehem.
5: Betlehem felé, igen. Tehát ugye, hát lehet, hogy ők egyébként valamiféle mezopotámiai csillagászok voltak, csillagászpapok, ezt nem lehet eldönteni, de délfelé haladtak, hogy
3: ebben még van némi bizonytalanság.
5: És a Biblia azt írja, hogy a csillag vég előttük volt, akkor nem lehetett a sarcsillag, mert ugye az éjszak felé van. És a csillag állt a többi csillaghoz képest. Na most... És sokáig látszott, tehát ezért nem lehet mondjuk hullócsillag, vagy valamilyen gyors jelenség. És akkor itt jön be az asztrológiának egy ilyen nagyon szép vonatkozása, mondom azzal együtt, hogy az, ami ma van, az egy tévhit, de valóban azért volt hatása az emberek életére, hogy ugye a zsidók messiást várták. Na most a akkoriban Krisztus előtt 7-ben volt egy érdekes együttállás az égbolton. Mégpedig a Szaturnusz és a Jupiter nagyon megközelítette egymást. Uh-huh. Szinte összeolvadni látszottak, bár azért nem teljesen, de nagyon szoros közelségben kerültek, és ez az együttállás, ez az úgynevezett nagy együttállás, mert még a Mars is közel jött, mint ilyen fenyegető dolog, ez a halak csillagképben történt. Na most az volt az olvasata, ennek próbálom kinyögni, csak így nem tudom gyorsan szépen elmondani. Tehát a lényeg az, hogy a Szaturnusz és a Jupiter megközelíti egymást a halak csillagképben, ennek az az olvasata, hogy a zsidóknak királya születik. Miért? Mert a Szaturnusz mindig is a zsidók bolygója volt, a szombat nevében is benne van ma. A Jupiter a királyi bolygó volt, a legfényesebb bolygó. A halak pedig a születés szimbóluma volt már akkor is. Tehát ebből egy akkori képzett asztrológus világosan leolvasta, hogy a zsidóknak királya születik. Tehát ez legalábbis ez egyfajta
1: magyarázat. Mi az, hogy de várj, azért ne sikoljunk.
3: Én nekem úgy tűnik, mintha az asztrológiát bizonyos szempontok szerint.
1: De ne sikoljunk túl azon az apró tényleg, hogy azt mondtak, hogy a Szaturnusz a zsidók bolygója. Miért is?
5: Hát ez... Én ezt a Ponori Török Aurél könyvében olvastam, tehát én ezt elfogadom. Én ezt nem néztem ennek után, hogy ennek mik a történeti gyökerei.
3: De azt választották maguknak.
1: Arra lenne kíváncsi, hogy milyen, mennyire megy ez messzire.
5: Lehet, hogy ezt valamelyik hallgatók jobban tudja, nem tudom.
1: Meg a zsidóknak, meg a nem tudom.
3: Hát lehet, hogy a zsidók azt mondja, hogy az egyiptomiaknak a Vénusz tetszik, akkor nekünk a Szaturnusz tetszik.
5: Én erre nem tudok válaszolni, de ezt biztosan tudom, hogy ez volt ennek az olvasata, és ilyen szempontból láthatjuk, hogy az asztrológia az valóban hatással volt az emberek életére. De. Ma már tudjuk,
2: hogy... Ez olyan, hogy akkor a baj, hogy mondjam, a transzcendentalitást, azt akkoriban a csillagok az sok jelenítették meg sok esetben, sokkal összefüggőbben a vallással, mint a modern vallásokban.
5: Igen.
2: Ugyanúgy, ahogy a modern vallások korában országoknak van mondjuk védőszentje, vagy népeknek van védőszentje, akkor vagy ilyenféle szimbólumai, ugyanúgy.
1: Figyelj, de az asztrologia, ugye itt például beszéltünk az együttállásról, az tudjuk, nem? Az tény, hogy a hold befolyásolja az apály-dagály jelenséget.
5: Ez
1: ugye?
5: Igen. Tehát nem is
1: végül is,
5: akkor alapítja ki.
1: Ennyi tudományos alapja kell, hogy legyen az asztrologia, tehát akkor ezek az együttállások valamit nem lehet, hogy csinálnak?
5: Semmi tudományos alapja nincs az asztrologiának.
1: De a hold a gravitációs hatásával... mondják, hogy amikor együttáll a nem tudom, a Szaturnusz, nem tudom mivel, akkor az is hatással van.
5: Nincs.
1: De miért? Honnan tudjuk?
5: Hát tudjuk miért.
3: Mert keressük, és nem látjuk, hogy csinál valamit.
5: A hold közel van hozzánk, és a gravitációjával valóban hat a Föld vízburkára, megemeli apály, dagály, jelenség tengerén. De...
2: Halló!
3: Halló! Szia!
10: Sziasztok! Én csak annyit jegyeznék meg, hogy az ilyen éres elkülönítések, hogy fekete-fehér, ez tudomány és nem tudomány, ezek szerintem egy picit olyan félrevezető dolgok, hiszen én úgy látom, és úgy ítélem meg, hogy a tudomány is erősen alapul hiten.
5: Hát én
10: már pedig a hit irracionális.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondta, hogy a tudomány hiten
10: alapul? Hát de ugye van a fizika, előbben volt egy ilyen buzzword elhangzott, hogy fizika meg mérhető. Ugye a fizikában rengeteg, minden tudományos ágban rengeteg axióma van, ami kiindulási alap, ami mind elméletekre alapul, ami részben igazolt, részben nem.
5: De ennek miköz a hithez?
10: Az a lényeg, hogy ezek az elméletek nincsenek egységesen bebizonyítva a fizikában például, hogy egységes egészet alkotnának, amivel mindent
5: ez meg igaz, lehet magyarázni. Ez igaz, de semmi köze a hithez.
10: De az egy hit, hogy a bizonyos elmélet az jó, hiszen mondjuk van a gravitációs elmélet, meg a kvantum elmélet, és ezek valahol nem egyeztethetők össze egymással, holott ugyanazon világ bizonyos aspektusainak a leírására szolgálnak.
3: De szerintem már nincs, ezzel már túlhaladt a tudomány, hogy az állításait egyszerűs mindenkorra örök időkre előre érvényesnek tekintse.
10: De most akkor félreértettetek. Én azt mondtam, hogy a fizika ugye az egy reál tudomány,
3: igen,
10: ami arra szolgál többek között, de és én nem vagyok fizikus egyébként, és ahogy leírja a világ működésének szinte minden jelenséget körülbelül. Most jó, lehet, hogy nem volt ez nagyon exakt, de valami ilyesmi. És ennek a világnak van sok jelensége, jelenségcsoportja, és ezek leírására a fizika valóban meg is próbálkozik. Sőt.
5: Így van, próbálkozik.
10: Sőt, különböző és most jön a kulcs, amit szeretnék mondani. Bizonyos elméletcsoportokkal írja le, hogy a fizika különböző ága, a világ különböző jelenségeit, ami elvben, mivel egy reáltudományról beszélünk, elvben egy működő, egységes, egész rendszer kéne, hogy alkosson, hogyha meg lenne a tuti, hogy így mondjam, elmélet.
5: Bocsánat, nincs, hogy félbeszakítalak, valóban nincs még ilyen, tehát a nagy egyesített elmélet, amiről te beszélsz, az még születőben van, addig, dolgoznak addig rajta, de én azt mondom, hogy semmi köze ennek a hithez, tehát egy hipotézis vagy egy elmélet, az nem olyan, hogy most hiszünk benne vagy nem, hanem a tudománynak az a lényeg, hogy felállítanak egy hipotézis, mondjuk legyen ez a módszer, és akkor meg kell próbálni bizonyítani, és sokszor bebizonyítani, de ennek semmi köze a hithez. Tehát a tudomány a hit között. De pont az a különbség, hogy a tudományban mindent bizonyítanod kell, a hitnél semmit nem kell bizonyítanod.
10: Igen, de azt mondom,
5: két különböző
10: azt mondom,
5: hogy útja az igazság keresésének, mind a kettőnek van létjogosultsága.
10: Igen, de a kiindulási alap, a kiindulási alapnál van különbség, vagy nincs akkora különbség, mint azt állított szerintem, mivel visszatérve a konkrét példára a fizikára, ott vannak elméletek, amik nyilvánvalóan nincsenek egymás, nem kompatibilisek egymással. Végis ugyanazon világ úgy bizonyos aspektusait írják le. Tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő logikai alapon nem megfelelő. Mégis a tudomány elfogadja megfelelőnek egy nagy lélegzetvétellel, és nem. Ez az elfogadás, ez egy jobb hiány, pontosan, de ez a jobb hiány elfogadjuk, és nem racionális alapon történik, szerintem. Hanem ez egy, hogy onnantól kezdve...
5: Nem értek egyet veled.
10: De igen. Onnantól kezdve meg már minden relatív, hogy akkor elhisztük, persze elhittük azt, és egymásra építünk, és persze lehet, hogy a módszer alapvetően más, de a kiindulási alapoknál ott bekasztan az
0: irányítás. De nem elhisszük, hanem feltételezzük egészen.
10: De milyen alapon feltételezzük föl?
0: Várj, mert eddig még nincs jobb feltételezésünk.
10: Na de a tudományos feltételezés, előbb elhangzott, hogy mi a tudomány és a hit között, a tudományban szigorú, logikai alapon zajlik minden. Márpedig egy feltételezés, aminek egyikünk se tudja az igazán szigorú, exakt módját. Mi az?
5: Megpróbálom elmagyarázni. Tehát a tudományos módszer lényege az, hogy megpróbáljuk a világ jelenségeit leírni, modellezni. Ehhez mondjuk alkothatunk megfigyelések alapján elméleteket, és akkor ezt bizonyítanunk kell. Hogyha ez az elmélet jól leírja a valóságot, és egyezik a megfigyelt jelenségekkel, és nem csak egyszer, hanem sokszor minden esetben, tehát képzeld el azt, hogy mondjuk te elengeded most a kezedben a telefont, és az fölfelé kezd menni. Akkor biztos vagyok benne, hogy azonnal törölni kéne a jelenlegi gravitációs modelleket, mert egyetlen egy esetben ellentmondott, tehát nem jó. Tehát, hogyha minden esetben működik, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a modell elég jól modellezi a valóságot, és elfogadható. Nem azt mondjuk, hogy hiszünk benne, hanem elfogadjuk. Mondok egy konkrét példát. Ugye tudod, hogy sokáig a geocentrikus...

0: a hajósok, akkor kezdtek benne ilyen repedések mutatkozni, hogy ez igazán mégsem annyira jó elmélet, nézzük meg, mi van, hogyha megcseréljük és a napot tesszük a középpontba. És az az érdekes egyébként, hogy sokáig az sem működött, mert Kopernikusz körpályákkal operált, tehát nem ellipszis pályákkal, hanem körpályákkal, tehát nem lett először jobb a heliocentrikus modell, hanem Kepler után lett pontosabb. Ma azt mondjuk, hogy a heliocentrikus modell az, ami a naprendszert teljesen jól leírja, és ezt most már elég nehéz lenne egyébként megkérdőjelezni. Tehát ez csak egy példa volt arra, hogy valóban nagy, egészen nagy modellek is elavulhatnak, és akkor venni kell a bátorságot, hogy le kell tudni cserélni. De ez szerintem a kutatók többsége, a tudósok többsége ezt elfogadja, és hogyha komolyan csinálja, akkor ezt nem ragaszkodik az elavult dolgokhoz.
1: Tehát, na most akkor, igen.
2: Halló,
3: sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Én sokat nézek ilyen tudományos filmet, és abban például most azzal foglalkoznak, legalábbis az egyik ilyen dolog, hogy például gyorsul a fény. Tehát ezzel csomó minden megváltozik. Vagy például Kína az űrben egész másikát tartalmaznak, mint a Földön, ugye, mert a fekete lyukak is más hatások ellenére, tehát mint látsz fényt, vagy csillagot, az nem ott van, hanem egy kicsit arrébb van, csak el kell indulnod balra, és majd utána kerülsz te hozzá. Tehát ilyen görbült háromszögek vannak, vagy ilyen meghajlott.
0: Mondhatom?
3: Tehát, igen,
0: tehát valóban az bizonyított dolog, hogy a fénysugár is képes elgörbülni, tehát nagy tömeg meg tudja hajlítani a fénysugarat, így alakulnak ki az úgynevezett ilyen gravitációs lencse hatások, amikor mondjuk nézel egy galaxist, és közted és a galaxis között van egy nagy tömeg, egy másik galaxis vagy egy galaxis halmaz, és akkor úgy tűnik, mintha a galaxis, amit néznél, az több példányban lenne megsokszorozva, sőt, hogyha mondjuk tökéletes lenne a közbeeső tömegnek az eloszlása, akkor egy gyűrűt látnál, egy ilyen úgynevezett Einstein gyűrűt, aki ezt feltételezte, vagy hogyha mondjuk négy példányban van, akkor Einstein
4: kereszt. Ez az, amit tavaly vagy tavaly előtt sikerült bebizonyítani, ugye ezt a...
0: Ezt már évekkel ezelőtt sikerült megfigyelni ilyeneket, tehát magának a fénysugárnak az elhajlása, azt már 1919-ben, hogyha jól emlékszem, egy napfogyatkozás alkalmazott.
4: Akkor mi volt az, amit most bizonyítottak be, ami Einstein egyik elmélete volt tavaly előtt?
0: Azt szerintem az arra gondolsz, amikor a sötét energia, vagy ez a dolog volt, hogy a világegyetemet egy ilyen idézelben visszatérve egy kicsit a Star Wars vonalra, egy sötét energia tölti ki, és ez egy ilyen taszító hatást képvisel. Einstein ezt egyébként felvetette, úgy nevezte, hogy kozmológiai állandó, de aztán később magát felülvizsgálva elvetette, és élet egyik legnagyobb tévedésének nevezte ezt a taszító erőt, és ma már újra azt mondja, hogy létezik.
2: Kérdezd.
3: A Földön pólusváltás történik, vagy pólusváltásra megy át, hogy erről mit tudsz, mert erről néztem egy egész két órás filmet, és egy tudós rájött, hogy megváltozik a pólusos mező, mert a
2: vulkán... Aztán a végén megölte a CIA majdnem, és de végül sikerült kiszabadítani, és családja örömmel várta az.
0: Tehát mágnes és pólus átfordulások sokszor voltak már a Föld történetében. Ha az Atlanti-óceán aljzatát mágneses szempontból vizsgáljuk, akkor sávos szerkezetű, ami azt jelenti, hogy egyik sávban a mai polaritásnak, a szomszédos sávban egy ellentétes polaritásnak megfelelően állnak be a mágnesezhető ásványok, és ez bizonyítja azt, ezek szimmetrikusak egyébként az Atlanti-óceán középvonaláról, egy nagy víz alatti hegyvonalat van az Atlanti hátság. Tehát létezett, akkor befejezem, tehát léteztek, voltak bizonyíthatóan ilyen pólus átfordulások, hogy mikor lesz a következő, nem tudjuk, hogyan következik be, nem tudjuk.
2: És mi a hatása?
1: Na, ez igen.
2: Bekövetkezik.
4: Hát a mágnesednek a másik fele fog taszítani.
0: Az iránytűk azok mindenki, igen, de hogy ugye azért ennek nagyon komoly hatása lenne valószínűleg.
2: Távol nyugat lesz.
0: Az egyik, amiről sokat cikkeztek már az elmúlt években, hogy a fokozott naptevékenység volt, napkitörések azért. Tudjuk, hogy a Földet egy mágneses pajzs védi, ez a Földnek a magnetoszférája, a mágneses tere. Ez véd meg bennünket a napból érkező részecskék, a napszél részecskéje ellen. Na most, hogyha pólus átfordulás lenne, akkor valószínűleg ez nem így egyik pillanatról a másikra következne be, hanem a mai modellek szerint körülbelül 1000 évig tartana. Először így elgyengülne a mágneses tér, aztán teljesen megszűnne, megfordulna a pólus, és újra felerősödne. Csak de az a baj, hogy közben ez a
2: pár.
4: Azt nehéz lenne végigcsinálni.
0: Nehéz lenne, mert a napszél akadátlanul bombázná a felszínt, mint most a Marsot, ami rengeteg káros mutációt
4: okozna. Szegény kutyám a
0: technikai eszközöknek nagyon rossz hatással lenne rájuk. Ugye tudjuk, hogy egy nagy napkitöréskor még az űrállomás űrhajósait is egy biztonságosabb modulba viszik, vagy a műholdak egy részét lekapcsolják részben.

0: ha a Hubble űrtávcsövet részben kikapcsolják, tehát ez nagyon komoly hatással lenne a földi technológiára, és rengeteg káros mutációt okozna a DNS-ben, az élőlények DNS-ében. Nem lehetetlen, tehát vannak olyan modellek is, hogy a nagy evolúciós ugrások részben kapcsolódnak ilyen pólus átfordulásokhoz, mert akkor kaptunk egy nagy adag sugárdózist, aminek persze nagy része káros volt, de megjelentek közben új hasznos tulajdonságok is.
1: Gyakorlatilag a csótány az, ami mindent kibír, nem? A tudomány mai állása szerint.
0: Meg a Skorpió, igen, 200-szoros radioaktív sugárzást is elbír az egyszerűen. Bár ez nem radioaktív sugárzás lenne, úgyhogy ez ilyen szempontból nem volt jó példa. Szépen,
1: hagyd bekapcsolva, hagyd.
2: Egy kis zenét nem sugárzunk így 3-4 óra után?
3: Közérdekű ízét is mondjunk be. Jótékonysági felhívást. Mert hogy
2: mi lett a szolgáltatóság arra rátérünk.
1: Emberek, jótékonysági felhívás következik a sci-fi
2: nevében. Fel is van véve, ahogy mondjátok, tudod.
1: Hallottam.

Szépőség itt a hívás következik. Nagyfagyatosi térünk járulj hozzá, te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelemadót vegy 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 2243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: sátorban?
1: Nincs. Ez nagyon nagy.
2: Na itt van.
1: Már itt vagyunk?
2: Persze.
1: Ja, már kezdtem mondom, mert ez nagyon vicces.
2: A Pilos Rádióban az kifinap. És abból ez a műsor még egy olyan tizenvalahány percig. 2.15.37-et már ott elhasználjuk.
1: Na ez nem jutott eszembe, amikor nem jutottam be az ajtóba.
2: Az SMS az 0-25-9-03.
3: Na én az előbb az jutott eszembe, hogy nem lehet-e, hogy ezek a, tehát, hogy a tudomány relativizálása, mint egy jellemző közkeletű attitűd, és a hit és a tudomány közötti határnak ez a kóstolgatása nem függ össze azzal, mondjuk pont a csillagászat vonatkozásában, hogy ugye mivel már a csillagászat túljutott azon, hogy csillagok helyének, távolságának, stb. A meghatározása, tehát annak, ami látható szabad szemmel is, hogy átlépett már a csillagászati kutatás egy olyan szférába, ami a hétköznapi érzékelés számára nincs jelen. Tehát, hogy az ember igazából, hát szóval nekem is igazából nincs különösebb konkrét elképzelésem arról, hogy ma a csillagászat mivel foglalkozik, mert hát nyilvánvalóan nem azzal, hogy nem csak abból áll a csillagászat, hogy mindig felfedeződnek újabb és újabb bolygók, vagy naprendszerek, vagy mit tudom én, mik szoktak felfedeződni.
4: Igen, hát a csillagászat kifejezés az mondjuk ma már olyan, mint a biológia vagy az orvos, tehát így önmagában semmi értelme nincsen már, részekre kell tagolni. És akkor mondjuk, hogyha így térben indulunk kifelé, akkor azt mondhatjuk, hogy vizsgáljuk meg először a szűkebb kozmikus környezetünket, és akkor már is nem csillagászatról beszélünk csak, hanem planetológiáról, tehát a naprendszer vizsgálatáról, vagy geológiáról beszélünk akármilyen furcsa, mert ma már olyan üreszközeink vannak, hogy a Föld, tehát a Földön tapasztaltakkal megegyező szinten nem tudjuk vizsgálni az egyes bolygókat, például a Marsot.
1: Halló!
5: Szia! Megint egy kis ember vagyok. Előtte van egy táblázat, csillagászat és rokon területek tagolódása. Csak egy párat olvasnék föl belőle, jó?
4: Nagyon.
5: Csillagászatkönyvek pálya meghatározás. Ugye ezek különböző szakterületek. Égi mechanika, asztromechanika, műszerismeret, gyakorlati csillagászat, stellár statisztika, stellár dinamika, extraterresztikus fizika, napkutatás, elméleti asztrofizika, csillaglégkörök fizikája, csillagbelsők fizikája, fotometria, spektroszkópia, rádiócsillagászat, gamma csillagászat, röntgen csillagászat, kozmogónia, kozmológia, tehát ezek még
4: teljesen jó területek. Most ez teljesen jó, csak ez az, ami aztán az átlag embernek semmit nem jön. Tehát ezt próbáltam egy kicsit közért.
6: A kozmogónia az például micsoda?
3: Ne kapkodjunk össze-vissza, vigyünk valami rendszert, nem? Hogy...
5: Van itt egy nagyon szép táblázat, van rendszerben a központi kiindulás, ez az astrofizika, és akkor
2: jó, hogy ez ott van.
3: Ez jó, de most itt van egy ember, aki ezt most jól
1: elmondja. És hogy néz ki olyan, mint a periódus?
5: Segítségként akartam csak, hogy...
4: Nem, ezekkel én tisztában vagyok, hogy ezek léteznek. Persze, ezek a csillagászatnak a nagy klasszikus ágai.
5: Csak próbáltam így...
6: Most már ne szabadkozz, mert tényleg segítettél.
5: Jó van, örülök, hogy segítettem.
1: De mi az a kozmogónia?
4: A kozmogónia az égi testek kialakulásával és fejlődésével foglalkozó része a csillagászatnak, a kozmológia pedig az egész univerzum kialakulásával és fejlődésével foglalkozó.
1: Kérdezhetek ilyen naív gyermekit?
4: Próbáljuk.
1: Hogy milyen nagy az, amit már tudunk az univerzumból, az mekkora az?
4: Hát...
1: És mi van utána? Főként ez érdekel.
4: Ettől féltem.
6: Mi az élet értelme?
4: Most megint egy olyan területre merészkedünk,
1: hát amiről van-e
4: órákig lehet.
2: Kik vagyunk és onnan jövünk?
4: Igen. Hát akkor ezekre most sorban.
3: Jövünk, menjünk sorban, kezdjük
4: nem,
3: el.
4: Hát... Ezek nagyon jó és nagyon alapvető kérdések, és pont a csillagászati kutatások egyik célja az, hogy ezekhez közelebb kerüljünk, tehát ez nem kérdéses, hát hogy mekkora az univerzum, inkább a korát mondanám először a mai modellek szerint, a legújabb modellek szerint 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt az a kezdeti esemény, amit mondjuk lehet ősrobbanásnak nevezni. Bár ezek a standard ősrobbanás modellek ma már kezdenek kikopni a divatból, és egyre jobban előtérbe kerülnek olyan furcsa hipotézisek, mely szerint az univerzuma semmiből született, mondjuk egy ilyen véletlen kvantumingadozásból, de hogy valamilyen tehát érdekes szót...
3: Mert semmiben
1: mi az a semmi? Hogy,
2: igen. Mi ez 7-8 éves koromban ez teljesen megkeserített.
1: Én kész voltam, totál!
2: De a semmiből hogy ingadoztak a kvantumok a semmiben?
4: Jó kérdés, de most itt nem fogok tudni válaszolni. Az viszont érdekes, hogy ezek a mai mai modellek nagyon szép egyezést mutatnak már mondjuk a mondjuk Szent Ágostonnak a, az elméleteivel, akit akár az egyik legnagyobb kozmológusnak is tarthatunk, hiszen ő is világosan leírta már, hogy, hogy a semmiből és keletkezett, sőt arra kérdésre is válaszolt, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt. Ennek a kérdésnek szerintem nincs értelme, mert a teremtés előtt nem volt idő sem. Tehát akkor tényleg semmi nem volt, vagy, vagy a semmi volt, hát ugye ilyen nevezéktani zavar is van. A semmi talán a valami hiánya, én nekem ezt tetszett a legjobban, ez, ez a kifejezés.
3: Igen, hát a, igen, a világ minden, a Isten létformája, a világ
1: valami baj van,
3: a
1: semmi.
3: Az a semmi.
1: Értem, igen. Tehát a valami hiánya van.
4: Igen. Szóval igen. Az univerzum korára, vagy igen, tehát a kora olyan 13,7 milliárd, ez még mondjuk, hát ezt nehéz elképzelni 13,7 milliárd évet, talán talán forintban még el lehet képzelni ilyen.
6: Igen, de hogy megvan egyébként, hát ez...
3: De miért 13,6? Tehát ez mi a számítás?
1: Hát azért egy 0,7 milliárd évet be lehet lőni. Az végül 700 millió év.
4: Ez is becslés csak persze. Aha. Tehát úgy nyugodtan mondhatjuk, hogy az univerzum körülbelül 15 milliárd éves még mindig. Ezt így a legújabb megfigyelések alapján. Na most, hogy mekkora? Hát mondjuk, hogy körülbelül ugyanekkora. Ugyanekkora távolságra vannak azok az égitestek, egy kicsit közelebb, amelyeket már sikerült megfigyelni. A legtávolabbi galaxisok, azok 10-12 milliárd fényévi távolságban vannak.
3: Na amit most, már ugye, megfigyeltünk?
4: Igen.
1: Hány galaxis ismerünk?
4: Hát inkább tehát számukat csak becsülni lehet. Az egész univerzumban olyan néhány száz milliárd, de körülbelül 100 milliárd galaxis lehet, amiből a mi Tejútrendszer nevű galaxisunk, az csak egy darab galaxis, egy csillagsziget, mint két ilyen egymásba fordított méternyér, ilyen korong, ugye oldalról, és abban néhány száz milliárd csillag van, amiből csak egy a nap, aminek ugye van 8 vagy 9 bolygója, most attól függ, hogy a Plutót hova számoljuk az újabb elméletek szerint, és abból csak egy a Föld.
2: De a galaxis nem a naprendszer szinonimája.
4: Nem, a naprendszer az a mi bolygórendszerünk, plusz az üstökös zóna körülött, tehát egy ilyen kisebb rendszer, tehát azok az égitestek, amik a nap gravitációs.
1: És a mi galaxis
2: hogy vannak a matyoska babák, hogy ez igen, tehát univerzum,
4: ja, hogy
2: galaxisok.
4: Befelé, jó. Univerzum, mondjuk úgy, hogy akkor jönnek ezek a nagy léptékű szerkezetek, ilyen szuperhalmazok, aztán azon szupergalaxis halmazok, tehát azon belül kisebb galaxis halmazok, azon belül galaxisok, és azon belül a csillagok, és akkor a csillagok körül pedig, ha van bolygó, akkor van.
1: De most a bolygó ilyenek, mint a bolygórendszerben, a Tejútban hány van?
4: Hát ezt még nem tudjuk megmondani, de...
1: De ott is több.
4: Biztos, hogy nagyon sok van, mert 1995-ben, tehát 10 éve fedezték fel az első úgynevezett exobolygót, vagyis naprendszeren kívüli bolygót, és azóta már kb. 140-et ismerünk csak a közeli csillagok körül. Aha. Tehát biztos, hogy nagyon sok csillagnak van bolygója, lehet, hogy majdnem mindegyiknek van. Ezek csak a közeli csillagok. Tehát a bolygók nagyon gyakoriak a Tejútrendszerben, és valószínűleg az egész univerzumban, tehát a többi galaxisban is.
6: Bocsa, Plutóra mondtad, hogy most elég bizonytalan szegénynek a státusza, ez
4: az azt semmi.
1: Átigazolt
4: a kis bolygókhoz, vagy valójában arról van szó, hogy 1992-ben, tehát nagyon friss eredményekről van szó, figyeltek meg a Neptunuszon túl egy második kisbolygó övezetet, ugye az első, a klasszikus, az aszteroida öv, most nem az, ahol a Han Solo ment, hanem a miénk, az a Mars és a Jupiter között van. De kiderült, hogy a Neptunuszon túl is van egy második jeges kisbolygó övezet, és az ottani égitesteknek a jellemzői a Plutóhoz nagyon hasonló tulajdonságokat mutatnak. Úgy tűnik, hogy ebből a második kisbolygóból a Plutó egy tag, egy nagyra hízott tag. De sok csillagász szerint csak időkérdése, hogy ebben az övben egy Plutónál nagyobb égitestet felfedeznek nem sokára. És akkor az most...
2: De ez csak elnevezés kérdése, vagy pedig van valami jelentőség annak, hogy ezt most egy bolygónak tekintik, vagy kisbolygónak?
4: Hát ugye tudománytörténeti szempontból bolygókhoz soroljuk, ugye 1930-ban fedezte fel Tombó, és ez is érdekes, hogy amíg meg nem halt, addig semmiképpen nem akarták átminősíteni kisbolygónak.
1: Tiszteletből, gyönyörű.
4: Tudom, soknak is azért...
1: Jó van, legyen neked öreg, persze, na ilyen nagy. És a Plutó...
4: Ez ilyen határeset, tehát hogy most...
1: A bolygók kifelé nőnek, ugye?
4: Egy darabig. Tehát pontosabban inkább azt mondanám, hogy, hogy a Jupiter a legnagyobb bolygó, és utána a gázóriások övezete az már csökkenő. Tehát a Jupiter, utána jön a Saturnus, az már kisebb, annál kisebb az Uranus, és annál is kisebb a Neptunus. Bent pedig itt a belső naprendszerben, a közelebb bolygók övében nincs ilyen. Tehát a Merkur az kicsi, a Vénusz és a Föld körülbelül ugyanakkora, és a Mars az meg körülbelül fele akkora, így átmérő,
6: mint a Föld. Azt mondnál meg nekem, hogy ha 70 éve már Plutót felfedezték, és azt mondod, hogy lehetséges, hogy van egy hozzá hasonló, de nagyobb kisbolygó valahol, igen, az hogy lehet, hogy egy nagyobbat viszont nem, az Istennek nem sikerült.
4: Azért, mert...
2: Pont nem néztünk mindig oda.
4: Ez az egyik, igen, hogy ott nagyon nehéz azért. Tehát tényleg csak minimális részét kutatták át ennek az övnek, másik pedig az, hogy hát az messzebb van, mint a Plutó, és ezért halványabbnak is látjuk. Tehát hiába jobbak a műszereink azóta, nem könnyű
6: megtalálni. Hát de ilyen 12 milliárd fényévnyire igen, lévő galaxisok fényét meglátjuk.
4: Csak az az igazság, hogy a galaxisnak mondjuk saját fénye van, saját csillagannyi, tehát egy erős sugárzás.
1: Oké, ezt mondjuk tudhattad volna már.
4: Meg csak visszavért
6: fénye. Meg vagyok győzve.
4: Igen. Hát, sőt, olyan távolságban.
6: Most már nem tiltakozom, nem vonom kétségbe a hozzáértését azoknak, akik még mindig nem fedezték fel a útonál a nyom kisbolygót.
1: Már mondjuk azért bénák.
4: Abba is érdemes belegondolni.
6: Még van 5 évünk egyébként után. Na már összehúzom a szemüldökemet.
4: Ha az univerzum korára meg a távolságokra visszatérünk, ugye a mai fizika szerint az egyik legfontosabb, hogy a fénysebessége az, az véges, ugye 300 000 km per szekundum körülbelül vákumban. Na most akkor gondoljunk arra, hogy, hogy ha tényleg ez így van, akkor egy 12 milliárd fényévre lévő galaxisból 12 milliárd éve indult el az a fény, ami most a szemembe jut.
3: Tehát ez nem is semmit, az az ismeret.
1: Igen, de gyakorlatilag egy olyan dolgot, ami az előtt volt, hogy volt az ősrobbanás, ha volt, ugye a régi.
4: Nem az előtt, de nem sokkal az
2: előtt. Igen. Annak a fénye,
3: de ember még nem volt.
2: Kisvártatva az univerzum születése után már jött is a fény.
4: Így van, így van. Tehát ezek ilyen fiatal ősi.
1: Gyakorlatilag folyamatosan a múltba látunk.
4: Pontosan ez a lényeg. Ha én most rád nézek, akkor a múltba látlak. Jó, nem valószínű, hogy közben kimentél innen és cigiznál vagy valami, mert hogy túl kicsi a távolság köztünk. De hogyha már a napot nézed, akkor 8 perces múltat látsz, mert a napföld távolság ez a 150 millió kilométer átlagos
1: távolság. Az nem biztonsági késletet, és tudod, mint a rádióban. Nehogy csúnyán beszéljen a nap.
4: Igen. Tehát mondjuk a nap felrobbanna, de nem fog menni.
2: Igen, olyan, akkor van 8 típus. Percünk menne külni.
4: Nem,
1: igen, ne azt, ne hozd!
2: Nem, hanem, hogy 8 percen később.
4: 8 perccel később,
3: de... Nevet ki a CD-t, nincs értelme.
4: Poén az, hogy, hogy a hatás, amikor odaér hozzánk, akkor viszont már ott van, tehát akkor már nem tudom, mit csinálni. Úgyhogy, de a nap nem olyan, nem olyan fajta, ami felrobban, tehát csak fel fog fúvódni, elnyeli mondjuk a Merkurt, a Vénuszt.
3: Aztán már mind jövünk.
4: A Föld egy kicsit megolvad, ez olyan 5-10 milliárd év múlva, tehát addig kell valahol elköltözni.
1: Hát az a gyerekeknek már szólok, hogy ne gondolkozzanak nagy család fába. Ja.
4: Hát azért sok az 5-10 milliárd.
1: Igen. Kedves fiatalok. Ez egy gyönyörű végszó volt az 5-10 milliárd.
6: Nemzeti felkelés, tudományos ismeret terjesztő.
1: A legközelebbi sci-fi napon visszatérünk az összes kérdés, amire nem kaptatok választ.
2: Mondjuk valaki kérdez, hogy mi van egy olyan dolog, ami nem tudom micsoda. Kiron?
1: Mi van a Kironnal?
2: Kironnal.
4: A Kiron, hogyha most így kiejtés alapján jól CH-val írja, ugye? Uh-huh. Akkor az igen, az a Kuiper övnek az egyik legismertebb tagja.
2: Uh-huh. És mi van a Kuiper övvel?
1: Jó van a Kiron, vagy?
4: Ja, ez az a második kisbolygó, bocsánat, ja, amit mondtam. Igen. Csak azt hiszem a Kiron, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, hogy bejebb merészkedett már és valami üstökösszerű burkot erez, de ezt ne vegyétek készpénzek, mert már régen foglalkoztam.
1: Ez egy Kiron Drucker, aki most írt.
4: De nagyon tájékozott.
6: Lehet a Kironból egyébként egy nagyobb kis bolygó, mint a Plutó.
4: Nem valószínű.
2: Ez beakadt neked, mit te?
1: Nem, de neki mehet
2: még. Most már engedd el.
1: Köszönjük. Utána köszönjük, következnek a Szakácsa tolvaj, illetve az Óriás Alfa Hotbáz is rajongók, szerintem csodálatos lesz.
3: Jó, sziasztok!
1: Sziasztok! Sztárhoz rajongók és nem rajongók, szervusztok!
6: Sziasztok!

Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mait. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél életen. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer. Akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, amennyi két oldalt az út futásába

föl, s eltűnik, s ami a kocsiba szorult. Világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, bélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányason. Indultam ifjan és mohón a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Benjamin László, köznapi dolgok igézete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás, nagy éjszakán az ezüst szolgás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagnyaka. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hétszín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még sohasem soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás áll. Jázmin virágot tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bocza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfütty, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszprédikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit, az embereknek? Minden élet szolgálat. Ez becsesmény. Törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker pilleszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább, s maszattá rondult ujjam a hintból. Mind kínná torzult, ami nem lett kínból. Adj élet, munkás férfi, öregkor, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragja, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragom.

dobolt a riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte, álmomban élő volt a holt, jó kutyánk Burkus elveszett, s Mári szolgálónk a néma hirtelen hars nótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába, mégis furcsa volt fordulása, élt s volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa, véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki íme senki béna volt. Különös, különös nyár éjszaka. Azt hittem akkor, azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. És íme mind mostanig itt élek, akként am az éjszaka kivétett, és Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztőre.

0: Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás sziromcafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vérlebenyek, boldog hevesség, lángcimpák, buja vad csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés verőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben. Világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkült, bitang bíbor hidra, párducpettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.
1: Irodalmi lépegető. Csakis előre.

0: aki kabzsi, pórul jár. Történt egyszer, hogy Harumán Rasidnak, minden igaz hívők fejedelmének, a dicsőséges bagdadi kalifának, sehogy sem jött álom a szemére. Hívatta Dzsafárt, a vezírt, és azt mondta neki, nem bírok aludni, és nem tudom, mit tegyek, hogy elaludjam. Ott volt Maszrur is, a kalifa bizalmas szolgálattevője, és elnevette magát. Mit nevetsz? Kérdezte haragosan a fölséges kalifa. Mi nevetni való van azon, hogy nem jön álom a szemembe? Elment az eszed, vagy talán már arra vetemedsz, hogy csak úgy kineves engem? Maszrur térdre esett. Megcsókolta a kalifa lába előtt a földet, és azt mondta. Fölséges uram, Allah nevére esküszöm, nem szándékosan történt. Nem rajtad nevettem, távol legyen tőlem, hanem csak eszembe jutott valami, és nem bírtam megállni nevetés nélkül.
1: Mi jutott eszedbe?
0: Kérdezte a kalifa. Az, hogy tegnap, mikor szolgálatom után a Tigris partján sétálgattam, nagy csődületet láttam, s magam is oda mentem megnézni, mi az. Ott állt egy ember a csődület közepén, bizonyos Ibn el-Karibi, és nevettette a népet. Az emberek úgy kacagtak, hogy majd hanyatestek.
1: Jól van, mondta a kalifa. Menj és hozd ide azt az embert. Ha már aludni nem tudok, legalább nevetni akarok.
0: Maszrur sietve elment, és addig járt keresztül Kasul Bagdadban, míg rá nem talált Ibn el-Karibira. Amikor megtalálta, így szólt hozzá.
1: A kalifa hivat. Azonnal engedelmeskedj a szavának.
0: Hallom, és engedelmeskedem, felelte Ibn el-Karibi. Azzal indult is, de Maszrur visszatartotta.
1: Csak lassan, barátom, mondta neki. Tudnod kell, mit akar a fölséges kalifa tőled. Azt akarja, hogy megnevettesd, és ha megnevetteted, jutalmat fog adni érte. Minthogy pedig én ajánlottalak neki, méltó, hogy én is részesedjem a jutalomból. Egyezzünk meg tehát. Akármit kapsz a kalifától, annak háromnegyede az enyém. Nem, mondta Ibn el-Karibi a nevettető. Ez így sehogy se jó. Akármit kapok, legyen tiéd a fele. Szó sincs róla, mondta Maszrur. Akkor faképnél hagylak. Nélkülem pedig nem engednek be a palotába, ha viszont nem jelensz meg a fölséges kalifa hívására, holnap tűvé teszi érted a várost. Elfogad és lecsapatja a fejedet.
0: Rendben van, mondta Ibn el-Karibi.
1: Akármit kapok, egyharmada az enyém, kétharmada a tiéd.
0: Ebben megegyeztek, és Maszrur elvezette Ibn el-Karibit a fölséges kalifa színe elé, a palotába. A fölséges kalifa, Harun al-Rashid, minden igaz hívők fejedelme, amikor meglátta Ibn el-Karibit a nevettetőt, így szólt hozzá.
1: Nem alhatom, hát legalább nevetni akarok. Ha megnevettetsz, kapsz három marék aranyat. Ha nem, hármat csapok rád ezzel a bőrzacskóval.
0: Ha sikerül, gondolta Ibn el-Karibi, nyerek egy marék aranyat. Ha nem sikerül, rám csapnak a bőrzacskóval, és ez igazán nem nagy dolog, kibírtam én már kemény ostorcsapást is, mert azt hitte, üres a zacskó, pedig négy darab éles kő volt benne. Neki látott hát Ibn el-Karibi a nevettető, hogy megnevettesse Harun al-Rashidot, minden igaz hívők fejedelmét. Mesélt neki mulatságos történeteket, agyafúrt tréfákat, de a kalifa rossz kedvében volt, mert nem tudott aludni, és a sok mesére, tréfára, kalandos történetre még csak el sem mosolyodott. Végül is elunta Ibn el-Karibi fecsegését. Ebből elég volt. Gyere közelebb, hadd osztom ki, amire rászolgáltál. Meglengette a bőrzacskót, Ibn el-Karibi pedig odaállt elé, behúzta a nyakát, és azt gondolta magában, kiállom a három csapást, annyi lesz csak, mint egy szúnyogcsípés, aztán szedem a sátorfámat, s akkor lássam Bagdadot, mikor a hátam közepét. De nyomban el is ordította magát, mert ahogy a kalifa megcsapta a zacskóval, az éles kövek úgy oldalba sújtották, hogy majd a bordája kiszakadt. Kínjában tüstént eszébe jutott az egyesség, amit Maszrurral kötött. Térdre vetette magát a kalifa előtt, és így szólt.
2: Várj egy percet, minden igaz hívők fejedelme, mondani szeretnék valamit.
1: Mit akarsz mondani? Kérdezte a kalifa, és himbálta szép lassan az acskót.
2: Azt szeretném mondani, fölséges uram, nyögte Ibn el-Karibi, hogy ez az, ami nekem járt a jutalomból. A többi azonban, ami ezután következik, már nem engem illet, hanem szolgádat, Masrurt. Megegyeztünk ugyanis, hogy akármit kapok tőled, annak kétharmada az övé lesz.
1: És bele kellett mennem az alkuba, mert különben nem vezetett volna eléd. Te pedig akkor másnap tűvé tetted volna értem Bagdadot, és lecsapattad volna fejemet a várospiacán. Ezért kérlek, fölséges uram, tarts tiszteletben te is a megegyezést.
2: Egyet már csaptál rám.
1: Ez az enyém volt. A másik kettőt osszad Masrurnak. A kalifa, ahogy ezt meghallotta, és ahogy Masrur savanyú képét meglátta, elkezdett kacagni. Olyan jó ízűen kacagott, hogy egész testében rázkódott tőle. Intett Masrurnak. Masrur odaállt elé, és az igaz hívők fejedelme rácsapott az acskóval.
2: Masrur nagyon nyögött.
1: Ibn el-Karibi pedig azt mondta. Ez volt a második harmad. Következik a harmadik. A kalifa majd eldőlt nevettében, de azért a harmadik harmadot is keményen kimérte. Aztán ezer-ezer aranyat adott mindkettejüknek, amiért megnevettették, és elbocsátotta őket békességgel, ő maga pedig ágyába vitette magát, mert úgy érezte, a nagy nevetéstől az álom is megkörnyékezte.

0: Dicendo, Ciolo, ciò cos'è?
1: Mirto sta kutyát. Parokbaba mindenkivel, még a fákkal is. Élek, hogy az unkálatos természetére mindent elront.
2: Nem tudom lerázni, mit csináljak. Még innen te ronda állat, te!
3: Hogy? Miért? Mit tettem?
2: Mondom, hogy menj innen, nincs rá szükség ez az egész, te!
4: Akkor is innen!
2: Bosszant az már, nem érted?
3: Nem szólok egy szót sem. Csak messzire jövök utálatok, na! Nem is fogtok látni, csak a közeletekben lehetek.
4: Tűrje kisgazdám, üssön már az orrára botjával.
2: Nesze, ez a tiéd! Majd én megtanítalak, hogy gyorsabban fogadj szót! Te! Kell még? Nos? Erre mit válaszolsz?
3: Azt válaszolom, hogy szeretlek.
2: Jól van. Na. Akkor is elég inni.
0: Nem. Én azt akarom, hogy maradjon. Én mindentől félek, ha nincs itt.
3: Jó kislány, szép kislány. Megölelni. Még.
4: Na mindegy. Ne vesztegessük az időt. Fordítsa meg a gyémántot, kis gazdám.
2: Fordítom!
5: Emberek! Oda nézzetek! Emberek! Lehet velük beszélgetni. Vége a némaságnak, vége! Honnan jönnek? Kik ezek? Hársfa! Kik ezek?
6: Ezek gyerekek. Sose láttam őket.
5: Gondolkozz csak, Hársfa! Te ismersz minden embert. Te mindig ott sétikálsz a házaik körül.
6: Mit gondolsz te rólam, nyárf? Én csak a szerelmeseket ismerem, akik a holdfénynél látogatnak el hozzám. Vagy a sörivók. Azám, ezek még gyerekek.
7: Miféle gyerekek? Valami szegény falusi népség.
5: Jó, gesztenye, persze csak a nagyvárosok körútjain járuljabban.
6: Csönd legyen. A tölgy kilépett palotájából.
7: Úgy látszik, nagyon rossz bőrbe van ma este. Nem gondolják, hogy öregszik már? Kész aggasztják.
5: Fenyő azt mondja, 4000 éves.
7: Elég régi módi, azzal a fagyöngy koszorúval a fején.
6: Ne bánts! Nézd, milyen szépen leng a szélben fehér szakállal.
5: Zuzmóval és mohával hímzett zöld ruhában lépked.
7: Miközben egyik kezével egy görcsös botra támaszkodik, a másikkal meg egy fiatal tölgyre.
6: Csönd legyen! Akármilyen idős is, a gyerekeket biztosan ismeri.
2: Nézd, Miti! A tölgynél van a kék madár.
0: Adja ide, gyorsan!
8: Csönd legyen!
4: Vegye le a kalapját, kis gazdám. Megérkezett a tölgy. Ő a fák fejedelme.
9: Ki vagy?
2: Tiltil vagyok. Mikor kaphatom meg a kék madarat?
9: Tiltil? A favágó fia?
2: Igen.
9: Apád sok bajt hozott ránk. Csak az én családomban megölte 600 fiamat, 475 nagybátyámat és nagynénémet, 1200 unokatestvéremet, 380 menyemet és 12000 dédunokámat.
2: Nem tudok róla, de biztosan nem kész akarva tette.
9: Mi dolgod itt? És miért szólítottad elő lelkünket?
2: Bocsánatot kérek, hogy megzavartam. A macskától úgy tudom, ön majd megmondja, hol a kék madár.
9: Tudom, hogy a kék madarat keresed. A dolgok és a boldogságnak a nagy titkát. Hogy az emberek még keményebb rabszolgasorba taszítsanak bennük.
2: Dehogy! Béri Lintündér kislányának kell, aki nagyon beteg.
9: Elég. Döntenünk kell, hogy mit tegyünk veletek. De... hol vannak az állatok? Nem vállalhatjuk egyedül a felelősséget?
5: Jönnek az állatok! A nyúl vezeti az állatokat! Itt a ló, az ökör, a tehén, a farkas, a birka, a disznó, a kakas, a kecske, a szamár, a medve!
9: Elég! Figyeljetek, testvéreim! Ez a gyerek itt a kék madarat akarja. A titkot, melyet az élet eredete óta őrzünk. Tudjuk, milyen sorsot mérne ránk az ember, ha övé lenne a titok. A perc súlyos. A A gyerekeknek el kell tűnni ők, mielőtt még késő lenne.
2: Nem értem. Ez mit jelent?
10: Jasmin, tölgy, látod a fogaimat?
9: Ez a kutya? Gyergessétek el! Nem tűrhetünk magunk között áruló.
4: Húj el a kutyát, kisgazdám, és bízzon rám minden.
2: Eredj innen, Tilo,
10: eredj! Itt sem vagyok, de ha szükséged lesz rám, visszajövök!
4: Miért lenne megkötni? Mert a fák megharagszanak.
2: Elvesztettem a pórázát.
4: Itt jön a retkény azokkal a jó, erős indáival.
10: Visszajövök, vény, kehes, pudvás, tölgyfacsonk. Visszajövök, te vény, gyökér, somó. Azt hiszed, nem tudom, hogy ezt is a macska főz neki? Leszámolok majd vele is. Mit suttogsz, te tigris, te csúszómászok?
4: Mindenki csak sérteget.
2: Retkény, lenne olyan szíves megkötözni ezt a dühös kutyát?
5: Nem harap?
10: Dehogy harap, sőt, csókot. Gyere, csak, no gyere, te gubancó.
2: Szekülj le és fogadj szót! Engedd magad megkötözni,
10: te! Te retkény vagy, te borgyulán, te disznó istránk. Csak kötözd, csak csináld. Nézd ide, nézd, kicsavarja a lábamat!
2: Te akartad, hallgass és már adjuk szót!
10: Gonoszságot forralnak ellened, vigyázz magadra! Vigyázz,
5: ezt elint.
9: Kössétek a kutyát a nagy gyökeremhez. Aztán majd meglátjuk, hogy mit teszünk vele. Most pedig döntsünk a magunk törvénye szerint, mert ime megadatott nekünk, hogy ítélkezzünk az ember fölött. Nem hiszem, hogy annyi szörnyűséges igazságtalanság után, melyet elszenvedtünk tőle, más lenne az ítéletünk, mint a halál.
2: Mi bajuk, macska? Megkötöztettem a kutyát, most mi bajuk? Mit akarnak tőlünk, macska?
4: Bízzanak csak rám mindent, én intézkedem.
9: Megállapítom tehát, hogy mindannyian egy véleményen vagyunk.
6: Csak lassan, lassan. Miért kell azonnal végső eszközökhöz nyúlni? Még nagyon fiatal. Elég volna, ha bezárnánk őket egy oduba.
9: A hársfa mézes szavára nem adunk. Hite hagyott a hárs.
5: Áruló!
2: Mi ez? Én semmit sem értek. Kérem a kék madarat!
4: Sajnos. A dolog kezd rosszra fordulni.
9: Csönd legyen! El kell döntenünk, hogy ki mérje rájuk az első csapást. Ki legyen a megtiszteltetés?
5: A tiéd királyunk és ősapánk.
9: Ó, sajnos, én túlságosan öreg vagyok. A karom béna, megvakultam, lassú vagyok és nehézkes. Sújtson először az örökzöld fenyő. Hol vagy, fenyő?
11: Itt vagyok. De úgy látom, hogy a gesztenye közelebb áll hozzájuk, és sokkal terebélyesebb is, mint én.
12: Ami a terebélyt illeti, a nyárfa bizonyára alkalmasabb.
5: Én? Na nem. Hiszen az én fám még a hársfájénál is puhább.
6: Én viszont nem vállalom.
9: Ti féltek az embertől? Szégyen! Akkor majd magam megyek egyedül. Öregen, vakon, nyomorultan. Hol vannak?
2: Mit akarsz, te vénység? Meg akarod kóstolni a zsebkésem élét?
5: A kés!
6: Vigyázz!
5: Éles, hegyes és fényes!
6: Megszúr!
5: Vissza!
6: Majd az állat.
12: Helyes, helyes! Bízzuk az állatokra! Intézzék el ők!
9: Helyes! Ki vállalkozik állatok?
10: Én! A disznó!
9: Én a farkas!
2: Segítség! De hát mit vétettünk nektek? Segítség! Letaposnak! Macska! Segíts, macska!
4: Sajnos nem tudok, mert kificamodott a lábam.
2: Hol van Tilo? Tilo! A medve! A disznó! A fenyő!
10: Tartsatok ki! Tilo! Ne félj, mit uralkodom! Na csak rajta harapni még tudok! Megijeszt meg a disznónak! A pikolában!
2: Szép képlek! Fenyő! Légy meg! Légy meg! Fenyő! Segíts, Tilo!
10: A
2: jönnek!
3: Érzem, hogy jönnek!
2: Ki? Hol?
3: A fény! Sies! Fény!
2: Sies fény! Yes. Gyere! Gyere! Nép, fölváltottak a fák és az állatok!
13: Hördítsd meg a gyémántot, Tildil!
14: Megmondtam, Tildil, hogy veszedelmes dolog felébreszteni a fákat és az állatokat.
2: Ha nincs itt a kutya, és nincs nálam a zsebkésem, akkor végünk van.
14: Látható. Az ember egyedül van a világban.
15: Nem történt valami bajod, kicsi uralkodom.
2: Semmi komoly. Mitilhez pedig egy ujjal sem értek. De te, Tiló, vérzik a szájad, eltörött a lábad. Tiló.
15: Ebb csont bevor, ha nem az már igaz, hogy benne voltunk, amna, kutyaszorítóban.
4: Jó, én nekem, de még mennyire? Az ökör beledöfött a hasamba, és a tölgy eltört a lábam, anyám.
15: Ugyan már, melyiket?
2: Szegény kicsi cicám. Hol voltál? Nem is láttalak.
4: Mert én azonnal megsebesültem, amikor téged védtelek.
15: De ha én egyszer elkaplak.
4: Hallod, az mit él? A kutya sérteget is bántani akar. Hagyod békén!
2: Fúj, Tiló, fúj! Szégyeld magad, és tűnj!
14: Nagyszerű ötletem támad. Nézzétek! Itt állunk az elvarázsolt kertek előtt, és itt biztosan megfogjuk a kék madarat.
2: Egész biztos!
14: Mi az, hogy elvarázsolt kertek? Itt találjuk az ember minden örömét és boldogságát.
2: Sokan vannak? És lehet látni őket?
14: Beszélhetünk velük?
2: Nem bántanak?
14: Miért is bántanának? Sokféle boldogság létezik persze. Kicsi, nagy, kövér, törékeny, szép, és akadnak közöttük kevésbé kellemesek is. De a legcsúnyábbakat már rég kiűzték maguk közül.
2: És most hol vannak?
14: A boldogtalanságok között. Tudjátok, a boldogtalanságok kertje összeköttetésben áll a boldogságok kertjével. És a két területet csak valami páraféle függöny választja el, amelyet az igazság és az örökké valóság magas csúcsairól fújó szél szüntelenül lenget ide-oda. A boldogságok általában nagyon jó, de azért akadnak közöttük olyanok is, amelyek veszedelmesebbek a boldogtalanságnál is.
16: Nekem is támadt egy ötletem. Nem volna jobb, ha mindnyájan kívül várakoznánk. A kapu előtt, hogy kéznél legyünk, és segítségére siessünk a gyerekeknek. Ha menekülni kell. Nos?
15: A kenyérgyával! A fél maradjon a kapuban! Én mindenhova el akarok menni az én kicsi uralkodommal.
16: Csak tessék, tessék!
15: Nincs szükségünk biztatókra, sem árulókra.
4: Ó, ezek az örökös gyanúsítgatások. Mit szól ehhez, tűz?
3: Nem érdekel, én megyek. Azt hiszem, mulatságos lesz, ott mindig lehet táncolni. Úgy hallottam.
14: Én vízlétemre sohasem ismertem a legkisebb boldogságot sem. Szeretném legalább látni egyiket, másikat.
16: No, persze, persze. Lehet ott vajon enni is?
14: Hallgassatok, én már döntöttem. A kutya, a kenyér és a cukor...
15: Jaj, de édes! Gondolt rám, elragadó!
14: Mondom, ők hárman elkísérik a gyerekeket. A víz nem léphet be ide, mert túl hideg. A tűz, mert szertelen. A macska pedig. Azt csinál, amit akar?
15: Amit akar, fél. A macska fél.
4: Benézek néhány boldogtalansághoz. Régi barátaim. Már itt sem vagyok.
15: Az első boldogság.
2: És te, fény? Jössz velünk?
14: Igen, csak elfátyolozom magam. Sok boldogság fél a fénytől. Na, indulhatunk. Lépjetek be a boldogságok kertjébe.
2: Kik azok a kövér urak ott az asztalok mellett? Nézzétek! Mulatoznak és finomságokat vallak.
14: Ők a legkövérebb boldogságok.
2: Milyen gyönyörű süteményeket esznek.
15: Jaj. Becsenyét, kolbászt, bárányzombot, borjumájat. Nincs jobb, szebb, nagyszerűbb dolog a világon, mint a finom borjumáj.
16: És a hófehér kalács, meg a foszlós cipó.
15: Nem, bocsánat, ezer bocsánat engedelmükkel. Senkit sem szeretnék megsérteni, de ne felejtsék el, hogy az asztal ékességei mégiscsak az édességek. Na, borjumány!
16: A cipó!
2: Milyen elégedett az arcuk ott az asztalnál! Nézzétek! Lehet, hogy itt lesz a kék madár.
14: Aligha. És figyelmeztetlek benneteket, hogy senki se fogadjon el semmit tőlük.
0: Egy kicsinke süteményt sem.
2: Miért ne lehetnénk egy kis cukrozott gyümölcsöt tejszínhabbal?
15: Egy falat borjúmájon.
14: Mert megtörik az akaratodat.
17: Erre, Tiltil, erre.
2: Ismer engem? Kihez van szerencsém?
17: Én a gazdagság boldogsága vagyok. Legyetek a vendégeim. Bemutatom társaimat. Ez a körte hasú itt mellettem a tulajdon boldogsága. Ő a veje. Ez pedig a kesesen felfúvalkodott arcából a hiúság boldogsága. Ezek itt ikrek, a torkigivás és dugigevés. Ez pedig a micse tudás, süket, mint a lepényhal. Tessék, tessék, most kezdjük éppen újra a lakomát. Tessék asszalhoz ülni.
2: Köszönöm, de sietünk. A kék madarat keressük. Nem tudja, hol van.
17: Kék madár? Igen, igen, emlékszem már. Azt hiszem, olyan madár ez, amit nem lehet megenni. Nálunk nincs nagy becsülete. Annyit a finomnál finom a Péter.
14: Nézd, Tiltil, a kenyér, a kutya és a cukor leültek az asztalhoz. Hívd ide őket, mert rossz vége lesz.
2: Ziló, ide hozzám! Ki engedte meg, hogy itt hagyjatok? Cukor, kenyér!
10: Én amikor eszem, se nem látok, se nem hallok, és nem törődöm senkivel.
15: Bocsásson meg, de nem hagyhatjuk fakírni a kedves hívókat, ezt igazán beláthatja, vagy tévednék talán?
14: Fordítsd meg a gyémántot, Tiltil!
2: Milyen szép kert! Hol vagyunk?
14: Ugyanott, ahol voltunk. Csak a te szemed változott meg. Most az igazi boldogságot látjuk, amely elbírja a gyémánt fényességét.
2: Nézd, fény! Mennyien jönnek felé? Kik ezek? Ismered őket?
14: Valamennyit ismerem. Gyakran jövök el hozzájuk, és nem is tudják, hogy ki vagyok.
2: Milyen kicsi aranyosak! Fussunk eléjük!
14: Felesleges, erre jönnek mind.
2: Honnan jönnek? Kik ezek, fény?
14: A gyerekek boldogsága.
2: Ezek mind gazdagok?
14: Dehogy. Sokkal több a szegény, mint a gazdag.
2: Szeretnék táncolni velük.
14: Sajnos nincs rá idő. Különben is. Nincs náluk a kép.
0: Jó reggelt, Tiltil.
2: Jó reggelt. Ismer engem. Mit szólsz hozzá, fél? Ki ez?
14: Nem ismersz rám, ugye? Fogadni mernék se engem, se a társaimat nem ismered.
2: Hát nem. Soha nem találkoztunk.
14: Tudtam. Még soha sem látott bennünket. Tiltil, Mitil, hiszen veletek eszünk, iszunk, ébredünk, lélegzünk, élünk.
2: Igen, igen. De hogy hívnak benneteket?
14: Mi vagyunk az otthonod boldogságai.
2: Hát vannak odahaza boldogságok.
14: Hogy vannak-e? Hogy vagyunk-e? Majd szétnyomjuk a falakat és fölemeljük a tetőket. De hiába minden, ti nem láttok és nem hallottok. Remélem a jövőben ez másképpen lesz, ha most megismerkedsz velünk. Kezdjük tehát a bemutatkozást.
0: Én Mitil vagyok, és ő a bátyám, Tiltil.
14: Én pedig az egészség boldogsága vagyok. Nem a legcsinosabb talán, de a legkomolyabb. Itt a kék ég és a zöld erdő, aztán a napos órák és a tavasz boldogsága.
2: És mindig ilyen szépek vagytok?
14: Igen. Ünnep van minden házban, ha látnak bennünket. Itt van az alkonyati órák boldogsága, aztán az eső és a téli tűz boldogsága, és még mennyi, de mennyi. A nagy örömökről pedig még nem is beszélt.
2: Jó, jó, de hol van a kék madár? Mi ebben a nevetséges? Ti talán tudjátok, hol van?
14: Csöndesen. Igaza van Tiltilnek. Ő sem nevetségesebb, mint az emberek többsége. Itt jönnek a nagy örömök. Megérkeztek.
2: Ezek aztán gyönyörűek. Tehát miért nem nevetnek, fény? Nem boldogok?
14: Nem akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor nevetünk.
2: Te ismered őket? Otthoni boldogság.
14: Igen. Első az igazságosság öröme. Aki mosolyog, valahányszor egy igazságtalanságot jóvá tesznek. Én fiatal vagyok. Én még soha nem láttam mosolyogni.
2: És az a szomorkás?
14: Ő a jóság öröme. egyik oldalán a jól végzett munka, másikon a gondolkodás.
0: És ott, messze, messze, azokban az aranyfelhőkben, alig látom.
14: Kicsi vagy, azért látod ilyen távolinak és homályosnak. Ő a szerelem nagy öröme.
0: Ott jön valaki! Egyenesen ide! Ki az?
14: Nézzétek csak meg jobban! Nyissátok ki jól a szemet! Mert ő talán a legtisztább között.
18: Mit? Tiltél! Ide a karomba! Hadd csopoljon! Ölejjelek! Nem is nevetsz! És te semmit? Nem ismeritek anyátok szeretetét? Nézzetek rám! Nem az én szemem szám, karom ez.
0: Dehogy nem. Rád ismertem, csak nem gondoltam. Szóval hasonlítasz anyura, de sokkal szebb vagy.
18: Én már nem öregszem, az igaz. Minden elmúló nap új erőt, boldogságot hoz nekem. Minden mosolyotok szebbé tesz. Odahaza ez nem látszik, de ez az igazság.
0: Gyönyörű a ruhád. Sejem, bársony, brokád.
18: Csókok, nézések, simogatások és érzések, Tiltil.
0: Megismerem a kezedet. Itt van az a kis égési sebhely az ujjadon. De sokkal fehérebb ez a kéz, és milyen finom a bőre. Mintha fény futna rajta. Ezzel a kezeddel nem dolgozol, mint odahaza?
18: Dehogy nem. Ez ugyanaz a kéz. Nem láttad még, hogy milyen fehér lesz és fénnyel telik meg, ha téged simogat.
0: Ez csodálatos, anyu. Ez a hang is a te hangod. De sokkal szebben beszélsz, mint otthon. Nem is kiabálsz.
18: Otthon annyi dolga van az embernek, és soha sincs ideje. Most, hogy így láttál, holnap is rám ismersz, ha visszatérünk.
0: Maradjunk még! Nem akarok visszatérni. Itt akarok maradni, igen, amíg te itt leszel.
18: De hiszen én otthon vagyok. Ti csak azért jöttetek ide, hogy megtanuljátok végre, hogyan lássatok engem, ha otthon lát. Nincs két édesanyja. Minden gyereknek csak egy édesanyja van, és az mindig ugyanaz, és mindig a legszebb. De meg kell ismernetek, látnotok kell őt a szívetekkel.

fekete-piros verseny. Azon az estén. Azon az estén olyan volt az égbolt, mint egy hirtelen kiürített város, melyben még a lámpákat is égve felejtették a fejvesztett menekülőt. Pedig baljós jelek még sehol sem mutatkoztak, csak hajnal felé kezdtek feltűnedezni a szemhatáron, óvatosan az előőrsök, egy-két raj könnyű homály. Majd a hadak is megjelentek, s nyomulni kezdtek északról, keletről, nyugatról, délnek, a tejút ív lámpái sorra elsötétettek, a göncölök, mint a kisiklott villamosok oldalra dőltek, aztán sötét lett teljesen. A felhők megszállták az eget, s kihirdették az ostrom állapotot. De nem volt már kinek. Kihirdették a szabadrablást. Erre az addig fegyelmezett és zárt csapatok őrült fosztogatásba kezdtek, törtek, zúztak, föltépték a vízvezetékeket, beverték az ablakokat, kidobálták az égő kandelábereket, a tehetetlen dű, hogy senkit se találtak, az dolgozott benne. Bár egy bujkáló, egy ellenálló, egy nő, vagy legalább egy csecsemő, akit falhoz kenhettek volna, de senki. Fölhasogatták a párnákat, a dunyhákat, és aztán napok múltán, mert nem tehettek mást, kihirdették a békét. És most béke van, hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullatnának, a lágerálmú sötét felhő, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség mindent beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a facsírtás kedvű messzeség felé. Úgy sír, sajog az ég, hogy a föld is sír belé. Sírnak a rügybe hervad álmok. Sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó. A parkokban, a tereken zokog a szerelem. A kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét, és napok óta csak ontja ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, írtóztató, írtóztató. Fuldokolnak a pocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbe lábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat. Kezdetben még álltam a sarat, az voltam, akinek születtem, akivé váltam észre s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalmat. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol betkövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom. Dobj minél magasabbra.

nyelvvel hajthatná meg magát az ember, s lódíthatná, régóta várja már. Ha valami gyönyörű nőnemű halál, ha jönne, aki szemérmesen földre sütött szemmel belém karolna és vinne, én vinném forogva által a táncolók nyüzsgő forgatagán, ha valami gyönyörű nőnemű halál, és mire észrevennétek, már jó messzire járnánk, jótékony harmat lepnébe örökre nyomunkat, ha valami gyönyörű nőnemű halál. Na nézd csak, mondanák egymás között, azzal a kis valakivel a vén hamis kihitte volna, megszökött. Az első ütés után csak semmi izgalom, hadd szivárogjon, ha már kiserkedt, csermelyezzen a vér, mosson árkot az arcon, hírelje, hogy méltán vághatnak, rúghatnak képen. Korábban kellett volna belülnünk, korábban kellett volna kitűznünk a szégyen vérvörös lobogóit. Korábban. Úgy fogok meghalni. Úgy fogok meghalni, hogy még az utolsó sóhajtásomat is visszafogja előbb, fölveszi magnóra, valaki vissza, pörgeti párszor illedelmesre, tompítja, vagy éppen törli. Maradjon az a kis enyhe mosoly inkább, keserje nélkül persze, az volt a jellemző rá, az a kis enyhe mosoly, sóhajtás nélkül mondja valaki, akinek folytogató kezét torkomon éreztem egész nyomorult életemben. A ház előtt egész éjszaka. Reminiszterzi. A ház előtt egész éjszaka ott állt egy terepjáró. Égő féklámpával állt, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Szellőztettem már, lefekvéshez készülődve kihajoltam, kiszoktam nézni, mielőtt az ablakot becsuknám, és akkor megláttam égő féklámpával a terepjárót. No fene, szaladt ki a számon. Történt valami? Kérdezte a feleségem. Semmi, mondtam, csak egy terepjáró. Miféle terepjáró? Aféle terepjáró, mondtam, a függönyt is eligazítva. Innen is talán látható, mondtam, az ablak sarkához húzódva, innen a függöny mögül, ha éppen kíváncsi vagy rá. Nem kell a szemközti háznak is mindent látnia, mondtam. Egy kis eltalált odalapulással, ha a megfelelő szöget elkapjuk, csukott ablakon át is lelátni, még a járdából is egy-két arasztit befoghat a tekintet, még örültünk forma is, egy picit a fölfedezésnek, mert majdnem két évtizede élünk itt a harmadikon, és mostani még soha nem jöttünk rá, hogy milyen aránylag megfelelően leleshetünk. Vajon ott van-e még? Kérdezte későbben már a paplanról a feleségem. Hogy ott van-e? Tényleg megnézem, ha gondolod. Megnézhetem, mondtam. Ott állt égő féklámpával, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Érdekes, mondtam, és kimentem a fürdőszobába, tettem, vettem még garga, lizáltam is, mert a torkom is, mintha egy kicsit kapart volna, vagy mifene. Még mindig ott van, suttogta a feleségem, egy picit meg is ijedtem, hogy a függöny mögül kisuttogott, amikor beléptem, mellé szorultam én is, és szégyeltük mind a ketten, hogy milyen halhatóan ver a szívünk. Majd elmegy, ha megunja. Lefeküdtünk, vártam, míg elalszik az asszony, akkor aztán nagy óvatosan újra az ablakhoz lopakodtam. Ott van-e még? Kérdezte a feleségem, és én zavaromban azt mondtam, hogy csak az eget akartam, úgy hallottam, mintha elerett volna az eső. És nem esik? Kérdezte. Nem esik, mondtam. És ott van-e még? Ott áll, égő stoplámpával, mintha csak akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Ott áll most is, pedig már hajnalodik, ott áll most is, még ezt a verset kopogom, mert mi mást is tehetnénk, elaludnunk már úgyis reménytelen. Öreg ének. Omladó falu cinterem, repet harangú torony, orhadó hársfán zümmögő gyermekkor.

idő, bedő idő, süppet sír, mohos kövek. Egyszer mindenkit elfelejtenek. Várhó, vár, de még milyen vár. Tatár elő, török elő, bújtúzni a kántor elő. Alagút is volt alatta, Attila király rakatta. Ha nem ő, hát akkor István, képében a megyés ispán. Ha nem László, hanem Kálmán, minden követ tiszta márvány. Úgy bizony galambom, elszolgált budvári. De látod-e kincsem, hogy elporlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Tal. Elhúzza két konok vivaj, ha neki térdepelhet. Elhúzza két konok vivaj, ezt a megrakott földet. Neki térdepelt két vivaj, egy életem halálom. Neki térdepelt két vivaj, recseg, ropog a járom. Csillagképekké roppanó járomszög, járompálca, igésül, ami látható, se füst, se köt, se pára, csak távolodó szuszogás, csak közeledő távol, gyűrűző ostor csattogás, s egy mezitlábos lábnyom. Töredék, mint hómezőn a vadlót. Mint hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, párája, pár gyerek, amit még hátra hagynunk, volna és lesz kinek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, elég, ha sejtitek. Mint hómezőn a vadlúcs, kihűlő kráterek, ámuló párgyerek, amit még hátra hagynunk, ha nem is értitek. Mint hómezőn a vadlúcs, amit még hátra hagynunk, fakulló képeket, úgy, ahogy összetartunk, szüvette két keret, elég, ha sejtitek, hogy itt miről is van. Képes lap, Szász Endrének. Most tél van itt nálunk, nagy hó, békebeli. A föld szintjét jó félöllel megemeli. Az éjszakák meg annyi mammut hallgatás. Az ember más se tesz, napokig csöndet ás. Befagyott magányunk jégpáncélja alatt, dédelgetünk egy-egy piros szemű halat, kaparja kitartan a tájat a tél, hatalmas zsilletje a szél, míg brajgeli tökéjjel zuzmarát, virágzik ót mentén a fűszfál, és át mindenem, mint tépésen a vér, a hófehér. Majd nyelv nélküli nagy harang lesz a csönd, valaki lassan leborít vele. Prométheusz, Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanotok az erdőt?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt.

Áva Víjogás, Szigeti és Morejon, Zserár és Vidos, Ort és Háda, Székelyhídi Ferenc, Pataki Kálmán, His Master's Voice, hangtölcsérek, Verklik és Koldusok, Teve van egy pupu, az ember egy léha, egy könnyelmű senki. A ligetben minden változatlan, ma is öreg platánok alatt minden olyan, mint volt. Csak sajnos a Gundert építették át. Itt nőttem fel, gyönyörű és zsibongó kulisszák között, kis biciklimmel rohangálva a lépcsőkön, palackokat hordva, hordókat görgetve, disznókat etetve, régi pincérek és tornyosipkájú szakácsok között, furcsán egyedül, 13 gyerek nagybátyám és nagynéném között korcsolyázva, hegedülve, az állatkert sziklái alatt szomorkodó madarak és oroszlánok között rajzolgatva firkál. A söntésből figyeltem a különös vendégsereg felvonulását. Apám odahagyta anyámat, aki visszatért ide szülei és testvérei közé, és éjjelekig dolgozva, élete virágjában, 21 éves korában indult el velem a lemondás és önlegyőzés ösvényein. Mesélőszemű, barna bőrű keresztanyámmal tanítgattak lépegetni és betűt vetni. Zó a csodák csodája. Csodás titkokat őrző mesevilág, ahol születtem, a Városliget. Gyerek maszkomban az állatokról mesélnék ma. Aféle micimackó Svejk, újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogság színház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok necessitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkokat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonna. Az őzek szomorú ifjú hősök. Bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Daliban vivány. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angol koros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők, háziasszonyok, otthon főznek. Az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezővel. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak, szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rágcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanítóbácsik elemi iskolai fokon. A juhok telekitéri árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep. Csak nagy egyéniség játszhatja, csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek, karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik riád, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalisták. A drága pulik, lihegő, kedves ifjú Rómeók kalitkában. Agárok szigorú, lojális lakályok. A kuvasz
igazi nem felejthetem el.

A fókák ügyelő. Jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincérek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaiban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzett és képzelet, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér sónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

Mert a debreceni színház az a furcsa és rejtélyes sziget annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móric városában. Furcsa nagy család, cég, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroda. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel merezték szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihúnytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna, komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek, hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból, hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak, a szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből. Máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márványintarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múlt. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejem. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk menyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anya. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem? Milyen is? Csak milyen is? Nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló tekintetben.
Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni, nem segít a hazugság, a rutin, a ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen! Ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színészek, a nemzet napszámosai.

A színházzal átellenben a színészház és a színész klub, a felejthetetlen klub. Az egész társulat ideját enni, inni, pihenni, beszélgetni, kártyázni, sakkozni, tervezni, dolgozni. A sok magányos élet itt találkozott déltől éjjel. És volt hitel, rég volt bizony. Ide gyűlt a sok sztori a messze fővárosból, a nagyerdei klinika telepről és az Aranybikából. Ide jártak a festők, írók, szobrászok, orvosok, újságírók, kósza barátok a városból. Távoli eseményekről, politikai kérdésekről, családi viszályokról ítélkeztünk itt, mint legfelsőbb fórum, és a vít adóságainkat törlezni. Parádik, trefdámák, konyakok és sakbástyák között születtek meg itt a díszlettervek, jelmezek, jelenetek, az előadások. Itt kovácsolódott jófajta kommunává kénytelen kelletlen a sokféle egyéniség. A téma végül mindig a színház. A színpad körül repdestünk mindig, mint kezdő éjszakai lakók a fény körül. Minden történet a szakmához kanyarodott vissza, minden esemény a holnapi előadásokba épült bele. Minden tragédiát humorban oldva lehetett játékká varázsolni. Így gyúltak fel előadások után az esti kalandvágyak, messze álmok szárnyán ringatózott a lélek, míg a következő délben ismét visszatömködtük a realitást agyunkba. Két főzelék között vidáman nyeltük a szegénységet is. A klub sarkában show melszobra bölcs szigeti filozófiát fecskendezett életünkbe. Szerepeken, gyötrődésekben, nélkülözésben lassan formálódva úgy hittük, soha nem engedjük el egymás kezét. Mi együtt megmutatjuk majd egyszer a fővárosnak. Na, napi 30-40 forintokból éltünk, nem törődtünk a pénzzel, csak a munkával, csak a játékkal. A klub behúzott dohánybarna függönyeivel, a rettenthetetlen Móré Miska festményeivel, királynénivel és királybácsival, akik reggel 10-től éjjel 2-ig főztek, hiteleztek, lögybölték a fröccsöket és a házmestereket. Talán nem is haszonél, inkább szeretetből. Összetartoztunk. Ismertük, becsültük és szerettük egymást. Aki elesett, fölemeltük. Ha elestem, fölemeltük. Aki elbízta magát, helyre lögtük. Ha elbíztam magam, helyre húztak. Itt mindent tudás, szeretet és humor irányított. Önbizalmunkat az együvé tartozás emelt. Pontosan tudtuk még akkor a személyes névmásokat is. Én, te, ő, mi, ti, ők. A jelentésüket is tudtuk még, azt is, hogy kire melyik vonatkozik. Tudtuk a névmások vonzatait is, helyüket is a mondatban, viszonyaikat és viszonylataikat is. Voltak viták gátszakadásig, örök harag, javíthatatlan barom. Vérre ment itt minden, hiszen rólunk volt szó. Meddig tartott a harag? A másnapi vacsoráig, de legfőjebb egy hónapig. A debreceni Csokonai Színház volt az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaink

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és a végén Latinovicssal beklubboztunk. Tudjátok, hogy megnyílt a Tilos Klub, ezentúl minden nap Tilos DJ-k lesznek. Ma este Irishen és Solomon, holnap Jafar, kedden Daily Bab Adam Salmannal, szerdán S10-es buli, és hát még a szombatot tudom, akkor Zotyka Héz és jó magam funkot nyomunk. Gyertek! Nagymező utca, instant, első emelet.

0: Programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton.
0: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, minden nap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Huzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightcore, Pardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob Haladó Esti Iskola, Vidatóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Love Alliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Funkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonom 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed-e? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm, teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos maraton az ügyeletben.
0: Programajánlót hallottatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
3: Kelt akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt

0: itt hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog a karját, gyorsan mozgatja és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, de ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Ez az Auchler.
3: Ja, voltante. Egy meleget.
1: Ez az?
3: Várniszt, máma!
1: Most nézd! Most neki megy! Hújé, már a levegőben van!
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300!
4: Jaj, Istenem, Istenem, hogy nem fél!
1: Mondja, nem fél ez az ember?
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
5: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
4: Jézus Mária, felfordít!
1: Jaj, nem tudok oda nézni!
5: Mi? Ez a lópingló? Azt elhiszem! Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom!
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forog még a levegőbe. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
1: Most megint bukfencezik?
2: Jaj! Ne tessék félni, nagyság! Amíg engem lát, ne féljen, nagyság! Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
5: Meddig marad még olyan magasan?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
1: Oda nézem, megint egy bukfenc!
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
6: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
5: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akar.
1: Hát maga ismeri a dárdos?
2: Nagysád is?
6: Unoka fivérem.
2: Óriási, hallottad?
6: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
5: És a nő nem szégyeli magát.
1: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét rákölti.
5: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
6: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízom.
5: Óriási, példátlan.
6: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Hát mi?
5: Ilyen még nem volt.
6: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa. Óriási.
5: Nagyszerű, hihetetlen.

Ákom bákom, mit tudok annyit nézni a lomtalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Hogy őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon, micsoda szépség, mi bánat, mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van, sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást, vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagy. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem, s vakon repülök, meddig nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tán, hogy átölelje. Álmos vagyok. Álmos vagyok, nyűgös, szegény, kinek se szándoka, se terve. Istenem, hol lehetek én? Szép életem hol folyhat? Merre? Nehéz pilláim lecsukom, akár az elcsüggett hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban, hópelyhek hullva hullanak, pedig halálos hermelinnel, míg messzi víg szánkó szalad, és mindig gyöngébben csilingel. Háztető a Montmartre-on. Mint szétszedett szirmai a megszáradt virágnak, olyanok a tetőn a barnult cserepek. S nekem, mert csendesen bámulni szeretek, elég a háztető is, hogy semmit se csinálja. Az ablakom szembe van az úrka háztetővel, fel se kell nézni, hogy láthassam az eget, s az ég alatt a karcsú kémény sereget. Ez itt Párizs fölött, mint fekete nádas nő fel. De nem jó, ugye nem jó menni a messzi égen, a felhők rajzain szenvedni oktalan, és nézni végtelen, némán, boldogtalan Párizst, a legszebb várost, ahol semmim sincs nékem. Füst, hogy szeretem én a füstöt, az ég virágját, ki a kéményből hajt rezegve felfelé. Halovány, lengeteg növény, a lelkemé, virág, fátyol vagy árnyék, szál, eltűnt, merre jár hát? Ostor pattin, lovacskák csengői felizennek, gitáros aggastyán kántál az udvaron, részpént zeng a kövön, kidobta le vajon? E fonnyat francia dal, miért fáj az én szívemnek? Egy ablak nyitva van, ott ül egy lány feketében, lehajtott fejjel bal, jobb karja felle jár. Zöld kalitkában csüng egy sárga kis madár. Hol láttam ezt a képet gyerekkoromban, régen? Felnéz a barátból,
Ha most integetnék nélkül, szívemre tett kézzel szerelmet vallanék, mint ifjú víg bohém. Milyen jó volna még danolni, hancúrozni, futni, világot tépni. Este felé oda lenne a kapu alatt várnám. Súgdolóznánk, s annak csók lenne a fele. Ittas kis bisztróban vacsorálnék vele, reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. Cserék, cserék, hány lehet egymás mellett egy sorba? Egy, kettő, három, négy. Milyen jó látni mind. Ócskák közt egy piros, nini, ott egy megint. Piros, fekete, rozsda, amott meg egy pár csorba. De messzi van az élet, de messzi van az élet. Ezer csudabódé, támolygó boldogok. Zászlóleng, hintaszál, tűzijáték lobog, aranykocsik forognak, tükrös ládák zenélnek. Ha én azt tudnám, ki a legszebb, ha én azt tudnám, mi a legjobb, ha én azt tudnám, merre tartsak, ha én azt tudnám, mit évő legyek. Ha én azt tudnám, min örüljek, ha én azt tudnám, miért sóhajtsak, ha én azt tudnám, minek élek, ha én azt tudnám, hogy mi lesz velem. Nincs egyéb örömöm, nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen, nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillagok ragyogtak, és ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltünk, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni. Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág Andrássy úton. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön familiák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusznak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban kék haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és kétfelé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymástól. Reggel fölkelnek.
hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazulról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a börzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancssáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, suroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszről, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behunytam, és elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a villák vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elébe állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lenge. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagyszárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, s arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, huncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnya. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hó, pendelyök, morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. S vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, s egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, s az angyal a kis könyvet kinyitná. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp, kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, s ott félig elfáradva a korlátnak borultam az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez, ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkodni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem festet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. Teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre, és fák jönnek két oldalt. Némán. Fák jöttek. Leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán, jöttek sorba leverten fák,
jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl árkon, berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni sokáig, jaj, soháig. Milyen hosszú fasok. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinni, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán merengnék. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágni, vágni, elepedni. Hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni. Csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, hütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az óperenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyem nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok, bajtól, bútól, egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.

meditáció. Gyorsan repül a föld, e vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink buktosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudod. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs méretese, rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled? Ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

0: mindenkinek, hogy a hatalmas Óz, a varázslók varázslója méltóztatott befejezni az ő elmélkedését. Vége a csendrendeletnek, ébresztő!
1: Oroszlán, bádog ember, madárijesztő! Ébresztő, nem hallottátok? Ébredjetek! Mehetünk Ószhoz!
2: Engem a kutya se ébreszt.
1: Totó, ébresztő!
2: Mit kiabálsz? Nem is aludtam.
3: Jaj, ki támadott meg?
4: Mehetünk Ószhoz.
1: Megkérdezzük a kulcsát. Tessék mondani, most már Ósz színe elé mehetünk?
0: Nem. Illetve magam sem tudom, ne zavarjatok össze mindenféle kérdezősködéssel. Itt csak nekem van jogom kérdezni. Mindjárt meg is kérdezem. Halló! Halló! Tiszteletre méltó Óz, hallasz engem? Itt minden kapusok kapusa Smaragdváros kulcsára beszél.
5: Hallak.
0: Mondd meg nekem, hogy ez az űrzavaros társaság egy kazal szalma, 6 darab kályhacső, egy berezelt oroszlán, egy fekete gumó, meg egy kislány bemehetnek hozzád?
5: Engedd be őket.
0: Hát most az egyszer megengedem nektek, hogy a hatalmas Óz színe elé járuljatok. Tessék, itt vannak a szemüvegek. Ezek nélkül senki nem léphet a városba. Tessék.
1: Oda nézzetek! Minden zöld!
5: Hűha!
6: Na
2: fúj, de randa!
1: Milyen gyönyörű zöld márványpalota!
6: Nézzétek, még a kő is zöld színű!
3: Oda nézzetek! Ott egy zöld favágó!
7: Csak nehogy zöld tigrissel találkozzunk!
1: Mint egy szép álom, olyan az egész.
0: Siess, kislány, Óz a trónteremben vár.
3: És mi nem mehetünk?
0: Óz egyenként kíván fogadni benneteket.
7: De én félek egyedül bemenni.
0: Ha ellenkeztek a hatalmas Ózzal, nem kaptok sem észt,
6: jaj nekem,
0: sem szívet,
3: jaj nekem,
0: sem bátorságot. Bizonyám.
2: Jaj nekem,
1: nincs mit tenni. Egyedül megyek.
6: Okos légy, Dorka.
3: Nehogy megharagítsd.
7: És főképpen ne félj.
1: Akkor mehetünk.
0: Tessék, itt a trónterem ajtaja. Lépj be.
1: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hol tetszik lenni?
8: Lépj közelebb.
1: Hol vagy?
8: Nem látod azt a hatalmas feje? A trón székemen. Az vagyok én.
1: Nekem azt mondták, hogy majd...
8: Halka! Óz vagyok a hatalmas, mindig más és más alágrán. Ki vagy? És miért járulsz elém?
1: Dorka vagyok, a kicsi. Segítséget kérnék tőle.
8: Hogyan került az a jel a homlokodra?
1: A jóságos észak-déli boszorkány csókolt meg, amiért a házam ráesett a gonosz nyugati boszorkány tyúk szemére, és ezzel felszabadítottam a mumpicokat.
8: De rég dolog volt a házad részéről. És mit kívánsz tőlem?
1: Segíts nekem, hogy hazajussak Kansasbe, Emilienihez és Harry bácsihoz. Már biztosan nagyon aggódnak értem. Én még sohasem mentem sehová se egyet.
8: Azt akarod, hogy segítsek rajtad, akkor segíts te is rajta.
1: Tehát mit tudnék én, a kicsi, rajtad a hatalmas varázslón segíteni?
8: Pusztítsd el halálos ellenségemet, a gonosz boszorkányt. Akkor hazaküldenek a családodhoz.
1: Én a gonosz boszorkányt? De hát én ezt nem tudom megtenni.
8: Egyszer már majdnem megölted. Ha jelented, hogy elpusztítottad, akkor hazamehetsz Kansasbe elő. Nem?
1: De én még soha nem öltem meg senkit. És még ha akarnám, akkor se tudnám megölni. Ha te, aki nagy vagy és hatalmas, te sem bírsz vele. Hogyan bírnék el vele én?
8: Azt én sem tudom. De meg kell ölni. Mert ha elpusztul, akkor kipusztul a gonoszság és a hölgy. Most menj, és küldd be a madárijesztőt.
3: Nos, hazaküldött.
6: Beszélj.
1: Reménytelen a helyzetem. Ahhoz addig nem akar hazaküldeni, amíg meg nem ölöm a gonosz boszorkányt. Én pedig ezt úgysem vagyok képes megtenni. Téged hivat, madárjesztő.
6: Engem? Hogy néz ki? Megismerem majd?
1: Meg hát. Egy hatalmas fejet látsz a trónszéken. Az ő.
6: Jó, jó. Akkor menjek. Szorítsatok nekem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az? Nincs itt senki? Hol az a fej? Nincsen. Nini! Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
9: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
6: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
9: Én miért tegyem meg ezt neked?
6: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
9: Sokrem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkány, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű ész, hogy te leszel a legbölcsebb madárjesztő.
6: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka öljen meg a gonosz boszorkány.
9: Nekem édes mindegy ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most erej, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
7: Miért lógatod az orrod?
6: Ja, ne is kérdez. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
1: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
6: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádog favágónak.
3: Akkor bemegyek én.
7: Jaj.
3: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Aha, ott ül egy hatalmas hétfejű sárkány.
7: Én vagyok Óz, a hatalmas félelmetes. Ki vagy?
10: Ki vagy és miért járulsz elém?

0: A leggyengébb ember, a legszerelőbb szíved, amely csak a birodalomban található.
1: Neked is ez mondta, bádog ember.
2: És milyen alakban?
3: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz boszorkányt.
4: Valami szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kifér a torkokon. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunkat teljesíti.
5: No, hol vagy te, szörny? Jézusom, tíz van, kigyulladt a trózék. Segítség, anyukám!
6: Én a tűz magalának, az hatalmas, félelmetes, ki vagy, miért jársz elé?
5: Gyáva oroszlán vagyok, mindentől és mindegyikről félek. Azért tettem, hogy megkérjelek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer kineveztek.
6: Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorrá teszlek, de ameddig él a baszorkány, addig gyáva maradsz.
5: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most megtámadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy reszket, mint a nyárfa levél?
2: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
3: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljük meg, hogy mi is tegyünk.
2: Hé! Várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
7: Mi ez a rettenetes ugatás a trónteremben?
2: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
7: Dobj hát a kéhezt a csaló kutyát.
2: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már! Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen.
8: Mi tévők legyünk, barátaim?
5: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresnünk, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
2: És ha nem sikerül?
5: Akkor én sohasem leszek bátor.
9: Én pedig okos.
3: És én se jó szívű.
2: De én akkor sem tudok megölni senkit, ha sohasem látom Eminemit, Harry bácsit és a farmot.
5: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
9: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem tudom hasznomat látok, amilyen ezt kell.
3: Én nekem pedig még akarom szívem.

Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasszájú Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. No, mert közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ott a minden ember névhez jutott olcsószerrel, azon felül, mit az apja adott neki meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan ilyen szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak a káromkodást. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente-fente ő az írral, kígyóhájjal, medvezsírral, ebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S ha felébredt, mennyi kéjjel tabogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kék nadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám a szonyos képpel, sosem választál a néppel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasszáj mi nagyátok. Ti midőn a szúrós serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korva beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mi drága, becsesebb a drága gyöngynél. E hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mint hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában, s bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva, főznek, sütnek, abból, amit valahonnan, más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen, szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helyiségben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. S mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, verj a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinja binnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, sári panni zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megveretválja. Nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja. Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező,
Ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező. Nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön, vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában. Hát ima furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőben, mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzeletni, a vasvillát sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus, minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül-e György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne, a szép sörte már a helyét is pödörte, sonka, sódal, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak legottan, lobog a lángbőg, a katlonszál, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgasz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűvályos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Készim már a bornyomókád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánysereg azonban beszivárog alattomban. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet mer, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pára Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge, pörge, kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ünnök halkal, bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen bizasz szegénynek. S míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegzi, a cigánybanda újra kezdi, bajusza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lába kelvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül-e György a kádban lepedőben leszögezve? Nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mi helyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.

Jó estét kívánok! Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle megvan róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Hát ilyen népnevelő fél évé alakultam én a 38 év alatt, amióta színésznő vagyok. Igen, hosszú ideje már, hogy leghasznosabb és egyben legsikeresebb művészi megnyilvánulásaimnak úgynevezett önálló estéimet érzem, amiket én írok, én szerkesztek és én játszom el, mert élmény anyagát én éltem meg. 1945 óta, ahol csak alkalom nyílott rá, magam építette hevenyészet várszínpadon, templomban, éjszakai lokálokban, később hangversenytermekben, rádióban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, Stockholmban és Kolozsvárott is. Elmondtam az életemet. Beleszőve, mint egy igazoló illusztrációként a legszélsőségesebb műfajú színészi ópuszokat. Ezeknek az önvallomásoknak nem hiú önmutogatása rugója, hanem a legtisztább, használó, segítő szándék. Én azt állítom, hogy az ösvény, amire az élet sűrűjében, mint magános vándor rátaláltam, helyes és jó. Mert abból a közös útból indul ki, és abba is torkolik bele, amin a haladó világ menetel a cél, a kommunális emberi boldogság felé. És az életemmel bizonyítom, hogy ez az ösvény járható, bár merede, de éppen ezért röviden. Mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok. Használni akarok. Népnevelő vagyok. Meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájakon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba vájt, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben meg-megállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálok önöket is felvezetni. Boldogság egy. Estén címe életem története három tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongorázott.

Hát, első tétel készülődés. Hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi,

ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegesen, valami fontosan, embertársai. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Giulia a színház. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak, és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg, vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetésüket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a jó Isten. Az ígét testé alkotom, és igazsággá. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a jó Istenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a színház.

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Vicilia!

Scenario S. Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kijátszhatja.

De eljött az idő, amikor a gyűlölet elborította az életet, és mindenbe sötétedett. 1944. áprilisában, betegen az iszonyattól, ami körülöttem a világban dúl, vak ösztönömtől vezetve felhúzottam a Tátrába. S fenn a békés hegyek között 8 hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de mégis mindig vártam. Valamire vártam. A csodára vártam, ami meggyógyít és lábra állít, ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben, és célt mutat a jövendő életben, és én nem vártam hiába, én megkaptam a csodát, én hitet kaptam. Én a református, de ateista apám, hit nélkül felnőtt színésznő lánya, hívő lettem. Én hiszek a világ mindenségben, a csillagokban és a porszemben, tehát az emberben lakó szeretetben. Adi Endre vers. Szent elgondolás. Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett. És szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus legigazabb. Az emberek úgy elrosszul, hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok, pedig ma is élhet. Feltámad ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen és igazul. Járj közöttünk, drága Istenemmel, tavasz van, nőnek a gazok, kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak, egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen tiéd. A szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová a Tátrából 2 kofferruhámért az irigység és kapzsiság juttatott, és mint aféle Mata Harit, mint német kémet juttatott a felszabadítók katonai biztonsági szervek kezére. A szeretet ott állt a front mögötti falusi katonai fogda lépcsőjén, idegen egyenruhában, és csodálkozó hangon magyarul megszólalt, hogy kerül maga ide, Mezei Mária? Igen, a tolmács egy pesti zsidó fiú volt, aki felismert és ismert. Tudott rólam pár úgynevezett segítőtettet, amit otthon sorstársaival cselekedtem. Hálás volt, és igazolt, és megajándékozott az életemmel. Csoda! Mert ha véletlenül nem ő állott, akkor én ma nem állhatnék itt. Mert háborúban, idegenben az olyan váddal terhelteket, mint amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni. A szeretetnek sok arca van. Ahány csillag, virág, fa, hegy, víz, állat és igaz ember létezik. Ők az igazak, a hálásak, a testvériek, az áldozatvállalók, a másokért önmagukat felejteni tudók, ők adták az én hitemet. Ők mutatták meg az igazság ösvényét, és fogták kezemet első lépéseimnél az új élet felé, hazafelé, de ők fogták ceruzámat is a Radványi kis erdészházban, hogy megírhassam a kis útmutatót, életem eredményét, a hoztam valamit a hegyekből.
az igaz élet alap elveit és szabályait fogalmaztam meg benne, azóta ezek szerint igyekszem élni, nem könnyen, de egyre boldogabban, hiszen az első és legfontosabb elv és szabály ennyi, a szeretet, mint a maga földben, benned alszik. De csak akkor éled, és akkor éltet, ha önzetlenül továbbadod másnak. És minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle. Naívul fogalmazva, de kimondja a kis írás, hogy a jók tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és gazdagok. Hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és hogy az emberi élet célja nem lehet más, mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, és tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés és boldog jövőjét. Ady Endre verse, Kerekes János zenéje, Jóság síró vágya.

0: Gabona varázs. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában ordja. Az este a kertek alatt jártam, és elborult az élet. Az este varázspoharat borított a földre, hogy élet. Hirtelen árva éjszaka, szomorú, mégis szép varázs volt. És a fák alatt egymaga lassan feljött az óriás hold. Lám, mondtam, egy aranygyümölcs, égő gyümölcs az éberágon. Ó, melyik napkeleti bölcs varázsul ilyet Indiákon? Ó, nagy varázsló, titkos est, ki elborítod e világot, kinek nedves etyetyefes zajtalan éjjel száz virágot, varázsköpönyeget terít kezed, és elnyomja a késő. Szüzeknek alvó testeit érni mintázza néma vésőt. Te mintáztad őt is, te bölcs, sok régi, lányos éjszakáján, hogy érve majd aranygyümölcs legyen életemében fáján, mert te vagy a nagy érlelő. Ekkor a hold feljött a fáról. Furcsán mozogva jött fel ő, regélve még Amerikáról. Felhők kapkodtak szerteszét, hideg sejtelmek szele támadt, s hallottam ideges nezét, a rángatózó, ilyet válok. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni, és hogy a szépből csak az álma jut, és hogy a pénzből jó, ha mára fut, s minden erőmet érte kell cserélni. Oly szomorú, hogy akit szeretek, talpig nem öltöztethetem brokádba, nem híhatom lakni aranyszobákba, és hogy fillérért unva csükkedek. Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll árulni hulló kecseit miattam. Oly szomorú, hogy perceim eladtam, s időm bora idegen kádba száll. Oly szomorú, hogy nem fektethetem gyáros fejem egy csöndes ölbe tétlen hosszú napok során egy gyönget élben tűnődni a halálos élete. A nárgilét és ottománt kesergem, ládámban és szívemben nincs arany, lelkem körül a munka mocska van. Nemes tétlenség, nemesíts meg engem. Októberi áltatosság. A kórus padján, onnan a rácson át látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imád villany kísér is új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymaga ülök én, kárvallott, elkeserült legény. Bárány, bárány vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgass. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröm. Világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a romharrögökben gyújtasz. Te, kit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem. Miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka egér csatát, a halni születőknek éltét, úndbajok újszerű visszatértét. Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is, Egész világunk mint csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, urunk, te vagy égi másunk, te a nagy álom, te vagy a fő lidérc. A tested lélek, hanem a lelked érc. Érc lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról, hal sűrű rácsonát küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem.
1: Zsoltár férfi hangra.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Emlékeztünk egy kicsit a repüléssel Charles Lindbergh-re, aki 27-ben kb. Ezen a napon repült át az Atlanti-óceánon. És hallhattátok a Birodalom visszavágot is, azt pedig 80-ban, május 21-én mutatták be. Persze jártunk mindenfelé. További jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: az ár csak emelkedik, és a kis bárka még mindig fennmarad az víz színén, s ezen maga az Úristen is erősen csodálkozott.
1: Te mit csinálsz?
0: Hogy amit imádkozom?
1: Mi ez a Biblia?
0: Na, a kommunista kiáltvány.
1: Imával nem megyünk semmire, vett tudomásul nekünk, ki kell köpnünk valahol.
0: Amikor mi nyakig vagyunk a vízbe, neked ne legyenek kikötéseid.
1: Éppen ezért mondom, ne imádkozzunk, hanem evezzünk, partot kell érnünk valahol.
0: Gyere, hallgass rám, húzunk továbbra is jobbra, ahogy én látom, az ár is jobb felé sodor. Úgyhogy jobb, jobb,
1: miért emlegeted egyfolytában az, hogy jobb, jobb, jobb?
0: El akarom magammal hitetni. Jobb,
1: jobb. Szerintem ez bal. Bal!
0: Állj!
1: Bal!
0: És te miért hajtogatod folytasz, hogy bal, bal, bal?
1: Mert rá akarom magam beszélni! Úgy, hogy bal!
0: Jaj, bal!
1: Nem értem! Nem értem, hogy miért billegünk, amikor ennek a hajónak mindene megvan. Orra, teste, tatja! Mi kéne még, ami egyensúlyban tartana minket?
0: Tőke! Kolumbusz hajójának is volt tőkéje, fel is fedezte Amerikát.
1: Igen, azért tőke nélküli hajóval is értek már régben.
0: Milyen hajóra gondolsz?
1: Az Aurórára.
2: Víz, víz, víz!
3: Hol?
2: Itt, de hol?
0: Te ez normális?
1: Nem, adminisztrátor.
0: Mi a dolga?
1: Adminisztrál!
0: Hát de miért nem jön le?
1: Mert tudtál levezni!
0: Legalább akkor mi csináljunk valamit, hogy partot érjünk. Inkább tartsunk egy kicsit jobbra, nyugat felé. Nézd meg, ott több a rakományhajó. Hát, ha tudunk kötni egy kis üzletet.
1: Jó, én nem bánom. Próbáld meg, teremtsél velük kapcsolatot rádión.
0: Már is. SOS! SOS! Egér hívja Jaguárt! Eladó 100 Ikarus! Meg minden!
1: Tudod mit? Vegyük az irány bal felé. Onnan a segítség még soha nem maradt el.
0: Azzal a segítséggel kim vagyunk a vízből. Tudod mit? Hívjad őket, te!
1: SOS! SOS!
0: Na mi van?
1: Válaszolnak!
0: Mit?
1: Ugyanazt! SOS! SOS!
0: Ez az egész egy nagy lapáthajó.
1: Na hát ezt aztán kikérem magamnak. Kikérem magamnak! Te nem nézted meg a rakományt? Tessék! Van lehel hűtőszekrényünk, Ikarus autóbusz, és a konyhán. Aki egyszer megkóstolt a paksi halászlinket, annak szinte sugárzik az arcot erőműtől. Akkor még nem is beszéltem a szellemi kapacitásról. Fiú! Tudod, mi van itt a fejedben? Tessék!
0: Hívd őket ismét.
1: Jó. Timur, hívja csapatát! Timur, hívja csapatát!
0: Mit hívsz?
1: Az anyahajót.
0: Mi a neve?
1: Matty. Az majd segít, mert anyahajó csak egy van. Hidd el, fiú, partot fogunk érni. És mi csak egyetlen egy partot érhetünk. Ez garantálja a hajónk rendszer. Mert a mi erőnk a hajónk rendszerében van.
0: Milyen rendszer ez?
1: Egy partrendszer.

a kis halról. Öreg ember öreg asszonyával kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyóban 33 esztendeje már. Öreg asszony fonta fonalát, öreg ember halázgatni jár. Hálóját először kiveti, nincs más benne, csak tengeri gizgaz. Hálóját másodszor kiveti, tele van az hínárral, moszattal. Hálóját harmadszor kiveti, nincs más benne, mint egy kicsi hal, csak hogy az a kicsi hal aranyhal. S az aranyhal szája szóra nyílik, s emberhangon egyképesbe kell. Engedj, öreg, vissza, vár a tenger. Váltságdíjat kapsz értem, ha kell. Teljesítem, bármit is kívánnál. Megijedt a halász a csodától. Itt halászik 33 éve, sosem hallott még halat beszélni. Az öreg a halat elbocsátja, s szól utána kedvesen becézve. Isten veled, szép aranyhalacska. Nem kell nekem váltságdíj tetőleg. Menj, siess a kék tenger vizébe, bolyongani szabad messzeségbe. Ballag haza öreg asszonyához, szól neki a félelmes csodára. Nem fogtam ma csak egy kis halacskát, aranyhal volt, nem akármilyen hal. Szólt a kis hal úgy, ahogy mi szólunk. Kéreckedett kék tengerbe vissza. Váltságdíjat érte felajánlott, váltságdíjat, amit én kívánok. Váltságdíjat venni féltem én, kék tengerbe visszaeresztettem. Öreg asszony az öreget szídja. Ó, te mamlasz, ó, bolond fajankó, hogy nem vettél váltságot a haltól? Legalább egy teknőt kéri nekem, a miénk már szétrepett egészen. Megy az öreg kék tenger partjára. Látja, hogy a tenger fodrozódik. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg mélyen meghajolva. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. Én az öreg asszonytól kikaptam. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Elzavart. Új teknő kell neki, a miénk már szétrepett egészen. Azt feleli erre az aranyhal. Ne búsulj hát, menj Isten hírével, meg lesz majd az új teknő. Ne félj. Ballag haza öreg asszonyához. Új teknőt lát az öreg asszonynál. Öreg asszony szitokkal fogadja. Ó, te mamlaszó bolond fajankó, teknőt kértél, ó, te málé, teknőt! Azt hiszed, tán nagy dolog egy teknő? Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak, kér tőle egy szép falusi házat. Megy az öreg kék tenger partjára. Látja, hogy már elborul a tenger. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg mélyen meghajolva. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. Szidalommal várt az öreg asszony. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Házat akar a rigolyás asszony. Azt feleli erre az aranyhal. Ne búsulj hát, menj Isten hírével. Nem kell félned, meg lesz majd a ház. Megy az öreg kunyhója felé. Kunyhójának nyoma sem maradt. Áll az új ház. Szép, tiszta szobástól, kéményestű, cserepes tetőstű, kapuszárnya erős tölgyfadeszka. Ablakában ül az öreg asszony. Mint hiába, csak urát szakulja. Ó, te mamlasz, igazi fajankó, házat kértél, mafla, paraszt házat. Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak, nem leszek én durva parasztasszony, leszek inkább ősnemes nagyasszony. Megy az öreg kék tenger partjára. Látja, hogy már háborog a tenger. Parton áll,
az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg meghajolva mélyen. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő, még bolondabb lett az öreg asszony. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Nem lesz többé durva parasztasszony, akar lenni ősnemes nagyasszony. Azt feleli erre az aranyhal, ne búsulj hát, menj Isten hírébe. Ballak haza öreg asszonyához. Na de mit lát? Kastély, tornyosat. A tornácon áll az öreg asszony. Kis subája drága coboljprémből, aranybrokát födi feje búbját. Nyaka körül nehéz igaz gyöngyök, aranygyűrűk csillognak kezén, lábán piros csizma kordovámból. Körülötte cselédek sürögnek, veri őket, hajukat cibálja. Szól az öreg, öreg asszonyához. Adjon Isten, nemes asszony úrnőm, ugye most már megnyugszik a lelked. Ráripakodik az öreg asszony, szolgálni az istállóba küld. Múlik egy hét, elmúlik a másik. Még bolondabb lesz az öreg asszony, az öreget újra kérni küldi. Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak, nem leszek már ősnemes nagyasszony, leszek inkább nagyhatalmú cárnő. Megijed az öreg, kifakad. Mi lett, asszony, bolond gombát ettél? Azt sem tudod, hogy kell lépni, szólni. Rajtad nevet majd az egész ország. Erre mérges lett az öreg asszony, szegény urát jól pofon üti. Mit merészelsz, muzsik? Feleselni? Ősnemes nagyasszonnyal, velem? Míg szépen vagy, mégy a tengerpartra, vagy ha nem mégy, vitetlek erővel. Megy az öreg. Megy a tengerpartra. Látja, hogy már sötét az a tenger. Parton áll. Az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg, meghajolva mélye. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. A vénasszony újra megbolondult. Nem lesz többé ősnemes nagyasszony, akar lenni nagyhatalmú cárnő. Azt feleli erre az aranyhal, ne búsulj hát, menj Isten hírével, ne félj, cárnő lesz az öreg asszony. Ballak haza öreg asszonyához. Mi ez? Cári palota előtt. Kit lát benne? Öreg asszonyát. Ott ül asztalánál. Ő a cárnő. Kiszolgálják nemesek, bojárok, töltögetnek déli bort neki, eszik hozzá fűszeres kalácsot. Körülötte rettenetes őrség, vállukon a rettenetes fejsze, több se kell a rettegő öregnek, vénasszony a lábához letérdel. Adjon Isten, rettenetes cárnő. Na de most már megnyugszik a lelked. De az öreg asszony rá se néz. Parancsot ad, ki vele, ne lássa. Odafutnak nemesek, bojárok, az öreget ütik, taszigálják, szaladnak az ajtón álló őrök, fejszéikkel majd, hogy felaprítják. Látja a nép, nagyot nevet rajta, úgy kell neked, vén ostoba birka. Tanulhattál, pipa gyafajankó, bolond, aki más szekerét tolja. Múlik egy hét, elmúlik a másik, még bolondabb lesz az öreg asszony. Udvaroncokat szalajt uráért, megkeresik, hurcolják elébe. Szól az öreg asszony az öreghez. Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak. Nem leszek én nagyhatalmú cárnő, leszek inkább tenger királynője. Lakom inkább óceán tengerben, ott szolgáljon engem az aranyhal. Ő legyen majd futosó cselédem. Most az öreg nem mer feleselni. Nem mer még egy árva szót se szólni. Megy immár a kék tenger partjára.
A tengeren lát fekete orkánt, dagadoznak haragvó hullámok, száguldanak, vonítanak, bőgnek. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg meghajolva mélyen. Szállj meg engem, ó, aranyhal úrnő. Mit tegyek az átkozott banyával? Akar lenni tenger királynője, akar élni óceán tengerben. Azt akarja szolgált te magad légy futosó cselédje. Nem szól erre semmit az aranyhal. Locsan egyet farka a habokban. Beleúszik tenger mélységébe. Vár válaszra, vár a tengerparton. Elunja az öreg, hazaballag. Látja újra, előtte a kunyhó, a küszöbön ül az öreg asszony.

0: Ma a királynak lesz itt mulatása, vigyázz, hogy a királynét meg ne lássa, mert Oberon dúl full rá amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüntette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja. Szeretné, hogy legyen vadászlovagja, de a királyné csak nem engedi. Felkoszorúzza, s úgy szeretgeti. S nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta, Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkopáncs baba.
1: Vagy én csalódom szemrefőre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfölt megszedi, nőt lelke fogytáig köpülteti. Higgadni a sört meg nem engedi, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes Puk neven szólít, segíted, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találtad, cimbora! Hát én vagyok az évig vándora,
0: ki Oberont is megnevettetem, ha az abszurd a ményt rá szedem, nyerítve hozzá, mint szép kancalon! Vagy ha tütűzget holmi vén anyó, vackor gyanánt rejt a kancsófenek, iváskor én ajkához billenek, hogy a sör mind asszú keblére fut. Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz háromlábú zsámolyul, kibiccenek alóla, felborul. Ó, végat is majd megfúl, úgy köhög. A tempi oldalához kap röhög, tüszköl, csuklik nevetében, s hitet mond rá, hogy így jól, sose nevet.
3: De félre, tündér, itt jö Oberon.
1: Bárcsak ne, mert amott meg asszonyom.

0: Üdvözd, ne légy, gőgös titáni.
1: Ach, féltő Oberon, tündérim el, kerülni esküvém ágyát, körét.
0: Várj, semmi az. Nem vagyok urad?
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon, harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe Tézeusszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyokat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet Tézeuszhoz?
1: Mindez csupán féltés dühöt koholta, s azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, kövespatak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögvészes ködöt szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlta feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifjan szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjente nem zeng áldott himnusz és dal. Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják. S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
0: Hozd jóra hát megint, hisz rajtad áll. Miért bántsa Oberont Titánia? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
1: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
0: Meddig kívánsz maradni Eligedben?
1: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jer velünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
0: Adnékem a fiút, s megyek veled.
1: Országodért sem én! Tündérek el! Ha nem megyek, látom, cívódni kell.

Jó, hát eredj. Nem mész ki eligedből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édespó!

0: Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalál. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld s a hüshold között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy vesztaszüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej szín előbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hozz ívirágot, hisz mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelmre gyújt. Az ébren elsőbb látta lény irá. Hozz ívfüvet nekem, s légy itt, mire a leviatán egynél fűnt.
1: Szemet kerítnék 40 perc alatt, ha föld kerül!
0: A nálam elé rá, le sem még elszólalt titán. Akkor szemébe csöppentem levé, s az első tárgyat, mit ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge páviál legyen, szerelme vadhevével üldözik. Addig szeméről bájt nem leszem, mert más világban könnyű tennem azt, míg át nem adja nékem a fény. Hanem ki jöjj? Látatlan vagyok. Kihallgatom, miről foly a beszéd.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, eligetbe szöktenek, s én itt vagyok dühös vade vadonban, mert Hermiámat nem találom itt. Lódulj el innen, és ne űsz tovább.
3: Te vonzasz engem, ért szívű delej. De nem vasat vonz, mert az én szívem hű, mint acél. Szűnj meg hát vonzani, s nem lesz erőm követni téged.
2: Csábítlak én, szépen szólok veled. Nem mondom a legőszintébb valót, hogy nem szeretlek, nem tudlak soha.
3: De én azért is még jobban szeretlek.
2: Ne szíts tovább lelkem gyűlöletét, ha látlak is. Rosszul vagyok belé.
3: És én, ha nem látlak, vagyok rosszul.
2: Nagyon kitetted nőiségedet. Az éj alkalomra s egy vadon hely kísértetére bízni könnyeden szép szűziséget, gazdag értekét.
3: Erényed a kezesség e felől, nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ néz itt reál?
2: Én nem vitázok itt tovább, eresz. Ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
3: Ó, jaj! Templomba, városon, mezőn bántasz te engem, Demétrisz. Sértéseid botrányt hozunk nevedre. Szerelmünk!

0: ő esdekel. Itt a virág! Légy üdvözlő, gyors követ!
1: Igen, ihol van?
0: Kérlek, add ide!

0: Van egy kies part, hol kakukkfű nő, hol dús virány, trukert, sibolya sző. Fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmin fog kezet. Ringatva ott szunnya tánccal, zenével, Titánia, egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét ocsmány képzelet. Ne! Légy belőle! Járd el ezt a verket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet lássa. Hisz megösmered aténi öltözetről emberet. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol katasszóig velem!
1: Te fél királyom, szolgáld, ott terem!

még egy körtánc, egy tündéri dal, és akkor egy perc harmadára el, és dolgotokra mind hadd nyugozzam.

0: Este tál mondja, este lefektíve, reggel felkeltíve, teste beteg, lelke készül, boldog mennyország ajtaja nyitul.
1: Amen. Elmondjon a Jézus, a lelkünk váltó Jézus, a békesség szőrző Jézus. Ó, elmúltak óráim, rövid számos napjaim, ki benném gyontemből akarnék lönni, urat akarnék hozzám venni, beteg a testöm, kész a lelkem az örök dicsőségre menni. Gyűjj hozzám Krisztus Jézusnak, drága szent teste, szent lelke, szent vére, lakozzál én bennem, midőn Názáretben lakozzál én, mi társfőgyim megfogadtál. Pilátusnak pitvarába bevittek szent kezedet, szent lábrat, háromszöggel megszögezték, szent fejedbe tövis koronát vertek. Aki ezt az imádságot napjába elmondja utolsó óráján, pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Én jó Uram teremtőm, mikor engem teremtettél, akkor te engem ösmertél, szent lelkeddel szerettél, szent haláloddal megváltottál. Dicső Isten, nagy Úristen, dicsőséges nagy Úristen, testöm, kedvem, kerestembe, hét halálos bűneimmel, nékem, ördög ellenségem, Sátán, menj el előlem, ne kísérges engemet, mert van nékem az Úr Jézus Krisztus, fejem fölött párna fa letelepedött. Ága szülte bimbóját, bimbó szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát, kelj fel Szent Fény, lássad, hogy mit visznek, kehőt, kenetöt, oltári szentséget, papíröndöt. Üdvözlégy, Mária kakas, megszólalván, Máriát kiáltván, kelj fel Szűz Mária, megfogták Szent Fiadat, kőoszlophoz kötözték, Körösvárra fővitték. A vére elfolyt, oda mentek az angyalok, ollomba főcötték, kehőbe dűtötték, boldogságos szűzanyámnak elébe vitték. A boldogságos szűzanyám ezt szóla, ezt valaki, ezt az imádságot napjába elmondja utolsó óráján. Pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Paradicsomba csöndítenek ott angyalok.

0: Lesznai Annával beszélget Vezér Erzsébet 1965. június 23-án.
1: Mikor kezdtél el hímezni, ha már költ?
2: Hímezni, mikor 8 éves voltam. Akkor ugyanis az volt a divat, hogy nyáron mindig kubikusokat hoztak, mezőkövesdőről. És a kubikusok jöttek, úgy körülbelül, ha jól emlékszem, 18-an voltak, akik egy csapatban jártak, ha útigazítás volt, valami munka. És ezek hoztak magukkal egy-két asztalt, úgy nevezték, hogy a szakácsnéket hozzák magukkal. És hát egy ilyen szakácsnétől tanultam tulajdonképpen magyaros öntéseket. Az anyám nagy hímzőnő volt, és sokat hímzetett, mert tőle tanultam. De az nem érdekelt annyira azok, a petit bohá és a hangyás. De ez borzasztó érdekel. És az első az volt, hogy egyszer a mama vett meg a szép konyhahagyokat. Én emlékszem, egy stráv törös körül kép volt, és a másik piros. És egy ilyet elcsoltam, és rárajzoltam, és ezeket az öntéseket alkalmaztam, amiket a parasztasszonyoktól tanultam. Később nagyon sok egyebet is tanultam, mert ezek majdnem minden évben visszajöttek, és az egyiknek ott született gyereke, és hát eljött hozzám, és azt mondta, én nem akarom, Tóth keresztanyát nem akarok a gyerekemnek, hát legyen a nagysága keresztanyát. Nagyon megtisztelve éreztem magam, már gondoltam, egész szín magyar fajból én se származom, ugye, hát, de beleegyeztem a keresztmamaságba, és akkor nagyon összebarátkoztunk, és sokat beszéltem vele. És ez az asszony olyan okosan beszélt hímzésről, hogy mindent át lehetett volna vinni egy művészet történetbe, mint festészeti kritikát és méztatást. Hihetetlenül. Például úgy tudták, hogy milyen színek ugalnak ki, milyen színek maradnak egy szinten a képeknek, hogy ez csodálatos volt. Még emlékszem, hogy akkor ott állt így előttem, még akkor nem született meg egy gyerek, jó nagy hasacskája volt, és azt mondta, ez a sárga, amit ide tette rajzolni egy területet, ez kiugrik, ez a hasamnak ugrik. Egy másik egyszer azt mondta, hogy kiszúrja a szemedet. Hát, tényleg értették, ugye, hogy mi, a színek nincsenek egyforma közelségben az emberrel. Hallatlan sok okosat mondtam. És még valamit tanultam tőlük, amit aztán olvastam könyvekben később, és láttam, hogy ez egy elösvert teória, hogy változnak az absztrakt minták ábrázolókká némely esetben, és más esetekben megint az ábrázoló mintát abstraktunk rá. De ha a rajzomban mondjuk egy virágot rajzoltam, aki nem tetszett neki, akkor azt elnevezték kutyás mintának, és abból a virágból egy kutyát csináltak. És az a kutya nagyon jó kutya volt, ugye a formákat valahogy látták, ugye, hogy az hogy. És ebből tanultam meg tulajdonképpen a formák történetét, és hogy változik a valóság elvontá, és az elvont dolog megint vissza. És a szimbólumoknak az eredetét láttam meg. Valóban tapasztaltam, hogy történnek a szimbólumok. Nagyon érdekes volt. Nagyon sokat köszönök nekik, és nagyon aranyosak voltak. Tehát ez már biztos meghalt ez a...

0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapja alkalmából 1963. július 17-én.
1: Milán bácsi megírta a Sandabohószot, a Gornágyal Efraim kalandjait, hát azt egy suhan írta, nem a 70 éves Füst Milán.
2: Hogy egy fantomnak áldozunk-e, hogy a névnek a fantomja, Platónom úgy beszél, mintha élt. Én bele megtörtént egyszer Berlinben, hogy az utcán megyek, és eszembe jut egy mondás. Szóval hűve okos volt ez a Goethe, ezt is tudta. És aztán este elmentem a nemzeti színházba Berlinbe, és a Wallenstein halálát adták. Nagyon rosszul persze, mert naturalista módon ez a kotúziusos dalapot, egy versekben írt dalapot, prózai módon, mint hogyha a Borbénál volna valaki, és ott beszélt. Hát nagyon rosszul, egyszer csak ezt a mondást kiderül, hogy a Wallensteinben van, és hogy nem Goethe írt, hanem Schiller. És én literátus ember összetévedt, ami ezt is Goethe-nek tulajdonítom. Amit Schillernek, mikor ez eszébe jutott, akkor azt hitte, hogy a világot megváltja, zavarosság. Föl is írta rögtön. Aztán belenyúlta az egyik művébe, és akkor el volt ragadtatva. Na, ez világ megváltó. És akkor én még ezt is elvettem tőle, és Goethe-nek. Hát mondd meg van sértve, ezáltal Schiller nincs, mert ő nem érte. Nem lehet megsértve, se Goethe nem lehet megsértve, ez vagy az. Szóval halálom után tessék, minden kutyi mutyi írta.
1: Milán bácsi, mi az oka annak, hogy másod-harmadrendű művek, másod-harmadrendű íróktól, azok azonnal visszhangra találnak. Jó görög tűzként, és elsőrendű művek pedig 10-20-30 évet márva, már boldogtalanok, bukkannak fel is.
2: Nem is tudom, hogy így van, mert vannak könnyen érthető művészek, és nehezebben érthető művészek. Petőfi például arára könnyen érthető művész, hogy különösen a rossz munkái azonnal közteletűek lettek. Edgar Allan Poe pedig nehezen érthető művész, az közkeletű sose volt. Ma talán már nem volt. Beérett annyira, hogy az emberek elismerik, annélkül, hogy ismernék, de kevés verset írt. Ez a kis termésű művészek, de a legnagyobb szerintem. Nagyon nehezen érthető kis termésű nagy művészek. Így, mint Hölderlin. Annak is csak 4 vagy 5 verse van, de az a legnagyobb, a németség legnagyobb költő. Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de hogy a nagy művész van, arról szó sincs. Az például nem művészi munka, csak rendkívüli kifejező képességgel, nagyszerű kifejező képességgel volt, egy filozófiai munkát, az se kis rang, hogy filozófia, filozófikus munka. És az új kritika Goethe végre is a filozófusok közé is sorolja, és még
1: költő, drámaíró, novellista, esszéista, professzor. Minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 füstmilán ismernek valaki, és ha nyugati nyelven csak egyet fordítanának egy műfajbeli, az is meg lenne veledem. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő füstmilán mióta hallgat már és miért hallgat.
2: Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek, és pedig az egy fiatal korban indul meg. A lira az, amely fiatal korban élik meg, az a bámulatos dolog a lirában, hogy fiatal korban kiérik egy lirai periódus. Na most a legtöbb lirikus, miután az első lírai periódus lezajlott, tovább is lírikus akar lenni, csak hogy nem tud, tehát utánozza saját magát. Ez még az már is felfordulható. Na, körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismert. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt, még egy harmadik is volt idősebb korban. És ez az egész azért van nekem összesen csak 71-72 verset. De a rosszakat nem adtam ki, mert közben próbáltam én is írni valamit, amit közben nem tudtam már, hogy hogy ilyen. Elfelejtettem a módját, a lírai vers keletkezése nem volt benne. Aztán megint visszataláltam hozzá, hogy hogy kell azt csinálni, és öregkoromban írtam a legszebbeket, na tíz.

első tábla. Midőn fönn az ég nevetlen, s alant a föld szintazonkét, Apszú, az őskezdet minden dolgok teremtője atya, s Mummutiámat ősanyánk még vizeikkel egybe mosódtak, nem volt száraz föld se, láb se, s egyike sem az isteneknek, név nélkül szunnyadott a sors is, betöltetlen várt a végzet, Apszú s Mummutiámat akkor isteneket nemzettek s szültek, szülték Lahmut s Lahamut. Teltek az idők, múltak az idők, s a kettőt még dicsőbben követé Ansáristen s Kisáristennő. Nap-napra gyűlt, év-évre gyűlt, sokasodtak a napok, gyarapodtak az évek, s egyszer már kettejük fia, Anu is atyáihoz nőtt föl. Nemzője Ansár saját képére alkotá őt gyönyörűséggel. Anu meg Nudimuddot nemzé, ki büszkébb volt atyáinál is, mert okosságban és erőben, vitészségben párja nem termett. Hatalmasabb volt nagyapjánál, hatalmasabb volt Ansárnál is. Akkora hős, olyan erős, mint Nudimmud, egy sem akadt. Nőtt noha még testvére számos. Ezek az Isten gyermekek egy csapatba egyesültek. Csúfolták Tiámatot, kinevették, s amint tés tovarohangáltak, csúfolkodva fölkavarták kedélyét. Addig meddig, hogy ereje megtört, trónja megint. Dúlt, fúlt Apszú, búsult Apszú, Tiámat szíve megvonaglott, Mummú dühel encsípőjére ütött, rossz kezdet, rosszabb folytatást szült, viszály készült az istenek között. Hatodik tábla. Holván Marduk az istenek szavát, nagy jeles művet teremteni vágyott. Szóval mondja fölfeleli éjának szíve szándékát, ekként közli véle. Vért kötök meg, csonttal csipkézem a húst, ímé életre hívom Lullát, ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az ember. Tisztes kötelessége légyen az istenek szolgálata, örömére az ég és alvilág urainak. Az istenek útját is okosan egyengetem, egyformán tiszteltessenek, de mégis két részre osztom őket. Szóval mondja Ea Marduknak, szíve szándékát ekként közli véle. Egy istent kell feláldoznunk a végből, hogy véréből embert teremtsünk. Gyűjjön össze hát valamennyi isten. Egyet feláldozunk közülük, a többi békességben élhet. Összehívta Marduk az isteneket, nyájas beszéddel utasítva őket. Szóra nyitva száját parancsot oszt. Anunnakikhoz imígy szól szavából. Bízvást, igazat szólottam imént, igazmondó lévén teljes szívemből. Mondjátok meg, ki volt, aki viszályt szított, s fölkelésre bújtva Tiámatot, harcot kevert. Áldoztassék föl a bajkeverő, áldoztassék föl, aki harcot kezdett. Büntetését el kell szenvednie. Nyugodjatok meg. Üljetek le, tüstént. Az igigik, a nagyistenek akkor szóval mondják,
fölfelelik az istenek, menny és föld királyának, istenek tanácsadójának, nagyuruknak. Kingu volt az, aki szított viszályt, s fölkelésre bújtva Tiamatot, harcot kevert. Megkötözve vitték Ea elé, büntetésből fölvágták ereit, véréből gyúrtak embert. Istenek szolgálatát bízva erre, elbocsátották az isteneket. Ekként ember teremtvén az isteneket Ea megmenté. Ember tisztes kötelessége lett az istenek szolgálata.

0: Verseivel néktek megvédtem en Alkasz a földet.
1: Hallhattad. Híre járt Lisidas, de tudod, hogy a versek oly tehetetlenek ott, hol a Mars dárdái ropognak, mint a sas űzte bozótba futó kicsi háoni gerlék. Hisz ha a holló épp az imént a baloldali odvas tölt tetején nem szól, s a viszályt le nem inti jelével, nem látnád Mőriszt soha már, s nem is élne Menalkasz.
0: Érhet-e így nagy baj valakit? Jaj, hát lehet az, hogy elnémultál volna örökre, te drága Menalkasz. Nimfákról kidalolna, kihímezné teli rétünk gyönge virágokkal s remegő zöld árnyal a forrást. Most egy vers jut eszembe. Minap lestem ki a csöndben, míg Amarillishez mentél, aki oly gyönyörű szép. Titiruszom, míg megjövök, őrizd addig a nyájat. S hogyha legelt itatóra tereld, de figyelj, s ha a vénbak megtorpanna, ugorj szaporán, ravaszaz, s ravaszuld.
1: Hát még Váruszról az a vers, melynek fele kész csak. Hogyha miénk marad a szép mantua Váruszom immár, mantua, amelyhez olyan közel épp a baérte Kremóna, éneklő hattyuk röpítik fel az égre neved majd.
0: Korzika rossz Tisza fája felé méhet sose szálljon, s legelő tehened nagy tőgye legyen teli tejjel. Kezd el, halljam az új dalt. Engem is úgy noszogatnak a Pieridát már, hiszen egy-két verset is írtam, melyet a pásztori népdalol, ám de az ősi ízelgő. Váriuszunk költő, vagy Cinna, de én mi vagyok még? Lúd, aki gágog, amíg hattyúk lebegőd alahallik.
1: Így van ez, értelek én, Lisidas. Töröm is fejemet, várj, hogy felidézzem egy dalt, de talán te is ismered, oly szép. Jöjj, Galatéja, te, hagyd a folyót, mire jó az a játék? Itt van a bíbor színű tavasz, már önti az újult föld a virágot, a nyárfa fehéren hajlik a barlang árnya fölé, s ím összefonódnak a zöldgék is. Jöjj ide hát, hadd verje a zengő partot a hullám.
0: És amit egyszer rég te daloltál egy derűs éjjel, dallama már a fülembe motoz, szavait keresem még. Daphnis az ég jelekkel tét, minek is figyeled most? Új csillag ragyog ím, Cézár nagy csillaga jött fel. Zsendül tőle mezőnk, maggal teli hajlik a búza, s messze piroslik a fürt a napos dombon mosolyogva. Daphnisom olcs körtét, unokád szedi majd a gyümölcsét.
1: Szállod. Megvénül az ember, gyengül az ész is. Még fiú voltam, egész napokat zengtem teli dallal. Most feledékenység nyomorít, fut tőlem a szó is. Ó, te szegény Mőrisz, már is megijeszt az a farkas. Nem baj, tudja Menalkasz a dalt, s énekli neked majd.
0: Csak kibúvót keresel, kertelsz pedig égek a vágytól. A síma tenger is úgy figyel itt, hogy a fodra serezzen, s néz körül, a fecsegő szellők hallgatva leülnek. Íme az út fele már, a Bianor sírja fehérlik ott a kanyarnál, ülj ide, Mőriszem, itt, hol a dudvát írtja a bokrok közt a paraszt, heverészve daloljunk. Tedd le a két gödőjét, még úgy is elérjük a várost. Vagy ha te attól félsz, beborulsz, hogy az éj zivatarthoz, ám menjünk, de dalolva, dalod rövidítse utunkat, s hogy jó kedvre derülj, add át, viszem én a te terhed.
1: Nincs értelme, fiam. Másról van szó e napokban. Majd dalolunk akkor, ha a drága Menalkasz is itt lesz.

0: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
1: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
2: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee, azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
1: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
2: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokon. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom, belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágótagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Toccata. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott Szeppi ura. Amikor még ember se volt, páprány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalt.

nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át legyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhő. Felhők mögött a holdfény, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek. Elvégre öregek már. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden hapot. Ülnek, szemes.

0: ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűzös réktől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben, távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlan. Ős híreket ízen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideg. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a hold könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy ős. Hát éltek mi? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nélkül. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbúlt elfelejt. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalom, a szebb új világ, s dallá dobognak a szemben, a bús, fáradt ritmusok, a hold alák.
1: Nem mondhatom el senkinek,

valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, belőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők. Mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, és a mi dolgunk ezt bevallani, és keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani, újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani, újra kezdeni mindent a világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor.

valmiko reigel negnu syötet fiatal ja juugasta fiatal. Älvettä pärsikit mariska onkin. No te, a fiatalen bernam no jon seretta pöymäs mun korpo glalkos ni. Jo pan serti tinko, kusä leidere ka orti onni vai, iso uka onni kutsu maoba. Hoji ne kia zaola to kval nele jenu lian, nagy baja fogadu te čalit lagin, te čalit viu. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanszbizből tartott. Mikor fogytam, azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcart. Valamikor úgy szakadt két fülés, hogy krajcart. Itt van egy krajcart. Legyél belőle egy véka búzát, az őröld

šmeg, ako tu sme zašiť nekto z nár, a námatko robí urezať zase. A tam Mariška ode, ale šírta ma gata, to mi hol vidí neť kraj, co rybu, či ty hunna. Men bono to boď maj, vali mi maj veselé, ale by zvila ono, kajde si a kraj, co sme šíra. To sa to nám kozika ty stran dúral, aj ne Mariška, ono si ňa, hova ide na šír do golu, ho mi. Ty stran dúr to mekše mondo, no však mundiat Mariško. Ira ta zura meť kraj, co Hogy vegyek egy béka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszi a tekélet. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelent meg egy béka búzat. Befogad a kocsiba, el is ugye, malomban meg is ülök, ha el is viszi neki a béka búzat is. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakossal. Jó van, majd a Mariska, mert tisztelni, hogy megköszönni. Nagyon szépen köszönni, hogy jó van, Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézik az most. No, de hogy tisztelni, úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod, azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondj, erre tavas előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor és akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, hogy puty-purudj. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és mi még nem foglalkozott, még olyan. Tanulhoz kidek a kaplanyúrral. Mariska amhorja van. Hát kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájtart, hogy legyek egy véka búzat, még öröljem is meg, mert ma most itt. Tedd el a krájtart. Adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozd a zsákot! Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kapra és a malom, megörölték magunk, két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájtar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájtar. A Mariska ugyan elmi a kapra nyúlva megköszönni a jó zsákot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van kapra nyúlva, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplanyúr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza ajánlva. Jó, Mariska, rendben, az hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmek, mint a kaplanyúr. Én fel meg a felső végére búzának. Kaplanyúr később jön, a kaplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet. A kaplony van, azt mondja, hogy puty-purudj. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este lenni, lesz a... Egyet is terendúr, kidéjült a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. A kaplony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a lánsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendőr a felső végén vár valamit, kaplanyúr meg az alsó végén. Sokan jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendőr belekövet. Bevet. Kaplanyúr az alsó végén, puty-purudj. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy neve püty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendőr kaplanyúr. Kaplanyúr meg a mit keresít? Én, amit a tisztelendőr. A tisztelendőr mit keresít? Jó, egyen meg a fenekkel gyerünk haza.

0: Azt szeretném megkérdezni, Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
1: Majd mikor elhangzott a rádióban ez, én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, de már ott dömhögnek, volt, aki gratulált. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ilyettem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember van. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesen, mindjárt. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyomont a nyűztisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jött. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértegessék magad, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariska-ra gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

szaxofon. A dobos megverje vígan, ekkor is most nagy dobon. Könnyű táncig nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy. A vidám jó polkát jár.

vidám jó polkát játszani, hegedű és bombardon. Tud a jó kedvem lesz tőle, ha erikmus hallhatom. Larinét is szóljon benne, no meg egy-két szaktofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy kutu. Ha vidám jó polkát játszon,

Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta a füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 század méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak, hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és kék onnal csúrogja lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelen egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt darab smaragd. Szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, s szóljon így, harabd. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főt gyémántok üljenek, egyik fülében lógjon két agát, másik fülében lógjon öt narancs, s ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelne, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna. Én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom, mostan nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, ajjaj, kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem most.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki. És a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Hogyan kiharcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasznak minket. Kivéd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a vörös tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a vörös tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is kutész harci szekerek, belerakott közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton. Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje felett. A nép megtöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes oda vezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkapd a törvénykőtábláit.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Isten. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút, énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevett, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felvezi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyboljót. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan? Vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat. Siess, vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével mindenki meghal, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, Uram!
3: Éppen ezt akarom. Mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, Indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap.
2: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom, Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtolja, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden fény.

0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen. Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy kis valamit. De akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Aval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent. Amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származású,
1: most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ott a főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkerültem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt általában, és már pénzem se volt, de ottan a professzor, gyerekprofesszor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglött. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeim szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alapelveit, az egész szerkezetét. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütőben. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Ezt a barnulást ezt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni, de aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én adottam. Az inkább csak egy védekezési reakció a sejtekre. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak, meg például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhetőnek. Ugye egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, mert most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérdezik, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz, ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van, mind rendesen nagyon kis koncentrációba, és azokról, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi száz anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga, úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy úgy mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Kisült, hogy ez egy redukáló anyag, én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin, ugye?
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderül?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy betettem a fiókomba egyszer az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. És akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosa nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megáll. És én a világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsadó. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem, és még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezred gramm mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez az emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából lesz elfedezés.
0: A vitaminok körül heves viták voltak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozik, hogy azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán őt kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor azt mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is, hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezet.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, ez nem jó környezet. Viszont ha nyulat beteszek a tengerbe, azt mondja, hogy ez sem jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyúllal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központ kell együtt működnie, és az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat, molekulák nem tudják elvégezni.

0: tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, összehasonlítani lehetne hasonlítani egy marslakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk, hogy a mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen feltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődés lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
1: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
0: Így van. Így.
1: És ez nem feltétlenül a DNS.
0: Nem.
1: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
0: Igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
1: Egy más dimenzió.
0: Egy más dimenzióba kell lenni.
1: Vagy más szint.
0: Más szintre kell lemenni, igen.
1: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
0: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
1: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
0: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
1: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
0: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre, de nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
1: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
0: A legtöbb kérdés. Ugye? És a igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtének a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen az.

0: tartozik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeretelméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy

0: nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas? Arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy úgy mond valamit, hogy nesze semmi fogd meg jól. Aztán ez a válasz.
1: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
0: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4.
1: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
0: Azok a tévedések, igen.
1: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást ígybe. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírni, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
0: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire. Ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba. Ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal dönték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesz nekünk, megbénítják az embert.
2: Mert az a sok szecska, amit az ember fejéből belemegy,

0: Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmi. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítottak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják. Ez egy...
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom. Élő felolvasás, 2 hetente vasárnap aktívosan.
5: 2 vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
2: Hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám, rettentő semmi mélyén álltam közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya szenteli meg a napnak étkét italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mely csupa-csupa szeretet? Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazú, ujjaid rögtön megmutatták, látod a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még adja ég, ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudjam, hogy egy más szebb hazában a szent jövendő nem veszett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám, mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság szeretet, némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg kezedet.

0: Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök perelmem rejtett csillagrendszerét, egy képen csak talán, s csupán a lényeget, de nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A hulltól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, még csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajad kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú szárnya leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírvág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcs vonal hűs tenyeredben.
1: Adi Endre.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy benne, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holdtól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnyal lepben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa át, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula,

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, alázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e esteledig, s a szíves drúgás?

0: Miklós, bájuló, rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jeleher vad lenn a tavaknak, tükre megárad, jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is ki, vesd le az inged, mossa az eső összeszívünket.
1: Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani?

Tóthi Miklós két karóban. Két karodban ringatódzó csendesen. Két karomban ringatódzó csendesen. Két karomban gyermek vagy, te hallgatlak. Két karodban gyermek vagyok, hallgatod. Két karoddal átölelsz, te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem riaszt a halál nagy csöndesen. Két karodban, mint egy álmon, a halálnak.

Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel. Remélem újra, s az éber lét útjára visszahullva, tudom, hogy az vagy, hitvesem, s barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen. De elborult, s a bombák fönn a gépben zuhannak. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, mint egy hűvös hullám a kétszer kettő józansága hull rám. Levél az ifjúságnak.

levél a törzshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá távol a háborúba ájt Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befogy, és szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkörém felállván sok hűvös érintésű büszke váfrán. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepelsz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz, és hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, és az éberlét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három watt határon, s már ősz is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kéké csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fának éreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő.

a mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok. Még zsong körén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujtokolsz a tájban, és szememre belülről lepesz, így vetít az elme. Valóságban újra, kamaszkorunk útjába visszahova féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahova tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon. S már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemed kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a képben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam, érted, én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám. A gyökérben erős urran, esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld fölé tör, kúszik s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féregül, a világ megférgesül. De a gyökér tovább billent, nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most, férgek között élek én, ott készülek öltemény. Virág voltam, gyökér lettem, súlyos sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett, fűrész sír fejem felett. Régi szelíd esték.

száll a tavasz. Előhang az eklogákhoz. Csúszik a jég a folyón. Foltosra sötétül a part is. Olvad a hó. A nyulak meg az őzek lábanyomán már kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára lubickol. Száll a tavasz kibomolt hajjal. Heverő hegyekormán, tárnák mélyein és a vakondok túrta lyukakban. Fák gyökerén fut, a rügy gyöngét hónalja tövében. S csiklandós levelek szárán pihen és tovaszágult. S szerte a réten a dombfodrán, fodros tavakon kék lánggal lobban az ég. Száll a tavasz, kibomolt hajjal, de a régi szabadság angyala nem száll már vele. Alszik a mélyben, a sárga sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan, nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis zöld levelek hadait nem látja. Hiába nem ébred. Rab, s a rabok feketén gyűrűző vad bánata csobban álmaiban, s föld és fagyos éj nehezült a szívére. Álmodik, és mellét nem emelgeti sóhaja sem még, lent nem pattan a jég. Néma gyökér, kiabálj, levelek, kiabáljatok éles hangon, tajtékzó kutya zeng, csapkodd a habot hal, rázd a sörényed ló, bömbölj bika, ríj patak ágya. Ébredj már, aluvó. 1942.

pasto vymůžám. Rýď velevit. Bármošťa, keď álmoš kávy házba ülök, odakin fut a fény. A mezőkön némán túl a vakon, kis púpjai nőnek a földnek. És szép testű, fehér fogú barna halászok alusznak hajnali munka után, a halas ladikok sikos alján. Pásztori mózsám, légy velem itt is a városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is, hidd el, a gond üli szívüket. Árva legények, s nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán, a csodás szerelemről, mint a kiszáradt fát, egy kancsali csöpnyi madárfütty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori mózsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind. Párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste. Szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts, szerelemről zengjem a dalt már, karmol folyton a bú. Új fájdalom űz a világban, mindig, újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beumlik, falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég, nem jelzi halom porainkat, sem nemes hívű szép görög urna nem őrzi, de egy-két versünk, hogyha marad. Szerelemről írhatok én még, csillog a teste felém, ó, pásztori múzsa, segíts hát! 1941. június

pásztor úrnak. Légy velem, bár most csak egy álmos kávéházban ülök. Odakint fut a fény, a mezőkön némán túr a vakond, kis fúkjai nőnek a földnek, és szép testű, fehérfogú barna halászok alusznak hajnali munka után a halas ladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is e városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki. De hogy szivaroznak? Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfüty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste, szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már, karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új, elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beomlik falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak e korban a költők, csak ránk omlik az ég. Nem jelzik halomporainkat, sem nemes ívű szép görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, hogyha marad, szerelemről írhatok én még. Csillog a teste felém, ó, pásztori múzsa, segíts!

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És ismét különféle tematikák jönnek elő. Anyák napja van. Ezzel kezdtünk. Aztán Radnóti Miklós születésnapja. És egy kicsit feloldjuk. Nagy Endre születésnapja lesz itt az utolsó fél órában. Mindenkinek jó hallgatást!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Épp előnyomultunk a Kárpátokban, azaz lehet, hogy visszavonultunk. Ha az ember őrvezető és szakmapasszal menetel, akkor az előnyomulás és a visszavonulás között éppen csak annyi a különbség, hogy előnyomulásnál nagyon messze marad hátra a konyha, visszavonulásnál pedig nagyon messze szalad előre. De a konyha így is úgyis mindig messze van, hogy a fene egye meg. Tehát meneteltünk már 24 óra óta, fújt a kárpáti felszél és kavarta a hava. Végre egy hegygerincen engedelmet kaptunk, hogy néhány órára megpihenjünk. A hóba vájtunk egy-egy gödröt, abba belekuporogtunk, jó lesik ám az meghúzódni szépen egy olyan kis gödörben, amikor kint fúj a kárpáti felszél és kavarja a hava. Az én gödrömben hárman voltunk, Karcsi, Tóni és én. Karcsi és Tóni hadnagy volt, én pedig csak őrvezető, és mégis megengedték, hogy én is velük legyek a gödörben. Igaz, hogy én magam váltam a gödröt, de mégis megengedték. Összebújtunk a sátorlap alatt, nekivetettük a hátunkat úriasan a hófalnak, most aztán fújhatott odakin az a kárpáti felszél, és kavarhatta a havat. Egyszer csak megszólaltam. Karcsi, Tóni, képzeljétek csak! Épp ma egy éve, hogy vacsorára voltam hivatalos egy lipótvárosi bárónőhöz. Vacsorára? Kérdeztem én.

hangon karcsi. Arra feleltem én. Smokingba vágtam magam, elmentem, fényes palotában lakott a báróné, az aranyzsinóros lakály egyenes bevezetett az ebédlőbe, a báróné egyedül fogadott, mert az ura Bécsben volt. Gyönyörű terem volt az ebédlő, faragott diófával a fala körös körül, meg brokát tapétával, meg a mennyezeten a... Hagyd az ebédlőt, mordult rám türelmetlenül Tony. Gyerünk a vacsorával. Hát nem is sokat teketóriáztunk. Asztalhoz ültünk, és mindjárt vacsorázni kezdtünk. Mi volt? Kérdezte Karcsi. Hát, először is volt fogas a lemorni. Az jó, mondta Karcsi, és egy nagyot nyelt hozzá, mert a Kárpátokban Karcsi igen szerette a fogas a lemorni. És hús nem volt? Kérdezte Tony. Dehogy nem volt. Kétféle hús is volt. Bisztek pomfrittel és szíriai érte Arikó verse. Az már igen, mondta Tony megnyugodva, és nyelt hozzá egyet jó ízen. Mert Tony meg a szíriai értét kedvelte nagyon egy ilyen 24 órás menetelés után, amikor fúj a kárpáti felszél és kavarja a havat. Persze, mondanom se kell, hogy pezsgőt is ittunk a vacsorához, és pedig franciát. Hány pohárral ittál? Kérdezte Karcsi. Hát ittam neki vagy 5 pohárral, mert tudtam, hogy Karcsi nagyon szereti a francia pezsgőt. Aztán folytattam a vacsorát. Utána volt mindenféle gyönyörű gyümölcs, ananas, banán, szőlő. Hagyd azt a vacsak gyümölcsöt, mondta Tony mérgesen. Inkább így még egyszer abul a jértéből.

és ez a méltóságosabb tony. Szép volt, lihegte Karcsik. Pongyola, enét a pongyola, a méltóságosabb. Meghiszem azt, hogy szép volt. Szabályosan ki volt mérve minden portikája. Egy darabig csak nézett rám epedőm, tolvadom, aztán lassan-lassan odalépdelt hozzám, egész szorosan mellém símult, a kezét rátette a hajamra, égő arcával hozzám hajolt, hogy csak úgy perzselt a lehellete, és halkan a fülembe szúgta, hogy no, nógatott türelmetlen Karcsi, no, toporzékolt Tóni. A folytatását majd holnap mondom.

egész emberén elárulom önöknek a trükköt. Én konferálásnál szándékkal szoktam vele gabajodni a mondatszerkezet mesterségesen öteg gubancolt bonyodalmaiba, mikor elindítom az alany az állítmány felé vezető útján, akkor tudatosan tollatolom el a mellék mondatok tömegével, és amíg azok között bugdásolok most ebben a pillanatban, félszemmel folyton a nézőteret lesem, hogy mikor ébred már a közönségben az aggodalmas részvét, akkor aztán újabb mellékmondatok, újabb jelzők, határozók akadályát állítva magam elé, még jobban evickélek a mondat szerkezete csalafintaságai között, mindaddig, amíg ez az aggodalmas részvét, mint most a közönségben rokon szemvé nem válik, és addig vergődöm tovább, mint most ebben a pillanatban, amíg a kellő rokon szemve a közönségben össze nem gyűlt, és amikor már a helyzet végképp reménytelennek látszik, mint most ebben a pillanatban, hogy na, most aztán végképp bele süllyedek a mellék mondatok vigasztalan tömegébe, akkor egy Schwarzkünstler mozdulattal hirtelen kirántom a manzsettából az oda előre elkészített állítmányt, egy merész fordulattal befejezem a mondatot, oda teszem a pontot, és a szegény meggyötört közönség megkönnyebbülten sóhajt fel, hogy a fenegyemet csak, hogy befejezte már.

0: te csak köszöntsd. Szétnyitott tenyérrel köszöntsd a napot, mert most még felé fordulva állunk.
1: Szép vagyok?
0: Szép. Igazán gyönyörű. Te tudod? Tudom én. Százszor szép vagy. És hívó kiáltás szigorú téli erdőn, amikor fröccsen a napfény. A zápor már a kertfalon futott. Fiatal zápor volt, pirulós. Szoknyáját összekapta, és kék ég derült a lába szárán. Majd csönd lett. Az útja villogott, s a fákra esti kóc ült. Két bokor játszott később mocogva Máriást, lapjai pattogtak, s fölhangzott nevetésük. Ültem. Köröttem leültek a rózsák, és rám szuszogtak. Az égen két szerető szíve röpült, két késői nyögdécselő galamb. Az ajtó kaccan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt felép. A vén villanyzsinór is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s előzi azzal tőlem a halált. Két karodban ringatózom csendesen, két karomban ringatózol csendesen, két karodban gyermek vagyok, hallgatok, két karomban gyermek vagy. Két karoddal átölelsz, te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöngye sem. Két karodban a halálom, mint egy álmon, áttesem. Erőszakos rútkisded voltam én, ígret szülőanyácska, gyilkosod. Öcsémet halva szülted, vagy élt 5 percet, nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes kis vadállatot.

0: Benjamin László köznapi dolgok ígérete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás, nagy éjszakán az ezüst zuhogás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagni akar. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még soha se soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jázmin virága tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bodza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfüty, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszalmétikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek? Minden élet szolgálat, ez becsesmény, törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker billeszárnyát, nem boldogabb, csak lettem tőle gyár, s maszattá rongult ujjamai. Mind kínnál torzul, ami nem lett kín. Adj élet munkás férfikat, öregkor, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragjam, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragban.
1: A Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek, ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhet. Előbb az 56-oson, aztán 63-oson hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorul, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kisvilág lehelte ember melegén. Itt volt találkozón velük, akik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-oson, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányoson. Indultam ifjan és mohón a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan, aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

Szír. 75. szonettje. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor, fűszere a földnek. Lelkem miattad örök lázban ég, mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg. Csupa gyönyör és boldogság büszke elmény. Majd gond, az idő elvisz, eltemet, csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd a világ hadd lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultik betűt, majd egy pillantásodért sorogtak. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit adsz, s amit még várhatok. Goldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

fiamnak, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok, legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földjen nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdje ül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: A fülemile, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per, ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüsköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentét fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él. S mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, de szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik által a sövényen, hogy koromba szó keményen.
1: Hát kié, pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zenget, hogy illetné a fütty kendet.
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van véres orral, megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva. De a füttyöt, mely az ős diófáról jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe.
1: Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli. Övé a füty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallér tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is.
1: ilyen ügyről, madárfütyről mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró, haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyöl, bal felülütt, s nekem fütyöl. Elmehetnek.
0: Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?
2: Thank you so very much. I'd like very much to thank my friends, Joe Harnell and the wonderful orchestra.

0: Szó, zene, kép. Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus ván a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi Kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza író barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kis Kalvár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen, hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. No, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemét. De Lilikém, javíts, ha nem jól mondom, majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre, hát kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy, másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus ván a Tiszál, Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalus ván?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkó, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak. Döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis rectocolluson van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honn az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. Erre a pipára gondoltunk, de amiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp, hopp, ingyom, bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Így áll, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hogy hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való. Gondolom, használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Vélám, de... Jó.
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra. Az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan hát illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők. A világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: Ere jó, de szépen turbékoltó, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma. Azt hiszem, joggal zárhatja 3,5-4 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következik.

0: Ádám, ezen rajta vannak a kérdések.
1: Kérem, hát...
0: Békesség! Az Úr legyen veletek!
2: Tiszteletem!
3: Hoztam önöket!
2: Ennyire?
3: Foglaljanak helyet, tessék!
2: Tessék megengedni, hogy köszönetet mondjak ezért a lehetőségért.
3: Ó, kérem, szóra sem érdemes, előbb-utóbb így is sorra kerültem volna.
2: Hadd tegyem hozzá, hogy alapvetően tudományos gondolkodásnak ellenére is képtelenben tartjuk ezt a kapcsolatot. Sőt, népünk nagy barátjának tekintjük istenségedet. Nálunk kialakult egy nézet, miszerint ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk pokréta rajta.
3: Igazán? Meg kell mondanom, nem szívesen hallok ilyen idealista túlzásokat. Hát kérem, ez a fogalmazás helytelen, nekem ugyanis nincs kalapom. Ezek szerint az önök országa pokréta egy nem létező kalap mellett. Hát kérem, parancsoljanak gin, whisky, nektár, ambrózia, kis fröccs, tessék. Na kérem, talán ideje volna, ha tisztáznánk, mi is az önök országa az esetben, ha a Föld nem Isten kalapja. Tessék, egészségükre. Egészségükre!
2: Isten éltesse!
3: Adjuk a személyi kultuszt, kérem. Uraim, meg kell mondanom, hogy az önök országa, Magyarország, ugyancsak ellát engem teendőkkel. Nyújtsak önök felé védőka art. Hozzak önökre vígesztendőt. Mindent fölülről, kérem, mindent fölülről.
2: Hát akkor föltenném az első kérdést. Hogyan látja istenséged a mennyország helyzetét most a karácsonyi ünnepek után?
3: Hát kérem, le kell szögeznem, hogy a paradicsom alapjainak lerakása beteljeződött, most munkáljuk terveinket, és ennek alapján joggal remélhető, hogy a most következő időszak során átléphetünk az édeni társadalomba való koncepcióba.
2: Bocsánatot kell, pontosabban mikorra várhatunk?
3: Mondom kérem, az 5. 5 milliárd éves terv végére.
2: Hát elnézést kérek, itt valamit nem értek. Istenséget 6 nap alatt teremtette a világ.
3: Oh, igen, legalábbis istenkész beköltözhető állapotig. Hősi időszak volt, kérem, ifjúság, lendület. Víz kellett, teremtettünk vizet. Burgonya kellett, teremtettünk krumplit.
2: Na ja, hát ugye az rendben van, de hát ha 6 nap alatt az egész világot meg lehetett teremteni, miért kell 5x5 milliárd év az édeni társadalomig?
3: Hát kérem, gondjaink vannak ugyebár a kapacitással, a kooperáció is akadozik. Tudják, mennyivel egyszerűbb azt mondani, legyen hold, legyen nap, legyen világosság a földön, mint az, hogy legyen világosság a fejekben? Elválasztani a szárazföldet és a tenger, ennyi. De elválasztani az önzést és a társadalmi tudatot, ajaj.
2: De az Isten szerelmi.
3: Kérem, a magánügyeimet hagyjuk.
2: Kivágjuk, kérem, kivágjuk, természetesen kivágjuk. De ha megengedi, a paradicsom már a kezdet kezdetén megvolt. Az ős kommunizmus, akarom mondani, Ádám és Éva.
3: Jaj, kérem, miféle paradicsom volt az? Miféle paradicsom az, ahol mesztelenül járnak és bogyókon élnek? Paradicsom volt, mert annak neveztük. Ön talán még emlékszik rá. Nem mondom, kérem, voltak eredményeink, ugyebár, de aztán levágtuk az aranyalmát tojó fát. És akkor ki kellett mondanom, arcod verejtékével eszed a kenyered.
2: Ezt ismerjük, ez az új mechanizmus. Anélkül, hogy utólag bármit is helyteleníteni akarnék, akarnak azért bizonyos körök, amelyek élesen elítélik a tisztítótűk intézményét.
3: Igen, most azóta rájöttünk, hogy az ingadozó sem szükségképpen ellenség. Őt az esetek bizonyos százalékában ő is a mi kutyánk kölyke. Most ismét szélesre tártuk a mennyország kapuit, és átfogó szövetségi politikát folytatunk. Ó, szövetségi, új szövetségi, ifjúsági szövetségi, nőszövetségi. Mikor milyen?
2: Hát, akkor hadd térjünk vissza a jelenbe talán.
3: Tessék.
2: Hol tartanak önök most? Mi a követ?

0: Hát kérem, ez teljesen világos, következetesen haladunk az úton, amelyet a tézisekben lefektettünk.
1: Ha betekinthetnénk ezekbe a tézisekbe...
0: Kérem, semmi akadálya, közelmúltban járt itt egy riporter, valami Mózes. Annak kőbe véstem mind a tizet.
1: Volna egy kényes kérdés.
0: Tessék csak.
1: Mi istenséged véleménye az áremelkedésről?
0: Hát kérem, az áremelkedés a fejlődés szükségszerű belejárója. Én mindig idejében tájékoztattam a közvéleményt az ár várható emelkedéséről. Nem a felsőbbség hibája, hogy az ár emelkedésére egyetlen ember reagált helyesen.
2: Ez érdekes információ.
0: Noé. Megépítette, kérem, a bárkáját, felől aztán emelkedhetett az ár. Nyugodtan várta, kérem, a galambot, a fehéret, soha nem a sült galambot.
1: Akkor talán térjünk át most a Mennyország gazdasági helyzetére.
0: Hát kérem, csodát ése, doktor.
1: Nem!
0: Na hát azt büszkén állíthatom, hogy az egyfőre eső bárányfelhőben és hókristályban a pokolnál is jobban állunk.
1: Igen. Hát akkor talán térjünk át a külpolitikára.
0: Kérem, külpolitikánk rugalmas, de következetes. Meg kell mondanom, hogy az idő nekünk dolgozik, kutya ugat, kérem, karaván halad, ugyebár. A pokol válságjelekkel, tűzeresztékei recsegnek, ropognak, kábán támoljuk a szakadék felé. Ennek folytán örömünkre szolgál, hogy a pokol beleegyezett a két nagyhatalom magas szintű eszmecseréjébe.
1: Jézus már!
0: Kérem, a családomnak ez semmi köze.
1: Ki fogjuk vágni. De hát miről folyik ezen a magas szintű megbeszélésen a tárgyal?
0: Kérem, természetesen a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, anélkül, hogy elvi engedményeket tennénk, szükségessé vált és észszerűvé a pokol némely pozitív vonásának a mérlegelése, hiszen 200 milliárd elkárhozott nem tévedhet egyszerre. A tárgyalásaink első eredményeként 2 millió mennybéli turista látogatta meg pokolban élő rokonait az ünnepek alatt, a fele vissza is tért.
1: És a másik fele?
0: A rabságot választotta. Elkápráztatta őket a pokol talmi ragyogása, valamint az a körülmény, hogy ott átmenetileg még valamivel magasabb az életszínvonal. De majd hamarosan rájönnek, hogy a pokol sem fenékig tejfel. Mindez nem csökkenti a felett érzett örömünket, Lucifer úr elfogadta meghívásunkat, és hamarosan ellátogat a mi országunkba.
1: Bocsássa meg istenséged, de hát Lucifer a mennyországban?
0: Nem értem a csodálkozását, kérem. Lucifer úr a monopokoli kapitalizmus kimagasló alapja.
1: Akkor még egy kérdés.
0: Tessék, csak nyugodtan.
1: Istenséged bölcs vezetésével itt a mennyországot építik. Hogyan lehetséges mégis, hogy a pokolban magasabb az életszínvonal?
0: Úgy érti, miképpen lehetséges, hogy a pokol életszínvonalának egyes mutatói átmenetileg még jobbak a mieinknél.
1: Igen, azt hiszem, pontosan így értem.
0: Hát kérem, ez alapvető okra vezethető vissza. Mi ugyebár boldogságot teremtünk, és mint már mondottam, boldogok a szegények. Na, uraim, hát akkor...
1: Hát akkor...
2: Kérdje meg istenséget, hogy még egyszer köszönetet mondjak. A
1: televízió nézői nevében is hadd mondjuk köszönetet.
0: Örömömre szolgált, szóra sem érdem. És tessék, fáradjanak át talán ide a...
1: De bocsásson, megkérem, ez lehetetlen.
2: Minket várnak odalent a stúdióban. Hát ez nem megy most.
0: Uraim, aki egyszer a mennybe ment, annak már ott a helye.
1: Elnézést kérek, ez félreértés. Odalent szilveszteri műsor van, mi szolgálatban vagyunk.
0: Nevetséges dolog, kérek. Akit az úr magához szólított. Uraim, ha önök annyira fontosak odalent, mint amilyennek tartják magukat, akkor bízzák a sorsukat a híveikre. Ha valóban olyan nagy szükség van önökre, majd a rajongóik megváltják önöket. Na, akkor talán menjünk át ide a bárba, meghallgatjuk a szférák zenéjét. Vagy ultizhatunk.
3: Első piros oszt.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megbonthatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem, a Szajusz 36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, Szajusz 36 kutató űrhajósa.
1: Ez az, megtörtént az öntölítés, elhangzott az öntő vezényítőt, az öntő kulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozzanat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába érjen, fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valeri Kubászovval és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonuri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valeri Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a start helyen. Egymás után hangzanak el az utasítások, a parancsszavak. Kľúč na drenáž, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szerepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemlya abort, ez a döntő pillanat, figyelem, rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási pőst, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben, hiszen most egyszerre 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most!

0: Один, год. Большой план.
1: Я фалло на КСС без изменения. Есть небольшие
2: регрессии.
3: Jelenti, hogy minden rendben.
1: Mereg ruszka megcsinálja, Pászképennó Vilicsvatta.
3: Bátorizpárkak jelenti, hogy egyre jobban érti a túlterhelést, ez a sebességgel járó megterhelést.
1: Prinyata, spasiba.
2: 30 sekund, palyot normálnyi.
3: A repülés rendben. A jelentések megnyugtatóak. A rakéta már nem látszik a Bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtóműtókhoz, az űrhajó tulajdonképpen a pályára tért, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebessége